stand up, don't like defender. Bad man, return to sender.

Vigalmi negyed, de itt van egy vigalmi fél. Van ez a veszni, se élni, se ővele, típus.

Van a magadban itt tudományi, az dotidattán kis katekizmus, közben a semmire gondolsz, meg a létre, meg a börtönkocra, van a mit tudom én, van a meglátjuk a kép, semmi esetre sem biztos, MC Pater Noster, Mix Master Már.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A vércse nem épít saját fészket, hanem szarkák, varjak elhagyott fészkeit, illetve a kihelyezett fészekládákat foglalja el. Noha ezeket a madárvédők voltak éppen a költöző, veszélyeztetett kékvércséknek szánták, zömüket a nem vonuló, a költést hamarabb kezdő vörösvércsék veszik birtokba. Gyakori ragadozó madaraink szívesen alkotnak laza kolóniákat, fészkelőhely híján a fák tövébe, a talajra, akár szántóföldi környezetbe is lerakják fészekaljukat. Dévaványán egy vörösvércsepár évek óta egy eperfa koronája alatt a fatörzset a legelő állatok rágásától védő hordó oltalmában neveli fiókáit. Idén három pejhes utót készül elérni a röpképes kort. Szemlézte a Körösmaros Nemzeti Park beszámolóját a sokszínű vidék. Beregsurány mellett két kör is rontó karcsú díszbogarat fogott az erdei feromon csapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kör is pusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsú díszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatt a cikcakos, gyakran félméteres járat látszik. A NABIC szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444. Johannes Pfommer, a bécsi Boku Egyetem PhD hallgatója, terepen kívánt felkutatni egy Ausztriából már eltűnt, Nyugat-Európában is ritka rovart. A Természetvédelmi Világszövetségtől kért támogatást, a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaságtól pedig kalauzolást. A Dasypoda brokkata, azaz homokigatyás méh, hátsó lábainak hosszú szőrei miatt kapta a nevét. Tápnövénye, a homokigyepek virága, a hajszínű ördögszem. Az ötfős osztrák csapat a gönyői homokvidéken kezdte, majd vendéglátói kedvéért a Pilisben az idei biodiverzitás napok helyszínén folytatta a kutatást. A hajdani Mátyásföldi repülőtér egyelőre nem védett környékén végre megtalálták a keresett gatyásméhet, majd a Kiskunság felé vették az irányt. Számolt be a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.

fuck. I see you sweating like crazy. Ain't no

Everybody, get your

0: Danehy és Anusha Trivedi, a kaliforniai George Washington Egyetem politológusai, a városoktól távol élők elmagányosodása és a helyi újságírók fogyatkozása közötti összefüggést vizsgálták. Tanulmányuk rámutat, a helyi eseményekről, konfliktusokról nem értesülők, nem mozdulnak ki otthonról, nem igen járnak sem társaságba, sem tüntetni, sem rokonlelkű ismeretlenek közé. A szűke pátria, főleg a köznapi történésekről, örömökről szóló híreinek hála, az olvasó a helyi közösség tagjának érezheti magát, amit a közösséginek nevezett média nem képes nyújtani. Az USA-ban az elmúlt negyed században töretlenül csökken a vidéki újságírók száma, a pályán maradók pedig jobbára bűnügyi vagy sport témákra szorítkoznak, írja a HVG. Költségeinek számottevő csökkentése reményében a Ford amerikai autógyártó a 2020-as évek elejétől mesterséges intelligenciára bízta a dizájn feladatokat és a minőség ellenőrzést. Csak hogy a fegyver visszafelé sült el. A még az AI hathatós betanítása előtt leépített szakemberek távoztával ugyanis jelentős minőségromlás lépett fel. Ezért az elmúlt három évben 350 tapasztalt ősszakállú mérnököt vettek föl, illetve vissza. A veteránok visszatértével csökkentek a garanciális és termékvisszahívási kiadások, miáltal a Ford több százmillió dollárt takarított meg. A szemléletváltást a statisztikák is tükrözik, friss felmérések szerint a cég visszakerült a megbízható autógyártók éllovasai közé. Olvastuk a 24.hu-n.
1: Azok az emberek, akik természetüknél, életmódjuknál fogva sokáig fennmaradnak, hajlamosabbak lehetnek az elhízásra és a rosszabb anyagcsere egészségre, részben azért, mert a napi kalóriáik nagyobb részét késő este fogyasztják. Derült ki egy új-zélandi, európai és csendes óceáni származású nőkön végzett a Frontiers in Nutrition-ben megjelent tanulmányból. A magyar narancs, éjjét hallottátok!
2: Ezek voltak a hírek.
3: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Petya vagyok itt a pultból, és jelenleg a műsorkészítő társak közül én vagyok egyedül. Viszont van egy vendégem, Szigeti Bazsi, Szigeti Balázs.
4: Jó reggelt mindenkinek!
3: Itt rendszeresen majd bazsizni fogok, mert mi viszont jól ismerjük egymást.
4: Lehet így mondani egy több mint 10 éves barátság után.
3: Így van, de hogy miért is érdekes az ő személye, a hallgatók kedvéért, akik nem hallottak még róla, ő egy tudós ember, aki San Francisco-ban az ottani
4: UCSF.
3: UCSF, tehát a University of San California, San Francisco. Egyetemen kutat, és ha jól tudom, nem tanít, az csak kutat, ugye Bazsi?
4: Így igaz.
3: És mit is kutat, ami különösen érdekes lehet itt a Tilos Rádió hallgatóinak, pszichedelikumokat, és hát a világon azért még mindig nincsen túl sok olyan tudományos műhely, ahol komolyan laboratóriumban, meg különféle felszerelésekkel lehet kutatni ezt a témát, és hát a San Francisco Egyetem az egyik ilyen. És hát nem is túl sok magyar kutató van, aki ilyennel foglalkozik a világon, és az egyikük az pont Bazsi ráadásul. Hát azt gondolom, hogy a publikációi tekintetében is hát felkeltette a figyelmet az utóbbi években. Habár nem feltétlenül azért, mert olyan óriási nagy új lelkesítő híreket hoztak a kutatásai, viszont nagyon fontos módszertani jelenségekre világítottak rá, vagy hiányosságokra, de majd erről is fogunk beszélgetni. Minden esetre kezdjük azzal, hogy beszéljünk egy kicsit arról, Bazsi, hogy hogy kerültél te San Francisco-ba. Ezt ugye hallgatók kedvére elmondom, hogy Bazsi eredetileg fizikusnak tanult.
4: Így igaz.
3: És Skóciában ráadásul, ott végezted a PhD-det.
4: Nem, tehát úgy volt igazából, hogy Brighton befejeztem a gimit, és akkor utána kaptam egy ösztöndíjat, és Londonban az Imperial College-on tanultam, az volt fizika, és utána mentem fel Edinburgh-ba PhD-zni, Skóciába.
3: Ahol átnyergeltél előbb-utóbb a neuroscience-re, ugye?
4: A hát igen, az van a diplomáról, hogy computational neuroscience, tehát hogy igazából ilyen modellezési munkát végeztünk, csak hogy neuroscience adatokkal igazából, de gyakorlatban azért ez egy ilyen data science dolgot jelent, csak az adatnak a kontextusa az egy ilyen biológiai kutatás volt.
3: És miért pont ezt választottad, ez egy fizikusnak, ez nem egy ilyen nagyon nyilvánvaló döntés, hogy ezzel
4: foglalkozunk. Hát ez azért ma ez egy elég standard dolog, igen? Tehát hogy ez lehet, hogy ilyen, aki nincsen benne ebbe a világban, ez furcsának hangzik, de lényegében ami történt, hogy az elmúlt 10-20 évben nagyon-nagyon megváltozott az, hogy milyen mennyiségű adatot tudunk biológiában vagy neuroscience-en belül generálni, tehát hirtelen rengeteg kvantitatív adat lett, és ezeknek a feldolgozásához népszerű az, hogy fizika, matematikából átsábítani embereket. Ugye sokszor mondták, hogy ugye a tudományban a 20. század a fizikának volt az évszázada, a mostani 21. század az pedig a biológiának az évszázada, tehát ez az, ahol most sok, hogy mondjam, érdekes felfedezés történik, és részben pont emiatt, mert hogy rengeteg, megváltozott az, hogy hogyan tudunk adatokat gyűjteni, nem az van most már, hogy a biológus a kis noteszéval kiül a természetben, és leírja, hogy hogyan játszanak a csimpánzok, hanem terabájtnyi videók, audio felvételek vannak, és ezeknek a feldolgozására nagyon hasznos azok a kvantitatív skillek, amelyeket egy fizika diploma során az ember elsajátít.
3: Na, de te nem csimpánzoknak a megfigyeléséről gyűjtöttél és elemeztél adatokat, hanem egy kis kukacéről, ugye?
4: Így van, tehát én a C. elegans-szel foglalkoztam, ez egy kukac, ami a földben él és baktériumokat eszik, és amiért igazából híres, mert 302 darab idegsejtje van, és ez az egyetlen egy élőlény, amelyeknek a konnektómja az fel van térképezve, tehát pontosan tudjuk, hogy melyik idegsejt, melyik másik idegsejthez csatlakozik, és emiatt igazából egy népszerű kísérleti állat a idegtudományokban, tehát ez egy ilyen nagyon egyszerű, primitív idegrendszer, de nagy részletességgel ismerjük, és ez az, ami igazából bevonzott a kukackutatás világába.
3: De a kukacok még nem használnak pszichedelikus drogokat, tehát ott is volt azért egy kicsit ugrás, amíg átjutott erre a témára.
4: Igen.
3: És mikor kezdett el érdekelni?
4: A pszichedelikumok? Igen. Hát ez a 2010-es éveknek a közepe, tehát ami nagyjából egyébként a PhD éveimnek a végével egybeesik. Igen, szóval akkor hát veled együtt voltunk 2016-ban az ICPR-on, ami az egyik nagy európai pszichedelikus konferencia, és igazából ott egy poszterrel voltam, hogyha emlékszel, ami az MDMA-ról szólt, és igazából ott kezdődött el olyan szempontból komolyabban vevődni ez a dolog, hogyha emlékszel, akkor ott találkoztam David Erizzóval, aki az Imperial College-on egy orvos egyébként, és ő az ottani pszichedelikus kutatócsapatnak a chief medical, tehát aki az ilyen főorvosi felügyelet, és igazából vicces a találkozásnak a története, mert ahogy mondtam, egy MDMA-s posztárral voltam, amiben kritizáltam az ilyen különböző PET imaging MDMA-s sztadikat, tehát amivel igazából az MDMA-nak az agyra gyakorolt káros hatását mutatták ki. És ugye egy ilyen konferencián ez úgy néz ki, hogy az ember ott áll a poszter előtt, és jönnek-mennek emberek, dumálgatsz, akivel tudsz, és volt valaki, aki nagyon megragadtott a poszternél, hosszan beszélgettünk, és hosszan kritizáltam neki ezeket a paperöket egy bizonyos David Erizzo által, és hát nyilván ott végződik a sztori, hogy egy fél óra múlva bemutatkozott, hogy ő egyébként David Erizzo, tehát a nevét ismertem, de az, hogy néz ki, az nem. És hát ez a Davidról sok mindent elmond.
3: Csiki helyzet volt, vagy örömteli?
4: Nem, pont ezt akarom mondani, hogy ez a Davidról sok mindent elmond, hogy rögtön azt mondta, hogy szerint ezek jó gondolatok, és hogy miért nem írunk ketten együtt erről egy cikket. Tehát, hogy nem személyesen sértésnek vette a dolgot, hanem igazából egy potenciált látott benne, és azóta és nem csak ezt az egy papert írtuk meg, amit ott terveztünk, hanem azóta jó sok másat is. Tehát lehet mondani, hogy ez a beginning of a beautiful friendship volt egyébként.
3: Pedig azért a science világában is vannak nagy egók, ugye?
4: Ó, hát mondjuk úgy, hogy kevés a nem nagy egó. Minél feljebb megy az ember, annál több a nagy egó.
3: Igen. De hogy azt tudjuk akkor, hogy a kukacok miért érdekesek az idegtudomány számára, a pszichedelikumok miért érdekesek?
4: Tehát itt még elsősorban itt a pszichedelikumokat, ami miatt felélénkült az érdeklődés irántuk, ezt inkább nem úgy mondani, hogy az idegtudományok felől kell megközelíteni, hanem az orvostudomány felől. Tehát azzal, hogy ugye ezzel lehet kezelni különböző pszichiátriai betegségeket. Amit itt azért érdemes tudni, hogy a 80-as évek végén jöttek be nagyjából az SSRI-ok, tehát ugye ezek a klasszikus antidepresszánsok, és azóta ezeket csavarták, vannak SNRI-ok is, meg többfajta SSRI is van, de ezek mind ugyanarra a hatásmechanizmusra épülnek. De igazából, amit ki akarok az egészből hozni, hogy mink a 80-as évek végétől kezdve, mink a pszichedelikumok olyan 2010-es években jöttek be, tehát itt van egy ilyen 30 éves blokk körülbelül, amikor az égvilágon semmilyen innováció nem volt pszichiátriai kezelés, betegségeknek a kezelésére. Tehát itt van egy ilyen innovációs vákum igazából, és hirtelen ebben megjelent a pszichedelikumok, ami egy teljesen új szercsoport, és szerintem emiatt ekkora az érdeklődés igazából irántuk. Tehát nem arról van szó, hogy a pszichiátrián belül nem tudom én, van 5-6 gyógyszercsoport, ami párhuzamosan fejlődik, hanem itt egy ilyen évtizedes innováció hiánya, vagy nem volt semmilyen új fejlesztés, és ugye ebbe hirtelen becsapódott ez az izgalmas téma, és ugye nyilván ami nagyon mássá teszi a pszichedelikumokat, hogy ugye amikor még az SSRI-ok jöttek a piacra, akkor nem volt ennek egy rekreációs színája, tehát ugye senki nem megy el bulizni SSRI-jal, ugye az egész a pszichedelikumoknak van egy ilyen szexisége, hogy azon kívül, hogy ugye gyógyszerként is lehet őket használni, mellette rekreációsan is sokan élvezik őket.
3: Állítólag. Tehát, hogy a pszichedelikumokat úgy is szokták definiálni, hogy azok a szerek, amik a szerotonin 2A receptorra hatnak, bár ez egy elég szűk meghatározás, de hogy szerinted van a között valamiféle kapcsolat, hogy egyébként az antidepresszánsok, amiket említettél, az SSRI, az is valamilyen szinten a szerotonin rendszert célozza, meg ezek is, hogy itt akkor a depressziónak van valami alapvető köze a szerotonin rendszerünkhöz, amit mind a kettő valamilyen másféle módon befolyásol?
4: Hát azért ez nagyon old school gondolkodás lenne a mai világban, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk a szerotonin valamilyen formájában felelős a depresszióért, vagy ugyanúgy ugye a dopamin, ugye az a reward molekül volt sokáig, tehát ugye ezek sokkal összetettebb rendszerek ezeknél, tehát nem arról van szó, hogy a szerotonin valamilyen szinten annak a mennyisége, vagy a minősége, vagy a nem tudom én mi az okokozati összefüggés állna a depresszióval. Valami köze van a rendszerhez, de hogy úgy mondjam, ennek a pontosan a megértés, hogy ezek a komplex biológiai rendszerek, ahol nem csak szerotonin van, meg szerotonin receptorból is van, vagy 20 féle, hogy ezeknek valószínű a rendszereknek a finom hangolása az, aminek köze van a depresszióhoz. De nem az a fajta, hogy úgy mondjam, az a nagyon ilyen crude intervention, amiket mi tudunk csinálni pszichiátriában, nem arról van szó, hogy ezek célzottan mondjuk az agyban, a depressziós agyból normál agyat tudnak csinálni.
3: Erről szoktunk beszélgetni sokat, hogy milyen érdekes, hogy amióta ezek az antidepresszánsok megjelentek, és ezt tudjuk, hogy valamilyen szinten működnek, de hogy az ezt alátámasztó mechanizmust, hogy ez hogyan is működnek, meg miért működnek, erről elméletek vannak, de hogy igazából ezt nem annyira tudjuk, ha jól gondolom. Tehát, hogy ez azért még mindig viták vannak erről, hogy mi pontosan hogy is működnek. És a pszichedelikumokkal is hasonló, hogy itt is van egy jó pár ilyen elmélet, hogy hogyan is működhetnek ezek a szerek. Jól látom?
4: Igen, tehát az van, hogy ugye ami a nagy különbség, hogy a pszichedelikumokat mondjuk, hogy ez a jelenlegi hullámban mondjuk úgy, hogy a 2000-es, 10-es évek közepétől kutatjuk, az SSRI-kat a 80-as évektől. Tehát a sokkal nagyobb volumenű kutatás történt az SSRI-okkal, tehát a tradicionális antidepresszánsokkal, de valóban a mai napig vitatkoznak pontosan a hatásmechanizmus. Tehát az egy dolog, hogy úgy mondjam, a sokkal könnyebb kinyomozni, hogy valami működik-e ilyen orvosi szempontból, tehát hogy valamilyen orvosi kondíciónak a kezelésére alkalmas, ez egy sokkal bonyolultabb dolog, hogy hogyan és miért működik valami, különösen amikor az idegrendszerről beszélünk. Tehát ugye ott eléggé limitált az, hogy hogyan tudjuk ugye a rendszert vizsgálni. Ugye ezen sokat változtatott az elmúlt évtizedekben a különböző agyi képalkotó eljárások, de azért ezeknek mindegyiknek megvan a maga limitációja. És igen, az valóban, hogy ennyi három évtizednyi SSRI kutatás után a mai napig vannak viták arról, hogy hogyan működik, aztán rámutat ezeknek a mechanisztikus kutatásoknak a limitáltságára valamilyen szinten.
3: Igen, hát a sajtóban is meg szoktak jelenni ezek az agyi képalkotó eljárásról készített képek, hogy itt van a normál agy, és akkor a színesre festett képen, meg ott van az LSD agy. Hát látod? Hát hat.
4: Igen. És azt a képet nagyon sokféleképpen ki lehet színezni, de valahogy a press release-ben mindig a legszínesebb és a legszebb jut el. De így működik a tudomány.
3: Miközben ugye egyik San Franciscóban élő kollégád, a Robin Carhart Harrisnek van egy ilyen elmélete, ami szerint inkább igazából dezorganizáltabbá teszi az agyat a pszichedelikumok, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk olyan nagyon sok új dolgot vinne bele, ha bár biztos új kapcsolatok létesülnek különféle más ilyen hálózatok között, hanem hogy inkább leépít bizonyos a józan tudott állapotban működő ilyen networköket.
4: Igen, tehát ez az egyik nagy elmélet a pszichedelikumok működéséről, ez az Entropic Brain Theory, amit valóban a Robin jegyez, akivel együtt dolgoztam még az Imperiálon, most mind a ketten a UCSF-en vagyunk, most hivatalosan nem neki dolgozok, de jóban vagyunk, pont most vigasztaltam az angol válogatott kudarcáért, amikor héten beszéltünk, de visszatérve az Entropic Brain Theory-ra, ennek az igazából a lényege, hogy a pszichedelikumok amit csinálnak, hogy növelik az agyban az entrópiát, tehát hogy az agynak a rendezetlenségét, és pontosan ezáltal az ember ki tud lépni azokból a berögzült gondolatcsoportokból, amik egyébként a fejében léteznek. Különösen a depresszió esetében, meg több más mentális betegség esetében arról van szó, hogy valamilyen az ember körökben megy, és mindig ugyanazokat a gondolatok jutnak eszébe, bele tud spirálozni, hogyha mondjuk arra gondol, hogy miért lett vége annak a kapcsolatnak, vagy miért ilyen a kapcsolata mondjuk a szüleivel, barátaival, stb. És akkor pontosan a megnövekedett entrópia által az agy könnyebben ki tud zögykölődni ezekből az egyébként bejáratott és jól ismert gondolati pályákból, és adott esetben a beteg akkor mondjuk úgy szempontból tudja látni azt a kapcsolatot, amin dolgoznia kéne. Tehát, hogy ez a pszichedelikumoknak az egyik feltételezett hatásmechanizmus igazából, hogy segít új perspektívából látni dolgokat. És ugye akkor, amit te tudsz, de mondjuk el a hallgatóknak, hogy itt ugye, ami egy ilyen fontos dolog nagyon, hogy a pszichedelikus gyógyászat az nem arról szól, hogy nesze itt van LSD és menj el bulizni, hanem ez pszichedelikus terápia. Tehát ez mindig egy ilyen klasszikus beszélgetős terápiába van beépítve, aminek három szakasza van. Először van a preparation, tehát a felkészítés. Itt részben ugye arról beszélünk, hogy mi az, ami várható a pszichedelikus élmény alatt. És mellette pedig van egy ilyen terápiás folyamat, ahol feltérképezik, hogy hol vannak ezek a gócpontok a betegnek az elméjében, és aztán a második fázis az maga a drogélmény, tehát amikor a pszichedelikumot beveszik a betegek. A modern kutatásban tipikusan ebből egy vagy kettő van egy ilyen pszichedelikus terápia során, és ebben a állapotban az van, tehát hogy arra biztatjuk a beteget, hogy kifejezetten próbálja meg fókuszálni azokra az előbb említett pszichés gócpontokra, amiket a preparáció során felfedtek. És a harmadik fázis pedig, hogy adott esetben ami új megközelítés vagy új látásmód keletkezett ez alatt az élmény alatt, azokat integrálni a hétköznapi életben. Tehát, hogy ez sokszor előfordul azért a pszichedelikus gyógyászatban, meg a rekreációs színában is, hogy mondjuk valaki valami rájön, hogy mondjuk nem tudom én, érdemes lenne gyakrabban felhívni az anyját, de az egy más dolog, hogy utána megteszi el. Tehát, hogy az a fajta új szemléletmód, az be kell építeni a hétköznapokban, és igazából ez a legnehezebb része ennek a pszichedelikus terápiának. Tehát az egy dolog, hogy ott a megnövekedett agyi entrópia alatt az ember könnyebben, vagy könnyen más perspektíva, de azokat átültetni a hétköznapi gyakorlatban igazából ez a nehéz része.
3: Tehát gyerekek, akik otthon hallgatjátok ezt, azzal, hogyha elmentek a McDonald's-ba, a WC-ből betoltak egy bélyeget, az nem feltétlenül lesz terápiás hatása rátok, bármilyen érdekes, nem tudom, gépmanókkal fogtok ott beszélgetni.
4: Nem feltétlen.
3: Nem feltétlenül lesz, igen. Hát legalább azon azért kell egy kicsit dolgozni is. Na, de hogy nálatok ott San Francisco, hogy vannak klinikai vizsgálatok, te alapvetően azért a te munkád nagy része az, hogy egy gép előtt ülsz, gondolom, mármint számítógép előtt, és elemzed az adatokat, tehát te konkrétan ott a kísérletben résztvevőkkel nem nagyon szoktál interakcióba lépni, ugye?
4: Igen, tehát én nekem igazából a job title-öm az az, hogy Clinical Data Scientist, tehát hogy amit én csinálok, a két nagy része van a melónak, az egyrészt az az, hogyha megtervezni a kutatásokat, tehát az, hogy mit tudom én, mi legyen a kontrollcsoport, melyik csoportban hányan legyenek, hányszor, hány dózis, mennyi terápia, tehát hogy ez a kutatás tervezés. És igazából az van, hogy ugye egy ilyen vizsgát mondjuk egy ilyen tipikusan egy ilyen 2-3 év, ameddig lezajlik, és mondjuk igazából az alatt nekem nem nagyon van melóm azzal az adott kutatással, és a legvégén, amikor már összegyűltek az adatok, akkor pedig elemezni. Tehát én ennek a, hogy mondjam, én ennek az ilyen kvantitatív részén vagyok, tehát nem valóban, én nem a betegekkel foglalkozok, én nem terapeuta vagyok.
3: De egyébként szerint az hasznos lehet akár egy ilyen adatelemzőnek, mint te vagy, az, hogy mondjuk megnézze, hogy ez hogy működik a valóságban, és akkor esetleg olyan tényezők is felmerülhetnek, amik korábban nem merültek fel benned?
4: Ó, hát ez nem úgy néz ki, hogy mondjuk én beülnék egy ilyen sessionre, de rendszeresen a terapeutákkal, tehát akik a csoportban pont a betegkezelést végzik, ővelük rendszeresen beszélünk, és sokszor van azt,
3: mondanak hogy... dolgokat.
4: Igen, hogy őnekik az a benyomásuk, hogy mit tudom én, ez a protokoll, amit éppen tesztelünk, hogy ez erre meg arra volt talán a jobb, és hogy ezt esetleg ezt megnézni, amit sokat csinálunk most, hogy megvan a, tehát fel vannak véve audióval ezek a terápiás sessionök, meg maga egyébként, amikor a pszilocibin élmény is zajlik.
3: Gondolom, az azért nem olyan látványos, hogy egy ember fekszik az ágyban egy ilyen eye shade-del a szemén.
4: Igen, tehát itt, amit ugye fontos elmondani, egy pillanatra visszakanyarodva ugye erre a három fázisára a pszichedelikus terápiának, hogy amikor magát a pszilocibint beveszik a betegek, akkor általában az van, hogy felvesznek egy ilyen eye shade-et, ahogy mondod, és zenét hallgatnak közben. De hogy ők ott igazából többnyire csak...
3: Mi az? Szemfedő vagy
4: igen. Igen. De hogy akkor az nem szokott egy nagyon interaktív dolog lenni. Az sokszor van, hogy a betegek a végén, akkor leveszik ezt a szemfedőt, tehát mit tudom én, amikor úgy már elkezdtem, amikor a peak-én túl vannak az élmények, tehát amikor a legintenzívebb szakaszból jönnek ki. És egyébként pont sokat beszélgetünk terapeutákkal, hogy bizonyos szempontból ez a leghasznosabb része a pszichedelikus utazásnak. Tehát ugye általában ez úgy zajlik, hogy az ember beveszi, egy 30-45 perc, ameddig elkezd hatni, és akkor általában az elejét nem szeretik az emberek, mert csak növekszik az intenzitás, utána elérjük a csúcsot, azt tart mondjuk egy olyan 2 órát tipikusan pszilocibinnal, egy 2-3 órát, és utána elkezdenek lejönni a betegek, és ez az, amit mi post-peak window-nak hívunk, tehát a csúcs utáni ablak, és hogy ez abból a szempontból hasznos, hogy nagyon sok beteg, amikor érzi, hogy elkezd már gyengülni a pszichedelikus élmény, akkor van egy ilyen megkönnyebbülés, mert aki azért volt már ebben a tudatállapotban, az tudja, hogy ez egyszerre nagyon kellemes, de nagyon félelmetes is tud lenni, tehát ezért ez egy intenzív dolog, tehát hogy ez nem olyan, hogy az ember egy ilyen könnyed buliban vesz részt, és akkor általában van egy ilyen felszabadulás, és itt van többnyire egy olyan dolog is, hogy még benne vannak a pszichedelikus élményben, de már úgy lehet velük beszélgetni. Tehát azon a 25 mg pszilocibin dózist, amit még tipikusan kapunk, azt tudni kell erről, hogy ez egy nagy dózis. Tehát,
3: az mondjuk hány gram gomba?
4: Ez egy olyan 4-5 gram szárított gomba.
3: Akkor tehát, a hallgatók kedvéért azért egy rekreációs dózis, az olyan 1-3 gram szokott lenni.
4: Igen. Tehát ennél többről beszél. Tehát a pszichedelikus terápiának kifejezetten nagy dózisokkal dolgozunk. Tehát ennek a 25 mg-os dózisnak, amikor az ember a csúcsán van, akkor ott nagyon nehéz beszélgetni bármiről, tehát hogy ott nem arról van szó, hogy...
3: A nonverbális kommunikáció.
4: Tehát az nem az, amikor az ember, nem tudom én, a haverjaival egy erdőben lájtosan begombázik és sörözgetve dumálgatnak. Ez ennél jóval intenzívebb. De mondom, amikor vége van ennek a nagyon intenzív szakasznak, és elkezd az ember lejönni a gombáról, akkor van ez a kicsit ez a megkönnyebbülés élmény, hogy túl vagyok a nehezén, és az, ami egy ilyen sweet spot, hogy még benne van a pszichedelikus élményben, és mellette pedig, de már lehet beszélni vele a hétköznapi dolgokról is. És egyébként pontosan emiatt egy terapeuta kollégámmal sokat beszélünk erről, hogy igazából mi az LSD-re teszünk, hogy melyik lesz a leggyógyászati szempontból a leghatékonyabb pszichedelikum, hiszen az az, aminek ugye nagyon hosszú ugye ez a vége. Tehát, hogy ugye egy gombatrip az egy olyan 5-6 óra tipikusan, vagy egy 2, mondjuk, hogy egy óra, ameddig igazából úgy beindul, egy 2-3 a peak, és utána még egy 1-2 ez a vége. Az LSD-nél szintén nagyjából egy óra, ameddig beindul, ott mondjuk a peaket azt inkább 3-4 órának mondanám, de aki LSD-zett már, azt tudja, hogy annak a vége az nagyon-nagyon hosszú, tehát hogy az ott még simán van egy 3-4-5 óra, tehát hogy és de hogy ugye pont ez a, hogy mondjam, ez a terápiás szempontból ez a leghasznosabb része hosszú az LSD tripnek.
3: Na most ugye, aki elmegy valamilyen fesztiválra, az többnyire, ha találkozik pszichedelikumokkal, az mondjuk az LSD-t bélyek formájában, a pszilocibint gomba formájában. Nálatok ez mind szintetikus, vagy természetes előállított, és milyen formátumban adjátok be, folyadék, vagy tabletta, vagy...
4: Hát igen, ez egy vicces dolog, mert ugye amikor általában ugye az ilyen hippi körökben ugye gomba, természetes meg minden, de ami orvosi kutatásban van, az mind szintetikus pszilocibin, tehát ezek nem láttak gombát, meg földet, meg semmit, ezek kémiai.
3: Most felsziszentek a mexikai és dél-amerikai sámánok.
4: Abszolút, igen, de mi gonosz szintetikus pszilocibinnal dolgozunk, ami egy kapszula formájában vesznek be a betegek.
3: És kiszállítja ez a kompaszféle ilyen kanadai?
4: Nem, minket a Usona Institute láttál főleg, de ez ilyen más stadikból máshonnan van, de Usona nekünk
3: van. Na, az európai gomba nagy részét ezt a kanadaiak szállítják.
4: Lehet, ezt nem tudom, hogy ezek a beszerzési láncok, ezek nem hozzám tartoznak.
3: Értem. Csak azért egyébként, hogy hallgatók kedvéért, ugye megalakult Magyarországon is a Magyar Pszichedelikus Társaság, mind a ketten tagjai vagyunk.
4: Igen.
3: És itt azért felmerültek már ilyen gyakorlati kérdések, hogyha esetleg lesznek klinikai vizsgálatok, vagy akár valami más, majd erről is beszélgethetünk, hogy milyen más módokon lehet hozzájutni ezekhez a szerekhez, akkor azt hogyan lehet egyáltalán beszerezni. Tehát ennek megvannak azért a nemzetközi csatornái, hogy legálisan lehet beszerezni ilyen szereket. Tehát a nemzetközi kábítószer egyezmények azt is lehetővé teszik, hogy gyógyászati és tudományos célra ilyen szerek beszerezhetővé váljanak a megfelelő papírmunka után, ami azért valljuk be, hogy a papírmunka az elég durva, és hát ez eléggé megnehezíti a tudományos kutatást is.
4: Jó, abszolút, tehát, hogy hát ugye különösen tehát Amerikában ugye a republikánusok nagyon szerették Kaliforniából viccetűzni az adminisztráció miatt, és az a helyzetében teljesen igaza van a republikánusoknak, tehát, hogy az a fajta papírmunka, ami nálunk egy-egy ilyen kezelésnél zajlik, tehát tényleg egy erdőt ki kell vágni, annyi papírmunka van belőle meg. Mert az egész tényleg olyan a nevetséges, például, hogy egy ilyen 100 000 dolláros szívben kell tartani ezeket a gombot, ezt a pszilocibint, aminek mondjuk az utcai értéke, hát mondjuk 50 dollár. Tehát, hogy ilyen teljesen aránytalan dolgok vannak. De valóban azért ezt meg lehet oldani nemzetközileg, ugye Csehország, tehát innen ugye nem is messze, lehet mondani, hogy ott van is kultúrája, meg hagyománya a pszichedelikus kutatásnak, tehát ezt az Európai Unión belül is meg lehetne oldani, és különösen ugye itt az van, hogy van egy ilyen first mover probléma, hogy aki először csinálja, annak aztán különösen nehéz kitaposni az utat, aztán a másodiknak, meg a harmadiknak könnyebb, hát reméljük mi is majd eljutunk ide.
3: Ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Petya vagyok, és Szigeti Balázs idegtudóssal beszélgetünk pszichedelikumokról, tudományról. Berakok egy zenét, és a zene után hamarosan jövünk. Aztán meg is kérem itt a Laci technikust, hogy kapcsolja be a légkondit, nem tudom, te vagy bele, de egy kicsit meleg van itt a stúdióban. Hamarosan jövünk.

0: Hát igen, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás, kora reggeli golzenékkel. Hamarosan érkezik ugyanis az Ozora Fesztivál. Mikor is? Pénteken kezdődik, Bazsi?
1: Pénteken, igen.
0: Mind a ketten tervezünk menni, sok egyéb magyarral és külföldivel egyetemben, úgyhogy már izgatottan várjuk a fesztiváli hangulatot.
1: Így van.
0: Na, de kanyarodjunk vissza még egy kicsit a Psychedelic Science világába. Beszéljünk akkor kicsit arról is, hogy te konkrétan mit kutatsz. Neked is jelennek meg azért papereid, tudományos cikkeid. Mi az, amit te kutatsz?
1: Igazából kezdjük ott, hogy angolul blindingnak hívják azt, hogy a kutatásokban nem mondjuk meg, hogy ki mit kap. Tehát a modern orvosi kutatásoknak az alapja az az úgynevezett double blind placebo control study. A double blind az azt jelenti, hogy se a beteg, se az őt kezelő orvos nem tudja, hogy a beteg placebót fog kapni, vagy pedig az aktív szert. És ilyen vizsgálatok nagyjából a 60-as évek óta zajlanak, tehát azóta lett ez a gold standard a medical researchben, és ez

0: Németek számára. Nagyon-nagyon egyértelmű lesz az, hogy ki melyik csoportban van. Tehát ezáltal...
1: Mi is az a másik placebo drog, amit szoktak használni? Amik ilyen kis báztok.
0: Ja, hát ez a niacin.
1: Niacin. De azért az nem az.
0: Hát igen, tehát az van, hogy tehát ez az aktív placebo, és most ezzel próbálkoznak, meg mi is próbálkozunk, hogy ugye a nem inaktív placebo-t adni a kontrollcsoportnak, hanem valamilyen más pszichoaktív szer. Csak ezzel az a probléma, hogy a pszichedelikumok nagyon karakteres hatásai vannak. Tehát mit tudom én, mondjuk, hogyha kokaint kutatnánk, azt mondjuk amfetaminnal relatíve egyszerű elfedni, mert mind a kettőnek van egy stimuláns hatása. De a pszichedelikumoknál különösen ez a vizuális hatás az annyira egy egyedi dolog, hogy azt nagyon-nagyon nehéz, tehát nincsen olyan más típusú tudatmódosító szer, ami ne lenne pszichedelikum, de a pszichedelikumhoz hasonló vizuális hatást váltana ki. És valóban az van, hogy elkezdték, tehát most ez az aktív placebózás, ez most ez egy ilyen divatos dolog, és akkor ilyen nagyon nevetséges kontrollcsoportok vannak, mint például a niacin. Hát itt az, hogy nem mehetek bele minden részletbe, de nálunk a UCSF-en most a következő generációs vizsgálatokban, ott egy ilyen, hát annyit mondhatok, egy agresszív drogkoktélt fog kapni a kontrollcsoport. Tehát nem csak az, hogy mondjuk van benne A vagy B, hanem van benne A, B meg C is, és egy ilyen koktél, és hogy ezzel próbáljuk összezavarni, vagy nem összezavarni, mert nem ez a lényeg, de hogy ezzel próbáljuk elfedni az, hogy ki melyik csoportban van. Tehát ez, amit úgy hívnak, hogy a blinding problem a pszichedelikus kutatásnál, hogy ez alapvetően, ami minden más, vagy nagyjából minden más orvosi területen jól működik, ez a double blind placebo control, ez nem működik a pszichedelikumoknál. És ez mindenfajta ilyen methodological bias-okhoz vezetnek, hogy akkor ezt hogyan vegyük figyelembe, milyen study design, ami ezt tudja az ott esetben ellensúlyozni, vagy milyen statisztikai eszközöket tudunk alkalmazni.
1: És hogy ugye ez a gyógyszer engedélyeztet is folyamatnak egy nagyon fontos része is, ezek a klinikai vizsgálatok, tehát itt azért, ez azért jelentős már.
0: Hogy... Így van, tehát az FDA, tehát az amerikai gyógyszerügynökség az 2024 nyarán elutasította az MDMA-asszisztált terápiát, és ez volt az egyik kifogásuk, hogy igazából ezek nem double blind studies, csak itt ugye van egy olyan probléma, hogy igazából nem lehet double blind study-t csinálni pszichedelikumokkal, és akkor most az MDMA-t is belevettem, de úgy mondjam, tehát nem arról van szó, hogy van valami, amit tudnánk csinálni, és azt nem csinálták meg, akik ezt gyógyszerre akarnak belecsinálni, nem, igazából senki nem tudja, tehát hogy ez alatt viszont kialakult kicsit egy ilyen fura szituáció, ahol az FDA azt mondja, hogy ez nem megfelelő minőségű bizonyíték, a bizonyítéknak a bizonyossága az nem éri el azt a szintet, amit ők várnak, de hogy mi az, ami ezt megütni, adva ezeket a gyakorlati nehézségeket, arra viszont az égvilágon nem mondtak semmit. És ugye most van egy olyan izgalmas dolog, hogy amit te is említettél, cég a Compass Pathways, ők pszilocibinnal foglalkoznak, egyébként ez egy angliai székhelyű cég, hogy ők most befejezték a Phase 3 study-kat, pszilocibin a depresszióra, és ezt most adják le az FDA-nek, és ez is ugyanettől functional unblinding, ez még a másik szakszó, tehát hogy funkcionális unblinding, tehát ugye a gyakorlatban megtudják a betegek, hogy ki mit kapott, és ez egy érdekes dolog lesz, hogy mit fog ezzel kezdeni az FDA, ugye amit egy fontos dolog, hogy közben ugye változott az adminisztráció, és a Trump adminisztrációk nagyon-nagyon szeretik a pszichedelikumokat. Tehát valószínű itt az lesz, hogy úgymond a metodológiai szempontból ugyanúgy van kifogásolat, vagy ugyanazok az elemei kifogásolat ezeknek a pszilocibin sztadiknak, mint az MDMA sztadinak volt, de a Trump adminisztráció FDA-je, hát azt mondom, hogy a smart money az azon van, hogy ők ezt engedélyezni fogják, és én mondjuk arra mernék pénzt tenni, hogy 2027 végére, de valószínűleg tartom, hogy még előbb, Amerikában szövetségi szinten engedélyezve lesz a pszilocibin terápia.
1: Tényleg az embernek vannak ilyen vegyes érzései, amikor látja, hogy ezek a aktív tudomány tagadó és áltudomány hívő emberek, mint a Robert Kennedy, ők így támogatják a pszilocibint, vagy akár a kanabiszt is. Miközben azért, tehát hogy ezzel hogy az ember egyet tud érteni, de hogy azok az alapok, amikről ők ezt támogatják, az igazából ugyanaz az alap, amiről ők támogatnak ilyen oltástagadó, meg hasonló dolgokat is. Szóval az embernek ilyen vegyes érzései vannak ezzel.
0: Igen, ez az egész pszichedelikus szénára igaz, hogy itt alapvetően, vagy szóval, hogy ezért ez egy liberális hippi közeg, de hogy ugye a Biden adminisztráció elkaszálta,

0: Az a várható, hogy a Trump adminisztráció ez meg át fogja engedni a pszilocibint, és emiatt sokaknak vannak
1: ellenérzései.
0: Hát, vagy mondjuk így inkább, hogy vegyes érzései, talán kicsit finomabban.
1: Igen. Hát ez érdekes lesz minden esetre. Ugye szerintem most már tényleg csak időkérdése, hogyha nem is lenne ez a Trump adminisztrációs támogató atmoszféra vagy klíma, akkor is azért szerintem ezt előbb-utóbb azért meglépnék a pszichedelikumok.
0: Igen, és itt az fontos, amivel nyitottuk a sót, hogy az elmúlt évtizedekben nem volt innováció ezen a területen. Tehát itt egy nagyon, hogy úgy mondjam, kiszomjazott területről van szó. Én is azt gondolom, hogy pláne most, tehát ez csak az idő kérdése igazából, hogy mikor lesz Amerikában engedélyezve a pszichedelikus terápia, és onnantól kezdve ez nagyon hamar át fog valószínű érni Európába is.
1: Nekem egyébként ugye most Harlemben volt megint ez a ICPR, ez a Nemzetközi Pszichedelikus Konferencia, és ott az egyik érdekes, nem tudom, új dolog, amit megtanultam, az, hogy vannak ugye ezek a klasszikus pszichedelikus gyógy terápiás használati módok, amikor van a pszichoterápiával az kombinálva a pszilocibinnek a használata, de hogy most azért felmerültek olyan használati módok is, amiben a pszichoterápia nélkül fejtik ki a pszichedelikumok a gyógyhatásukat. Ilyen például a cluster fejfájás esetében, ha jól tudom, ti meg a Parkinson-kort is vizsgáljátok, ahol szintén nem a terápiás részt a pszichoterápiában a hangsúly, hanem hogy valószínűleg a pszichedelikumoknak egyébként van egy olyan biológiai hatása is, ami bizonyos egészségügyi állapotok, zavarok esetében, betegségek esetében hatékony lehet.
0: Igen, de itt válaszunk el kettő dolgot. Tehát egyrészt az, hogy valóban van egy olyan iránya ennek a pszichedelikus gyógyászatnak, hogy minimalizálni a terapeutának meg a terápiának a szerepét, és ez egyszerű közgazdasági oka van. Tehát az van, hogy jelenleg a pszichedelikus terápia lehet, hogy hatékony, de nem skálázható, nagyon nagyok a költsége is. Nem azért, mert pszilocibint vagy LSD drága lenne előállítani, ha nagy mennyiségben az ember előállít bármilyen kémiai szert, annak előbb-utóbb le fog jönni az ára, hanem itt a terápia a drága. Tehát az, hogy ugye egy valaki, akinek egy orvosi diplomája van, ott ül veled egy szobában. Ebben ez a drága. És ugye itt az van, hogy mondjuk San Franciscóban, tudom, hogy egy ilyen terápia, az nagyjából ilyen kb. $300 egy óra. Ugye egy pszilocibin terápia az, hát maga a session az egy ilyen 6 óra, ahogy említettük, ugye akkor az $1800 ugye az, hogy ugye ott ül veled valaki, hogy ugye mondtam, általában egy-két drug session van, tehát itt nagyon hamar összen egy ilyen $4000-5000 költséget kezelésnek, ami nem megengedhető az átlag amerikainak. És emiatt van egy ilyen irányzat, kettő dolog, egyrészt az, hogy ezt a terápiát minimalizálni, tehát hogy mondjuk aki ott van a session alatt, annak ne egy pszichiáter legyen, hanem legyen csak valakinek mondjuk egy nursing degree-je van. És a másik irányzat az pedig az, hogy
1: sőt, bocsánat, hogy felveszakítanak, ha hallottam olyan tapogatózásokat, hogy AI-jal helyettesíteni a terapeutát, azért az is egy kicsit már
0: félelmetes gondolat. Hát az a Peak San Francisco, tehát hogy igen, ahol az AI meg a pszichedelikumok keverednek, de valóban vannak ilyen irányzatok. De a másik, amit még akartam mondani, hogy emiatt nagyon népszerűek a DMT és a 5-MeO-DMT is. Tehát ugye ezek sokkal rövidebb hatású pszichedelikumok. A DMT-nek annak mondjuk egy ilyen 5-10 perces hatása van, a 5-MeO az egy kicsit hosszabb, talán 10-15 perc, de itt ugye van egy olyan matematika, hogyha mondjuk a gombakezelés 6 óra, a DMT-nek tegyük fel ugyanaz a hatása, az 10 perc, hát ugye akkor pontosan ez az ekonomia sokkal jobban kijön a DMT-nek. Tehát afelé halad a piac igazából, hogy minél kisebb szerepe legyen a terapeutának, és hogy minél rövidebb legyen maga ez a pszichedelikus utazás, de ez úgy mondjam, ez ilyen közgazdasági nyomás miatt. Ugye az egy dolog, hogy a pszichedelikus terápia hatékonya ilyen orvosi tudományos értelemben, az egy tök más dolog, hogy ez hogyan épül be a társadalmakban, milyen bizniszmodell működik mellette, lehet-e ebből pénzt csinálni. És úgy mondjam, most már ezen az első ilyen tudományos fázis, hogy nem arról van szó, hogy túl vagyunk, csak úgy, hogy ez a dolog terjeszkedik, most már ezek a egyéb szempontok egyre inkább előtérbe kerülnek.
1: A kapitalizmus szempontjai, igen.
0: Így van, valakinek pénzt kell ebből csinálnia, különben senki nem fogja csinálni.
1: Egyébként Nemrég volt egy ilyen találkozó Brüsszelben, ami az Európai ilyen Pszichedelikus Egyesületeknek a hálózata szervezte, és ott egy német professzor arról beszélt, hogy ő ebbe kimondottan veszélyt lát, hogy a cégek így nyomják nagyon a DMT-t, mert hogy neki személyesen az a tapasztalat, hogy a DMT-vel sokkal több negatív hatás, illetve hát ilyen esemény is előfordult az ő klinikai tapasztalatuk szerint, mint mondjuk a pszilocibinnel, és hogy ezt egy kicsit így próbálják el hessegetni, hogy igazából a DMT-nek ugyanakkor a kockázata is nagyobbak.
0: Hát igen, és különösen a 5-MeO-DMT-nek, ami most a divatos, kicsit egzotikus pszichedelikum. Tehát az van szerintem, hogy így globálisan, mert különösen San Franciscóban pszilocibinozni, az már nagyon ilyen, nem is tudom, szóval, hogy ez már ugye ilyen nagyon standard lett, és akkor ehhez képest...
1: Mint ahogy Budapesten rágyújtanak egy spanglira.
0: Így van, igen, tehát már senkit nem érdekel, ugyanígy, hogyha sokszor szoktam mondani, ez így van, hogy San Franciscóban nem isznak, meg nem szívnak a fiatalok, de nagyon nehéz egy péntek este nem begombázni, de hogy emiatt ugye ilyen nagyon standard lett az egész, és akkor ehhez képest a 5-MeO-DMT lett, aki egy kicsit cool, meg kicsit egzotikusabb, meg jobb social circle-ökben mozog, az hozzá tud jutni, de ilyen anekdotális szinten, tehát ezt most nem adatokra támaszkodva mondom, de amiket mi látunk, vagy akik ilyen, akik úgy mondjam, rossz hatással volt rájuk a pszichedelikumok, azoknak nagyon nagy része 5-MeO-DMT, nem tudom, tehát mondom ezt én anekdotális szinten mondom, de sok terapeutának, meg sok szakembernek az a tapasztalata, hogy ott gyakrabban előfordul a negatív kimenetel.
1: Ennek akkor valószínűleg az azok, hogy jóval intenzívebb hatásai vannak a DMT-nek, mint akár a pszilocibinnek, akár az LSD-nek, ugye?
0: Hát jó, de ezt tegyük hozzá, hogy minden dózis függő. Tehát, hogy mondjam, el lehet érni ugyanazt az intenzitást LSD-vel, mint DMT-vel, csak többet kell belőle bevenni, ugye, ami a DMT-ben nagyon mássá teszi, hogy hát azért az olyan, mint az embert egy ágyúból lőnék ki. Tehát, hogy ugye ott az ember beszívja a DMT-t, és így egy pár másodperc alatt ugye egy ilyen hipergeometriális térben elveszik, ahol mindenféle űrlény manók jönnek, és beszélget velük. És nagyjából ugyanilyen gyors is a landolás. Mondjuk ez talán nem igaz, de nem annyira ágyú kilövésszerűen, de hogy ugye mégis egy ilyen... relatíve gyors, mondjuk ugye az LSD-hez képest, amiről beszéltünk, hogy ugye azért ez egy 8-10 óra, az úgy mondjam, az úgy rákúszik az emberre, és aztán szép lassan lejön. A DMT-nek más a dinamikája, az ágyból kilövik, és aztán egy ejtőernyővel visszaereszkedik, nincs nagyon íve a dolognak igazából.
1: Szokták businessman tripnek is nevezni ugye a DMT-t, mert hogy a San Francisco-i businessmenek így a napi rutinjuk közben egy kis DMT-t besűrítenek.
0: Hát igen, az, amit igazából egy ebédszer, egy kávészünetben is lehet egy jó DMT-zni kollégákkal egy tetőteraszon, mert 10 perc.
1: Igen. Hát, aki most kapcsolódik be, Szigeti Balázsral beszélgetünk, aki a San Francisco Egyetem kutatója a pszichedelikumok témán. Én Petya vagyok itt a pultból, és ez itt a Hajnali Hasadás műsora. És akkor még kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan, mi volt a fogadtatása annak, hogy a legutóbbi cikketben gyakorlatilag arról írtál, hogy ezek a... Tehát a pszilocibin asszisztált pszichoterápia az nem nagyon hatékonyabb, vagy nagyjából olyan hatékony, mint a hagyományos antidepresszánsok. Ez egy kicsit ilyen lehűtő hatású eredmény volt, nem?
0: Igen, tehát itt ugye beszéltünk ennek a blokknak az elején, hogy ez a blinding problem pszichedelikumoknál, tehát hogy a placebo kontrollos vizsgálatok nem működnek, hiszen mindenki tudja, hogy mit vet be. És akkor igazából ami csavar ebben a paperben, hogy akkor mi azt találtuk ki, hogy akkor összehasonlítani a pszichedelikus terápiának a hatékonyságát az open label klasszikus antidepresszánsokkal. Az open label az a szakszó arra, hogy tudják, hogy mit vesznek be az emberek. Tehát vannak olyan vizsgálatok, ahol nincsen kontrollcsoport, hanem mindenki tudja, hogy mit vesz be. Tehát itt az a logika, hogy a pszichedelikus terápia azt nem lehet igazából ilyen blinded study-ként csinálni, tehát a gyakorlatban mindig open label, akkor is, hogyha van egy ilyen formális blinding procedure, és hogy akkor viszont a fair összehasonlítás az a többi open label antidepresszánsokkal van, hiszen akkor mind a kettő gyógymód mind a kettő megkapja azokat a pozitív hatásokat, amik azzal asszociálhatók, hogy a betegek tudják, hogy mit vesznek be. és valóban akkor itt az jött ki egyébként ez a mi, hogy úgy mondjam, az előzetesen regisztrált hipotézisünkkel szembe volt. Tehát itt az ellenkező jött ki, amire számítottunk.
1: Magad védelmében mondtad.
0: Egy kicsit valóban, de mire mi számítottunk, hogy az fog kijönni, hogy a pszichedelikumok még így is jobbak, mint a klasszikus antidepresszánsok, de nem ez jött ki, hanem az jött ki, hogy igazából mind a kettővel körülbelül úgy, tehát gyakorlatilag teljesen marginális különbség van. Tehát
1: amin azért felhördültek bizonyos szakemberek, kollégáid is.
0: Hát nem sok, nem lettem népszerű vele, igen, ezt te tudod, hogy én ilyen komplex viszonyom van a saját eredményeimmel, és sok szempontból nem szeretem én sem a saját munkámat, de az van, érted, hogy egy ilyen kutatás meg, azért ez több év melója, tehát hogy érted, azt nem csinálhatom meg, hogy akkor nem is lenne etikus, meg hát baromi sok munka egy ilyet, tehát hogy akkor ugye ezt akkor ezt kell publikálni, hogyha ez jött ki. És igazából, amit itt ugye egy érdemes, vagy szóval, ami egy ilyen kicsit science-ezzünk?
1: Hát belemeltünk úgy, hogyha a hallgatók is megértik. Hogy...
0: Jó, oké, de tehát igazából amit el akartam mondani, hogy itt ugye, ami ebből az egészből kijött még, hogy és akkor most át fogok ugrani részleteket, de ami egy ilyen érdekes dolog, hogy igazából a pszichedelikumoknál hiányzik a placebo hatás. Tehát az van, hogy mondjuk a depressziót maradjunk annál, mert ez a legismertebb példa, azt egy úgynevezett Hamilton skálán mérik, ami egy ilyen 17 kérdéses kérdév, ami lényegében vége megy a depressziónak a tünetein, és ez alapján mérjük azt, hogy ki mennyire depressziós. És az van igazából, hogy a klasszikus antidepresszánsok esetében, és itt most azért sok száz vizsgált és sok tízezer betegről beszélünk, átlagosan 8 pontot javulnak, akik placebót kapnak, és 10-et, akik pedig klasszikus antidepresszánst.
1: Aha.
0: És az az érdekes a pszichedelikumoknál, és amit ugye fontos hozzátenni...
1: Ez biztos azért meglep sok hallgatót, hogy akkor nincs is olyan óriási különbség a...
0: Igen. És tehát ugye a klasszikus antidepresszánsoknak egy olyan, hogy mondjam, a hatás 80% az a placebo csoportban is megtalált. És amit itt viszont fontos hozzátenni, hogy a gyógyszerügynökségek, meg általában a tudományos közösség, amit ők néznek, az az úgynevezett treatment versus control difference, tehát hogy ez a 10-8, tehát az a 2 pont különbség, hogy mennyivel jobb a gyógyszer, mint a control csoport. És igazából ami miatt a pszichedelikumok ilyen orvoskutatói szempontból felkeltették az érdeklődést, hogy ugyanez a szám, tehát ez a between treatment difference, a treatment meg a control közötti különbség, az egy ilyen 5 pont körül jön ki, 5-6 pont. És ugye akkor az volt a narratíva, hogy tehát hogy ugye ez a különbség, ez 2 pont a klasszikus antidepresszánsoknál, pszichedelikumoknál 5-6 pont, ugye akkor sokkal jobban vannak a betegek, sokkal nagyobb a hatása. De igazából, és ez a mi kutatásunkból jött ki, de hogy igazából az van, hogy a pszichedelikumoknál nincsen placebo hatás, vagy nem az, hogy nincsen, hanem fele akkora, mint a tradicionális antidepresszánsok.
1: Mert egy csomó ember tudja, hogy ez nem pszichedelikum, amit kapott.
0: Így van, tehát ez egy ilyen csalódottság hatás, tehát 8 pont a klasszikus antidepresszánsoknál, a pszichedelikumoknál pedig igazából egy ilyen 4-5 pont körül van a placebo hatás, és akkor ez a treatment versus control difference, azt mondtam, ez egy 5-6 pont, tehát hogy ezt a kettőt összeadjuk, akkor körülbelül ugyanúgy egy ilyen 10-11 pontnál kötünk ki, hogy mennyit javulnak a betegek. Csak az van, hogy a pszichedelikumoknál, amiért nincsen placebo hatás, ezért ezt a különbséget, úgy mondjam, ezt egy alacsonyabb számtól mérjük. Tehát nem arról van szó, tehát amit néz igazából az FDA, ez mondom, ez a különbség, hogy mi a gyógyszerhatás és a placebo között a különbség, ez jóval nagyobb a pszichedelikumoknál, de ez nem azért van, mert akik pszichedelikumot vesznek be, azok nagyon-nagyon-nagyon többet javulnának, mint az antidepresszánsoknál, hanem a különbség a kontrollcsoportban van. Tehát akik placebót vesznek be a pszichedelikus terápiánál,
1: akik azt mondják, hogy kapjátok be, én nem erre számítottam. Hát ez így nem jó. Akkor most sokkal depressziósabbnak érzem magam.
0: Hát erről az a barátommal megtörtént eset jut eszébe, aki elment Portugáliába, azt hiszem Portóba nyaralni, és füvet akart venni, és egy ilyen utcai árustól azt hiszem sikerült 40 euróért 1 gram oregánót vásárolnia, tehát hogy ő is ott egy elég nagyot anyázott, tehát körülbelül ugyanez a hatás van ebben a... Egyébként ezt gyakran mondják a terapeuták, ugye elővel mit tettem, hogy szoktam velük is konzultálni, hogy ugye mi az, amire érdemes odafigyelni, és sokszor mondják, hogy Tehát, hogy egy ilyen frusztráció, egy ilyen disappointment az van azoknál, akik a placebo csoportban vannak, és azt ugye tegyük hozzá, hogy ugye a pszichedelikus terápia az olyan szempontból más, mint, tehát mindenki, amióta léteznik orvostudomány, és meg ezek az orvosi vizsgálatok, senki nem a placebo csoportban akar lenni. Csak ugye az, hogy ezt a pszichedelikumoknál egyrészt ugye tudják a betegek, vagy tehát utána miután ugye megvolt ez a dosing session, de a másik része is ezt szerintem fontos kiemelni, hogy ugye említettük, ez egy terápia, ahol van ez a preparáció, és ugye nagyon sokat beszélnek arról, hogy mi várható a pszichedelikus utazás során, úgyhogy ugye egy ilyen life-changing, transformatív, metamorfózis experience, tehát hogy ugye erre így nagyon rá vannak készülve, és hogy akkor ugye rengeteg papírmunka egy ilyen vizsgálatban részt venni a betegnek is, többször be kell jönni, tehát ez egy lényeges macera. Aha. És akkor végre eljön ugye az a nap, amikor ugye az ember megkapná a pszilocibinját, bemegy, megissza, vagy lenyeli a kapszulát, és akkor vár, és semmi nem történik.
1: Itt erre nem lehetne kicsit jobban felkészíteni a betegeket? Tehát ugye azzal kapcsolatban is jobban felkészíteni, hogy oké, de lehet, hogy egy kontrollcsoport, tehát itt a kontrollcsoportban leszel, de ettől még ne essél kétségbe, ne legyél csalódott, mert akkor is lesz valami pozitív hozadéka ennek a dolognak.
0: És pont tavaly megváltoztattuk a protokollt, tehát hogy ezt a felkészítési protokollt nálunk a CSF-en, ahol pont erről is beszélünk, hogy tehát általában itt azt nem tudják a betegek, hogy pontosan mi a kontrollcsoport, és hogy mondtam, nálunk a UCSF-en mi aktív placebókat használunk. Tehát úgy mondjam, ezt úgy korlátolt, hogy mit tudunk nekik mondani, de mondjuk nekik azt, hogy ha nincsen pszichedelikus élményük, ugye akkor is van terápia, tehát hogy ugye akkor is lesz ebből az egészből nekik hasznuk, vagy legalábbis reméljük. Csak ugye sok beteg ugye azt mondja, hogy úgy mondjam, és ez valahol érthető, hogy ugye elmondták minden barátjuknak, milyen cool, benne vannak egy pszichedelikus, utána egy kicsit lúzerség, ugye, hogy, és itt ugye ez én vagyok, mert ugye én vagyok, aki ezt a randomizációt csinálja, tehát hogy az egyszer volt, ez egy vicces epizód volt, hogy egy kollégának, egy rokona jött be hozzánk, és ugye akkor van egy ilyen nyomás, hogy ugye kicsit, hogy ugye akkor ő melyik csoportba fog kerülni. Tehát ezt ugye én az, hogy megnyomok a számítógépen egy gombot.
1: Ez randomizálva van.
0: Hát igen. És akkor az volt, igen, egy kicsit ilyen etikai kérdésnek éreztem, úgyhogy egy másik kollégát odaírtam, és mondtam neki, hogy figyelj, ez az XY-nak a nagymamája, most megnyomok egy gombot, ami kijön, az lesz. De hogy akarom, hogy valaki lássa, de hogy... Na, volt érted egy ilyen érezhető nyomás igazából, hogy... valakit, akit így közösségileg szeretünk, ő melyik csoportba fog kerülni.
1: Én láttam, hogy olyan dizájnokat is, amiben ezt az egész placebo kontrollt úgy próbálják megoldani, hogy különböző dózisú csoportokat hoznak létre, tehát mikrodózis, ami mondjuk nagyon alacsony dózisú, attól kezdve egy mezó, egy közepes és egy magas dózis, és hogy akkor azt mondják, hogy ezzel ez a probléma gyakorlatilag valamennyire átidalható, hogy meg lehet nézni, hogy alacsony, közepes és magas dózisban milyen különbségek vannak.
0: Hát ez a klasszikus ugye dose response, tehát ugye minél több a ok, annál többnek kell legyen az okozatnak, tehát ugye az oka javulásra a pszichedelikum, akkor ugye a növekednie kell a gyógymódnak is, csak ezzel az a probléma, hogy pontosan, hogy növekszik a dózis, ugye ez a functional unblinding is igazából egyre inkább növekszik, tehát hogy egyre több, hogy úgy mondjam, azt a pozitív prekoncepciót megkapják a betegek, ami a pszichedelikumokkal kapcsolatban kialakult. Tehát én ezt személy szerint valóban létezik egy ilyen irányzat, tehát konfirmálom, amit mondasz, de szerintem igazából ez nem...
1: Nem ez a megoldás szerinted?
0: Nem ez a megoldás.
1: És tudod, hogy mi a megoldás? Vagy van neked ötleted? Mert hogy azért az se jó, hogyha, tehát gondolom nem az a megoldás, hogy csak unblind, tehát hogy mi az open label, tehát hogy olyan kutatásokat kell csinálni, amikor az emberek tudják, hogy mit vesznek be.
0: Jó, azt azért tegyük hozzá, mert szerintem részben ez a megoldás, mert hogy ugye nem arról van szó, csak a pszichedelikumok, amik ilyen úgynevezett unblindable treatmentek, tehát például minden pszichoterápiánál is tudják a betegek, hogy mit kaptak. Vagy például a rengeteg surgery study-nál is, nem nagyon vannak placebo surgery-k, egy-egy study, ahol létezik, ez van. De valahol pont azt érzem, hogy igazából az a kivételes, ahol ez a double blind paradigma, ez jól működik, és akkor itt most nem általában az orvoslásról beszélek, hanem inkább a pszichiátriai kezelésekről. Mert itt ugye az van, hogy azt próbáljuk megváltoztatni, hogy hogyan érzi magát a beteg, tehát pontosan emiatt ez az unblinding probléma sokkal jobban előjön. Amit én Tehát ami igazából szerintem ebben a functional unblinding témában számít, az nem az, hogy akik azt kapják, amire számítottak, hogy ott ilyen nagyon nagy ilyen pozitív pszichológiai hatás, hanem pontosan a kontrollcsoportban a csalódottságot kiküszöbölni. És erre, amit hát most próbálunk erre pénzt szerezni, az úgynevezett Zelen Design, aminek az a lényege, hogy amikor felhív minket a beteg, akkor azonnal randomizáljuk őt, tehát az, hogy vagy a kontrollcsoportba kerül, vagy az aktív, és onnantól kezdve minden információ, amit megosztunk vele, az úgy tesz, mint hogyha ez egy ilyen open label study lenne, ahol egyetlen egy csoport van, tehát hogy nincsen alternatíva. Tehát ha valaki kontrollcsoportba kerül, akkor azt mondjuk, hogy jó, bekerültél a microdose study-ból, 1 mg-mal fogunk téged kezelni, lesz benne terápia, stb. De soha nem említjük meg, hogyha 5 perccel később telefonál, akkor lehet, hogy a 25 mg-os magas dózisú csoportba került volna. Tehát úgy próbáljuk meg kiküszöbölni a csalódottságot a kontrollcsoportban, hogy randomizáljuk a betegeket, mielőtt ők még egyébként formálisan konzultálnának a stadihoz, és sose tudják meg, hogy egyébként ők randomizálva lettek.
1: Aha. Jó, aki most kapcsolódik be, és kínainak hangzik az a beszélgetés, annak röviden összefoglalva, hogy arról beszélgetünk Szigeti Balázs kutatóval, aki San Francisco Egyetemen kutatja a pszichedelikumokat, hogy az ilyen klinikai vizsgálatok során hogyan lehet kiküszöbölni azt a problémát, hogy a kontrollcsoportba kerülő emberek azok gyakorlatilag tisztában vannak azzal, hogy ők nem pszichedelikumot kaptak, mert hogy annyira markáns és egyértelmű hatásai vannak a pszichedelikumoknak, amit nem nagyon lehet összetéveszteni más drog hatásaival, és erről beszélgetünk, hogy ezt a problémát, ami az egyik fontos akadálya annak, hogy ezek a gyógyszerek legálissá váljanak, ezt hogyan lehet áthidalni. És akkor most berakok egy zenét, és a zene után fogunk visszajönni Balázzsal. Egyébként ez, aki kíváncsi rá, ez nem konzervadás, hanem most mi a július 21-én most itt élőben beszélgetünk, szóval nyugodtan akár be is telefonálhattok, hogyha érdekel titeket valami a pszichedelikumokkal, azok kutatásával kapcsolatban. Hamarosan jövünk vissza a zene után.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsor, a Petya vagyok a pultból, és vendégemmel beszélgetek, Szigeti Balázs kutatóval, aki a San Francisco Egyetemen kutat pszichedelikumokat. Eddig erről a témáról belementünk az előbb egy kicsit ilyen hard science témákba, ami Bazsit különösen tudja stimulálni.
1: Ez volt a kedvenc részem, így van.
0: De lehet, hogy az olvasók nem mindegyiket tudta követni a módszertani finomságait ennek a témának, minden esetre azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon izgalmas, hogy hogyan lesz gyógyszer mondjuk a pszilocibinből, ami ugye a varázsgomba hatóanyaga, vagy akár ugye beszélgettünk a DMT-ről, ami egy jóval rövidebb lefolyású és intenzívebb trippet hoz, és emiatt sokan nagy potenciált látnak benne. És azt is említetted, Bazsi, hogy San Francisco azért egyrészt ugye ott van ez a tudományos műhely az egyetemen, de azon kívül is egy elég stimuláló közeg, hogyha az ember ott él. Még Amerikán, vagy az USA-n belül is ugye a San Francisco-nak az a híre, hogy ez az egyik ilyen legprogresszívabb hely.
1: Liberális fellegvár, mondjuk ki.
0: Igen. Te hogyan tudtál ott beilleszkedni a helyi high society-be?
1: Tehát San Franciscóban kettő dolog van, AI meg pszichedelikumok. Tehát ugye azért ez fontos hozzátenni ennek, hogy a városnak emiatt van egy ilyen nagyon pörgős valamilyen, tehát hogy mindenki valami high impact projekten dolgozik, AI-ban rengeteg startup van, és ugye emiatt az egész városnak van egy ilyen fiatalos lendülete, tehát hogy majd meglátjuk, hogy a AI hol fog landolni, de azért azt hiszem, azt el lehet mondani, hogy talán egy ilyen, vagy na, hogy mindenféleképpen óriási hatása lesz arra, hogy hogyan haladunk előre, mint civilizáció, és hogy ez az egész San Franciscóban zajlik, tehát ugye emiatt van az egésznek egy olyan hangulata, hogy ugye San Francisco maga, ez nem egy nagyváros, ez egy 800 ezres kisváros, egy félszigetnek a csücskében, és hogy valahol mégis ez most a világ legizgalmasabb helye, hiszen itt alakul az AI, és itt van a pszichedelikumoknak a központja is.
0: Tehát, de azért ugye, ott az agglomeráció jóval nagyobb, ugye?
1: Ó, persze, igen, az mondjuk egy ilyen 4 milliós, tehát ugye, amit sokan nem tudnak, ugye, hogy tehát San Jose igazából a legnagyobb város, ami az öbölnek a déli csücske, ugye szemben Oakland az is egy nagyobb város, de maga San Francisco az egy 800 ezres helyes kisváros, de hogy az San Francisco nem egy nagyváros, de én pont ezért szeretek ott, vagy na, szóval, hogy emiatt nagyon ideális, és viszont nagyon, úgy mondjam, pont a technológiában, meg a kultúrában nagyon nagy a városnak az influence, és emiatt úgy nagyobbnak érződik, mint amekkora, de mondom, ez egy fele akkora, vagy harmad akkora, mint Budapest egyébként. Tehát nem egy nagyvárost kell elképzelni.
0: Igen. Emlékszem, hogy amikor kerestél munkát, akkor volt egy ajánlat Los Angelesben is, és hogy aztán utána mondtad, hogy azért nagyon örülsz, hogy nem Los Angeles-t fogadtad el.
1: Ó, igen, hát ez egy nagyon-nagyon más város. Hát ugye ez a tipikus amerikai ilyen... Igazából Los Angeles nem egy város, hanem egy baromi nagy kertváros a közepén ilyen felhőkarcolóval. És azért ugye nagyon sok az ilyen amerikai idézőjelbe tett város, tehát mit tudom én, Houston is tök ilyen, Dallas is tök ilyen, hogy igazából van a középen egy city center, néhány felhőkarcolva, de egyébként egy baromi nagy kertváros, igen, highway-ekkel összekötve, ugyanez Los Angeles is, de ehhez képest a San Francisco az egy ilyen európai értelemben vett város, tehát vannak parkok, lehet sétálni az országban, villamosok is vannak, ilyen extrém dolgok, igen, tehát San Francisco az egy ilyen az USA-n belül is egy ilyen teljesen külön dolog, tehát azt úgy sokszor úgy szokták, hogy ugye jó USA-ban, és akkor mondom, hogy nem, San Francisco-ban, tehát ez egy más dolog, tehát ugye ez teljesen más, mint Amerikának a 99,9%. Ez olyan, mint New York, hogy az is ugye egy ilyen egyedi hely, San Francisco is egy egyedi hely, tehát hogy nincs nagyon másik ilyen a világon.
0: Klíma tekintetében is más, ugye, mint Kalifornia nagy része.
1: Igen, tehát, hogy itt ne a pálmafás Los Angeles-i meleget képzeljük el. San Franciscóban nagyjából egész évben ilyen 13 és 18 fok között van a hőmérséklet, de majdnem mindig süt a nap, és ami óceán mellett van, ezért egy ilyen kristálytiszta levegőt kell elképzelni, süt a nap, de nincsen meleg, kellemes óceáni szellő. Én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, tehát, hogy ez baromira jó. De igen, hogyha az ember elmegy délre, Los Angeles, hát akkor ott van ez az elsivatagosodó vízhiány hangulat, ez San Franciscóban nincsen. Tehát San Franciscóban van eső, van köd. De
0: és az... a tüzek azok érintették San Franciscót is, mert voltak ilyen nagy...
1: Nem közvetlen San Francisco, de mondjuk volt olyan, aminek a füstjel, tehát ugye ez többnyire ott a Sierra-ban volt, ugye az a Sziklás-hegységnek az a külső része, ami nyugat felé néz, tehát amerre San Francisco is van, az egy pár óra onnan autóval, de nem volt San Francisco közvetlen veszélyben. Igen, tehát egy nagyon...
0: akkor ez egy védett város, mondhatjuk.
1: Ez lehet, igen, ugye mondjuk annyi, hogy ugye földrengések azok viszont vannak, tehát hogy...
0: Hát értő?
1: Igen, tehát nem ilyen drámai dologra kell gondolni, de mondjuk volt úgy, hogy úgy keltem fel, hogy legurultam az ágyamból. Talán az volt a legdrámai, meg ez egy vicces sztori, ezt elmondom, hogy volt egyszer egy földrengés, nem San Franciscóban, hanem az óceánban valahol, de hogy ilyen cunami veszélyt adtak ki, és a laborról vagyunk, az ebben a cunami veszélyzónában van, csak hogy akkor pont egy beteget kezeltünk lent, tehát hogy ez egy... Igen, és akkor az volt, hogy pont ráadásul ilyen kicsit tapasztalatlanabb terepauták voltak, és akkor jöttek, hát, hogy akkor most tsunami veszély van, de itt ilyen beteg, trippel, hogy akkor ezt most itt ki kell üríteni az épületet, hogy akkor hogyan kezeljük ezt a szituációt. És akkor nagyjából megbeszéltük, és egyébként bement a terepauta viszont a beteghez, kérdezte, hogy mizu, és akkor pont az jött elő, amiről beszéltünk, hogy panaszkodott, hát itt nem történik semmi, tehát hogy aztán utólag már tudtuk, egy placebós volt, igen, úgyhogy ez egy szerencsés randomizáció
0: és
1: volt.
0: És evakuáltátok?
1: Igen, hát kötelező volt evakuálni az épületet, igen.
0: Ilyenekre fel van készülve egy klinikai vizsgálat, hogy ez benne van a design, hogy mi van, ha valami...
1: Nem, ez egyáltalán nem volt benne, és erre itt jöttünk rá, hogy itt nekünk még erre is gondolni kell, hogyha esetleg ilyen van.
0: Most még... már akkor benne van.
1: Hát azóta. Igen, hát jeleztük igen a főnöknek, hogy itt erre fel kell készülni, hogy mi van, hogyha földrengés vagy cunami van, miközben a betegek trippelnek.
0: Itt a gépmanóval beszélget, és figyelj, vagy jön egy cunami, úgyhogy el kell menni.
1: A másik egyébként ilyen, ami egy ilyen tényleg megtörtént sztori, hogy ez az még a régi kezelőszobában volt Parnassuson, hogy egy beteg trippeltesztetőben a 25 mg-os csoportban volt, és egy ilyen erdős része nézett az ablak, és nagyon megtetszett neki egy fa. És hosszan beszélt erről a fáról, meg a fának, és egy óra múlva kivágták azt a fát, ameddig a beteg ott trippelt és építette a kapcsolatát ezzel a fával. Pont akkor vágták ki, úgyhogy ez egy ilyen elég erős...
0: Traumatikus
1: ilyen, abszolút, igen. Tehát, hogy pont az a fa, amire rácuppant, azt a tripp alatt kivágták.
0: És akkor San Francisco az nem egy ilyen jó beach hely, ahol itt strandolni lehet, ha jól értem, mert elég hűvös van ahhoz.
1: Hűvös van, az óceán is hideg, igen, tehát ilyen 9-10, egy ember szokott strandolni, bemenni az óceánba, az én vagyok, mert én ezt nagyon szeretem, de ez igen, tehát nem egy meleg helyre kell gondolni, de viszont nagyon-nagyon szép, tehát ugye Magyarország ugye általában a Golden Gate, amit ugye mindenki ismerünk, ugye ott ül az öböl bejáratánál.
0: Meg az Alcatraz,
1: ez a kettő, de hogy tehát tényleg egy szerintem a világ egyik legszebb helye, tényleg San Francisco.
0: Hogy látod, át tudnál úszni az Alcatrazban?
1: Hát ilyen fókaruhában igen, de egyébként az annyira hideg a víz, hogy az jelentős probléma lenne.
0: Meg hát gondolom az áramlatok.
1: Igen, tehát az is, tehát sok strandon van kint, hogy XY-ot elunt, és ez a úgynevezett riptide-ok, tehát hogy vannak ilyen befelé menő áramlások, és azt el tudja kapni az ember. Tehát amikor én is úszok az óceánba, akkor azért ott nagyon észnél kell lenni. Volt már úgy, hogy én is éreztem, hogy így elkapott egy áramlat. De ilyenkor csak annyit kell, nem a part felé úszni, mert hogy akkor a víz kifelé, hanem akkor a parttal párhuzamosan, hogy kikerülj ebből a sodrásból, ami befele visz, és akkor onnan vissza kell úszni. Ami ijesztő, meg fárasztó, de hogyha az ember szembe úszik az árammal, az amikor nincs esélye, és előbb-utóbb elfárad.
0: Akkor nem hoztad meg szerintem a hallgatók kedvét ahhoz, hogy San Franciscóba menjenek strandolni.
1: Észnél kell lenni, de egy nagyon-nagyon, tehát egy szerintem egy fantasztikusan gyönyörű hely, tehát én imádok ott lenni. Nagyon jó a klíma is, mondom, ez a napsütés, de nincsen igazából meleg. Van ugye ez a gyönyörű óceán, ott van ez a gyönyörű híd, ami tényleg ott az öböl bejáratánál, az ilyen óceánból nő sziklafalak között, és hogyha az ember meg 2 órát autózik, vagy 3-at, akkor pedig ott van a légtahónál, ami egy ilyen 2500 méter magasan egy gyönyörű hegyitó, tehát hogy ott meg ilyen hófőtte csúcsok vannak, ha délre megy az ember, akkor ott van Death Valley, meg Sivatag, tehát nagyon sok fajta, nagyon
0: Redwoodok, szép természet azok van. A óriás fenyők, mamutfenyők.
1: Hát a mamutfenyők azok kicsit a Los Angeles és San Francisco között félúton vannak, de azok többfelé vannak, de ott van a nagy Sequoia nemzeti park, igen, tehát hogy ez is van. Igen, úgyhogy Észak-Kalifornia szerintem, tehát amennyire nem szeretem Dél-Kaliforniát, Észak-Kaliforniát annyira.
0: Hát akkor sikerült. És a társaság, tehát hogy milyenek a San Francisco-iak, emberek, távolságtartók, vagy inkább így könnyű beilleszkedni a...
1: Mert San Franciscóban kevés a San Franciscói, tehát itt azért majdnem mindenki jött valahol. Meg az is van, hogy ugye én egy ilyen kutatói közegben vagyok, ami eleve nagyon nemzetközi. Tehát hogy ugye nekem társaság értem, hogy Amerikában ugye általában felszínen nagyon kedvesek az emberek, könnyű felszínesen haverkodni, de általában szokott lenni, azért pláne egy felnőttként azért nehéz ilyen mélyebb emberi és baráti kapcsolatokat kialakítani, de ez nem San Francisco, nem, ez csak szerintem így egyszerűen az élet.
0: Igen. Szigeti Balázsról beszélgetünk a San Francisco Egyetem kutatójával, és beszéltünk már arról, hogy milyen témákban kutatsz te, és hogy gyakorlatilag most már a küszöbére kerültek ezek a szerek annak, hogy legális gyógyszerré váljanak a pszichedelikumok. Szerinted mennyi idő kell még ahhoz, hogy hány év kell ahhoz, hogy mondjuk akár Európában is ezek a gyógyszerek mondjuk egy depressziós beteg számára elérhetőek legyenek?
1: Tehát ahogy említettem az egyik előző blogban, szerintem 2027 végére, de igazából a szívem én úgy gondolom, hogy már az első fél évben szövetségi szinten engedélyezve lesz a gomba a depresszió kezelésében Amerikában. És ugye utána viszont még van ugye ez a második teszt, hogy ez pénzügyileg megéri ez a kezelés. Tehát ez egy nagyon komplex kezelés, és kérdés az, hogy kijön-e a matek. Tehát, hogy ezt a biztosítók fogják-e fizetni, mennyivel fognak felmenni, hogy akkor a biztosítás kerül. Tehát, hogy úgy mondjam, hogy még van egy második meccs. Az első meccs, ez a szövetségi engedélyezés. Ez úgy gondolom, hogy ez nincs is lejátszva, de úgy mondjam, 3-1-re áll a pszilocibén 5 perccel a vége előtt. De az, hogy utána ez mennyire fog tudni elterjedni, az egy tök más dolog, és hogy milyen modellben. Tehát, hogy ugye mondtam, itt ugye ez a terapeuta költség, amit akarnak csökkenteni, erre ezek a rövidebb pszichedelikus tripek az egyik, vagy például más kutatócsoportok a group terapiban hisznek, tehát amikor egyszerre nem megy, hanem mondjuk 8 beteggel van ugyanaz a terapeuta, ahogy említettük, maga a session alatt általában a betegek nem beszélnek, általában nincsen szükségük segítségre, és akkor lehet, hogy elég ugye egy terapeuta mondjuk 6 vagy 8 emberre, és ugye akkor afelé osztanak el a költségek, csak nyilván itt ugye meg az a probléma, hogy mi van, hogyha mondjuk pont egy olyan csoport, hogy abból a 6-ból mondjuk egyszerre 3-nak szüksége van segítségre. Tehát itt ezeket a részleteket ki kell dolgozni.
0: Tehát akkor van pro és kontra is a csoport terápiával.
1: Ó, persze, ez mindig így van, igen. Tehát úgy gondolom, igen, hogy tehát igen, ugye van az, hogy ugye egy gyógymód, és ugye aztán ezt olyan használjuk, tehát ez egy ilyen általános vita, ilyen tudományos körökben, hogy ugye amit mi a clinical study-ban csinálunk, annak aztán nincs sok köze, hogy az a gyakorlatban van, és sokan egyébként szerintem jogosan kritizálják a orvosi kutatásokban, hogy igazából olyan messze van az a gyakorlati alkalmazástól, hogy ami nem reális. Tehát például ugye az SSRI-k, tehát a tradicionális antidepresszánsoknak a legtöbb vizsgálat, amit ezzel folytattak, az 8 hétig tartott. Tehát arról rendkívül sok adatunk van, hogy mi történik, hogyha az ember 8 hétig tradicionális antidepresszánsokat szed, és ugye ez úgy is van alapvetően javasolva, hogy ez egy ilyen rövid, néhány hónapos átmeneti időszakokra van. De hát mindannyian ismerünk az életünkben olyan embereket, akik évek óta szedik ezt. Tehát itt megint arról van szó, hogy a klinikai vizsgálatok és a valóság között van egy elég nagy rés. A pszichedelikumoknál, amit mi csinálunk a UCSF-en, hogy ott például nálunk általában 2 terapeuta van, Meg ez volt egyébként a MAPS-nek, tehát amikor az MDMA asszisztált terápiát csinálták ott is ez a modell, az nem fog működni a gyakorlatban, mert nagyon elszállnak a költségek. Tehát a pszichedelikumoknál pláne, ami egy ilyen bonyolult terápiás modell, ott aztán meg még nagyobb lesz a különbség a között, hogy mi az, amit mi kutatunk, és most a mi alatt nem feltétlenül UCSF-et értem, hanem ennél tágabban, hogy a tudományos közösség, meg hogy milyen tehát igen, hogy néz ki egy pszichedelikus terápia, és aztán hogy néz ki a gyakorlatban. Ez a kettő nem, azt nem lesz köszönő viszonyban, de ez még most alakul ki.
0: Ez egy érdekes kérdés, ugye, hogy a pszichedelikumokat különféle őslakos népek használják gyógyításra már jó pár száz, hanem ezer éve Dél-Amerikában, és hogy ott azért a csoport setting az az alap, tehát hogy az a default, hogy emberek alapvetően csoportos settingben használják ezeket a drogokat, rituális keretben és természetben, és ez sokszor felmerül ez a kritika a drogriporter olvasói körében is, hogy ezek a klinikai vizsgálatok gyakorlatilag így száműzik ezt a jelenséget, berakják egy ilyen kockába, ami igazából tök idegen attól, ahogy ezeket a szereket tradicionálisan használták. Szerinted lehet egyébként olyan klinikai vizsgálatokat tervezni, amik akár mondjuk természetes settingben vannak, vagy csoportos settingben vizsgálják ezeknek a szereknek a hatásait? Miért csak és kizárólag ez a felállásban vizsgálják, hogy két terapeuta, egy beteg, egy ilyen belső indoor settingben?
1: Meg lehet ezt csinálni, és ahogy mondtam, erre azért vannak abszolút törekvések is, tehát különösen itt a group terapinak a terjedése, meg azt azért hozzátenném, hogy mondjuk ez nálunk is kicsit így ritualizálva van, ez az egész gyógyszer. Tehát ez nem úgy megy, hogy oda megy egy, amikor bejön a beteg a dosing sessionre, nem az van, hogy bemegy egy fehér köpenyes valaki, és odaadja neki, hanem előtte van egy ilyen meditációs valami, meg egy ilyen... Tehát az egésznek van egy ilyen rituális kontextus,
0: ami nyilván... Tehát egy Buddha szobor.
1: Abszolút, persze, anélkül nincsen orvosi pszichocivilizáció, Buddha szobor nélkül nincsen, ez alapvető. Tehát, hogy van itt ennek is egy ilyen rituális konténere, ami nyilván nem ugyanaz, mint mondjuk a dél-amerikai kontextus, meg valóban ugye ezek azért egy ilyen orvosi szobában játszódnak.
0: Gondolom, itt az is szerepet játszik, hogy a természet, mint olyan közeg, az nagyon kiszámíthatatlan környezet, és hogy ennek itt nagyon sok olyan zavaró tényező lehet, amiket nehéz a klinikai vizsgálat szempontjából szűrni.
1: Hát meg mi van akkor, érted, hogyha a betegnek kedvet áll, ma sétálni mondjuk egyet, érted, ami most így nevetségesen hangzik, de igen, egy ilyen klinikai vizsgálatnál, tehát, hogy ott ez tényleg egy probléma. Egyébként nálunk a betegek elmehetnek sétálni, csak ugye ez akkor működik, hogyha a terapeuta meg a beteg egy az egyben, tehát megvan, hogy meddig lehet elmenni sétálni, de elvileg egyébként van rá lehetőség.
0: Kertben? Úgy van egy udvar?
1: Nem, tehát ki lehet menni az utcára, elég közel van a labor az öbölhöz, tehát nem az óceánhoz, hanem a San Francisco-i öbölnek a belső oldalra, és akkor van, amikor oda tipikusan a vége felé, oda kisétál velük a terapeuta, és akkor ott jól esik a vizet nézni, meg sirályok, meg fókák, meg mit tudom én.
0: Ugye a 60-as évek elején volt ez a nagy hírű kutatás, a nagy pénteki vizsgálat, amikor a bostoni egyik kápolnában teológia hallgatókat pszilocibin hatása alatt vizsgáltak kontrollcsoporttal együtt. És akkor volt is egy ilyen eset, amit megpróbáltak a kutatók aztán eltusolni, hogy az egyik résztvevő az kirohant az utcára, és azt gondolta, hogy ő Jézus, és elkezdte téríteni az embereket, aztán nem tudom, torazinnal, vagy valamivel leinekciózták, és ezt valamiért kihagyták a későbbi adatokból.
1: Hát igen, ilyen előfordul, de azért hozzá kell tegyem, hogy ugye ma már ennek tök más nép, tehát ma már nagyon nehéz lenne egy ilyen esetet letagadni. Nálunk, ami legdurvább volt, kicsit más jellegű, de egy beteg miután bevette a pszilocibint, és ő tényleg pszilocibint vett be, elájult, és egy pár percig unconscious volt. Ez egy olyan negyed órával a pszilocibinnek a bevétele után történt, tehát hogy ez alatt ugye azért a gyomorból azért ez még úgy éppen csak elkezdett felszívódni, tehát valószínű semmi köze nem volt a pszilocibinnek ehhez, de ezzel kapcsolatban rengeteg papírmunkán keletkezett leadni az FDA felé, mert ez úgynevezett SAE, tehát az AE az az adverse event, tehát hogy amikor egy klinikai vizsgálatban valami negatív dolog történik, azt mindig le kell jegyzetelni, és akkor az S az a serious adverse event, tehát amikor valami, mert az is az is adverse eventnek számít, mondjuk az FDA szerint, hogyha egy beteg sír, és ebből mondjuk ilyen elég... Vagy na, szóval, hogy ez egy ilyen talking point az ilyen pszichedelikus körökben, hogy milyen nevetséges, hogy a sírás az adverse eventnek számít, holott ugye ez valamilyen mi érzelmeknek a felszabadulása, hogy pont az ugye a jó, hogyha a beteg sír, hogyha ugye nem lentartja a dolgokat, hanem hogyha a felszínre jönnek. De hivatalosan ez adverse eventnek számít, sőt, egyébként az is adverse event is, hogy amiért a MDMA terápia nem ment át az FDA-n, hogy ilyen úgynevezett PAE-ket, tehát pozitív adverse eventeket nem logoltak. De az FDA szerint, ha jól érzi magát a beteg, az egy adverse eventnek számít, mert hogy ők azt egy ilyen addikciós kockázatként látják. Ja. Tehát, hogy ez egy kicsit nevetséges, ugye próbálunk kezelni depressziós embereket, de hogy egy kicsit jobban érezhetik magukat, de azért ne túlságosan, tehát hogy azért valahol álljon meg a menet. Na mindegy, ez az ilyen klinikai kutatásoknak, hogy úgy mondjam, az ilyen mindent megpróbálunk egy fiókba eltenni, ebből néha vannak ilyen nevetséges kategóriák.
0: Na hát ezt még egy kicsit vesézzük ki, hogy milyen kockázatai vannak a pszichedelikumok használatának, mit nevezünk, ha nevezünk egyáltalán bármit úgy, hogy bad trip, és hogy esetleg a rekreációs használók számára milyen ártalomcsökkentő tippeket lehet adni. Ez itt a Tilos Rádió Hajvásodás című műsora. Zene után hamarosan jövünk vissza.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali osadás című műsora. Én Petya vagyok itt a pultból, velem van vendégem, Szigeti Balázs, aki San Franciscóban él, és ott kutat pszichedelikumokat. Úgyhogy éppen erről a témáról beszélgettünk vele, és itt most a szünetben, meg ugye a szünet előtt azt állapítottuk meg, hogy még jó lenne kivesézni azt, hogy akkor milyen negatív hatásai, kockázatai lehetnek a pszichedelikumok hatásainak, illetve hogy mondjuk akik ezt rekreációsan használják, állítólag vannak olyanok még ebben az országban is, vannak olyanok, akik elmennek egy fesztiválra mondjuk, és bevesznek gombát, LSD-t, hogy ott mit lehet elmondani arról, hogy hogyan lehet ezeket a kockázatokat minimalizálni. Szóval akkor kezdjük azzal, hogy te azért így klinikai vizsgálatokat dizájnolsz, meg elemzel, milyen típusú ártalmak, kockázatok merülhetnek fel.
1: Hát ezt tegyük hozzá, hogy ez nagyon más, ugye, mint ez a rekreációs szférában való fogyasztás. Tehát igazából nálunk, ugye előbb említettem azt az esetet, amikor valaki elájult, de igazából nálunk kevés az ilyen, azok a típusú negatív outcome-ok, mint amik a rekreációs szférában vannak. Tehát ugye az van, hogy ugye említettük, tehát tud egy destabilizáló hatása lenni a pszichedelikumoknak. Tehát ahogy említettük, ugye a pszichedelikumok felazítják az agynak a működését, megváltozik az embernek a gondolkodása, új perspektívák tudnak nyílni, de ugye akkor sokszor ki is tud ezáltal csúszni a embernek a lába alól a talaj. Tehát ez az, amit sokszor látunk olyan embereknél, akik pszichedelikumot követően nehezen tudják azt integrálni a hétköznapi életben. Ilyen nem azt mondom, hogy a orvosi klinikai vizsgálatokban soha nem látod, de ez egy nagyon-nagyon kicsi szelete annak, amit mi látunk. Tehát igen, a pszichedelikumoknak így általában úgy mondom, hogy egy ilyen destabilizáció, ami lehet a kockázati faktorok. Tehát hogyha valaki alapvetően mondjuk eleve egy olyan életszakaszban van, ahol sok mindennel küzd, mit tudom, én most szakított veled a csajod, elvesztetted a munkádat, akkor lehet, hogy nem a legjobb ötlet pszichedelikumokkal kísérletezni. A rekreációs szférára visszatérve, mert azért nyilván sokkal többen fogyasztanak úgy, mint az orvosi vizsgálatokban, ott azt hiszem, amit fontos elmondani, hogy a kicsit szállóige, de hogy a dózis a mi urunk, tehát hogy nagyon-nagyon fontos ügy az, hogy mennyit vett be. Tehát az ember sokszor azt mondja, hogy elmentem gombázni, de nagyon-nagyon más bevenni mondjuk másfél meg 5 gram gombát. Tehát, hogy ugyanaz a hatóanyag, de nagyon más az élménynek a jellege. Ugye ami a fekete piac miatt, ugye általában az ember nem tudja pontosan, hogy mit vesz be. Ugye különösen igaz az LSD-re, ahol ugye az ember kap egy kis itatós papírt, amin lehet mondjuk 50 mikrogram LSD, meg 500 mikrogram is. Tehát, hogy ugye ez nem a lapnak a nagyságától függ, vagy nem tudom én mi, hanem attól függ, hogy milyen erős az a koncentráció, amivel fel lettek itatva. Ugye ugyanez vonatkozik ugye az ekire is, tehát ugye ott is az, hogy az ember

0: bevetett tablettát, és hogy akkor legközelebb bevesz egy másik tablettát, az lehet, hogy, hogy lehet benne sokkal több, meg sokkal kevesebb, mint, a, mint az előzőben.
1: És mostanában vannak elég erős tabik is, 200-300 mg-osak.
0: Igen, igen, igen. Tehát ugye az van, hogy az MDMA, az ekiknek megnövekedett az MDMA dózisa, mert kezdtek kiszorulni az új típusú designer drogok által a piacról, és akkor az MDMA-t előállító és terjesztő hálózatok ezt az adagoknak a növelésével próbálják ellensúlyozni. Itt azt azért fontos ugye hozzátenni, hogy ezek a, hogy mondjam, a minőség meg a dózisbeli bizonytalanság, ez a fekete piac miatt van. Tehát nem arról van szó, hogyha mondjuk lenne államilag szabályozott ellátása az MDMA-nak vagy az LSD-nek, akkor ez ne lenne nagyon-nagyon-nagyon könnyen megoldható. Ugyanúgy, ahogy mondjuk az alkohol esetében ugye az ember bemegy a boltba, és meg tudja nézni, hogy mi az alkohol tartalma annak a terméknek, amit vásárol. Egyébként például San Franciscóban ez pont így van. San Franciscóban hivatalosan nem legális a gomba, de az van, hogy ott ilyen csörcsök vannak, tehát Amerikában nagyon erős a vallásjogoknak a védelme, és akkor vannak ilyen enterogenic csörcsök, és akkor ez úgy néz ki, az ember...
1: Egyházak.
0: Egyházak, bocsánat, igen. Az ember bemegy, feliratkozik, mondjuk van a Church of Cosmic Consciousness, és feliratkozik az ember, vannak ilyen nagyon trükkös kérdések, hogy hiszel-e a növények gyógyító erejében, és hogyha ezen sikerül átmenned, akkor nem vásárolhatsz gombát, hanem az van, hogy adsz egy donation, tehát adományozol pénzt, és akkor cserébe kapsz a Churchnek a szakramentjéből. És a szakramentet...
1: Szentség.
0: És akkor azon, tehát ott rajta van például a pszilocibin koncentráció. Tehát, hogy amit mondtam, hogy ugye az alkohol esetében San Franciscóban a gombánál ugyanígy működik, hogy tudod nagyjából, hogy milyen erősségű az, amit
1: tehát mondjuk
0: amit
1: a keresztény misében a bor és az ostya, a szentség és
0: a Church of Cosmic Consciousness-nél,
1: meg a kozmikus tudat egyházában pedig a gomba, a szentség.
0: Meg a DMT, meg a meszkalin. Igen, igen, igen, igen.
1: És van, aki, tehát ugye ez igazából ez tényleg egy ilyen cinikus álca gyakorlatilag arra, hogy terjesszék ezeket a szereket, vagy ezek tényleg ilyen autentikusan hívő emberekből álló közösségek?
0: Hát inkább a cinikus része felé hajlik a dolog. Tehát, hogy ez egy ilyen kiskapu. Azzal együtt, hogy a pszichedelikus közösségnek azért van egy ilyen pszichedelikumokba vetett hit. Tehát, hogy úgy mondjam, nem arról van szó, hogy ez az egész csak egy ilyen totál fék lenne, csak mégis vicces, hogy egy ilyen church...
1: Mert hogy egyébként, hogy azért vannak autentikus egyházak is, ugye az ayahuasca köré épültek, Santo Dame, meg a Uniado de Vegetal, amik ilyen brazil szinkretista egyházak, amik még a 20. század elején alakultak ki, és azokra azt gondolom, hogy akik azokban részt vesznek, azoknak a nagy része az tényleg hívő ember, de hogy ezek az USA-ban, amik most gombamódra szaporodók is, pszichedelikus egyházak, azok nem ugyanez a kategória.
0: Igen, ezt el lehet mondani, tehát a Church of Cosmic Consciousness-nek nincs egy ilyen történelmi háttere, még.
1: Igen, de a hívők nyája gondolom egyre dinamikusan fejlődik, hogy úgy mondjam.
0: Hát igen, meg ezeknek a kis csörcsöknek a száma is.
1: Azért ez is egy érdekes kérdés, ugye, hogy mennyire egy ilyen spirituális éjséget elégítenek ki a pszichedelikumok, amiket a hagyományos egyházak nem tudják. Na, de térjünk vissza akkor még a negatív dolgokra, amitől szerintem nagyon sok ember fél, és ez még így pszichológusok meg pszichiáterek körében is nagyon sokszor találkozom ezzel, az, hogy a pszichedelikumok hatása alatt pszichózis, pszichotikus epizódok jöhetnek elő, és ugye vannak olyan pszichiáter ismerőseim, akik azt mondják, hogy ők ezzel találkoznak, tehát akkor hozzák be ezeket az embereket, akik egyébként rekreációsan használtak mondjuk LSD-t, és kialakult náluk egy ilyen akár hetekig elhúzódó pszichotikus epizód, amiben elvesztik a kapcsolatot a valósággal. Hogy ez hogyan alakul ki, meg mennyire gyakori?
0: Hát az, hogy pontosan ez a rekreáció szférában történik, erről igazából nincsenek adatok a gyakoriságot tekintve. Amit itt ugye fontos elmondani, hogy ez a set and setting mantra, tehát az ugye, hogy mi egy pszichedelikus szernek a hatása, az nagyon kontextus és környezetfüggő. Tehát teljesen más begombázni, mondjuk úgy, hogy az ember, nem tudom én, 2-3 jó haverjával, nem tudom én, a Pilisben, egy kis erdei házikóban nyugodt körülmények között, és más mondjuk egy fesztiválon 20 000 ember között, különösen akkor, hogyha mondjuk elsodródsz a barátaitól. Tehát ez egy ilyen elég tipikus sztori szokott lenni, az ilyen trippeknél, hogy az ember egy, a barátaival akar szórakozni, de valami miatt elveszti őket. És akkor sokszor nem is ez a probléma igazából, hogy egyedül le tudná magát jól érezni, csak az, hogy ő vissza akar menni a barátaival, ez van egy cél, amit nem tud igazából megvalósítani.
1: Van egy betelefonálónk közben. Jó reggelt!
2: Sziasztok! Elégtől szeretném megkérdezni, hogy vannak olyan típusú kutatások is, amik úgynevezett ilyen pszichoplasztogéneket kutatnak, ahol pszichodelikushoz hasonló anyagokat keresnek, amik szerkezetileg hasonlóak, de nem pszichedelikumok, új gyógyszerekként, és hogy erről tud-e valamit, szerintem ez is ott van valahol a UCSF-en.
0: Igen, jó a kérdés, tehát valóban vannak olyan, tehát ezek kémiailag módosított pszichedelikumok, amelyeknek nincsen szubjektív hatása. Ezeket ez David Olsenhez, tehát a UC Davis-en, tehát ez nem UCSF, de mindegy, lényegében ugyanott van, mint ahol mi. Ezeket ők készítik elő, és azt hiszem Delix Therapeutics-nak hívják a céget, amin keresztül ezt tesztelik. A phase one, az egy ilyen safety fázis, azon ezek átmentek. De azt, hogy ezek mennyire hatékonyak, arról egy-két év múlva fogunk tudni beszélni, amikor ezek az adatok hivatalosak lesznek, de valóban van egy ilyen irány, hogy a trip nélküli pszichedelikumok.
2: Igen, és van még nekik, szóval megy tovább, van finanszírozásuk?
0: Az biztosan tudom, hogy egy phase 2 study, az most zajlik, ahogy éppen itt erről beszélünk, és hogyha jól tudom, ennek valamikor jövőre, vagy 28 elején, tehát hogy akkorra várhatóak az eredmények. Tehát addig biztos, hogy ez el fog jutni, és hogy utána lesz-e tovább, az meg nagy részt az eredményektől fog függni.
2: Köszi!
1: Köszi, hello!
0: Hello!
1: Na szóval menjünk tovább akkor, hogy mondtad, hogy a set és a setting, tehát hogy az ember milyen állapotban van, és milyen környezetben használ, ez nagyon fontos.
0: És milyen dózisban,
1: akkor ez a szent háromság, amire oda kell figyelni.
0: Így van.
1: Mondjuk egy fesztivál környezetben, hogy néz ez ki? Erről kezdtél el beszélni.
0: Hát ugyanolyan a fesztivál környezetben nehéz, hogy ugye tehát ugye mindenféleképpen érdemes valamiféle lemérni a dózist, ahogy mondtam, ugye ez az LSD-nél ez nem lehet, tehát az LSD-nél ugye az ember bevesz egy papírt, hát itt nem lehet nagyon más mondani, mint hogy az ember kezdje óvatosan, mondjuk kezdje el egy féllel, és hogy aztán meglássa, milyen a hatás, és ez nagyon fontos, hogyha 3-4 óráig nincsen hatás, akkor nem bevenni rögtön a másik felét, hanem inkább hagyni egy másfél-két órát, hogy biztosan érezze az ember a hatását. Gombát érdemes lemérni, ugye azt, hogy egy gombának mi a pszilocibin tartalma, abban jelentős variabilitás van, de még mindig jobb, mint hogyha az ember leméri, mint hogyha csak szemmel próbálná belőni, hogy akkor mennyi az a 2 gram is, vagy az a 3 gram, amennyit be akar venni. Ugyan viszont jól működik ez a mérés, ugye ez mondjuk az MDMA, tehát ugye az ember egy ilyen tiszta hatóanyagot vesz le. Itt ugye, amit még érdemes elmondani, hogy vannak ugye ezek az ilyen prezumptív drogtesztek, amiket meg lehet vásárolni, és ezek úgy néznek ki, hogy ezek lényegében az ember a mintáját, tehát azt a kábítószert, amit vásárol, egy minimális mennyiséget beletesz egy üvegcsébe, és az üvegcsé, vagy a folyadék ebben az üvegcsében elszíneződik attól függően, hogy mi az aktív hatóanyag. Itt ez fontos, ezek a tesztek nem azt mondják meg, hogy mindent, ami az adott mintában van, hanem azt tudják konfirmálni, hogy mondjuk éppen MDMA van-e abban a mintában. Az nem azt jelenti, hogy valamilyen káros másanyag ne lenne benne. Tehát nem arról van szó, hogy ezek minden veszélyt kiszűrik a dolgoknak, de mondjuk ezt esetleg érdemes beszerezni, mert hogy úgy mondjam, a limitált információ is jobb, mint a semmilyen információ. De azt hiszem, hogy igen, itt a három, vagy amit ugye nagyon fontos, még tehát hogy igen, van ugye ez a dózisnek a kérdése, amiről beszéltünk, ez a set and setting, és ami szerintem még szintén fontos, hogy az ember tudja, hogy mi az, ami vár rá. Tehát az is egy tipikus dolog, mondjuk különösen az LSD-nél, hogy nagyon hosszan tart. Tehát, hogy sok olyan tehát ilyen parti szervizes barátok sok olyan esetről mesélnek, hogy valaki mondjuk gombázott, és akkor utána, mit tudom én, egy fél évvel később LSD-zett, azt hitte, hogy hasonló lesz, de az LSD az kétszer olyan hosszú ideig tart. És nem arról van szó, hogy rosszul érzi magát, hanem csak attól kezd el már félni, hogy mi van, hogyha elkezdi rosszul érezni magát. Minden rendben van-e, mert amikor gombázott, akkor, mit tudom én, egy 4-5 óra múlva már erősen lejtmenetben volt az LSD-nél, meg még nem. Tehát, hogy az ember tudja, hogy mi körülbelül annak a szernek az íve, amit amit bevesz, az sokat tud segíteni abban, hogy elkerüljük a negatív élményeket.
1: Illetve hát azt is ugye már kicsit elkezdtünk erről beszélni, mondjuk ez főleg terápiás használat során merül fel, de szerintem a nem terápiás használatnál is, hogy nem mindig rosszul sül el, hogyha van valami negatív élményed, vagy előjönnek úgymond nehéz élmények, vagy fájdalmas érzések, mert hogy lehet, hogy azok azért jönnek elő, mert azokkal kell foglalkoznod, és hogy eddig ezek nem jöttek elő. Nyilván itt szintén nagyon fontos a környezet, és hogy kikkel vagy, és hogy legyen egy ilyen támogató környezet. De én azért azt is fontosnak tartom elmondani, hogy nem minden nehéz élmény, ami előjön a pszichedelikus utazás során, az nem mindegyik káros hosszú távon.
0: Igen, tehát itt meg kell különböztetni a bad trip-et, ami a pszichózisos dolog, amit említettél, meg a difficult experience-et, ami pedig egy ilyen nagyon nehéz, ahol mondjuk valóban előjön valamilyen félretolt trauma, amivel nem foglalkozott az ember, vagy rájön az ember, hogy az jobban fájt, mint gondolta, vagy hogy még mindig fáj. Valóban ezek tudnak nagyon intenzívek lenni, de ezek többnyire pozitív kimenetelőek. Tehát például az egyik dolog, amit ilyen kérdőíves dolgokkal szoktunk mérni a trippel kapcsolatban, az az úgynevezett EBI, ami az Emotional Breakthrough Inventory, amit magyarul körülbelül úgy lehetne lefordítani, hogy érzelmi áttörés, kérdői, valami ilyesmi. És ez például ez egy ilyen fontos indexe annak, hogy milyen volt a trip, hogy volt-e benne valamilyen ilyen intenzív dolog. Mert itt azért sokszor az van, hogy mondjuk előjön egy ilyen emlék, élmény, amit az ember elnyomott eddig magában, de utána sokszor megvan az ellenpólus, a katarzis is. Tehát, hogy ezek azért így gyakran ugye így párban járnak, hogy a nehézség után megjön a felszabadulás.
1: Akkor mindenképpen az a tanács, hogy olyan emberekkel használjon ember pszichedelikumokat, akikben megbízik. De jó társaság, azért az egy nagyon fontos dolog.
0: Na igen, olyanokkal érdemes, hogyha tudod, hogyha adott esetben egy ilyen negatív spirálba kerülsz, akik ott maradnak veled. Tehát ugye a bizalom, a barátság persze az alapfeltétel.
1: És azoknak mit javasolsz, akinek esetleg a barátjával vagy ismerősével történik meg egy ilyen negatív hullám, vagy akár bad trip, ők hogyan viselkedjenek azzal, aki éppen...
0: Minél nyugodtabban. Tehát igazából ugye az van, hogy az ember, tehát nem lehet kivenni a szervezetből, tehát igazából az egy dolog, amit lehet csinálni, ugye az, hogy teljen el az idő, és előbb-utóbb egyszerűen lebomlik az a szer. Ami viszont jó hír, hogy általában a pszichedelikumok hatása alatt az embernek könnyen megváltozik a figyelme. Tehát, hogy érdemes megpróbálni elterelni a figyelmét. Tehát nem arról érdemes beszélni, hogy ő most hogyan érzi rosszul magát, hanem ennél sokkal semlegesebb témákról. Ami még szintén fontos, hogy sokszor a környezetváltás az hangulatváltozásra is járhat. Tehát, hogy érdemes adott esetben odébb menni, átmenni a másik szobába, kimenni a teraszra, átmenni egy másik színpadhoz. Tehát, hogy a környezetváltása sokszor jön a hangulatváltozás is. Igen, amit nem érdemes, azt arról beszélni nagyon sokat, hogy miért van rosszul. Hogyha ő erről akar beszélni, ez egy más dolog, de úgy mondjam, nem kell a lovat aláadni, minél semlegesebb más témákról kell beszélni, és előbb-utóbb azért sok trippes embernek az van, hogy egy-egy téma bekattan, és akkor igazából elfeledkezik róla, hogy ő tulajdonképpen most rosszul van. Meg ennek az egész betrippezésnek van egy ilyen önbeteljesítő profécia jellege. Tehát hogy tipikusan az, hogy az emberek elkezdenek attól félni, hogy mi van, hogyha betripjük lesz, és akkor ettől lesz betripjük. Tehát, hogy ezeket a spirálokat érdemes megpróbálni kikerülni, és hogy mondjam, ebben van egy ilyen tudatosság is, hogyha az ember érzi, hogy egy ilyen spirál elkezd keletkezni, mondjuk akkor lehet, hogy érdemes mondjuk nem tudom én valakit megszólítani és elkezdeni beszélgetni, mert az egy ilyen elterelési hadművelet. Tehát, hogy ugye ha az ember beszélget, ugye az kicsit a sekélyesebbé teszi a trippet, hiszen nem mész messzire. Tehát, hogyha éppen valami univerzumot megváltó gondolata van az embernek, akkor ne kezdjen el beszélgetni, hanem akkor menjen abba a gondolatba bele egyedül. De hogyha az egész egy ilyen negatív, kellemetlen érzés felé kezd el, akkor például így kicsit jobban a külvilág felé nyitni, az úgy összerántja az embert, és kihúzza a tripből.
1: Hát ez igen, az ilyen... a legrosszabb, hogyha azt kezded el magadnak mondogatni, hogy na most megőrültem, és ebben maradok életem végéig, mert hogy ez azért, ez tudjuk, hogy azért az esetek 99,90 nem tudom, hány százalékában egyáltalán nincs így, hanem egy-két órán belül ezek a negatív élmények, ezek elmúlnak.
0: Hát igen, tehát van ennek, hogy ezt a pszichedelikus mindsetet, vagy tudatállapotot, tehát ezt tényleg navigálni kell, és ebben van egy ilyen tapasztalati dolog, hogy az ember érzi, hogy jó, rossz irányba megy, akkor vagy belefekszik, vagy elkerüli. Ez a tapasztalattal jön.
1: Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szigeti Balázs kutató, San Franciscóban élő kutató barátom volt itt most a beszélgetőtársam ebben a műsorban, és ez volt a hajnali hasadás. Jövő héten nem vagyok benne biztos, hogy lesz adás, ugyanis a csapat nagy része ozorán lesz.
0: Meglepő fordulattal,
1: úgyhogy lehet, hogy jövő héten egy konzervadást fogunk beadni, még az is lehet, hogy ugyanezt az a heti adást, de utána majd jelentkezik újra a hajnali hasadás. Köszönjük Balázsnak, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: És azoknak, akik hallgattak minket, ez volt a hasadás. Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral. Beresurány mellett két kőrisrontó karcsú díszbogarat fogott az erdei feromon csapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kőris pusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsú díszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatta cikcakos, gyakran félméteres járat látszik. A NABIC szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444. A vércse nem épít saját fészket, hanem szarkák, varjak elhagyott fészkeit, illetve a kihelyezett fészekládákat foglalja el. Noha ezeket a madárvédők voltak éppen a költöző, veszélyeztetett kékvércséknek szánták, zömüket a nem vonuló, a költést hamarabb kezdő vörös vércsék veszik birtokba. Gyakori ragadozó madaraink szívesen alkotnak laza kolóniákat, fészkelőhely híján a fák tövébe, a talajra, akár szántóföldi környezetbe is lerakják fészekaljukat. Dévaványán egy vörösvércsepár évek óta egy eperfa koronája alatt a fatörzset a legelő állatok rágásától védő hordó oltalmában neveli fiókáit. Idén három pejhes utót készül elérni a röpképes kort. Szemlézte a Körösmaros Nemzeti Park beszámolóját a sokszínű vidék.
3: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
5: azt megtudtuk, hogy a vörösvédcseknek nem kell kecóra költeni, nem?
6: Ez a legjobb
5: egyetlen.
6: Tehát én rengeteget okosodom itt a tilos híreiből, mert olyanokat, tehát ilyeneket sehol nem mondanak.
5: Meg minden tilos műsorból.
6: Igen, egyébként azokból is, és egyébként ilyen hírek sehol nincsenek. Tehát ami tényleg valóban ennyire közszolgálati tudna lenni, ez pedig KEDD.
5: Helyettes reggeli.
6: Bakcsi Árpáddal.
5: A sállas hang úri ember, Csiki Sándor, de van itt egy sokkal fontosabb személy, mint mi.
6: Így van, a stúdióban vendégünk, Pesti István.
5: Akitől megkérdezzük, hogy még akarták
0: köszönni. Hát, igen, szervusztok, jó reggelt.
5: Séf úr, van élet a csillag után?
0: Van élet a csillag előtt is.
5: Ezt akartam föltenni, ez a humoros kis kérdés. De én belevágtam a közepébe.
6: Tehát ugye nagyon sokan tudjátok, de azért mégiscsak mondjuk el, a legutolsó, hát idézőjelbe tett munkahelyed, vagy de igazából az is, a Platán, két Michelin csillagos, az első magyarországi vidéki két Michelin csillagos étterem, úgyhogy te ezzel történelmet írtál.
7: Igen, plusz hozzátenném a teljeségigénye nélkül, hogy mi a nullába kaptuk meg egyből a kettőt, ami azt gondolom, hogy úgy világszinten is azért úgy ritkában adatik meg, úgyhogy ezt erre egy külön szeretek büszke lenni.
5: De ritka egyébként, Londonban hallottam egy ilyet, hogy nullából egyből kettőt, és ott
7: van
5: is így el voltak.
7: Példa, hát a Hisa Franco például ugyanígy kapta meg a kettőt.
5: A kettőt kapott egyből?
7: Igen.
5: Na most már három van náluk, ugye?
7: Igen.
5: Az is furcsa egy hely. De jó hely, csak furcsa.
7: Igen,
5: hát, talán nem is akarok ebben jobban.
7: Jó, igen, szerintem.
5: Miért mondom ezt?
7: De sejtem.
6: Igen. Jó, ugye itt a műsor előtt előbb érkeztél te is, meg én is, ugye Árpi az időben.
5: És right in time.
6: Igen, beszélgettünk, és ugye az volt a kérdés, amit újra felteszem, mert hogy most hol vagy, hova mentél? Mert ez azért sokakban élő kérdés, hogy mit, biztos volt valami nagyszerű éze, és ott, ahol majd véresre fogod keresni magad, és nem kell dolgozni.
7: Igen, ez még házon belül is felmerült, hogy én most én valahol megyek. Át igazolok valahol.
6: De logikus lenne.
7: Alapvetően igen, lehetne egy is logikus lépés az ember részéről. Én inkább azt gondoltam, hogy van egy pont, amikor én lépni akarok, és igazából most holnap mi lesz, még ezen nem akarok gondolkozni. Nem is gondolkoztam. Remélem, hogy azért úgy majd csak megtalál majd valami valaki dolgokkal. Az van, hogy volt egy-két olyan projektre való ilyen felkeresés, meg valamiben segítettem, vagy segítek, amiben tényleg ilyen társadalmi szempontból, ami mindenféle anyagi, meg mindenféle dolgok nélkül, néha csak a személyes jó kapcsolat miatt segítek be, és nem azért, mert hogy jó fog én ebből járni, de ilyen konkrét, ahol én most vagyok, leszek, mondom, volt egy-két olyan dolog, mert van egy-két dolog, amiben vagyogatok inkább, ez a legjobb szó rá, de semmi ilyen konkrétum, ahol én most azt mondom, hogy én jövő hónap elejétől én ott kezdek valamit csinálni.
6: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkor ezt tekintsük úgy, mint hivatalos közleményt, vagy közlést arról, hogy igen, eladó. Pesti István, mármint ugye szó jó értelmébe véve, szabad, úgyhogy lehetne használni a tudását, mert óriási. Te a Pesti lámpásban is voltál, nem? Vagy
7: soha.
6: Akkor
5: csak
6: nem
5: a Pesti miatt kötöd, szerintem.
6: De igen, persze.
7: Volt ilyen a Pesti disznó is, úgyhogy ott sem voltam.
6: Nem,
7: nevezhették volna, de valójában nem én voltam a névadó.
6: Jó, ez egy privát kérdés, tisztáztam magamban.
5: Viszont egy ilyen szép ívet leírhatunk, hogy honnan.
6: Hát legalább néhányat említsd meg azokat.
5: Honnan indultál el, és hogy jutottál oda a két csillag?
7: Hát én abszolút Budapesten születtem, megéltem, meg dolgoztam egészen a Tatáig, úgyhogy én ott azért...
6: Várjál, melyik kerületbe?
7: Én a 11. kerülethez tartom magam, mert én ott születtem, ott jártam iskolába, a Vodába, egyébként meg Erzsébeten laktunk, úgyhogy nekem...
6: A 20. kerületbe, tehát akkor így van, kedves erzsébetiek és kedves 11-e, most akkor tudjátok, hogy itt kit kell majd díszpolgárra avatni újra.
7: Ezért nem gondolkoztam, vagy igazából nem biztos, hogy ez így elégséges hozzá, amit eddig csináltam. De ha szakmailag nézzük, akkor én a Hungária szállóban kezdtem, még amikor még Bara Zoltán volt a konyhafőnök.
6: Hát ugye nem árulunk el a titkot, mert a Wikipédia, valaki felmegy, vagy akárhova, tudja, hogy 57 esztendős vagy, tehát ez a ez a kezdés, ez még a rendszerváltás előtt?
7: Hogyne. Hát én a 80-as évek, most már pont néztem, hogy 40 éve dolgozom, úgyhogy lassan elmehetek nyugdíjba is, hogyha ez bejön, hogyha mindenki jól bejelentett, és nem... Igen, úgyhogy az a magyar mentesben erre nincs biztosíték, úgyhogy...
5: Telefon.
6: Na,
5: most kéne rájöjjek, hogy melyik gombot kell megnyomni, ugye, Sanyi? Ilyenkor szoktam mérgelődni. Haló,
6: szia.
8: Gyerekek, hol jött az áldalékos az áfa? Hol lehet 480 év tankolni? A tanév nem novemberben kezdődik,
6: hanem szeptemberben
8: Magyar Péter Elvtárs.
6: Köszönjük,
5: kapcsolatok. Ha műsorhoz hozzászólnál, gazdolom.
8: Hogy úgy ott meghagyják békén, mert azért csak nem fogok lehetni.
6: Szia. Na, hát egyébként ez egy, mert szeretném hangsúlyozni, ez a helyettes reggeli, a nevéből is kiderülhet legalábbis, hogyha ma szoktak emberek reggelizni, de nem arra szolgál, hogy valaki betelefonáljon, és akármelyik oldal, akármelyik szövegét kezdje el mondani. Köszönjük szépen, ilyen telefonhívásokra ne zaklassatok bennünket.
5: Hanem beszéljük olyan emberről, aki bármilyen oldal is volt itt hatalmon, vagy kormányon, akkor is végezte a munkáját.
6: Így van.
5: Erről szól a műsorunk.
7: Hát én csak, hogy végig dolgoztam, azért mondasztam a 40 évet, abban volt benne minden is. Azért azt gondolom, hogy a magyar szakmát azért, hogy a szakás szakmát nézzük, akkor azért én abban az időszakból kezdtem el, amikor ennek nagyon volt presztízse ennek az egész szakmának. Azért, ha arról szó egy szakács, akkor az általában egy alkoholista, nikotinista, koszos, sokadrangú valaki volt.
6: Rossz tanuló volt, tehát hova menjél, fiam, menj szakácsnak.
5: A felszolgáló lányokat üzte a...
7: Az érdekes volt, hogy amikor én még jelentkeztem a Gundelba, amikor még az még nem Gundelnak hívták, akkor azért többszörös túljelentkezés volt szakácsnak. És én szakmunkásba mentem el, ami nekem meg is lepődtek, mert elég jó tanulmányeredménnyel mentem én el, úgyhogy én, de én...
6: Hogy hívták a Gundelt? Mondd azoknak a hallgatók.
7: Ecseri úti vendéglátóipari szakmunkás és szakközépiskola.
5: Azt már le is mondtották azt az épületet?
7: Igen, aztán tavaly szüntették.
6: Igen. Figyelünk.
7: Úgyhogy én abból az időszakból kezdtem el az egészet csinálni, és én a stadionszálban voltam, hogy most nem tudom, minek hívják most a stadionszál volt.
6: Stadionszál?
7: Nem, most valami más a neve.
5: Akkor a stadion melletti szálló.
7: Így van.
5: De, bocsánat, hogy még csak egy mozdulattal menjünk vissza, hogy jött az indítatás, hogy te?
7: Ez megosztanak, mert apámmal nemrég beszéltem, én mindig arra hivatkoztam, hogy volt a tévében, nem kell mindig kaviár című sorozat.
6: Ja, igen,
7: talán ti meg emlékezhettek rá.
5: Én is csináltam a körözöttel töltött paprikát, mert az volt a magyar recept a filmben, és azzal hódított valami.
7: És ugye ott, aki főzött, az mindig jó becsajozott, úgyhogy ez nekem nagyon szimpatikus volt.
6: De nem a Tony Kört is volt benne?
7: Nem, ez német sorozat volt.
5: Nekem a könyv is megvan egyébként, mert abból egy könyv is megjelent.
6: Ja, igaz, jogos, most már így ez kezd beugrani.
5: Igen, a Tony Curtis-t is szeretjük, ők is csajoztak a minden évben. Így van. Az egy elérhetetlen távolság.
7: Igen, valahogy nem tudtam lenni milliárdos, vagy milliomos, meg angol arisztokrata, úgyhogy ez maradt a B-terv.
5: De a konyha az volt otthon is, nem?
7: Egyébként anyám meg a nekét nagyon retentő jól főzött, úgyhogy azt gondolom, hogy
6: ez úgy, visszatérő motívum szokott egyiket lenni.
7: Bár engem mindig befogtak ilyen borsó pucolás, meg vert fel a habot, most a többi, úgy meg is utálhattam volna, akkor retentő gyűlöletem.
6: Nyald ki a csokikrémet.
7: Hát inkább reszed le a tormát, meg ilyenek, ami azért...
5: Nekem nem... is igen, reszed le a tormát, és mondjuk a borsót azt én sem szerettem pucolni valami.
7: Na hát ebből a szempontból nem kellett volna ezt.
6: Fejteni. Igen?
5: De legalább nem kellett meghámozni a borsó szemeket, mint ahogy egyes fájdalmi ígért.
7: Hát most már meg kell jó esetben, de valójában tényleg...
6: Mi nem lúggal mondjuk, egy nátrium-hidroxiddal nekiesni, aztán nem kell hámozni. Most nem a fejtésről beszélünk.
7: Ez most vagy még annak?
6: A borsószem hámozásáról beszél.
5: Borsószem hámozás, igen.
7: Szóval, hogy
5: akkor még nem kellett.
7: Akkor nem kellett, így van.
6: Okay.
7: Úgyhogy valójában apám meg azt mesélte, hogy voltam én valamilyen táborban, volt ott egy ilyen jókeású csávó, aki álltok szakács volt, és én úgy jöttem haza a táborból, hogy én szakács akarok lenni, mert hogy mennyire frankó volt az a emberke.
6: De egyébként mindig lebecsüljük, vagy nem értékeljük legalábbis kellőképpen a személyek példamutatását. Látod itt, hogy neked is mekkora
5: indítatást adott.
6: Igen,
7: Igen, ezek a szereplők, és pont szoktam mondani, hogy mikor elindultunk mi, akkor nem nagyon voltak ilyen nagy példaképek, vagy nagyon kevés volt, és akkor még abban az időben Budapesten még a szállodák jelentették a kiemelkedő dolgokat, így van. Úgyhogy ezek jelentették.
5: De a stadion is, az is...
7: Ott egyébként egy olyan ember volt szegény, már Elek István, akitől én nagyon-nagyon féltem az első egy évben, mert egy klasszikus, szép nagy, de nem tudom, hanem ilyen tagba szakadt ember volt, és iszlatosodott üvölteni a konyhában, és félt tőle mindenki szó szerint. Egyébként ő volt az, aki a nyári gyakorlaton volt, a nyári munkámat végeztem, és mentünk az, és akkor így megveregett válasz, mondta, hogy belőle még lesz valami. Nem tudom, miből szűrte ki.
6: Igen, pont ez volt lehet a kérdés.
5: Hát szépen fogtam.
7: Nem tudom, hogy mi volt az, amit ő látott.
6: Értelem.
7: Hát, tényleg fogalmam sincs. Egyébként ő főzött még annó, még a Margit szigeti nagyszállónak volt a konyhafőnök korábban, és még a Richard Burton és Elizabeth Taylornak még ő főzte meg az esküvői vacsoráját.
5: A Margit szigeti nagyszálló, ott azért megmaradtak azok a hagyományok, köszönhetően ott a séfeknek, ami még a háború előtti szakács kultúrában, tehát ott azért még morzsákat el lehetett csipegetni egy komoly...
7: Én nem őszintén, hogy talán a szakmai részét nem ott tanultam meg a stadionszállóban, mert azért az nem volt egy nagyon elegáns szálló.
6: Reggelis meg shaving.
7: Minden is volt, hát ott a tanulóan bementünk, és akkor elkezdtük, hogy pucoljuk ki az összes hűtőkamrát, takarítsuk ki, aztán ha volt valami meló, akkor még azt panírozzuk be, vágjuk föl, szóval, hogy effektív főzés az azért kevés volt benne, amit így lehetett volna tanulni.
6: Hát akkoriban meg aztán még az, hogy te egyszer még hova jutsz el, hát az ugye, az még az álmok világában sem szerepelhetett.
7: Igen, és akkor én ott hallottam először azt, hogy egy Svájcban, egy séf után mennek a vendégek, átment egy másik étterembe dolgozni, és a vendégköre megment utána.
6: És ez tetszett neked.
7: Ezt én úgy el tudtam volna képzelni, hogy ezt meg lehet élni Magyarországon majd egyszer valamikor. Úgyhogy ez olyan nagyon-nagyon ilyen misztikusnak tűnt akkor. És aztán szerencsére ezt azért meg tudtuk tapasztalni.
6: Jó, de ezek az alapok, ezek még abszolút nem mutatnak abba az irányba, hogy mi lesz belőled. Mi lett belőled, hogy milyen magaslatokra jutottál?
7: Egyébként volt bennem egy ilyen alapból jövő igényesség a dologban. Én azért iskolában is volt, hogy azért úgy én nem akartam azt, hogy például amikor bejött egy tanár helyettesítő tanár is úgy kezdte a barna mártást, hogy kisöpörjük a hűtő alját. És azért én szóltam, hogy én ezt szerettem volna megtanulni rendesen csinálni. Én ugye ez sokáig ment, és szállodában, mert Hungáriában is még volt sajnos. Úgy főzték a barna mártást, hogy minden olyan dolgot, ami ott volt a hűtőben,
5: az dobálták be. És jó pirizsla paradicsom, ez volt a titok.
7: És kivétel nélkül megégették a paradicsompürét, megégettek mindent benne. Egy keserű van, mert nagyon rossz indulatú szósz volt. És amikor én először főztem, akkor én nem engedtem beletenni semmi ilyen semmi dolgot, és jó is lett. De hát ugyanúgy jött, hozták, és akarták beleszórni a kígyóborka végtől kezdve. Ami maradt ilyen citrom, meg narancskarikák, ami egyébként abszolút nem is
5: kerül. Az klasszik volt, igen, hogy azokat bele
7: jártak. Amitől még keserűbb lesz, szóval, hogy akartunk keserű mártást főzni, akkor ezekkel mind lehetett ezzel segíteni.
5: Tonikot.
7: Hát, az nem, lehet, hogy azt is öntött vele valaki, de hogy én tényleg szeretem volna ezt a dolgot jól csinálni, vagy jól valahogy volt bennem egy ilyen belőlejövő igényesség, nem tudom, ezt honnan jött, de...
6: Ez nagyon jó, ez nagyon
7: de
6: jó.
7: Hogy én jól akartam csinálni, szóval, hogy ez nem csak úgy be akartam állni, hanem szerettem volna rendes dolgot. Én Hungáriasszal azért volt nagyon jó, mert volt egy olyan közösség ott, akiből szerintem nagyon jól húztuk egymást fölfele. És egy nagyon jó, ilyen plusz-minusz 3-4 év volt. És nagyon jól mi barátként is működtünk, és nagyon jó volt ez a közösség. Mm. És szerintem én ettől nagyon sokat köszönhetek szerintem annak.
6: Most azért elhangzott két, szerintem legalább két kulcs szó, és az egyik az a belső igényesség, a másik pedig van egy olyan közösség, ami tehát nem lenyom, meg jaj, nem ért, miért úgy csinálod, hanem felhúz. Tehát ezek szerintem abszolút ilyen titkok, nem is titok, hát ez, de
5: kulcsok, ezek kulcsok, nem ahhoz valami
6: történjen. Igen, igen, aztán utána, ugye ez a 90-es évek elején járunk, vagy még csak a 80-as évek végén?
7: Igen, aztán katonaság, aztán én a Rejmókus étterembe kerültem fel az Orbán térnél, akkor ez egy ilyen nagy nevű helynek számított.
6: Ne, igen, igen.
7: Mag idejében hozzá kell tenni, amit főzésként ott előadtak, az visszagondolva és rettentően szomorú volt.
5: Még a barna mártás még barnább volt.
7: Én ott főztem meg úgy a barna mártás, hogy nem hagytam, hogy ott beledobálgassnak dolgokat, úgyhogy ott...
5: Na, de ott már séf voltál?
7: Ne, hát én abszolút egy utolsó emberként kerültem oda be. De ott elkezdtem olyan dolgokat csinálgatni, ami már ott kezdtem el úgy utána menni dolgoknak, ami akkor még nagyon nem volt úgy olyan mainstream dolog.
6: Mi volt a forrás?
5: Igen, pont ez, hogy akkor internet még nem volt.
7: Egyébként én...
5: idegen nyelvű könyves volt, aztán nem volt egy.
7: Minden új
6: képirodalomban
7: újságot megvettem, és akkor kijöttek be ezek a nagyon...
6: Német nyelvűek főként, vagy...
7: Újságot én vettem, de azért volt azért ilyen, hogy nem is a magyar konyha, hanem mi volt a neve, várjunk, csak...
6: Magyar nyelvű?
7: A magyar nyelvű volt, magyar nyelvű
5: konyha
7: volt.
5: Művészet.
7: Konyha művészet. Konyha volt, bizony. És ott azért már ott lehetett egy-két dolgot már látni. És utána
5: azok,
7: volt...
5: azok megválasztották minden évben a 10 legjobb éttermet, konyhaművészet top 10.
6: Igen, igen, létezett.
7: Szóval abban az időben még azért tényleg jó volt, és aztán volt, én az első Sienderóti szörvésen elindultam, ami hát nem egyenlő esélyekkel, mint az akkori győztes, utána az Attila, Timár Attila nyerte meg, és utána ő be is került így a hozzánk kedvéért valamiért dolgozni, egyszer csak ott volt nálunk. Meg is lepődtem, hogy hivatalon után átjött ide dolgozni. És akkor úgy beszélgettünk, és hát azért tök más handicappel indultam én ott el, azért ott karolt szó, hogy gyakorolni kéne valami hal, akkor mondták, hogy ott a ponty, akkor azt is mondtam, hogy egy ponty meg egy fogas között azért már akkor is lehetett tudni, hogy nagy különbség van, meg mit tudom én, és akkor így, és akkor kaptunk egy könyvet, a Kalamán könyvét, akkor még ő, amit most dedikáltattam vele novemberben, 40 év után, vagy nem is 40, már nincs 40 év, de az ilyen 30-valány év után. És abban volt benne egy-két olyan dolog, amit én elkezdtem csinálgatni, hogy például a, most mondok valamit, Libamá zsírjel van, ez akkor úgy nézett ki, hogy meg volt sütva máj romá, és az zsírra fel volt szürkére, persze, természetesen szürkére, és akkor ott úgy kellett kimacsánkolni a zsírból a máját, amit valahogy földrabolta, persze tört, mert romá volt sütve. És ebben a könyvben volt benne az, hogy a máj úgy volt, hogy teljesen át volt a vonva, effektív bevonta, körbevonta a zsír, és egy olyan szép rúzsaszín máj volt. És én ezt én addig csinálgattam, én bementem előbb dolgozni, stb., hogy ezt úgy megcsináljam, majd ide konyhára.
5: Jó csalapanyagot választottál.
7: Mi volt a étlapon, ezért adtam magát, hogy ezt akkor, ha meg lehet csinálni jól, akkor megcsinálom, jól csinálom meg. És akkor elkezdtem, és akkor én faragvattam, akkor volt az uborkapók, meg ezek a paradicsom rózsák, meg ilyesmik, meg akkor ott. Na ezek akkor volt így az első ilyen nagy-nagy felendelés, és elkezdtem, és akkor faragtam. És utána ez elment, és utána bejött újra ez a faragás, akkor nekem már nem adott már nagy élményt, mert ezen, ez 90-es évek legelején ezen már túlestem. Akkor még nem volt ekkora flashbe vele, mint aztán később lett én különböző jel.
6: Igen, meg ilyen artisztika címén, így van, versenyeken is.
7: Pontosan, én ezen akkor már hát csak kipipáltam, ezen túl voltam, és akkor nem adott akkora nekem élményt, meg akkor kezdtünk el mi tényleg virágokkal díszítgetni. Szóval, ami aztán megint eltűnt, és ott visszajött, akkor megint meglepett, hogy jó, de ezt 10 éve korábban már ezt csináltam. Akkor,
6: igen.
7: Szóval, hogy így, ez onnan, én onnan datálom, hogy elkezdődött bennem egy ilyen gényesség. És na, akkor viszont már kezdettek bejönni azok a német nyelvű, meg olasz, meg egy-két francia újsága, meg lehetett egy-két helyen szerezni.
6: Feinschmecker,
7: pontosan ezek voltak egy fő ilyen forrás, és az nekem szerintem megvan, még talán mai napig valami padlás tetején ezek az újságok.
6: Egy-két, ha most vele lapozó, szerintem megint azt mondom, ez is milyen jó gondolat, ezt se vittem tovább. Biztos, hogy találnál ilyeneket.
7: Ez biztos, hogy benne, sőt, nekem van otthon egy ilyen komplet fal, amit elem a szakácskönyvvel, most is vettem napokban, vagy négyet, és kaptunk hozzá pluszba egyet. várom, és mindig várom azt időpont, mikor fogunk tud leülni, és akkor végiglapozgatom őket, és akkor elkezdem ki elemezni, ki írogatni, de nem tudom, lesz erre bármikor is.
5: Most egy picivel több.
6: Ez egy ember, illetve valójában kevés. Hát egy-egy étellel is el lehet bíbelődni azért igen-igen hosszú ideig.
5: Láss néhány japán sushi-mistát, akik ugyanazt csinálják 60 éve.
6: Akár egy rámen, vagy akár, tehát még egy ilyen szinten, még egy húslevesre is el lehetne babrálni azért évtizedekig akár.
7: Így van, de hogy mondjam, mindig azt tudtam mondani, hogy egy bélszín meg lehet sütni 60 féleképpen. De ha valaki nem tudja meg egyféleképpen sütni a legelején, hogy kell jól megsütni a bélszínt, akkor a többi 59 az egy teljesen vakvágány lesz, mert kell tudni, hogy miért reagál úgy az az alapanyag arra, amit csinálok. Onnantól már, hogy én azt én hogy kezdem el már variálgatni, milyen módon kezdem el csinálni, az majdnem, hogy mindegy, csak tudnom kell, hogy egyféleképpen legalább jól, hogy tudjam azt, hogy ott ez fog történni vele, azért meg ez az van vele, azért csinálom így, azért csinálom utána azt úgy, mert ez lesz a végeredmény. És onnantól már lehet már behúzni dolgokat, de még nincs meg ez a fundamentum, addig az többi az mind ilyen.
5: Ez az, amit meg kellett volna tanítsanak az iskolában, de sajnos akkor még ezt nem tanították meg, nem mondj?
7: Hát ez mai napig azt gondolom, hogy ez a történik. Oktatás,
5: hova
7: ez...
5: Hova mászik a húsban?
6: Meg tantárgyak hiányoznak egyébként a szakácsosztály izében oktatásban.
7: Hát erre azt gondolom, hogy most kinyitjuk ezt a topikot,
6: akkor
7: messzire megyünk, mert mindenki nagyon jól tudja, és nem is rég olvastam megint egy írást arról, hogy miért nem jó a magyar gasztronómia, mi a baj. És én ezt mindig elmondom, hogy nagyon jó olvasgatni, mi tudunk 15 éve legalább, hanem 20, hogy mi a baj. De válaszokat, hogy ezt hogy kéne megoldani, vagy legalább ötleteket inkább, gondolatébresztőket adni, nem senki nem ad. Mindenki csak azt mondja, esik az eső, megírom, hogy esik az eső. Tudjuk, esik az eső, ez van. De hogy mit kell tennünk, hogy ne állzunk meg, arra már kevés ilyen ötlet vagy gondolat születik meg, hogy kéne ezen változtatni. Na, én most pont erre szeretném az időszakot kihasználni majd, hogy nagyon sokan dolgot, ami szerintem Magyarországon nem történt meg, vagy nem úgy történt meg, mint ahogy lehet, hogy kéne, nem megoldani akarom, csak majd valahogy majd így majd kicsit úgy feldobni egy-két dolgot, amit én gondolok, hát ha abból valami
6: lehet. És ezt milyen fórumon gondoltad elkövetni?
7: Még semmi konkrét
6: effektív. Tehát írod, újság, cikket írsz, online, print, könyv.
7: Ja nem, ez abszolút egy ilyen inkább ilyen kiventilálni magával az embernek ezeket a gondolatokat, mint valós ilyen tudatos megkeresni valamit, hanem valószínűleg valami social médiás felületen ezt én lehet, hogy ki kirakom, hogyha nagyon érdemesnek tartom.
6: Ugye, most, hogyha véletlenül hallgat bennünket olyan ember, aki, mit tudom én, aki keres olyan valakit, aki beszélni tud, óriási tapasztalata van, gondolatai vannak, és mondjuk szervez beszélgetéseket, hogy bármilyet, akkor gondoljatok egyébként, vagy gondoljatok.
7: Egyébként nagyon sok... Nagyon sok helyről lehetne indulni egyébként, és valószínűleg ezek a minél több helyről indulnánk el, annál jobban generálnánk dolgokat. Szóval, hogy minél a nagyszámok többé alapján lehetne bizonyos pontokból indulna olyan kis fejlődési lehetőségek, és akkor bele tényleg az oktatás lenne az egyik nagyon nagy szempont. Hogy tudnánk az egész dolgot tudatossá tenni az, hogy mi ez a szakma, hogy ezt hogy kéne valahogy úgy helyre tenni magunkban, hogy mit is akarunk ezzel elérni. Hogy kéne generálni olyan kicsit ilyen inspiráló helyzeteket, mert ugye volt, amit ti is megértettek, ez a nagy gasztró forradalom, amit benne volt egy korosztály, aki szerintem mai napi kézzelfogható, kik voltak akkor nagyjából benne.
6: És egyébként majdnem úgy tűnik, mint hogyha most megint kellene egy újabb hasonló, annak a generációnak, aki közben kibaradt ebben.
5: Ez teljesen úgy tűnik, Sanyi.
6: Ugye?
5: Igen.
6: Egyébként nekem az oktatásra kapcsolatban egy veszőparipám az, amit fölöslegesen, hát eddig legalábbis fölöslegesen mondtam mindenkinek, akiről azt gondoltam, hogy valami ráhatása lehetne az ügyre, az, hogy én iszonyatos mértékben hiányolom a szakácsoktatásból a gasztronómia történetet. Az, hogy ne csak, mit tudom én, 20-30 évet lássanak, hanem lássanak többet, akkor mindjárt látnak egy folyamatot, látnak, hogy mi hogyan változott, sok mindent látnak. Én legalábbis nagyon sokat tanultam benne, nagyon sok dolgot le tudtam belőle szűrni, érzésem szerint segítene többek között. És hogyha már húsról van szó, akkor minden olyan dolog, ami az alapanyaggal kapcsolatban mélyebb annál, egy picit, bár nem tudom, hogy egyébként az a gyerekanyag, most a legjobb indulattal mondom, hogy az mennyire fogadna bármi ilyen kicsit elvontabb dolgot, amikor azt mondja, hogy ja, mit érdekel ez engem, hát egy pörköltet fogok főzni a apámnak a büféjébe.
7: Amiről beszélsz, azt nem teljesen mértékben értem, és én ezt szoktam hallgatni a iskolákban, hogy milyen gyerekek jól mondnak mostanában. Nem olyan, mint régen. Na, mindig azt hallgattam, én 40 év is ezt hallgattam,
6: De egy-egy ember mégiscsak kijött belőle.
7: És akkor ez lenne a vége az egésznek, hogy mindig azt mondom, hogy régen mennyivel jobb volt. És hogy bezzeg most milyenek a mai fiatalok, stb. Ezt hallgatom 40 éve. Valahogy mindig úgy jöttünk el, most ugyanarról beszél mindenki. És azt tudomásul kell venni, hogy ahogy én is iskolába jártam, 39-en kezdtük el az osztályt elsőben, és már 20-valányon voltunk a végére, és most szerintem egy kezem meg tudom számolni, hányan vagyunk benne a szakmában. Ezt gondolom, ez mindig is így volt, és mai napig is így van. A fiatalok közül is vannak olyan emberek, akik szerintem rettentően tehetségesek, nagyon sok potenciál van bennük. Én csak saját magam környezetéből fel tudok sorolni pár olyan embert, akit összetettem a két kezemet, hogy velük én dolgozhattam úgy, hogy ezek ilyen 20 éves emberekről van szó. Van egy lány, akit én őnek is ponton nem olyan rég mondtam, hogy mindig őt hozom fel példának. Ő 17 évesen kezdett el velünk dolgozni, most hagyta abba, nem azt tőlünk ment el, a szakmát hagyta abba. Megértem, mert egy csinos, szép, okos lány, aki tényleg azt gondolom, hogy lejött arra, hogy lehet, hogy ő ezt ki tudja használni hatékonyabban egy más típusú szakmában. De amíg velünk volt, amíg mellettünk nőtt föl, amíg velünk dolgozott, és most is segített nekem egy ilyen külsős dologban, úgy jó volt látni, ahogy gondolkozik, ahogy tesz, amilyen hozzáállása van. Vannak fiatalok, csak tudni kell meglátni bennük a dolgot, hinni kell bennük, meg kell adni a lehetőséget, hogy jobbak legyenek, és ki fognak nőni. Aki velem dolgoznak srácok, vagy dolgoztak, vagy dolgoznak srácok, mindenki ebből nagyon középszerű magyar gasztronómiából jött, én magam is. De elkezdtünk egy olyan segítő, egymást fejfejlesztő dolgot csinálni, ami az van, hogy én próbálom őket mindig felhúzni magamhoz. Ennek megvan a hátulütője is egy ponton, de hogy mindenki fejlesztve, mert mindenki jó szakember lett. Lehet úgy csinálni, hogy én nem adom át az infót, mert én akarok lenni a tetején, hogy senki ne legyen jobb, mint én vagyok. De én azt ugye valom, hogy akkor tudunk jól működni, fejlődni tovább, mint konyha, hogyha mindenki felhúzunk, és szépen elkezdünk egy minden magasabb szintet húzunk fel. Így kell felépíteni egy konyhát, hogy elkezdünk egy szinten, és elkezdjük a dolgot szépen, tudatosan, módszeresen építeni fölfele, ami egyébként szerintem mindenki számára érthető ugrásokat teszünk fölfele. És visszatérve az oktatáshoz, amit mondasz...
5: Csak ez a fel, hogy mindenki felhúz, hogy és ez ne csak a séf feladata legyen, hanem a szúséf is, aki alatta a keze alá dolgozik, az is
6: hát a karítson,
5: és a mosogató is, esetleg a mosogató is mondja el, nem tudom, a felszolgálónak akár. Tehát, hogy legyen kommunikáció egy éttermen belül, abból mindenki tanul.
7: Igen, csak ugye konyha soha nem a demokráciáról szól.
5: Világos, úgyhogy, de információt átadni az
7: pontosan,
5: az
7: ezért fontos. Van a vezetőnek, és azért mondom, nem a főnöknek, a vezetőnek feladata az, hogy olyan közeget teremtsen, hogy lehessen jelezni, lehessen partnerként kezelni a többieket. Mindenki megvan a feladata. Én konyhafőnökként lehet, hogy nem az én feladatom az, hogy megpuszoljam a sárgarépát, de én feladatom az, hogy elérjem azt, hogy legyen sárgarépa a házban, és hogy a minőségű legyen, az úgy legyen elkészítve, én vagyok a kontroll, aki ezt meg kell csinálni, és én az a típus vagyok, aki főz is benne a konyhában, aki részt vesz a főzésben, én szeretek főzni. Szóval nekem, amikor azt mondja a szakácsként, otthon nem főz, mert én egész nap főzök, azért fura, mert nekem a főzés nem munka. Én engem főzésre nem lehet elfárasztani, engem minden mással lehet fárasztani, ami azon túl van, és egy étterem vagy konyha vezetésével jár. olyan fölösleges körökkel.
5: Akkor sok van.
7: De a főzés maga az nem tud engem fárasztani, mert én azt szeretem csinálni. És akkor azért csak vissza kell jelezni, amit elkezdtem mondani, hogy gasztrotörténelmet oktatni, legyen, kell is. Inkább az a lényeg, hogy ki oktatja, hogy oktatja.
6: Ja, ja, ja.
7: Mert ott szoktuk elbukni, ott bukjuk el a dolgot, hogy demotivált emberek, félig képzett emberek akarnak átadni információt. Nekem nagyon rossz tapasztalatom az, hogy vannak iskolák, ahol olyan a szakmai tanár, akinek példaképnek kéne lennie, de bemegyek oda, és azt látom, hogy olyan a tisztelet a kivételnek is vannak nagyon jó példák rá, hál' Istennek, de úgy néz ki jó páran, mintha kiemeltük volna 82-ből, és mai napig még 16 órát kéne dolgozni a konyhán. Ápolatlan, magával igénytelen, akkor valószínűleg a munkájával is igénytelen lesz. A technikákkal nincsen képbe, nincs képbe a valós, hol tart ma a világ, nem is tudja átadni, nem is tudja érteni, nem is tudja ezt a dolgot átadni, kezelni valahogy, és a gyerekekkel sem tudja megtalálni azt a hangot. Nem tud példakép lenni, mert maga is úgy néz ki, mint aki éppen most főzte le a 600 literes pörköltet a valami üzemi konyhában.
5: A bujáságyúban.
7: És ez a baj, hogy sajnos nem tudjuk kellőképpen minőségi alapokat adni az iskolákban. És én azt gondolom, hogy van, zsel is van több ötletem, vagy javaslatom, vagy gondolatom erről a dologról, ezt több szinten kell elkezdeni, ezt több szinten kell fejleszteni, ez nem kell legalsó szintől kezdve, az egészen a legfelső szintig kell kezelni ezeket a problémákat, hogy lényeg átmenet, legyen egy folyamatosság benne, hogy ez végig lehessen vinni azt, hogy minőségi szakemberek jöjjenek ki, minőségi emberek legyenek benne a szakmában, mert mai napig még ez a dolog, ez azért amit mindig beszélünk és tudjuk, és ilyen közhelyeket pufogtatok, hogy van egy felső szint, és utáni hatalmas nagy luk van. És, és én is járok el vidéken, én, aki hiszek a vidék gasztronómiában, látom, hogy iszonyatos problémák vannak a fejekben. És ezeket nem nagyon nehéz rendbe rakni. Főleg minél később van valaki, annál jobban becsontosodnak ezek a megszokások, és annál nehezebb kirántani ezeket a dolgokat, és jönnek a közhelyes válaszok, hogy a vendég ezt szereti, a vendég ezért jön be.
6: De... Ja, igen.
7: Szóval nem,
6: ezek takaroznak.
7: Hogy ne, ez
6: szeretik, odaégetve szeretik, persze. Igen, egyébként a már elhangzott gondolatként Árpád is helyeselt, szerintem talán te is, de újra szükség lenne valami. Úgy tűnik, hogy ez egy ilyen permanens forradalomnak kéne, hogy legyen, mert jönnek az újszülöttek, és látom, ugyanúgy kezdődik minden. Ugyanazok a témák kerülnek elő, ugyanazok a viták, ugyanez, tehát nem is értem kristálytisztán. Most voltam egyébként egy étterembe, oda jártam, évente legalább egyszer-kétszer halászlevet enni, tetszett nagyon. Hát most valami elképesztő, tehát minőségromlást tapasztalok, és egyébként látok hasonlókat máshol is.
7: Igen, ennek ugye most belemeltünk tényleg a legmélyére annak, hogy ennek milyen, milyen módja, hogy honnan kezdődött ez el. Ugye az egész, ugye a szakács az, hogy volt kezelve. Oda ment a szakács, hogy ő szeretne 100 forinttal többet keresni, azt mondják, hogy menjél, holnap veszek fel egy másikat. Nem volt az, hogy valaki minőségi volt, megtartsa a tulajdonos, mert nem volt érdeke, hiszen neki akkor felvesz másikat. Nem kellett nagy dolgot csinálni, de valaki igényesebb volt, jobb volt, tehetségesebb volt, az nem volt szempont. És idővel ez a dolog azért visszagyűrözött, mert rejtek a szakácsok is azért egy része, legalábbis meg ahogy világ, hogy alakult, hoppá, kimegyek én egy kicsit pár száz kilométer arrébb, akkor ugyanaz a munkáért jóval több pénzt tudok keresni. És akkor az emberek nem hülyék, és akkor elkezdtek kiszivárogni ebből a szakmából, és egyszerűen csak eltűnt az a mennyiségű szakember, vagy szakács, akkor hívjuk csak szakácsnak, de ez lehet bármilyen szakmára is.
5: Asztalos is.
7: Így van, hogy egyszerűen eltűntek, és jönnek nekem is kérdezte a tulajdonos, hogy mondja meg, hogy hol vannak a szakácsok. És mondom, mert hogy neki mi. És mondom, azért, mert így kezelte a tulajdonos rédegi kezelte a szakácsokat. Egy sokad rendű valami fizetett ellenség volt.
6: Egy pontolható valaki.
7: Akiből volt tucat, egyik 19, másik egy ilyen 20, holnapján a másik, nem kell. És akkor ezt ki lehetett használni nagyon szépen. És ennek a levét is első körben szakma, és akkor ott jön az a rossz, hogy a közepes szintű is elkéri azt az összeget, amit egy komolyabbnak kéne adni, már nem tudja azt megcsinálni. De mi mindig ott tartunk sokszor, hogy nem tartunk meg csapatot. Nem csapatban gondolkozunk. És ezt én csomószor elmondtam sok helyen, hogy az, hogyha egy embert elengedünk, úgyhogy lehet, hogy megérni kicsit többet rá, nem túlzásokba esve, akkor nem a meglévőket terheljük túl, hiszen kevesebben vagyunk. Túl kell terhelni a meglévő csapatot, ha nem készülünk erre tudatosan fel, hogy lesz egy fluktuáció a csapaton belül. Hogy nem gondolkozunk előre, nem tervezünk előre, ha ezt nem kezeljük a dolgok minőségben. Ha ez így van, akkor elkezd a meglévő csapat fáradni, fáradtságban benne van az, hogy hibázni fog. Demotivált lesz, kiég, akkor már nem akarja csinálni. Nem tudjuk pótolni kellőképpen. Lehet, hogy mire nagy nehezen pótoljuk, lehet, hogy az ember gyengébb is lesz, újra bele kell ölni melót, megint az is pluszba kell foglalkozni, és lehet, hogy azt a pénzt fogja végén elkérni, amit megadtunk volna annak az előzőnek, hiszen kell az ember, és most már megadjuk inkább, csak legyünk meg, hogy ne legyen gond. Ahelyett, hogy inkább tudatos

0: és annyira döbbenetes volt. Nem is nagyon voltunk oda így a éttermi dolgokért, de elmentünk étterembe. És úgy kézzelfogható volt a különbség, és baromi finom volt.
1: Köszönöm.
0: Életemben először, azóta se, beírtam a TripAdvisor-be, hogy ennek az embernek Michelin csillagot kell adni. Aztán utána rendszeresen visszamentünk, és ott azt hiszem a pincérnő volt a párja a Püstinek, és próbáltunk elérni, hogy legyen legalább egyszer az életben egy saját asztalunk egy étterembe, és kinéztünk egy helyet, és mindig odaültünk, és próbáltuk valahogy súlykodni, hogy legyen egy asztalunk, mert rendszeresen oda jártunk. Aztán 15-ben megkaptam Michelin csillagot, és emlékszem, hogy hát ezt követően, amikor megkapta, akkor mentünk oda persze rögtön, de hát gyakran jártunk oda. És akkor kérdeztem tőle, hogy történt ez a dolog? Hogy tudta meg? Mert azért ez egy olyan, mint egy lottónyeremény.
2: Nem te intézted most? Nem te intézted?
0: Vagy mondod?
2: Nem te intézted a csillagot? Mert akkor viszont add már meg a telefonszámodat néhány étteremtől.
0: Ezt nem tudom. De szoktam ezzel a haveroknak büszkelkedni, hogy beírtam és megkaptam. De nekem időbenetes volt.
1: Azt hiszem, hogy ennek sokan örülnék, hogyha sok helyen neki beírná, de nagyon szépen köszönöm, mert nagyon jól esik hallgatni.
0: Na, aztán a lényeg az, hogy emlékszem, hogy megkérdeztem, hogy csinálod azt, hogy ilyen finom ez a hal. Mert volt egy rendes konyhánk itt, akkor költöztünk a 12-be, tényleg megpróbáltam mindenféle normális konyhaképet betenni, bár nem érdekelt annyira gasztronómia, azóta már azért jobban tudok főzni. És akkor kivitt a konyhába, és megmutatta a grillsütőt. Tátva maradt a szám, hogy betolták a konyhába, valami green egg-nek hívták, így ezt mondta, és ezt betolták a konyhába, az elszívó alá. Két hét múlva már nekem is lett egy green egg-en. Tényleg, senki nem tudta akkoriban még, hogy mi ez, vagy legalábbis az ismeretségi körömben. A lényeg az, hogy tehát nem csak, hogy egy jó szakács, hanem egyszerűen kommunikatív, random, kvázi ki voltunk, mi senki nem vagyunk a gasztronómiába, és frankor el tudtunk vele beszélgetni, és egyszer megkérdeztem az öreg Rosensteint, akit meg azért ismertem, mert a cégemmel gyakran jártunk oda, és ott rendezvényeket tartottunk, hogy mi a véleménye a Pesti Pistiről. És azt mondta, Pesti Pisti, hát azt mindenki szereti. Mondom, miért? Azt mondja, mert egyszerűen ez egy olyan fazon, hogy ezt mindenki kedveli. Pedig ez a világ nem olyan, hogy itt kedvelik egymást az emberek, de a Pesti Pistit mindenki kedveli. És akkor kezdtem lassan megérteni. Aztán Platánban is voltunk, most viszont az érdekel többször a Platánban, ami tényleg nagyon jó volt. Az érdekel, hogy van az, hogy két, ugyan beszéltetek az ellen, hogy két Michelin csillag után két dolog érdekel. Az egyik az, hogy volt az, amikor tényleg megkaptad a Michelin csillagot, hogy volt az a pillanat, mert azt elmesélted, hogy volt az első, amit az elsőt megkaptad. Ott azt hiszem a párod vette fel a telefont, te meg el se hitted, aztán ki se akartál jönni a konyhába, aztán utána tudatosult, hogy megkaptad. De hogy volt az, amikor a semmiből kettő lett? Ez az egyik kérdés. Másik, hogy a Platán az nem olyan volt, tudtam már, hogy valahol odaraktak téged az egész, aztán mint tulajdonos is ott voltál, hogy tudod ott hagyni azt, amit te építettél föl? Ott volt ott konyha kerttől fogva, panziótól fogva minden, szóval ez egy kis birodalom. Tehát hogy lehet azt ott hagyni? Ezt egyszerűen nem is tudom felfogni.
2: Köszönjük szépen! Jó, köszönjük a kérdéseket, és Séf úr megválaszolja.
1: Köszönjük. És nagyon köszönöm, mert más volt. Köszönjük szépen! Honnan kezdjem? Igazából...
2: Hogy milyen érzés volt az, hogy csillagos?
1: Én arra a részre kicsit kitérnek külön, hogy engem neki szeret, szerintem ez nagyon szerencsétlenség nem így van. Én inkább azt hallottam magam időben, hogy én ilyen megosztó séf vagyok. Mert sokan nem... Nagyon sok fura dolgot hallottam saját magamról, ha feligaz lett volna, akkor én is így gondolkoznék. Egyébként nagyon furcsa dolgok szorik voltak, aminek a felesen volt igaz szerencsére. Nem tudom, hogyan születtek ezek a dolgok, de én azt gondolom, hogy akiben az ember látja azt, hogy tényleg kíváncsi, szeretné ezt tudni. Ez egy olyan szakma, ami szerintem én is mint jó munkás emberként tanultam meg. Saját magam hibájából tanultam meg dolgokat, és amikor én is szeretném átadni az infót azért, hogy azokat a plusz köröket ne fussa meg senki, amit nem muszáj, amit én megfutottam,

0: volt fölöslegesen, ha lett volna valaki, aki elmondja ezt, ugye ezt már most elrontottad, ne így kezd el. A két csillagra meg ott én úgy gondoltam, hogy azért nem fogok én ezen nagyon parázni, mert én ezt a tantival kibekeltem, ugye ott meg fél év után kaptuk meg, az sem nagyon jellemző fél év után.
1: Ott nagyon gyorsan.
0: Igen, jött. És ott, ami nagyon neked
1: gyorsan
0: nagyon...
1: Gyorsan jött, gyorsan ment.
0: Én mentem gyorsan igazándiból. Hogy ott be volt télzárójelve a név, nem szokott a étterem után direktbe egyből a séf neve lenni, ott lejjebb szokták megjelölni. Ott direktben meg volt jelölve a nevem is, ami valószínűleg ez pluszba adott hozzá a történethez. Visszatérve a Platánhoz, hogy ott én azt gondoltam, nem fog engem ez érdekelni, mert én ezt már kibekeltem, nekem ez már nem akkor nem olyan fontos. De az utolsó egy napban én olyan fejfájással keltem fel minden reggel, hogy be kellett volna magamnak, hogy de ez engem valószínűleg még mai napig még foglalkoztat, vagy tudat alatt is még engem ez érdekel, vagy zavar, vagy még bennem van a történet. Ezt nehéz elengedni, ezt a történetet. Az, hogy kettő lesz, ezt azért nem volt benne a pakliban. Nem gondoltam volna kettő lesz belőle. Én mondom, én az egyen is nagyon óckodtam, hogy az egy is megvan-e. Tudunk-e, eléggé lesz-e ez az egyhez? Tudtam, hogy mik a hibáink, tudtam azt, hogy mit csinálunk jól, tudtam azt, hogy hol tartunk körülbelül, amit én szeretnék látni ebben az egészben. És még tudtam azt, hogy ez még nagyon még így az első harmadának a tetejét kapirgáljuk, ahova szerettem volna ez egészen elérni. És akkor már ott a helyszínen, már ott már volt időt, hogy hú, ti kettőt fogtok kapni, nem is egyet. És mondom, persze, majd hármat. És amikor így volt az egy is, ott nem, és túlmentek a P betűn, akkor úgy rám nézett a fölösnek a felesége, Vivian. Átnézett rám, hogy kettőnk között ültek, még ketten így a értelemben, ugye akkor a biztos is kapott jelölést, és úgy és nézett, hogy én is mondtam, hogy bologattam, akkor valószínűleg ez tényleg kettő lesz. Mert valahogy akkor már azt ugye hittem, hogy lesz csillag, nem tudom miért. Mondom, hogy egy-két ember már jött azzal, hogy ti biztos majd ezért van. És mondtam, hogy én ezt azért nem vagyok ennyire szkeptikus, csak már annyian ott kezdték el mondogatni a helyszínen, hogy ott az emberbe azért úgy beletették azért a bogarat a fülébe ezzel az egésszel. De valóban azt gondolom, hogy ez óriási meglepetés volt, hogy tényleg a nullából egyből kettőt kaptunk. Ez
1: okay, elhangzik, hogy kettő, majd hogy tudjátok, megtudjátok, hogy kettő, és utána mi történt?
0: Mármint a...
1: Ott a helyszínen, ott vagytok néhányan, hogy ütök ott, nem tudom.
2: Durranak a pesgők.
1: Négyen.
0: Én azt hiszem, hogy egész estét úgy ilyen teljes ízében voltam, ilyen nem csak a pesgőktől, hanem úgy az egésznek, hogy a tudatosulni, hogy ugye a többiek hoztak nekem endi kaják, de egyél már egy kicsit valamit, mert hogy ott álltam, jött oda mindenki beszélgetni, és mindenki úgy gratulált, meg elmondt. Ott olyan egy-két olyan étterem tulajdonosával, hogy beszélgettem, aki azóta se kaptak csillagot, vagy már nincs is meg a hely, akiket úgy próbáltam úgy nyugtatgatni, vagy nem is tudom, mi volt a jó szó erre, de lényeg az, hogy nem nagyon volt időm enni, és ott álltam teljesen ilyen kicsit úgy megszédül, vagy egész tőlem, most tényleg ezt most tényleg megvan, megcsináltuk, összeraktuk, és akkor így hogy ez micsoda dolog ez.
1: Az ugye kiderült már a legelején, hogy szabad vagy, tehát nem arról szólt a történet, hogy volt egy ilyen iszonyatos, kihagyhatatlan ajánlat, és akkor úgy gondoltad, hogy 57 évesen most ott hagyod a két Michelin csillagos Platánt, és valami más csinálsz, tehát szabad vagy. Na de jó, de mi lesz a Platánnal? Hogy látod?
0: Egyrésztről elmondtam eddig is, hogy mi a véleményem az egészről.
1: Maradsz ott valamilyen szinten?
0: Nem.
1: Semennyi. Tehát azt mondod, hogy oké, tehát...
0: Nem, ez a dolog, azért több mint 11 évet én eltöltöttem ott. Én azt gondolom, hogy amit lehetett én ebből a helyből kihoztam szakmailag. Még tudom, mai napig tudom, hogy mi az, amin változtatni kellene, vagy kellett volna, vagy szerintem hosszú távon kéne. Én ezeket fontosan elmondtam, ennek volt, ami megvalósult, volt, ami nem. Én ott voltam, elmondtam, hogy mit javaslok, mit kéne csinálni. Én azt gondolom, hogy azzal a megnyugtató mód, magammal szemben megnyugtató módon, hogy én ennél nem tudtam volna tenni ez az egészért. Szóval az én lelkismeretem tiszta, hogy én mindent megtettem, azt gondolom erőn felül sokszor. Én mindig elmondom, hogy a kétségleg az nem az utolsó, amikor nyitottunk, onnantól volt, hanem az első 2,5 év, amikor oda mentünk dolgozni, és amikor ebből a puszlatból elkezdtük a dolgot, fejd lehajtva, alázatosan, minden saját szempontot félretéve elkezdtük az egészet tolni, mint az ökör, úgy, hogy semmiféle megerősítés, pozitív visszajelzés nem volt benne, ami szépen lassan jöttek persze, de hogy ahogy elkezdtük, abban nem volt belekódolva az, hogy ebből hova lehet eljutni. Én éreztem, hogy ebből nagyon sok potenciál van ebben a helyben. Én tényleg a kertészet miatt mentem le oda, ez a hely...
2: Az már meg volt, amikor oda mentél?
0: Akkor lett meg. Indult, sőt, nem is onnan indult, nem is ott volt, ahol most van, hanem kint Ácson volt egy nagy kertészet, és onnan költözött vissza a Tatára, de hogy a kertészet volt a hívószó.
1: Azt ugye, igen, de most akkor Pest István elért ezzel a karrierje csúcsára, és akkor innen kezdve, mondjuk itt ez a könyv lapjainak utolsó, de azért, hogy vége, vagy hogyha mondjuk holnap után lenne valami lehetőség, hogy akár új koncepció mentén valami benned régóta motoszkáló gondolat építődjön fel egy másik étteremben, talán kisebb nyomás alatt, akkor ezt úgy vállalnád?
0: Én nagyon sok ötletem van még. Szóval én azt gondolom, hogy mindig elmondom, a Michelin nem cél, az egy jelzés arra, hogy jó úton vagyunk. Szóval szerintem hátradőlni, ugye itt is, most is elhangzott a előző munkahely, legutóbb munkahelyemen, hogy most miért nem elég ez így, ahogy van, miért nem, és mondtam, hogy én nem így dolgozom, hogy megvan, hátradőlök, és akkor azon ülök a babérjában, és akkor ott, és fontosan megyek
1: előre. Foci csapatok is gyakran akkor veszítenek, nem? Amikor beállnak védekezésre.
0: Lásd angolok, igen. Szóval,
2: milyen szép hasonlat volt.
0: Szóval, hogy tényleg azt gondolom, pontosan így van, hogy aki lemarad, az kimarad. És nekem ide is volt, hogy nagyon sok ötletem van még, amit nem tudtunk megvalósítani. Nagyon sok olyan tervem van, ami felé megy a gasztronómia, amit érdemes lenne megcsinálni. Azzal szoktam magam átadni, hogy azt gondolom, hogy érzem, hogy lehetne például egy háromcsillagos éttermet csinálni. Mert, hogy mondjam, megvannak azok a pontok, amiket az ember jól csinál, akkor hogy lehet elérni ezt a helyet? Úgy, hogy a világban vannak olyan kétcsillagos helyek, amik szerintem nem hármat érdemel, nekem a négyet, nekem az Alchemist egy ilyen Kopenhágában, ami szerintem hihetetlen, és két csillaga van, és azt gondolom, hogy ezt nehezen tudja bárki.
1: Hát meg ez annyira úttörő, hogy...
0: Szóval azt gondolom, hogy két csillaggal az ember nagyon büszke lehet, én nem is vagyok, hogy mondjam, én nem három csillagért akartnám folytatni, hanem azért, hogy valami jót csinálni. Nekem mindig a minőség volt a hívószó, nem az, hogy most hány csillagot érünk el, meg én azt gondolom, hogy nagyon nagy becsapás, mikor séfeket a csillag alapján ítélünk meg. Hány olyan kimagasló szakemberünk van, akinek nincs Michelin csillag, és nem is lesz soha az élbe, és mégis kiemelkedőek. Méltatlanul nem pozícionált emberek vannak a magyar gasztronómiában. Egyik ilyen veszőparipám az, hogy nincs sok kiemelkedő szakemberünk, nagyon-nagyon nagy luxus ezeket az embereket nem helyén kezelni, és nem valahogy kicsit kiemelni, vagy valahogy pozícionálni jobban őket. Ne a Michelin csillag legyen az egyetlen hívószó, amire lehet hivatkozni, mert lássuk be, hogy van ez a pár Michelin csillagos étterem Magyarországon. Én azt gondolom, hogy vannak, ezek egy-kettőnél jobbak is vannak Magyarországon, olyan séfeink is vannak, akik nincs Michelin csillaguk, van, aki nincs is olyan helyen, hogy Michelin csillaga lehessen, mégis azt gondolom, hogy kiemelkedőek, magasan kiemelkedőek a magyar gasztronómiában. Én mindig elmondom, hogy én nem jó szakács vagyok, én melós vagyok, én, aki melót tesz bele, nálam sokkal tehetségesebb emberek vannak Michelin csillagok nélkül. Úgyhogy ezt azért jó lenne valahogy ezt is eljéteni. Erről is van elég sok ilyen én gondolatom, hogy hány ember van, akit így elengedtük a kezét, és hát nincsenek is velünk.
1: Ez megérne, megérne még egy misét minimum. Úgyhogy majd számítunk rá a jövőben is. Jövőben is. Ezek már ilyen szinte ilyen zárogon, még van azért néhány percünk, úgyhogy...
2: Ha nincsenek is velünk, azt hogy értetted, hogy elhúgytak, akkor
1: vannak
2: megemlítsünk egy fontos embert, aki,
1: ja, egyébként,
2: akivel te dolgoztál együtt még a Váci utcában, ugye?
0: Én sok helyet dolgoztam a Gyurival, és én belevenném a Lajost is azért.
1: A Lajos, igen.
0: Szóval én azt gondolom, hogy szegénynek most volt nemrég a születésnapja. A Lajosnak, úgyhogy...
1: A Gyurinak meg lehet volna talán, igen, azt hiszem.
0: Igen, úgyhogy szóval két olyan emberrel...
2: A Lajosra keresőbb csináltunk egy megemlékező műsort.
0: És azt gondolom, hogy méltán. Szóval, hogy na, ha van zseni majd azt mondja, akkor Lajos zseni volt. Ennek a mind a negatív vonzataival együtt. Igen. De kimagasló szakember volt, és ezt azért nagyon nem tudjuk helyén kezelni a komoly embereinket. Van erre is, hogy kin lehet, meddig kell segíteni, lehet segíteni, de azt gondolom, hogy mégiscsak nincs annyi komoly, kézzelfogható, kimagasló szakemberünk, hogy így hagyjuk őket, de beszéltünk olyan is, mint aki HS-nek élnek, és élnek is nagyon sokáig. A Ádám Csabi, akinél jól érzi magát, jól van. Én önző módon azt mondom, hogy neki nem ezt kéne csinálnia. Önző módon
2: mi
0: azt mondom,
2: azt mondjuk, hogy nem ezt kéne csinálni, igen.
0: Önző módon azt mondom, hogy neki kéne lenni egy ilyen palos vívőnek sok szempontból. De itt vannak a Pető Balástól kezdve, a Vombe Figyesekig. Én a másik ilyen fixidem kéne csinálni egy ilyen holofémet szakácsoknak, vagy ez a, mint a Nemzet Színész alapján egy szakácsa, hogy legyen mindig egy 10, vagy az örök, aki 10, aki ott van, és kapjon valami támogatást, hogy ezek az embereket, hogy szerencsére még élke a lakámán.
1: Hogyne.
0: És legutóbb novemberre találkoztam vele, jól van Karakámen, és...
1: Innen is üdvözöljük egyébként, jó egészséget kívánok.
2: Én majd átadom neki, mert megyek hozzá most.
0: Úgyhogy ezeket az neveket ne felejtsük el, mert ők nagyon sokat tettek maguk idejében, és lehet, hogy mai 20 évesek már fogalmuk sincs ezekről a nevekről. A Frici nevét is csak onnan tudják, hogy szerepel egy tévéműsorban. De ennél a Frici ennél sokkal több annál.
2: Hát ha valakit tanáromnak szeretnék, hogyha most elkezdeném, akkor az biztos, hogy ő lenne.
0: Iszonyatos potenciálok vannak nem helyén kezelve.
1: Egyébként ezek a mondatok fájdalmasan felhívják a figyelmet arra, hogy mindig tékozló, elfecsérlő módon bántunk a tehetségeinkkel. És azon már az se segít, hogy utólag, jaj, hát igen, hát mekkora tehetség volt. Tehát ebben valami nagyon könnyűkezűek vagyunk. Tehát az említettek is, nem is tudom. Hát de irodalomról bármiről beszélhetünk, tehát nem csak a szakácsszakmán, tehát úgy általában a tehetségek.
0: Ez így van, és amit látnak ma az emberek, hogy lehet sikert elérni, ez nagyon talmi, nagyon hamis dolgok, aminek vannak olyan emberek, akinek erre van érzékük, tehetségük, de ez millióból egy.
2: Ezt az utolsót még fölvesszük. Haló!
1: Haló, szia!
3: Na, megfogalmazódott egy baromi lényeges dolog, ami nem csak a gasztronómia, hanem az egész tehetséggondozásra Magyarországon jellemző. Ugye van egy kérdésem, hogy szerintetek hány Nobel-díj született Magyarországon?
1: Jó, ez egy nyilván, ez persze.
2: Zero.
3: Tessék?
1: Talán a Szent Győr.
3: Egyse nem, az is Londonban csak hazahozta. És kérlek szépen, ez a srác, aki most minden elismerésem, én hallottam róla már a szakmában, és a Rosensteint nagyon jól ismertem, az Auber Ervinnél tanultam. Igen. A kis pipába gyerekkoromban, nem lettem szakács, nem azért, hogy főzéshez van valami konyításom, de az, hogy ez a tudás, amit fölhalmozik valaki Magyarország, miért nem adódik át? Tehát akinek van kedve tanulni és tehetséges, annak ne vegyük el legalább a kedvét, mert itt ez a probléma, hogy elveszik a kedvét az embereknek.
1: Én szerintem, akinek van kedve és tehetséges,
3: de miért nehezítik meg?
2: Akinek van tőke, egy iskolát, és így van meg őket a tanárnak szerintem.
0: Én az elmúlt pár évben 6-7
1: köszi szépen.
0: Nem megszületett.
3: A legjobbakat.
2: Köszönöm szépen.
0: Szóval engem már nagyon sok olyan helyre hívtak, hogy iskola lesz, és tanítsak ott, vagy oktassak ott. Ebből egyikből se lett még soha semmi. Szóval, hogy én ott várok, és a legnagyobb nekem szívfájdalom ez a Baszkulina Institútnak a meg nem léte, amikor már ott azért nagyon ott voltunk már ott a már láttunk a lagút végét már az a dologgal, és ott például, mondom, ez is egy olyan része, hogy ez a teteje. És azt gondolom, hogy azt a részét is kell erősíteni, és mondom, amit én gondolok ezekre a dolgokról, pont ilyen, hogy az iskola, az már egy felső szintű oktatásnak lenne a része, de az alapot is nagyon komolyan kéne vennünk, plusz kéne egy olyan tudatosan online is figyelemfelkeltő, inspiráló, bemutató dolgokat csinálgatni, hogy amit az ember kedvet, ahol infót adunk át, de egy olyan szellemiséggel, ami könnyen kezelhető, érthető, de akit erre igényességet akar, és nem kellnek szakemberek lenne, lehet egy házi asszony is, vagy egy olyan hobbi szakács is lehetne. És nagyon sok helyről el kéne indítani ezt a dolgot, hogy ebből egy ponton majd találkoznak ezek az elindított történetek. Azért mondom, nagyon sok olyan hely van, amit nem csináltunk meg, és nem kell feltenni a spanyol viaszt. A világon működő dolgok vannak, hogy amit nem. Át kéne emelni A-ból B-be, és ezeket létrehozni, hiszen körülöttünk országok ezeket nagyon okosan, tudatosan használják, és nagyon szépen kezelik, úgyhogy hogy nem tartanak ott szakmailag, ahol mi, mégis vannak olyan dolgaik, amiket nagyon, nagyon okosan és szépen csinálnak, és ezt nekünk nagyon jól át kéne vennünk, és nagyon hatékonyan tudatosan használni, hiszen nekünk van egy lépéselőnyünk, amit nem használunk ki folyamatosan.
1: Mi ebben egyébként nagyszerűek vagyunk a lépéselőnynek a hirtelen elveszítésében, de ebben a beszélgetésben többször elhangzott részedről, és teljesen egyet az igényesség szó, és ezt minden szakmára érvényesnek érezhetjük, azt gondolom, bármit csinál az ember, ez egy kulcsszó, és akkor hát, hogyha van 1-2% a tanulóknak, akiknek ez belülről jön, akkor azok viszik is valamire.
2: Így gyönyörű zárszavakat adtatok mind a ketten. Lepörgött a műsoridő. Kutyafáját.
1: Köszönjük szépen, ez egy nagyszerű beszélgetés volt, és megtiszteltél bennünket, hogy eljöttél. Folytassuk.
2: Igen, gratulálunk a két csillaghoz, gratulálunk a döntéshez, hogy pihensz egyet, gratulálunk majd a következő döntéshez, hogy valami
1: ott fogsz választani. Kíváncsi, várjuk, hogy milyen irányba mész, úgyhogy légy szíves, erről ne feledkezz el majd
2: tájékoztatni. Pesti István volt a vendégünk, műsorvezetőtársam Csiki Sándor.
1: A pultnál Bakcsi Árpád.
2: És hogy akkor megemlékezzünk a Szúséfed, aztán majd a Bábelben séf volt, ugye, a Gyuri?
0: Utána? Igen, igen.
1: Úgyhogy Lőrinc György, ezúttal is Isten nyugosztalja.
2: Igen, Isten nyugosztalja, és egy Bábel című nótát megpróbálok föl tolni a potméterre, hát ha sikerül.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: M390 hagyományosan Peru Amazonasi régiójában előforduló vad és félig vad kakaófaféle elemzése során a kutatók 4 korábban ismeretlen genetikai vonalt azonosítottak, amelyek közül 2 leszármazási vonal kivételes ízpotenciállal rendelkezik. Lambert Motilal, a Trinidad és Tobagói Szent Augustin Nyugat-Indiai Egyetem kakaókutató központjának munkatársa és kollégái az egypontos nukleotid polimorfizmusokra összpontosítottak, ezek az egyes fák DNS kódja közötti egybetűs különbségek, melyek segítenek megvilágítani genetikai sokféleségüket és egymáshoz való kapcsolatukat, lehetővé téve a genetikailag hasonló csoportokba való besorolást. Az elemzés jelentősen bővítette az eddig ismert 10 leszármazási csoportot, miközben kiderült, hogy az elemzett fák egy része tiszta, másrészt kevert genetikai csoportba tartozott. A magyar narancsírét hallottátok.
2: A vércse nem épít saját fészket, hanem szarkák, varjak elhagyott fészkeit, illetve a kihelyezett fészekládákat foglalja el. Noha ezeket a madárvédők voltak éppen a költöző, veszélyeztetett kékvércséknek szánták, zömüket a nem vonuló, a költést hamarabb kezdő vörösvércsék veszik birtokba. Gyakori ragadozó madaraink szívesen alkotnak laza kolóniákat, fészkelőhely híján a fák tövébe, a talajra, akár szántóföldi környezetbe is lerakják fészekaljukat. Dévaványán egy vörösvércsepár évek óta egy eperfa koronája alatt a fatörzset a legelő állatok rágásától védő hordó oltalmában neveli fiókáit. Idén 3 pejhes utót készül elérni a röpképes kort. Szemlézte a Körösmaros Nemzeti Park beszámolóját a sokszínű vidék. A WWF szerint a globális széndioxid kibocsátás 70%-áért a városok felelősek. A szervezet 2026-os One Planet City Challenge klímavédelmi programjába 380 város, köztük 6 magyar is nevezett. Az OPCC hazai győztese Ajka lett. A döntnökök vizsgálták a tervek tudományos megalapozottságát, és hogy sikerült-e a fejlesztésekben összhangba hozni a lakosság és a természeti környezet érdekeit. Ajka az elmúlt években épületek energiahatékony áttételével, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével és a Zöld Világ környezettudatossági programmal járult hozzá a fenntartható városi működéshez. A Tornapatak medrének rekonstrukciója pedig a természetvédelmi értékeinek megőrzését szolgálja, írja a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Csonka Magyarország.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szervusztok drága Tilos Rádió hallgatók. Elnézést kérek, kicsit nehezen lehetett behatolni az utcáról, mert valami gond van a kapuval. Jó, ez itt a Csonka Magyarország Rádió, Komplex Brutális és az Aterikus Wellness Fitness magazinja. Minek itt a pult mögött, hamarosan érkezik Csekkányos, aki úton van, illetve várjuk majd Stirlicet is, akit be fogunk adni valamelyik csodálatos távrecsegtetésre alkalmas programmal. Jó, úgyhogy ők is fognak érkezni. Mai alkalommal több mindenről fogunk beszélni, például a sakvilág hódító hatalmáról mindenképpen. Azon kívül pedig Stirlicet szeretném megbeszélni, ahogyan ünnepelnek a spanyolok. Ráadásul így, mint expat és local, ezt tökéletesen fogja iterálni nektek. Csekkenyesre is több kérésem lesz, tehát illetve vele kapcsolatban is kérdések merülnek fel, amikre ő fog majd válaszolni nekünk. Minden esetre itt szeretnénk gratulálni mindenek előtt, majd jönnek a többiek, ők is meg fogják ezt erősíteni. Kérdés állandó vendégünknek, Magyari Petinek, aki volt kollégámmal, Bogár Zsolta együtt lesz a Kossuth Rádió főszerkesztő helyettese. Én csak egyet üzennék neki gratuláció mellett. Vízállás jelentés. Tudom, hogy az a másik csatorna nem volt talán, de minden esetre ott az megmaximálisan átment ilyen szórakoztató tartalmakba. Ebben a víz szempontjából kritikus időkben nem lehetünk meg. Napi vízárás jelentés nélkül. Egyébként nem viccelek, mert ezt tényleg így is gondolom. Erre maximálisan szükség van. Ez a hajóvontás dolog, ez nem fontos lenne, mert ezt csak a hajósok értékelik. De azért legyen nekik is, ami szórakoztató, legyen ez a hajóvonták találkozás. De meg ráadásul hajókaravának volt a végén, pedig a hajóvonta szerintem sokkal szebb szó volt. Meg olyan rejtélyesebb, mert hajókaraván az meg ilyen karaván, nem is értem, tehát ez a utoljára ilyen formációban Santa Maria Niña Pinta, ugye Kolumbusz közelítette meg az új világot magával, mivel az óvilág összes abban a régióban ismeretlen patogén kórokozóját. Valójában ezt tudtok küldeni az új világnak. Mi meg tőlük megkaptuk, mint tudjuk jól, a futball VB-t maga csodálatos formájában, nem mondom, erről mindenképpen fogunk beszélni a közeljövőben. Egy-két ilyen előrevetett információval mindenképpen szolgálnék azért még nektek. Mindenek előtt, akik ezt remélték, hogy ettől félnek, esetleg lángosozós bizniszük van a Balatonon, azokat meg fogom nyugtatni, hogy nagyon úgy néz ki, hogy legkésőbb vasárnap itt ebben a mi környékünkön is megint kánikula lesz, nem olyan erős, de hát azért 31-32 fok. Már megéri a pénzét, hétvégén mehet menni strandolni, más kérdés, hogy a hőség, meg tartós kánikula az nem fog visszatérni 10 napon belül. Jellemző módon amúgy a leginkább az amerikai modellekből dolgozó német időjárási szolgáltatók most már arról beszélnek, hogy talán valamikor augusztus elején lesznek ilyen 34-35 fokot közelítő hőmérsékletek a mi régiunkban. Hát ami arra utal, hogy egyelőre nem fogunk megsülni. A másik része meg a szomorúbb, hogyha ránézünk egy 14 napos prognózisra, 14 napos prognózis vége, az már augusztus. Gyerekek, futunk ki ebből a nyárból is. Vagy úgy szaladnak el ezek az évszakok, hogy hát nyomát nem látni, tényleg. Ma már az 51. napja van a nyárnak, sögezem le, és már csak 41 van vissza belőle. Bármennyi is lehet gyűlölni a nyarat, én egyetlen egy évszakot se szeretek, hogyha csak így elszalad mellettünk. Töltsétek tartalmasan a továbbiakban is, majd programajáróban én is tudok nektek mondani még részleteket, hogy hova érdemes elmenni annak, aki itt marad az országban, és helyben próbál nyaralni, mindesetre erre bőven kínálkozik lehetőség. Lesz majd egy ilyen kis bűnügyi blokkunk is, amiben egyébként valamennyire majd meg is kérem a kedves hallgatókat, hogyha vannak ilyen tapasztalataik, akkor mindenképpen hozzák meg velük, ezen én dolgozom meg, tehát családok is érintett vagyok, ez a hogyan hívjunk így mesterembereket, hogy utána ne számlázzanak ki nekünk egy havi fizetést című kérdéssel nyugodtan el lehet állni, pláne, hogy rendőrségünk hosszas, egyébként megjegyzem, hogy több éves tűnődés után végre úgy döntött, hogy az ilyen eseteket mégiscsak bűncselekményként kezeli, miképpen egy laikus számára, tudom, a laikus nem jogtudó ember, de mindegy, szóval a laikus jogérzéke számára ez mindenképpen úgy perceptálódik, hogy hát ennek a BTK-ban lenne a helyen, meg hogy meg is lehet keresni az idevágó passzost, ezt egészen biztosan. Kaptam is egy remek üzenetet, amit mindjárt beolvasok nektek, vagy nem, főleg, hogyha ez kedves műsorkészítő társaimtól érkezett, akkor ezt feltétlenül szolgálni fogunk. Kedves Tillit, az az igazság, hogy már rád is írtam. Miért nem vagy itt? Réges régen megy a műsor. Hol vagy? Stirlitz. Stirlitzet most beadom. Gyerekek, egy ilyen kis manőver segítségével mindjárt elétek fog állni, ami réges régen. Igen, így van. Itt is van. Azonnal dobjuk is fel Stirlitzet, aki a festői Andalúziába fog jelentkezni, ahol Magyarországgal ellentétben nincsen kellemes idő, hanem pokoli idő van. Igaz, Stirlitz?
0: Nehogy is, jó idő van.
1: Jó idő van. Stirlitz szereti a pokoli időt, ő ugyanis a maláj időjárásban szocializálódott. Ahhoz képest ez rendben van, igaz?
0: Figyelj, nincs, alig megy 30 fok fölé a hőmérséklet.
1: Tényleg?
0: Itt a tengerparton.
1: Na, számoljál már be, hogy mennyit gyújtogattak a spanyolok ott helyben, örömükben, amely korai volt persze. Szóval...
0: Hát figyelj, érdekes, hogy azért tehát nem volt akkora nagy buli, mint szerintem Magyarországon lenne, ha egy ilyen, és mi történne. Jó, Madridban nagy buli volt, azt láttam. Ott 2 millióan voltak az utcán.
1: De azért
0: itt nem tudom, kimerítették az összes lehetőséget, ami a hülyén ünneplésnek a tudod, forgatókönyve, ez elősz a sportmotorodra, és akkor ilyen értelmetlenül húzatott például az utca közepén, mások aludnának.
1: De mások miért aludnának, ők nem ünneplik ezt a csodás alkalmat, mely... Kékre rakta a Csákányos. Szervusz, Csákányos megérkezett.
2: Jó reggel.
1: Így van. Figyusz, elnézést, ahhoz képest, hogy, tehát, hogy te miről beszélsz, ezek az arcok most ugye világbajnokok lettek 16 év után ismétel, még emlékszem, hogy 2010-ben ugye a hollandokat verték meg, érdemtelenül megjegyzem, de nem érdekes, mert akkor a hollandoknak drukoltam, most meg nem, mert szegények nem jutottak túl, már nem is tudom kicsodán, Marokkón, vagy mindegy.
0: De igen, Marokkón.
1: Gondolj bele, hogy ahhoz képest, hogy milyen, kvázi ilyen Izland elleni X-eknek bírtunk egyetlen jó, oké. Az igény szint olyan mélyre szűjjett ebbe az országban, mert amennyiben a válogatottról volt szó, és tehát olyan mérvű hisztéria keretkezett körülött, amit utól esetok megérteni. Nagyon sajnálom, drágák, tudod. Tehát ez a... Jó, oké, végre kétszer nem kaptunk ki egymás után már, tehát a típusú szinten vagyunk jelenleg. De ennek örülni kell nagyon, tehát hogy a, majdnem mindig megszorongatjuk az északíreket is.
0: Egyébként itt a spanyolokon kívül még a britek ünnepeltek kurvára, mert azok annyira ki voltak akadva az argentinokra, ugye történelmi okokból.
1: Igen.
0: És hát itt mindenki nagyon drukkolt a spanyoloknak, az expatok is, tehát nem volt.
1: Az angoloknak
0: egyetlen ember... Egyetlen egyet tudok, aki spanyolként, illetve magyarként is argentinnek. Képzeljétek el, voltam a madridi magyar nagykövetségem, és volt ott egy ilyen spanyolnak kinéző faszi, és miközben ott vártunk, megszólított, kérdezett, és akkor kérdeztem, hogy ő mit csinál itt a magyar nagykövetségen, és mondta, hogy ő magyar állampolgár, kettős állampolgár, argentin és magyar állampolgár.
1: Igen.
0: Ó, és akkor kérdeztem, hogy mondom, kik mentek ki, hogy mondom, ő vagy a szülei, és mondta, hogy nem, a nagyszülei, a 30-as években.
1: Aha,
0: és igen. Akkor mondtam, vagy elmentettük egymás számát, és akkor kérdeztem a nevét, és úgy hívták, hogy Schwarz, Michel Schwarz.
1: Uh-huh, igen, igen. Az az igazság, hogy, tehát, hogy nagyon kemény volt, amikor a 30-as években egészen másokból kimentek, volt köztük válogatott labdarúgó is, például Sasa, a klasszikus Hungária jobb szélsője, ennek a ezüst csapatnak a tagja, ami, tehát, hogy ugye tudjuk, csak az olaszoktól kapott ki a 38-as VB-n. Szóval ők mentek ki, aztán 45-ben pedig kiment ez a másik generáció, amiben mindenki Páger Antalt mert tehát, hogy igen, ő jó színész volt ellentétben a többi hungarisztával, mindegy. És akkor tehát még gondolom, még 56 után is mentek, és amikor ezek a egymással, tehát, hogy mondjam, sok tekintetben ütköző szempontokból a hazát elhagyó emberek találkoznak kint, azért az izgalmas tud lenni. De egyébként azt az egyet az argentin állam javára kell írni, hogy ilyen konfliktusokat nem is engedett kibontakozni. Tehát ők ebből a szempontból barátságosak voltak mindenkivel, aki érkezett. Tehát
0: igen, attól úgy tűnt, ez ilyen újrakezdés volt ott mindenkinek. Tehát ott erre nem beszélünk erről akár.
1: Persze, igen. Bár annyira nem volt mindenkinek jó biznisz, például az említett Páger Antal már az 56-os forradalom mellett hazajött, azt tudjuk jól, mert azért színésznek lenni, magyar színésznek lenni, magyar nyelven sajnálatos módon csak itt a lángoktól lehet kis hazában biznisz, Isten igazából, és nem lesz mindenkiből Lugosi Béla. De hát mindegy, ez már csak egy kis adalék. Na szóval visszatérve a britekre. A britek egy rokonszenves csapat volt az egész évig, meg hogy mondjam, de hogy ők alapvetően igazságos módon kaptak ki az argentinoktól, azt nyugodtan leszögezhetjük, akkor is, hogyha a második argentin gólt vissza kellett volna fújni, mert a Messi taposott a 16-oson.
0: Ja. De ennek dacára... ismerték egyébként, hogy nem. Ezt odaadták ezt a meccset Argentinának azzal, hogy beálltak
1: védekezni. Volt, így van. Hát meg is lett egyébként a következmény, ami annyit ordítozott emiatt Harry Kane labdarúgó, hogy kimaradt a csapatból, azt nem is játszott egy percet sem a bronz meccset.
2: Van ez így? Volt? Konkrétan ilyen büntiben.
1: Igen. Agen, ezért a Tuchel, amúgy én úgy emlékszem rá, hogy mert a Bundesligában is a bunkó edzők közé tartozott, hát nem annyira szerették csapatai játékosai sem. Volt itt az ott velük, mint állat. Hát van ez a típus, amelyik így megteremti a tekintét, akár van, akár nem. De egyébként remek szakember, ezt hozzá kell tenni.
2: Oké. Okay.
1: A Thomas Tuchel.
2: Ja, az
1: edzőről beszélek. Nem, Kane azért nem olyan. Csak érzem,
0: de ez a stratégiai döntés, ez az ő hibája volt, nem? Tehát, hogy
1: de nem
0: átengedték a játékot az argentinoknak, és beálltak.
1: Elfenet, ugye az az igazság, hogy sajnos ez egy ilyen láncreakció ilyenkor. Tehát, hogyha beszorítanak, akkor nem az volt. Most én úgy döntöttem, hogy itt védekezem az ötösen, nem tudok kijönni. Tudod? Mm. Hát nem kellett volna idáig eljönni. Tehát amikor ő folyamatosan engedett hátra a védővonat, mindegy, ezt majd elmondja neked valamelyik futball, Erik, nem tudom. De az ilyet látott így, saját kedvenc csapatainkon is lehetett ezt látni, hogy tehát nem így kellett volna, gyerekek. Tehát 2 óra vezetünk, és akkor miért maradt ki a válogatottunk a mostani VB-ről pontosan ilyen okos döntések miatt? Nem emlékszem én rá, hogy mennyire vezettünk az írek ellen, azt mégiscsak vagy X lett, vagy kikaptunk, már nem is tudom miért a végés. Ugyanez volt, hogy benyomnak, és akkor hiába az, hát ezek futballbunkók, csak ha beadnak, meg ívelgetnek. Beadnak, ívelgetnek, fejelnek, gól, ez van, mi meg nem tudjuk kivédekezni.
2: Nem.
1: Most az az érdekes, hogy az angolok nem tudták ezt kivédekezni. Ezek angolok ugyanis. Tehát ez amikor így... Vannak ezek a vérükbe van elvileg, és akkor utána látod, hogy ezt képtelenek megtenni, amikor már a többedik generáció olasz válogatottat látom, amíg nem tud védekezni. Ez úgy mennek át rajta. Hol a katenacsó gyerekek? Hol egy gentile, érted? Hát egye le a húst a lábáról, nem tudja.
2: Tehát ez így, szociológusként ez az érdekes része. Aha, egyébként, igen. Hogy van ez a nemzet karakterológia, vagy szóval tudod, hogy a hagyományok hogy mennek át egy közösségben úgy, hogy közben a közösség teljes tagja lecserélődik.
1: Igen.
2: Tehát, hogy van valamilyen tipikus, nem tudom, és az edzők is cserélődnek, tehát a szövetségi kapitányok is cserélődnek, és mégis valamiért van valami hasonló.
1: Igen.
2: Az országok csapatában.
1: Igen.
2: Ez nagyon érdekes lenne valahogy így kibontszolgatni, hogy ez
1: miért lehet. A játékosoknak a nacionálé is változott.
2: Ja.
1: Sajnos az olaszoknál ez úgy volt, hogy az erején is rengeteg külföldi volt, nagyon sok magyar edzővel, csak megjegyzem, hogy ők nem a katonacsó kifejlesztésében voltak erősségben, egyébként jó védelmi nevelett az olaszoknak már 30-as évekre is, mindenki nem nyertettek volna két VB-t zsinórba. És utána ez folyamatosan megvolt, hogy jöttek a spanyol edző, zseniális innen onnan jött játékosok.
2: És egyébként meg az is lehet, hogy ez a nézők fejében van, tehát lehet, hogy mi vetítjük rájuk, hogy mi gondolunk valamit, és azt látjuk meg jobban, tehát azért így működik az észlelés.
3: Még visszatérhetünk a VB-re, foci VB-re?
1: Arról beszélünk most is.
3: Na, csak a magyarokra, hogy egy kérdést feltennék, és aztán meghallgatom a véleményt.
1: Traktorért adták el a meccset.
3: Ugye ott megálltatok a fejtegetésbe, hogy az írektől kikaptunk 3-2-re amúgy. 2-1-re vezetünk, és a 60. perc körül megnyugodtak a fiúk, ahelyett, hogy még berámoltunk volna 2-t nekik, mert padlón voltak. Megálltunk passzolgatni a kezdőkörbe Szoboszlai vezérletével. Na most kérdés a következő. A cseheket nem biztos, hogy megvertük volna, nem?
1: Én nem tudom, hogy kit vertünk, mert értelmetlen ezeket a kérdések.
3: De a cseh gyerekek egy ponttal végeztek a csoportjukba.
1: Jó, meg a cseh például azok alul teljesítettek.
3: Kérem a véleményt, hogy a magyar csapat esélyeiről. Jó, Figyusz, köszönöm.
1: Az a helyzet, hogy köszönöm szépen. Ez alapján semmit nem lehet mondani a magyar csapat esélyeiről. Tudod, az A csapat megverte B csapatot, aztán B csapat C csapatot, C a D-t, a D pedig az A-t, és ez mindennapos a fociba. Tehát, hogy ez nem matek. Tudod, ha A nagyobb, mint B, akkor B nagyobb, mint C, akkor nem is, hogy A nagyobb, mint C, stb. Nem tudjuk. Fogalmam sincsen.
0: Tök érdekes egyébként, visszatérnék erre még, amit mondtál, spanyol foci, hogy ugye a 24.hu ez egyszer elemzésében is volt ez, hogy most már hogy ez egy nagyon fiatal spanyol csapat, ugye a Yamal az 19, akkor nem tudom, ilyen 18-20 éves gyerekek
1: is van. Vannak idősebbek, szóval azért ez minden is van benne.
0: Igen, és hogy a spanyol, ez a labdarúgás vagy labdarúgó akadémiák így úgy tűnik, hogy itt nagyon jól tudják termelni ezeket a nagyon tehetséges játékosokat, akik el is jutnak, tudod, EB-t nyernek, VB döntőt játszanak, VB-t nyernek, most már így folyamatosan, akkor a bajnokok ligában, meg az összes ilyenben. Hogy ez vajon mitől van, és ők nem hoznak be annyi külföldit, mint mit tudom én, a franciák, a németek, vagy a svájciak például.
1: A válogatottban nem hoznak be annyi külföldit, erre gondolsz. Kevésebb honosított van, de pont az említett... Tehát, hogy kevesebb a bevándorló hátterű a játékosaik közül. Erre is tudok azt gondolni. Aha, igen. Hát, nézdeket tudok mondani néhányat. A spanyol közönség az válogatottan volt. Bocs, tényleg. Én még emlékszem Busquets labdarúgóra, aki a fülét hajtogatta, és a mono szavakat nyomta rendszeresen afrikai szervezésű ellenfelei arcába. Az majmot jelent. Tudom, persze. Elnézést is. Hány olyan csapat van, aki nem nagyon tűrte, legfeljebb, hogy egy-kettő van, de aztán több ne legyen, mert az Atletico Madrid.
0: Na, de az, hogy én mondjuk a gyerekem járt, tudod, spanyol iskolába, és itt például nem jó az oktatási rendszer, tehát nem értem azt, hogy ha

0: mert hogy egy adott generáció játszik. Mondjuk ez a generáció, hogy tehát, hogy ilyen 10 éven belül vannak a játékosok. Vagy kicsit több. Mit lehet mit csinálni? És ez dobta a gép. Nincs annyi zseniális tehetséges labdarúgó. Ez a németek végzete például. Tök korrekt focisták, meg olyan, ja, tehát, hogy a legtöbbjük az kiegészítő embernek befért volna a 2014-es csapatba. Tényleg nem lehet összerakni egy egész válogatottat. Ja. Tehát amikor ott ülsz, és tök jónan át kéne rugni, mert akkor ott vár a csatárunk, ja, hogy az a kén. Tehát, hogy kik játszanak az adott posztokon, nincsenek meg.
1: De mondjuk például azt mondja, hogy hallgass követ telefonát, azt mondja.
0: Tényleg.
1: Halló.
0: Tessék, telefonáló parancsolja. Szia.
2: Sziasztok. Na, távoljon tőlem, hogy DJ minekkel vitatkozzak, de nekem a... De nekem az egyik legnagyobb tanulsága ebből a VB-ből az volt, hogy ilyen meg... Jól kitalált és azt konzekvensen végrehajtott stratégiával hosszú távú fenntartható eredményeket lehet elérni. Most gondolok itt a spanyolokra, és nem csak a spanyol válogatottra, meg játékosokra, hanem az egész rendszerre, amit ők felépítettek, meg ugye most előszedték ezt, hogy nem tudom, övék a női foci VB cím, az U19-es VB cím, ugye most ők az Európa és világbajnokok, és ha megnézitek, akkor gyakorlatilag a spanyol edzők uralják most a
0: baszkok, egyébként még ráadásul specifikusan baszkok, hát meg egy-két katalán, mert hogy azért ott van a...
2: Ugye mit tudom én, a Guardiola most nem tudom az
0: elmúlt. Tehát pont például katalán a többi, akit emlegetnél, azok mind paszkok, tudod, az Arteta vagy a...
2: Én nagy olasz szurkolóként, én ezt nagyon... Ez egy nagyon fájó felismerés volt számomra, mert ez...
0: De most miért vele vitatkozol? Én nem mondtam ennek az ellenkezőjét. Ezt most nem értettem a felvetést. Ezek jók, amiket mondasz, nem velem vitatkozó. Nem mondtam ennek azért, az ellenkezőjét.
2: Azért, mert pont mielőtt hívtam, azt mondtad, hogy, vagy ha jól értettem, akkor azt mondtad volna, hogy igazából tök mindegy, és hogy ezek a dolgok így változnak, és hogy majd cserélődik.
0: Pontosan, de ez így lesz.
2: Az állításom, hogy szerintem most a spanyolok egy olyan előnyt szedtek össze, amit nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk a következő RB-re, meg a következő VB-re más válogatottak le fognak tudni.
0: De jó, de mert volt nekik már ilyen, tehát, hogy az a csapat, ami ennél meccsen a személyét tekintve sokkal jobb volt, viszont undorítóbb tikitakát játszott, egymás után nyertek EB-t, először VB-t 2010-ben, aztán EB-t 2012-ben, aztán ezeket nem lehet megverni, ezek állatok, én ezt a Csavi, mondjam tovább, meg lehetett verni őket.
2: Még
0: néztem, hogy a hollandok 5-1-re.
2: Nem azt állítom, hogy a következő EB-t vagy VB-t ők biztosan meg fogják járni, csak azt, hogy az egész rendszerük az egy annyira fenntartható és olyan hosszú távon is sikereket, nem feltétlenül győzelmeket, de legalább érmeket, meg top 4-es helyezéseket garantáló rendszer, ami szerintem más országokban most nincs meg. Tehát, hogy a franciáknál is se a Deschamps, se a Zidane, ők nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen rendszernek a termékei, egy jól felépített rendszernek a termékei. Az angoloknál ugye még nagyobb a gond, mert ott nincsenek ők abba szenvednek, hogy a saját edzőképzésük az egy rakat szar, azért vannak baszkok, meg katalánok, meg németek mondjuk a Premier League-ben, meg a válogatók.
0: Na ugye a németek, akkor emlegeted a németeket. A németek meg ott vannak mindenhol. Klopp itt, Tuchel amott, és akkor még lehetne mondani, most, látod?
2: Most ugye szó van az olaszoknál arról, hogy oda vigyék a Guardiolát
0: szövetségi kapitánynak, igen, ezt hallottam.
2: De pontosan szerintem ez emiatt, tehát az Olaszországban is az utánpótlás képzés az teljesen gatya.
0: De az a helyzet, hogy az olasz válogatottban teljes posztokra kéne honosítani valakit tényleg.
2: Igen.
0: És szóval lassan a védelembe is, tudod, ez a kínos, ugye?
2: Szóval nagyon...

0: gratulálok a spanyoloknak, szerintem ezt nagyon jól megcsinálták, és nem csak ezt.
1: Azért, hogy nyugodj meg, hogy például a spanyol foci sem korán sem állt a kettes állapotban. Az utolsó, amit eszembe jut, hogy a La Ligát nézek, egy például unalmas szerintem. Kettő, nem is olyan nagyon sikeresek nemzetközileg.
0: Nekem se a kedvenceim, én úgy vagyok vele, hogy el kell ismerni a teljesítményt.
1: És egyébként, hogyha belegondolsz, ebben a kín volt 23-as keret, és egy olyan ember játszott az utóbbi három meccsükön, aki most már Real Madrid játékos, de ő Chelsea-ben játszott éveken át, és még onnan, tehát hogy nem adott a Real Madrid egy darab embert se ebbe a spanyol válogatott.
0: Ez mondjuk szerintem inkább a Real Madridnak a szegény.
1: Bizony, igen, jó, hát az, tehát az meg az egyik ilyen ász a spanyol focina, bocs. Na mindegy, köszönöm szépen, köszik el.
0: Nagyon jó a műsor.
1: Köszönjük, szia, szia.
2: Köszönöm.
1: A bicikli nem érdekel, Marika. Igen.
2: Hogy miért van az, hogy mi nem tudunk ebből tanulni, és nem lesz nekünk soha a világbajnok csapatunk most már, ezt értem. De legalább tudod, az, hogy eljussunk és mondjuk egy kieséses csoportkörbe eljutatni. Tehát annyi pénzt öntöttünk már a fociba, már hány évet? 16. 16 éve legalább. Tehát az már egy generáció fel kellett, hogy lassan nő.
1: Csak megjegyezném, hogy immár az új magyar kormány regnálása alatt az általag átvett MTV-je 6 milliárd forintért vásárolta meg a Bohóclik a közvetítési jogait, gyerekek. Ezt miért? Mesélj már el. Aztán utána már a kerékpár, kedves Marika, a bicikli verseny, tudod, amit nem tudom miért néznek emberek, ezt még a Matchboxnál is kevésbé értem, még mások sportrajongását sosem szoktam érteni. A futball meg nem sport, mindegy. Szóval azt miért kellett megvenni a Tour de France közvetítést, mikor úgyis adja a Eurosport? Minek? Kedves telefonáló, szervusz.
3: Szervusztok. Múlt hét egyik ilyen mulatságos híre volt, hogy a magyar válogatott a nemzetközi listán két helyet lépett előre, anélkül, hogy egy meccset is játszott volna.
1: Ezek a jobbak, ezek így teszek.
3: És akkor az lenne a teljes javaslatom, hogy egy ideig mellőzzük a bármilyen mérkőzéseket ellenféllel.
1: Pontosan,
3: lehet, hogy
1: így van.
3: Javul a
1: az igazság, hogy a ilyen a beat pop rock zenéből hozhatok fel hasonlatot. A legjobb az, hogyha feloszlott a zenekar, egy-két tag sajnos így nem is birkózott meg az élet, meg a tudatmódosítók jelentette teherrel. És akkor csak így tényleg, már is vagyunk sehol, és hirtelen, meg is itt van a számunk, 3 és 5-10 között a slágerlistán. Tök jó. Nem lehet, hogy a futballistán ilyen tárt slágerlista, ilyen orran, 10-es listákon szerepelnénk folyamatosan, arancsak csapatunkkal, ez is csapatunkkal, nem is kell már játszani. Nem így van? Hát csak egyre szarabb lemezeket csinálnánk. Bocs, futballban nem ez van, de hát így.
3: Lenne egy szolgálati közleményem.
1: Igen.
3: Hogy én online hallgatom az applikációval a rádiót.
1: Igen.
3: És körülbelül 2 napja a közepes sávszélességű csatorna nem működik.
1: Oh, shit.
3: Tehát, hogyha ránéznének a programotok, megköszönném.
1: Közepes sávszélességű csatorna, igen. Nagyon szépen köszönöm, meg fogunk nézni.
3: Nagyon zabálja, hogyha sokáig hallgatom, egész gyorsan leránt egy nap egy gigát, és ezt nem annyira szeretem.
1: És ez nekem is.
3: Mereóban szoktam hallgatni, mondom, az hallgathatatlan számomra, és nem tudom, 2 napja nem tudom. Okay,
1: nagyon szépen köszönöm, ezt meg fogjuk nézni, itt van is egy ilyen, köszi, szia-szia, van egy ilyen,
2: de ezt nem én is próbáltam már reggel, és nem ment.
1: Aha, nem, lejjebb kell, francba mennyi már lejjebb itt van.
2: Nem volt hiba, csak semmilyen hang nem jött rajta, nem volt, mintha lejátsz, mintha csend ment rajta.
1: Tanulmányozom ezt a görbét, amely amúgy nagyon furcsa. Nekünk is. Jó, és majd meg én érdeklődök is a témában, úgyhogy. De már volt futball meg kerékpár, mondjuk a bicikli engem ennyire érdekel, látod? Jó.
2: De azért kell a közvetítéseket a közszolgálatinak megvásárolnia, hogy ebből fizetik a gyakorlatilag a sportolókat? Meg a klubokat?
1: Hát persze, ne,
4: a Tour de France közvetítésből azt magyar kerékpársport nem kap pénzt.
1: Semmi. Itt az NB1 az érdekes, mert hogy ebből szaporítjuk azok ilyen kórászok számát,
4: az NB1
1: akik idejönnek hozzánk zsoldosnak. és aztán az nem gond, mert a világban mindenhol zsoldosok játszanak, ilyen zsoldos Messi Tibor is, ugye, meg Ronaldo Csaba, ők is ilyen zsoldosok, ráadásul az egyik az Inter Miami-ba, a másik meg az Al, nem tudom micsodában, AXA, nem az meccset. Mindegy, szóval melyik Al kezdetű csapatban tologatja a labdát. Azért az a szaudi bajnokság is az olyan. Azt már próbáltam leírni, hogyha valaki látott, ilyen gyerekkoromban voltak ezek a szúr, meg a szúr előtt a színész újságíró rangadó. Azért az, az élesebb volt, mert ott azon mentek lábra, tehát azért színész az újságírónak kiválja a szemét. Hanem az öreg fiúk meccs, ami ott volt oldal, pár lépnek a 47 és halál közötti magyar klassz, és ott, na, azok azért nem arra törekedtek, hogy eltörjék egymást. Csügyét, nem tudom, és csülkeire mennek, nem mentek csülökkel előre, és hát ilyen a szaudi liga is, bocsánat, hogy így néztem, szóval azért olyan drága játékos, nem szeretnék, ha megsérüljön, tudod.
2: És én voltam mivel... egy ilyen szúron, képzeld, amint Puskás játszott, apám
1: direkt
2: azért elvitt, hogy megnézzük Puskást.
1: Az a 81-es volt, elárulom neked, azt adta a tévé, és 81-ben hazajött Puskás Ferenc, akkor már minden volt ő, ő végezte a kezdőrugást a magyar angolon, kikaptunk 3-1-re, mindegy, így is mindent a csoport elsőt. Aztán pedig, igen, ő játszott is, és előtte volt a pont az angol-magyar előtt egy ilyen öreg fiúk meg minden, és akkor és rúgott 3 gólt, hatalmas hordóhasa volt, úgyhogy nagyon rossz mintát adott magyar labdarúgók egész generációjának, akik ilyen enyhe sörrassal és klasszis labdarúgónak lehet lenni, csak nem kell előjönni a kezdőkörből, tudod, mert a sok futás az megárt. Van ez így. Vagy a másik, a Bácsi Sanyi, aki az első ilyen ismert felhasználó és kereskedő volt a magyar labdarúgásban. Ő meg valahogy így állt, tehát ilyen, nekem így maradt meg, hogy Pintér Attilával, a másik ilyen futballra alkalmatlan karakterrel bíró emberrel ott úszakodnak a... És ez kicsit ilyen szumószerű volt mindig, ugye a 16-oson belül a kösörhas a sörhasnak feszül. Nagyon szép, igen.
2: És még arra emlékszem, hogy a színész újságírón pedig a Déri János volt a kapus, akkor azt hiszem, hogy Eperjes játszott még, meg nem csak. Meg a többi nem emlékszem, de Déri János volt a kapus,
4: nem. És figyeljetek, de ugyanez politikussal miért nincsen? Tehát azt azért nézném. Vagy jó lett volna egy, hát nem tudom, tudod, mindegyik párt kiállít valami csapatot, és akkor
1: hajlá. Szeretnél egy újságíró politikus
4: rangadni, még jobb lenne. Igen. Én úgy van, én jó, arra szavazok, hogy...
2: Szülősi György.
4: Cinkóci mindenképpen legyen benne, tehát azt tudom, hogy ő küzdősportol.
1: Olyan rigmusok lennének itt, de ez egy ilyen legenda, a Komlón nyépett fel az Újpest, és talán 90 percen átment, hogy 10 000 bányász, adjátok a bele kezébe a lábát. Na, ezt képzeld el, így van. Kedves Wagner, az engem is zavar, pont erről beszélünk, hogy ezeket állami pénzből etetik, meg nem adóznak. De ez minden labdarúgóra nem igaz a világon, csak nálunk van meg egy-két ilyen hülye országban, ahol megszokták azt, hogy azt hagyja, hogy a magyar labdarúgót etetni kell, de aki idejön, azt is. Azt se adózik, megkapja az állampénzből, ezért ne vegyünk ide szerbeket, meg nem tudom honnan származó.
4: Nem, megkapják rögtön a magyar állampolgárságot, itt is ment az ügyeskedés.
1: Is, igen.
4: Tudom, azért azt a tanulságot szerintem érdemes ezen a ponton kivondani, hogy még azt se tudták megcsinálni, amit igazán akartak, a Fidesz. Igen. Vagy Orbán Viktor.
1: Így van,
4: mert persze. Ezt tényleg nagyon akarták.
1: Igen. Az, hogy például a Fradi az egy sztárcsapat legyen, például kezdjük azzal, és hogy odarakták ugye Kubatovot, és mi lett a Fradiból. Nagyszerű, tehát hogy én igazán nem akarom, tehát hogy ezzel röhögni, hogy ez már a másik rezsim, ami abból is észre lehet venni, hogy a Vikingóriák Reykjavik az első selejtező körben kiverte a BL-ből, tehát a bajnok Győrietó csapatát. Sajnálatos módon, de hát... Nem baj, de a Fradika tovább ment a Vojvodina ellen egy másik. Az a nemzetközi kupáknak az MB2-je, de van ott MB3 is, tavaly is ott indultak, az jó lesz. A politikus Starbox is nagyon jó lenne, Marika, ezek nekem mind tetszenek, és nem is kell, hogy egyébként, hogy box legyen, mert ez ilyen túl. Nem ez a ilyen MMA, tudod, amikor mindent lehet csinálni. Tehát azzal kezded, hogy kiállnak, és először kezet nyújtasz, és a másik kezdet fejbe csapod a faxgéppel. Úgyse használjuk már semmire. Ezt én egy ilyet szeretnék valójában, tudod. És akkor mind a ketten rátámadnak a másikra az írat megsemmisítővel, ki tudja a másik kezét beleszuszakolni. Nagyszerű dolog lenne az, azt hiszem. Jó, igen, valóban. A lélegeztetőgép, az régi ötletem volt, ne haragudjál tényleg, tehát, hogy fel kéne állítani, labdarúgó vállalatunkat úgy is, hogy 11 lélegeztetőgép legyen a pályán, azokat is sokkal nehezebb kicselezni. Ez egészen biztosan. Az ellenség támadásainak legalább a kétharmad elakadna bennük. Azok nem mozdulnak el, nem mennek el balra egy ilyen, jobbra csinálok egy testcselt, és akkor elmegy a fenébe. Nem lehet elküldeni cigérőket, ugye? És ja, meg ráadásul van a lélegeztető gép, hogy sajnos kötényt sem lehet neki adni. Hát nagyon sok előnye meg lenne a dolognak. Szerencsétlen találják el őket, akkor visszapattan a labda, és akkor még gól is lehet, de egy halló, kedves telefonáló, szervusz. Igen?
5: Sziasztok, KGST vagyok.
1: Szervusz.
5: Visszatérve a sportra, így a VB árnyékában azért értünk el egy elég szép sikert. A férfi U20-as kézilabdázók megnyerték az Európa bajnokságot.
1: Ó, hát gratulálunk nekik. Így van.
5: Nem is hosszú játszva, és
1: így van.
5: Az abszolút esélyes svédeket felték a döntőbe.
1: Na és akkor az utóbbi 16 évben hány kézilabda stadiont építettünk nekik már az MVB-ban? Na, halljuk, azért, tényleg, azért.
5: Azért a TF környéki fejlesztésekben benne van a kézilabda is. Ott ugye a volt szövetségi kapitányunk aktív volt.
1: Ja, igen. Jézusom. Hú. Jó, oké, az meg.
5: Aztán bízunk benne, hogy felnőtt korukra nem felejtenek el kézilabdázni.
1: Nem, mert az nem úgy lesz. Igen. Nem, mert a focistáknál az volt, hogy nagyon jó 20 éves korukra, aztán hogy tudod így, hogy folyamatosan ismerkednek a palettával, hogy úgy mondjam, először csak így a hosszú lépés, pikolósör, korsú, ugye, aztán jönnek a tüskék. Már úgyis az ember kapja a tüskéket a pályán is, hát azért egy-kettő jó leszik utána. Na igen, köszönjük. Köszönjük. Szia-szia. Ja, igen.
2: Ja, egyébként a kézilabdára is rengeteget költünk, szerintem, tehát ahhoz képest, hogy
1: A kézilabda nagyon rendkívül népszerű sport Magyarországon, és persze a kézilabda azok közé a sporták közé tartozik, ami mondjuk ellentétben a vízipólóval, meg a kajakkenúval, amit a világon máshol is értékelnek. Tehát Európa szerte, meg még ráadásul az arab világban is ez egy népszerű játék. Sokan mennek ki, nem annyian, mint a focira, hát tudjuk jó, meg nem, mint Amerikában ezekre a nemi sportok, mi ez a baseball, meg amit érted így a igen, a fa testápolóval kell ütögetni a labdát, miközben nem arra való, hát az a csontot tör egy rendesen, mert nem is értem. Na szóval visszatérve, hogy igen, az rendben van. Ami kevésbé volt rendben, hogy a TAO támogatási rendszer az ahhoz vezetett, hogy olyan irtózatos pénzeket tudtak felkínálni profi kézilabdázóknak, mind férfi, mind női szinten, amiért hát így a világ gazdagabbik feléről csábítgatták ide a játékosokat, ami mindig furáljon le, hogy egy ilyen hát szegény háza vagyunk mi Európának, valljuk be, vannak akik háttér vannak nálunk, de azok nincsenek sokan, és pláne nem ebben a csodálatos szervezetben, aminek mi vagyunk a tagjai. Tehát hogy gondolná az ember, hogy nem ez az első, amire költeni kell, hogy nálunk legyen meg a legjobb brazil váltlövője, meg a nem tudom, francia beállósa a virágnak, de úgy látszik erre is költöttek. Na látod, egyébként ez jelentős különbség, mert hogy ebből a TAO pénzből a kézilabdában világklasszisokat igazoltak le a klubcsapatokhoz, akik nyertek is, vagy legalábbis mindig ben voltak ebben a Final Four-ba, döntőt játszanak, sokszor nyertek is. Hát mit értünk el a futballba egyébként? Ide jöttek, érted, és nem akarom szegény, na kedvencem a neve alapján ugyanak, és Abu Fámi lesz, pedig hát egyeket izraeli arab játékos volt, és a Fradinak volt nagy sztárja, még el nem adták. De ezek, tudod, mind ilyen alsó polcos csávok, hát ezekkel nem lehet sokáig eljutni.
4: Hát, és mondjuk a Szoboszlai legsikeresebb magyar focista most, nem ezt lehet mondani.
1: Futott be, meg ott is nevelkedett.
4: Hát tehát, hogy ő neki semmi köze a magyar utánpótlás neveléshez.
1: Valamennyi volt, tehát egy fiatal korábban itt játszott, csak tudod, ez a kérdés, hogy egyszer ki kell venni, és el kell rakni valahol máshová.
4: Egyébként ez a spanyolokkal kapcsolatban is eszembe jutott, hogy hát azért, ha jól figyelem, a spanyol utánpótlásba külföldről is érkezett, nem? Tehát Messi is a Barcelona neveltje.
1: Nagyon fiatalon még játszott Argentinában, tehát itt nagyon fiatalon szúrták ki, és úgy került át a Barcelonában. Tehát nem körülfocistaként kezdte. Igen, ez így ment, hogy viszik el, hozzák át, és egyébként ez kölcsönösen is így van, tehát nevelkednek spanyol focisták angol bajnokságban, meg lehet, hogy nem angol edzők keze alatt, vagy ha igen, akkor is. Tehát ez,
4: szóval ebben a nagy nemzetközi rendszerben kellett volna tudni ebbe kapcsolódni a magyar utánpótlás nevelésnek.
1: Igen.
4: Vagy legalábbis ott kellett
2: volna abban a beborogni. Nálunk ez fordítva van, hozzánk hozzák a játékosokat, mint Kemont például, és elrontják.
1: Kemont a polgári szolgálat rontott el, ebben biztos vagyok, igen. Tudod, egyszerűen olyan edzői voltak, utána a polgári szolgálatok mindén. Rossz példa meg sajnos egyébként, így van.
4: Ó, tényleg, hát mindegy, most mindig csak a politikus újságíró. Kemon erősítette volna a csapatot.
2: Ha a hallgatók nem ismerik, Kemon Trinidadi? Vagy
1: Grenada.
2: Grenada. És ugye MTK-ban.
1: Kiváló tehetséges focista volt, de Kemon egyáltalán nem veszett el, őt ugyanis hát ugye megörökölte a magyar zene, és hogy azóta is öreg biti a magyar MC-zés hírnevét. Úgyhogy köszönjük szépen, megvan minden. Csak hát érted, az MTK-ban kezdte, az MTK meg hát tudjuk, hogy fénykorát akkor érte, amikor még nem is akarom ezt már tovább mondani. Több fénykor is volt az MTK-nak, az utolsó, az talán ez a Sándor Csika.
4: Így van, lesz még.
1: Sőt, volt az, amikor a Verebessel is bajnokok lettek, erre is emlékszem, bár az az igazság, hogy például a olyan klasszis labdarúgók játszottak, mint Karcenbach, akinek a tetemét is 10 év után találták meg. De most el is ítéltek valakit a Karcenbach gyilkosságban. Kedves telefonáló, szervusz, hello!
6: Igen. Tamás vagyok, én még mentem ki azért MTK utánpótlás meccsre, hogy kell mondt lássam játszani, mert úgy volt beharangozva. Persze, úgy volt ott, mint az elkövetkezendő évtizedek legnagyobb MTK sztárja, és egyébként tök ügyes volt, most tök jó volt ilyen fiatalon. Már arra nem emlékszem, hogy a nagy csapatban is bemutatkozott, de ebben nem vagyok egészen biztos, talán igen.
1: Igen.
6: És aztán
1: voltak az meccsei a nagy csapatban, ezt elárulom neked.
6: Igen, tehát, igen, ezt, igen. És egyébként, hát ha azt kérdezett, hogy mi volt az MTK utolsó nagy korszata, már magyar szinten, akkor az Illés Béláék.
1: Igen, ezt te is felejtettem mondani, Illés Bélát, persze, igen, ez kétségtelen.
6: Az volt. És még volt utána egy-két bajnoki cím, de hát azt nevezhetjük korszaknak.
1: Igen, különösen az a szezonja tetszett Illésnek, ezt most mindjárt mondom is, ahol 30 meccsből 26-szor állt be csereként.
6: Az a 2003...
1: Ó, te még tudod is kívülről, ó, Istenem, ezeket az embereket imádom, akit tudod, így betoljuk, és utána... Nem bírja már végig ki a 90 percet szussza, pedig hát fergeteges irama volt az akkori magyar bajnokságnak is, bocsánat, de azért azt is bírni kellett. De azért nagyon hasznos szolgált tud tenni abban a 30-35 percben.
6: Igen, igen. Hát akkor ő már 35 éves volt, és persze. A fiatalok közé beszállott.
1: Beszállt, igen, így van, így van. Nagyon szépen köszönjük. Szia. Az az igazság, hogy hamarosan kis zenével fogunk folytatni, és utána egy egészen más sportágról fogunk beszélgetni, a sakkról természetesen.
4: Akkor mi megkeresed a zenét, addig csak a saját veszőparipámat hadd mondjam, mert ide a magyar fociról van szó, ami szerintem egy tök érdekes, hogy amúgy miért nincsenek cigány focisták.
1: tényleg nagyon érdekes, meg hogy ezt hogyan definiálod. Tehát, hogy voltak-e a magyar futballban romák, jó értett? Romák? Voltak,
4: igen.
1: Persze.
4: Igen, de hogy ez is az, csak így az utánpótlás nevelés, szóval hogy egyébként valahol a rendszer azért nek a betegsége itt is látszik, mert hogy ez egy ilyen olyan dolog, ahol középosztálybeli, vagy nem tudom. Tehát a fehér magyar emberek juttatják be a gyerekeket, nyomják be, mert nagy pénzek vannak benne, mert nem tudom micsoda, de hogy amúgy máshol ez azért egy olyan pálya, a sport ugye általánosabban is, ahol az elnyomottak, a szerencsétlenek felemelkedhetnek. És ugye ez összes, tehát hogy azért, hogy mondjam, a francia válogat ott, nem tudom, tehát hogy ott azért mondjam, minden országban lehet így a bevándorlók, tudod, így fel be tudnak kerülni a sztárok közé, hogy van egy ilyen csatorna, a mobilitási csatornát is jelent maga a foci. És hogy ez Magyarországon, én semmilyen szinten nem látom ezt. Tehát előbb vannak fekete emberek a magyar foci csapatokban, mint magyar roma emberek.
1: Egyébként ez konkrétan így is volt, mert emlékszem arra az időszakra, mondjuk Tomasz Szovumi. Hát magyar, nem csak ő válogatott is volt. Tehát, hogy ő nálunk nevelkedett, ő perfekt magyar. Volt, játszott a Vasasban, meg a Dunajvárosban, jó focista volt, nekem bejött a Szovumi játéka. Csak mondanám, hogy a másik része is megvan, ami a magyar-roma viszonylatban adódik, hogy abban a pillanatban, hogy te sikeres leszel, nagyon sokszor az is eltűnik, hogy te az lennél.
4: Igen, a világos.
1: Onnantól kezdve, igen, hirtelen, hoppá, ez...
4: Igen, ez abszolút van, hogy amúgy, de tehát ez is ilyen definíciós dolog, bár ez nyilván sok... kollégám vitatkozott, de hogy érted, aki szegény, az a roma. Ez így, most nem egyáltalán ne értsetek, de nem azt mondom, hogy nincs, ez nem egy valós ilyen kulturális dolog, csak mondom, hogy van egy ilyen definíciós része is, hogy amúgy kire mondják, arra, aki a falu végén csóró. Tehát, hogy ez is van, de hogy egyébként megértettet, én nem erre gondolok, hanem az, hogy tényleg, hogy nem lehet a szegregátumokból bekerülni a fociba, hogy ez miért nem egy út?
2: Hát ugye mondtad, hogy ugye telefonáljon be, akinek a gyereke focizik, de én mindenkitől azt hallom, hogy egy idő után fizetni kell azért, hogy a gyereked játszassa az edző. Illetve azokat a gyerekeket játszatja, akiknek a szülei valamilyen támogatják a klubot, vesznek ajándékba labdát, vagy valami, vagy konkrétan megvesztegetik az edzőt. Vagy
4: mert olyan fizetések vannak aztán utána, tehát szerintem ez valahol a... Nem tudom egyébként, mert nyilván a külföldön is iszonyatos pénzeket keresnek a focisták.
1: Szóval történetileg vannak olyan zseniális magyar válogatott focisták, akikről mondták, de egyébként ez nekem is utólag jött le, például ki volt plakátolva a híres cigány származású magyar sportok, és ki volt rakva Farkas Jancsi. És ez biztosan a kortársak számára nyilvánvaló volt. Nekem, érted, ez nem tudom, hogy értelen innentől, tehát hogy sikeres lehet, és valamire láthatatlanná válik. Ez a háttere. Tehát, hogy erre
2: gondolok. Igen, Pisont ugyanez.
1: A Pisont a másik példa volt, akinél ez hangsúlyos volt, és ment a kórus a nézőtére, hogy Pisont István a legnagyobb cigány. Ugye? És ez korán sem dicséret.
4: Nem dicséretként,
1: igen.
4: Nem az elismerés hangja volt.
1: De ez egy kivétel volt szinte. Kedves telefonáló, szervusz!
7: Szervusztok! Egy kicsit, nem is tudom, nem demagógnak érzem a kérdést, hanem álszentnek. Mert hogyha mekkora pénz van a fociban, miért nem mennek a szegények oda? Hát miért nem mennek teniszezni?
1: Az a helyzet, hogy a futball azért nagyon rövid ideig volt egy elitista sportág. Magyarországon is volt egy ilyen korszaka, amit tudom én, tehát hogyha megnézőket a standard futballtörténeteket, Szegedi Péterét mindenkinek ajánlanám, és van jó pár ilyen könyv. Hamar átment abból, hogy ez inkább középosztálybeli, alsó középosztálybeli, a proletariátus játék. Nagyon-nagyon sokan kerültek be a magyar NB1-be bizony olyanok, akik nagyon szegény környezetből jöttek be. Tehát voltak ilyen legendák. Nem.
7: A Grundoknak persze, amíg a ősidőkben.
1: A Grundok azért de hogy nem volt, is. Az, hogy milyen háttere van a családnak, az mindegy, abban az, tehát nem az, hanem olyan, akik tényleg, tehát ez a... szegregrátumokban éltek. És ez, bocsánat, ez nem egy mostani fejlemény, abban éltek a 910-920-as években. Turai, akit később császárként becéztek, ő neki ugye Sutyó volt az első, és iszonyú szegény családból.
7: Na mindegy,
4: hogy ez nem... Igen, értem, hogy mit mondasz, de én nem ezzel, nem más sportokkal vagy állítom szemben, hanem amúgy azzal, hogy külföldön vagy más országokban működik az utánpótlás nevelés.
7: Na most a hókiban vagyok egy kicsit jobban otthon. Na most ott itt van, hogy megszerez egy szerelést, az majd egy tőszered a gyerekedet, aki már nem kívül, hanem már esett, hogy szinten, az majd 1 millió forint. Csak a felszerelés.
1: Igen.
7: Akkor most ugye ezt a TAO támogatást, mit tudom én, ki hol mennyit fizet a tagdíjra, de azért az is elég tombos.
1: Jó, hogy nem a vízilabdát mondott, ott nem a felszerelés drága, hanem egyszerűen, hát most nézd meg, hogy hogy nézett ki a magyar regendás vízipóló 10-re, bocsánat, heten vannak, 60 játékos. Doktor ilyen, doktor amolyan, doktor amolyan,
4: mindenki
1: jogos részük, a Hegyvidékről származik, bocsi, tényleg, hát, igen?
7: Hát ott is vannak Erzsébetről is, na mindegy.
1: Tudom.
7: Amit mondani akarok, hogy kiment az is, most kint van srác 19 éves Kanadába. Hogy, tehát nem tudom, hogy a fociban nyugaton hogy vannak, hogy ott miért van esélyük bekerülni. Itt Kanadában egyszerűen, aki nem, vagy hát aki szegény, annak nincs esélye bekerülni, 5000 forint évente a tagsági díj. 5000, jó, az csak kanadai dollár.
1: Na, azt hittem rá, hogy...
7: Na mindegy, szóval, hogy tök jó lenne, igen, hogyha a szegény, tehát hogyha lenne, úgymond a háttérhelyzetűek is valamilyen esélyük becsatornázásra kerülni. De én mondom, én igazából abban látom, hogy már csak magába egy sima mezei estébe elküldeni a gyereket, már az egy ilyen havi 30000 forint szóba kerül.
1: Most,
7: hogyha van 2 gyereked, vagy 3-ad, akkor
4: Oké, nekem volt ismerős gyerek, aki úgy az MTK-ba focizott, U8, ők minden felszerelést kaptak ingyen. Érted? Tehát annyi pénze volt akkor az MTK-nak. Szóval az meg a másik része, hogy amúgy nem feltétlenül kell nagyon sok pénzt belerakni. Na mindegy. De hogy lehetne a tehetségeket felkarolni, blablabla.
1: Bocsánat, ezt jó kluboknál ezt állják az egészet. Ez magyar ízé, sajátosság, hogy van a futballpapa, a futballmama, meg a nem tudom, és rakják bele a pénzt. Nem nekik kell belerakni a pénzt. Annyira kell gondoskodni, hogy a gyerek rendszeresen járjon el edzésre. És sajnos egyébként itt van az egyik rákféle dolognak, hogy nem. Ehhez nincs meg a háttér. Bocsi, minden nap 2 edzés. Reggel korán kerünk, oda megyünk. És ezzel foglalkozunk, hiszen ez lesz a... Ha ez nincs meg, ennyire se, bocs.
4: Hát szerintem ezek nem akadályok valójában.
7: Köszönöm.
1: Szervusz.
4: Na mindegy, de hogy ez szerintem egy érdekes kérdés.
1: Egy sztorit mondok csak el, amúgy is rakok egy ilyen, hát ha pont nem az. Nyilván nem ez lesz, hanem itt van. És nem ez, hanem innent a... Ez teljes őrület, akkor meg innen. Nem? Jó. Majd máshol fogjuk megcsinálni. Innent a... Ki akarok lakni a kedves csetverőknek egy remek jó kis... Így... Nem lehet itt, ez teljes hülyeség. Volt egy kiváló magyar labdarúgó, ez a Tatabányában aztán a Vasasban játszott, és a Vasasban amúgy is nagyon sok roma származású híres focista volt. Tehát ez egy ilyen, hogy itt játszott a Géza, meg a Tibor, meg a, és ezt mondták, hogy nekik megvolt ez a hátterük, és az egyik ilyen, az mondjuk Ladinszky Attilának hívták, a Tatabányától került a Vasasba, majd ott játszott bő egy évet, és aztán egy kinti U21-es meccsen Belgiumban megpattant, aztán kint lett ugye, az Anderlechttel nyert mindent, de nemzetközi kupát, így van, nem engedték itthon, bocsánat, az hagyján, hogy onnantól kezdve diszidáltál, körülbelül műszóval meghaltál. Ladinszky a legsikeresebb diszidás focista volt. Érted, ez lesznek már, hogy a puskás egy generáció után. Mert ugye kiment a Varga, de ő semmit nem ért el. Varga persze, hát ugye sokkal többet tudott, mint ez a csávó, aki 4 éve fiatal volt nála, de ez mindent nyert kint. Belgiumban elment Spanyolország, mondjuk a Szusza volt az edző, és megnyerték a Copa del Rey-t, a királykupát. És úgy hívta a fanatikus, mert ő Betisben játszott, Sevillában játszott a Betisben, és ő volt a az Elhitánó, így hívta az egész stadion, a cigány, tényleg. Ott is rögtön, tehát így ide jön, és ütimettek mindenhol volt. Tehát, hogy igazából nem, hogy ne lett volna, de hogy nem, volt mindenféle téren, csak nem mindenkinek jött össze a dolog, és valószínűleg egyébként többet kéne tenni, pontosan ezért, hogy Csákán is mondja, hogy ne legyenek ilyen akadályok. Na már most, a következő fog történni, hogy én felrakok nektek Holmi zenét, és addig mi megnézzük, hogy miért nem működik az a bizonyos
4: stream.
1: Középső fokozat a streamen, uh-huh. Jó?
4: Jó, hát ha meg tudjuk
1: nézni. És jöjjön a New Constellation együttestől a Hot Blooded című. Mire meg? Megnézzük, hogy szólni fog. Mindenképpen Cintányér is megszólalt. Megyünk föl, ez itt a Csonka Magyarország Rádió Komplex, brutális, ezoterikus wellness, fitness magazinja. Jöjjön egy kis zene. Jó, aztán visszatérünk.

0: Foglalkoztat Beget Idos Rádió hallgatók. Ez volt a zenés blokkunk itt a Csonka Magyarországban. Először
1: a New Constellations-től hallottuk a
0: Hot Blooded című műremeket, majd utána a Viagra Boys-től a Sport, amit ugye egy svéd zenekar, amerikai énekessel, aki hát nem annyira sportos külsejéről ismert. Remek darabok.
2: Szöveg sem volt nagyon sportos.
0: De hát ez egyébként az viszont önazonos, mert az az életmódjáról szól az embernek, úgyhogy így van.
2: Nagyon jó volt.
0: Köszönöm szépen.
3: Nagyon jó.
0: Éppen az a rövük, hogy ez mind a kettő zene fut jelenleg. Ilyen rövid snippet belőle reklámként az egyik bank, a másik kocsi. Nem tudom, legtök jó zenéket választanak, ezt csak erre egy odalék, igen. Persze. Jó, oké. Közben kaptunk tájékoztatást, tegnap óta szállt el a 128-as stream, a 256, stb. Meg az FM az megy. Igen, ugyanez látszik ezen a grafikon, amit én mondok, és hamarosan majd egyszer megjavul. Köszönöm szépen, kedves Marian, hogy cseten küldtél nekünk erről. Igen, mink is ezeket nézegetjük, úgyhogy... A 32-t nem szeretik a népek, mert az már torz. Úgyhogy 256, 100, stb. Ezek mennek. Meg az FM is megy. Hát hallgassatok minket FM-en, gyerekek. Hát azért jó, hogy adunk. Ugye? Így van. Na, szóval visszatérve a dologhoz, hogy a sakkba ezzel nem kell ennyi pénzt beleölni. Azért a sakkra, hogyha te sakkoló akar lenni a gyereket, tehát az eleve, tehát hogy jó, a futballnál is felmérik a készségeket, meg hát a sakknál meg pláne, tehát hogy mindenkiből nem lehet azért sakkoló, meg azért utána költeni kell, meg utazni, meg tehát nem egyszerű dolog, hogy kiből lehet sakkozó. De ha jó sakkozó leszel, akkor semmi sem elérhetetlen, mint látni való, úgy tűnik az államfői poszt se lett volna, mondjuk az meg az, bocsánat, igen, csak hát nem jött ez össze ez a dolog, ez az egyeztetési problémák, vagy hát nem is tudom meg, hogy leginkább, hogy mi a fenének ezzel kell foglalkozni hetek óta, amikor ez engem például egyáltalán nem érdekel, de hát látni valami embertársunk jelentős részét megigenlők, meg javaslatokat tesznek. Én már egyszer letettem a garasta mellett, hogy valamelyik degenerált kékvérűt kéne visszahozni szépen, és a tóra ültetni. Tudom, hogy ezzel azonnal harba kerülnénk valamennyi szomszédunkkal, amelyeknek a száma mennyi is, most én már nem tudom ezt a számolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ha hiszem 7-en vannak jelenleg, mint a gonoszok. Lehet ők mind az ellenségeink, ugye?
2: Azt el tudnátok nekem mondani, én ma erre ébredtem, hogy egy csomó ismerősöm nagyon fel volt háborodva ezen, a Polgár Judit, meg Magyar Péter, meg mit tudom én. Főleg azon, hogy Magyar Péter hogy elbaszta ezt, hogy nagyon elbaszta. Hogy nem nagyon értem ezt, hogy mi van elbaszva.
0: Ne beszéljünk csúnyán műsorba, ezt legfeljebb betelefonálva engedheti magának. Így van.
2: Mi van elrontva, vagy mi ez, miért lett ez most hirtelen akkora
3: topik? Na, elmondom, úgy van.
0: Csákányos doktor elmondja
2: meg.
3: Meghirdették, hogy akkor lesz társadalmi egyeztetés, és akkor 24 órán belül már azt mondta, hogy jó, akkor ő lesz. Nem volt idő, tehát azt mondta, hogy egyik nap azt mondta, hogy lesz társadalmi egyeztetés, és másnap pedig már megvolt a jelöltje, aki mögé állt ő is, és a frakció is. Aztán, tehát így ez szerintem.
0: Néhány ilyen explikatív dolog azért hiányzik, fogalmi tisztázás. A társadalmi egyeztetés az azt szokta jelenteni, hogy na, mondjanak valamit a híres értelmiségiek is, ugye?
3: Tudod? És akkor most próbáltak mondani.
0: De ők mondtak is, hiszen ezek javasoltak így mindenféle között. Barabási Albert és Bánváros Liget László. Kis ember nem vagy itt, szevasz.
3: Álljon mellé a Bán László, tetszének.
0: Jó. És utána megvolt a társadalom, hogy ez mit nem lehet érteni. Én azt mondom egyébként, hogy ilyen esetben, pláne egy ilyen poszt esetében, amely reprezentatív, olyan nagyon nagy társadalmi egyeztetéssel lehet, hogy nem lett volna igény sem feltétlenül.
3: Csak ha már bemondod.
0: Elállom nekem, én nem igénylem, hogy megkérdezzenek arról, hogy ki legyen a köztársasági elnök, ez ugyanis nem nagyon érdekel, sajnálatos módon. Igen. Annál sokkal érdekesebb dolog például, hogy ki mondjuk kigindulhat a sokkal olimpián, vagy nem tudom. Tehát így, de nagyon leértékelődött ez a poszt, és kevéssé vonzó. Tehát, hogy nem. Volt egy ilyen, ideig ilyen a Magyar Szövetségi Kapitány poszt, és aki már mindenki volt, én emlékszem rá Pintér Attila, mint akit ma már emlegettünk többször is, és hát ez a ilyen esetben akarsz te is szövetségi kapitány lenni, hát nem tudom. Tehát ez a köztességnek sokkal jobb lenni, például valószínűleg nem fogja soha 60 ezer ember kórusba az anyádat szívni. Ugye? Ugye?
3: Azért az Ádernek szerintem megadatod.
0: Igen, szervusz. Szervusz.
4: Szokmányban vagyok, jó reggelt. Szerintem azért tette ezt a Stiritznek is, hogy szerintem az lehetett, az, vagy nem tudom, biztos más-más zavar ebben az egész sztoriban, de engem az zavart, hogy azt mondja, hogy egyeztetünk, és akkor tényleg 10 óra múlva valami belső, tehát ilyen Facebook hype után nyögnek valamit, és nem tudom, tehát ez egy kicsit ilyen...
3: Na, hát ezt mondom én is.
4: Ja, tehát akkor nem mondjuk azt, hogy ez olyan, mint amikor én azt mondom a családnak, hogy vagy a gyerekeknek azt mondtuk régen, hogy akkor, na, akkor tervezzük meg az a családi nyaralás, ki hova szeretne utazni, Olaszországba megyünk, és akkor elmondtuk.
3: Bárhova mehetünk, mindenki oda megy, ahol akar, ameddig Olaszországba akar menni. Hát ez a...
2: Nem, azt van, én ezt úgy értettem, hogy lesz egy közvetlen elnökválasztás majd, de addig kell egy közösségi elnök.
0: Igen,
2: nem?
0: És akkor nem ez lett ez volt a pontosabb.
4: Igen, végül is tényleg ebből a szempontból Zoli Bohóc is lehetett volna, de én azon gondolkodtam, hogy most, hogy kiesett a Polgár Judit, én sokkal jobban szeretném a Kern Andrást.
0: Istenem, tényleg.
4: Mindenkinek van pro és kontra érve. Tehát, hogyha megnézed a zsebnácikat, akkor azoknak ott van a pro érv, hogy de baszki, oda parkol. Ennél nagyobb,
3: nagyon jól ilyen... tud parkolni.
0: Igen, de gondolom, hogy sokkal nagyobb és állami járművel parkolna rossz helyre ezen túl. Igen. Ez is megvolna.
4: Igen. Igaz? De és oda teszi az órunk elé, hogy ő megteheti.
0: Igen.
4: Azon kívül a nőkhöz fűződő viszonya az erősen kérdőjeles lehetne a MeToo korszakban. Tehát egy klasszikus hénysovi rendet. Az már a kontraérv, tehát hogy mindenkinek lehetne pró és kontraérve. Tehát ugyanúgy lehetne mindenkinek gyűlölni, meg szeretni valaki. De ott volt például a Kardos doktorként. Ugye mindenki szerette. Vagy nem tudom mit mondani, a Guváti.
0: Mondok egy másik példát, ugye az öreg bánya titkát adta, nem tudom megvan, amikor leállították a Magyar Egyet, és utána például az a sorozat ment, amiben ugye hát ellopták, ha volt egyszer egy Vadnyugat zenéjét, és ezt többször is elmondtam, hogy sajnos ebből nekem ezt meg is írtam neked, hogy én ahányszor azóta meghallom Cheyenne-nek a témát, mert ugye Morricone nem minden szereplőnek írt, ugye Jill-nek, Cheyenne-nek, Harmonikának és Franknek is, ezek a tipikus témák, és nekem nem az jön be, hogy most Jason Robards, hanem hogy Báhidi Laci bácsi soproni bányászt a költözve bejön. Abban egyébként Kern András játszott ebben a sorozatban, és emlékszem rá, és hát ez a könyv, akkor még akkor is tényleg Zöldávosznak hívtak, szóval haterőr tisztelettől játszottak, az volt a fő dolga, hogy ezeket a nyugatiak...
4: Én a Rózsa Sándornál kapcsoltam be, és megpróbáltam mai szemmel nézni, és ahogy az ott, ugye az Oszter Sándor?
0: Sándor, igen, persze.
4: Oszter Sándor akkor 20 évesen kinézetett, lemész Berlinbe, bármelyik kocsmába ugyanilyen fazonokat találsz, csodálatosan passzol. Tehát ezzel az ilyen crop toppal, meg bajusszal, meg ez a kalapát, szerintem tehát ez egy ilyen teljesen urrens...
2: Csak egy bőrtárnyel sapka kéne a fejérnál.
4: Az update, de igen, igazad van, ez az update. Na jó, szóval, hogy csodálatos tudatokat élvezhetünk, és akkor...
2: Tom of Finland karakter.
4: Igen, rögtön lehetne hozzá egy ilyen parfümreklám is. Jó, csak a kerülre ezt akartam bedobni, és köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
0: Köszönjük szépen, szervusz! De hát egyébként vannak nekünk Nobel-díjasaink is, tudod, azért olyan tartalékok vannak itt még, ugye? Hát Krausz az most éppen nem, most szegény passzé, de hát Karikókat terint, ha nem kérdezik meg, nem is tudom, és nem ötletelni akarok, csak én próbálom így, hát így azt megtippelni, hogy mire tippel a többség. és a viszkis az nekem is nagyon tetszik, köszönöm szépen, de én kevéssé tartom valószínűnek, de igen.
2: Egyébként az jó, hogyha van erről egy ilyen nagy diskurzus, nem, hogy ez sok ember beszél erről, meghányják követik otthon, amit ugye a magyar Péter is azt mondta, hogy ő szeretné, hogyha elindulna erről egy ilyen nagy beszélgetés, hogy legyen valamiféle konszenzus a végén szerintem.
0: Jó, kedves telefonáló, szervusz!
5: Sziasztok, a léghajós! Én azt vettem észre ebben az elnök választási történetben, hogy valami félreértés van, ugyanis egyszerre két folyamat zajlik. Az egyik az alkotmányozás beindítása, ami majd lesz, és azt fogja szabályozni majd a közvetlen elnökválasztást, de most nem erről van szó, mert most még az alaptörvény van érvényben, és ezért a parlament fogja megválasztani, és itt lett a zavar, hogy társadalmi egyeztetés, bedobunk egy nevet, meg úgyis csak idegenes lesz. Tulajdonképpen nem történt a nagy probléma, csak szerintem félreértették a szereplők a dolgokat.
0: Egyáltalán nem történt szerintem se nagy probléma, engem ez például szerintem, és senki számára se túlságosan érdekes kérdés, bocs.
5: Hát azért várj egy kicsikét, azért ez így nem...
0: 190 másikat tudok mondani, engem jobban érdekel, mint ez. Ez egyáltalán nem érdekel.
5: Figyelj, hát ez nyilvánvaló, de itt most egy olyan abszolút közügyről van szó, nem csak az elnök választásról,
0: nem érdekel.
5: Hogy végre az országunknak lenne egy valódi alkotmánya, ami nem fogja megengedni azokat az anomáliákat, meg disztonságokat, amit lezajlottak itt.
0: Olyan hibátlan alkotmányokat láttam, amiket úgy léptek át, hogy akartak.
5: De
0: ez nem az alkotmányom múlik.
5: Volt, és hát azok hibás dolgok voltak. Ez egy világméretű jelenség ráadásul.
0: A világméretű jelenség, az mire gondolsz?
5: Gondolok, ami... Gyakorlatilag a Francis Fukuyama, amikor bejelentette 89-90 tájt, hogy vége a történelmnek.
0: Hát ő a világtörténelmi mértékű Lengyel László volt ezek szerint, igen.
5: De most nem érted, ma hallottam.
0: Semmi gond, neki se jött be semmi, amit jósolt, ugye?
5: Jó, szóval lényeg tudod? Az, hogy ezzel kicsit komolyabban kéne venni, mert akkor...
0: Nem fogom komolyan venni, ne haragudjál. Én azokat is röhögök, akik komolyan veszik. Köszönöm szépen, szervusz, szia! Istenem, igen. Rengeteg kérdés van, amit most nagyon-nagyon komolyan kéne venni, és meg vannak csúszva, meg vannak késve. Ezt már német törvényeket rég meg kellett volna hozni, és akkor nem lennének így késztényekkel járítva az országpolgári, hogy például fogja magát a jelentős orosz ügynök, és elmegy kínai képkocsi ügynöknek, majdnem porszívót mondtam, de hát ez, amit kultúrálomban nem tehetne meg. Kedves telefonáról. Igen?
6: Szevasztok. Szevasztok. Én egy másik szempontot szeretnék, és egy másik Pétert szeretnék behozni, tehát a mi aktuális Péterünk, hát valaki megtaníthatná arra, hogy számoljon el 10-ig, de nagyon lassan, aztán 100-ig, és aztán 1000-ig, ilyen lassan, ahogy mondom. Hogy hadd ülepedjenek a dolgok, és aztán lehet, hogy ez jött volna ki belőle, ami mármint, hogy mégiscsak a polgárjutatot választják meg, vagy ő lesz átmenetileg, de hogyha egy kicsit visszavenne ebből a tempóból, mert ebben az esetben nem hajtotta őt a tatár. Tehát semmilyen körülmények között, ha egy hétig csámcsog ezen a nép, akkor ki lehetett volna hozni azt, hogy amit ő szeretett volna, vélhetően azért javasolta ezt, és akkor ez így lement volna. De mivel nem tud megülni a fenekén, és mindenképpen mindig jelentkeznie kell, mindig kell valami. Én kedvelem, vagy hogy mondjam, a legkevésbé rossznak tartom a létező főhazatalból, de ez kezd végtelenül idegesítővé válni, ez a folyamatos zsizsegés, jelenlevés, miközben egy része nagyon szórakoztató, és a trollsága az, de mondjuk ilyen komolyabb kérdésekben, vagy tudom, hogy azt mondtad, hogy neked ez nem annyira komoly, nekem sem feltétlenül, megtehetné azt, hogy lenyugszik egy sóhanyit, azt mondja, hogy om, és vár.
0: Értem.
6: Kivár. Mert hogy tudom, hogy ez nem fog megvalósulni, és az összes többi, aha, hogy azt mondta, nem azt mondta, ez csak átmenetileg szól, amiről azt mondják, hogy ez az átmeneti periódus akár másfél év is lehet, meg az összes többi nem ilyen, ez mellékes szerintem, hanem ez, mert ez sokkal jobban fogja a mi életünket befolyásolni, ezek a hirtelen föllángolások, és utána szólja a hamut a fejére, hogy jaj, rosszat mondtam, az én hibám, kizárólag az én hibám, és a többi.
2: De azért lásd benne azt, hogy nem az van, hogy meghosszabbítja Bicskéig, hanem hogy utána visszakozik, és akkor módosít. Tehát azért korrekció
6: ez
2: van.
6: Ez korrekt, ez nekem rendben van. Én ennek örülök, hogy legalább beszélténk. Tehát, hogyha túlságosan gyorsan jár a szája, és utána visszavonja, ezzel nincs, vagy csak egy idő után már ez is ilyen menetrendszeren fog jönni, hogy bemondtam valamit, jaj, nem tetszik a népnek, akkor visszavonom, és szorom a hamut a fejemre.
2: Ez is igaz, hogy ez a hitelességét, ez rontja hosszú távon, ez folytatja.
0: A Spiro X-ekben van egy ilyen, hogy egy ilyen beszélgetés után letolja a színész férje, színész feleséget, és az a modernor lényege. Nem az a baj, hogy mit mondtál, hanem hogy egyáltalán mondtál valamit.
6: Igen. Na jó, én csak ennyit akartam mondani, szevasztok.
0: Köszönjük szépen, szervusz. 215-3773 a telefonszámunk.
2: Hallgathatok. De nagyon érdekes.

0: Ja.
1: Az nem lesz érvényes, mert hogy ugye úgy váltották le az előzőt, ahogy, és emiatt az illegitim bárkit is választanak meg most.
0: Ó, Istenem, ez volt ez az irányzat, ez a László András, hogy kivitte ezt a Hunnia füzetekbe, ami egy ideig a kedvenc olvasmányom volt, mert remek dolgok voltak benne. Ott az utolsó legitim vezetője Magyarországnak Szárasi Ferenc volt, de annak egyébként fontos nézete volt az is, hogy joggal akasztották fel az aradi 13-okat is, hiszen ők vellázadtak a törvényes uralkodó ellen. A magyar ultra jobb oldal nem volt meg, ó, Istenem, azért meg volt, tényleg.
1: Jó, persze, ezek a szellemi bakugrások.
0: Azt hiszem, igen, tényleg. Úgy a Dinászót is joggal fejezték le. Egyébként valószínűleg, hogy én is való, hogy ez így van. Jaj, alatta ne rakjál ilyen hosszú linkeket. Kérlek, vágj, ne telefonálj be, és minden kedves csetteneket kérlek, nyugodtan telefonáljanak be. Nem fogom azt mondani, hogy a Istenem, vagy már közben. Csak csatlakoznak a diskurzushoz. Szóval néha elkezdem nézni a parlamentet, mert hogy szeretteim állítják, hogy mennyire szórakoztató. Hát szerintem annyira nem szórakoztató. Egy-kettő meg hát nem nagyon arról van esik szó, és ezt tudom jól, hogy nem is ilyen a alkotmányos konstelláció, hogy nem itt zajlik a törvények előkészítése, ott már csak oda bekerül, aztán egyelőre itt csak a szó szerint arcoskodás folyik, például ez a nagyon szép az a Rébenz napszemüveg, amit vett magának Pócs képviselő. Szerintem legyen mindenkinek egy ilyen, meg akarnak trollkodni, vigyenek be, mindenkinek legyen egy ilyen, és akkor ott kacsingassanak
1: egymás szemtén, bocs. Meg nem vett magának egy kamerás szemüveget.
0: Igen, kamerás szemüveget vett magának, komolyan.
1: Vagy tényleg.
0: Igen.
1: Erre bezzeg van pénz.
0: Így van, mi lesz a következő a Fingó párna? Vagy? De komolyan.
2: Egyébként azt akartam mondani, hogy ugye engem ez egyébként még szórakoztat, most már kezdem mondani, de eddig még nagyon szórakoztatott tőlem sokáig üthetni a fideszeseket, ahogy akarja.
0: De semmi gond, ez igen.
2: De észrevettem, hogy nagyon sok embert most már kezdi irritálni ez, meg úgy érzik, hogy ez most ilyen felesleges, bozott harcolásba miért megy bele a miniszterelnök, tényleg ott Pócs Jánosra, minden ülésen.
0: Nem, és,
1: nem tudom, én őszintén nem tudom elképzelni, hogy tudnám megállni. Tehát, hogy ott vannak előtted. Szóval kicsit nyilván ez ilyen alpári, meg alja, meg alacsonyan csüngő gyümölcs. Csak hogy annyira bennem akkora frusztráltság, vagy nem is tudom, harag van ezekkel az emberekkel, hogy én meg tudom érteni, azt őszinte legyek.
2: Azt vettem észre, hogy ezt azok a barátaim, akik mondjuk régebben Fidesz szavazók voltak, azok nehezményezik ezt főleg. Azok szerintem nem szeretik nézni ezt, hogy ők is, mintha őket szembesítenék ezzel. Lehet.
0: Nekik sokkal egyszerűbb lenne, hogyha az új készülő alkotmány nem ilyenekkel foglalkozna, hogy ki lehet 8 évig, meg 12 évig, hanem hogy sajnálatos módon ezt a kekvára hasonlító izét feloszlatjuk, aztán jöjjön valami más a helyére. Senkit nem zavarnak ilyen esetben, amolyan. Tehát ilyen. És majd meglátjuk, hogy nem érzik-e úgy utólag, hogy itt egy fontos történeti lehetőséget mulasztottak el ezzel. Tudom én aztán, ha egyik nagy ellenség vagyok a pluralizmusnak, de nekem sokan nem hiányozna, egy-kettővel kevesebb párt lenne hirtelen, és megtalálni rá a megfelelő gazdasági jogi lehetőséget arra, hogy bizonyos gazdálkodó szervezeteket szabálytalan gazdálkodás miatt úgy adakta tenni. Ó, erre azért megvannak. Na, mindegy. Tudom, hogy ez... De... Hogyha ennyire zavaróak, akkor mehetnek a fenébe. Persze, én is látom, egyébként vannak ennek a pártnak árvái. Néha meg szoktam nektek mutatni. Én is tudom, aki nagyon sokáig rajta volt ezen a vonalon, és imádta, szerette kedves vezetőnket, aki most jön azon majd a VB döntőről, nyilván Trump elnök biztató szavaival, ahogy egykor Kossuthot várták haza. Na most... Igen, ők inkább azt szokták most már mondani, kevés kivétellel, hogy én nem vagyok ilyen, de olyan se vagyok. Ez mindig egy ilyen csodálatos elhatározás. Aztán vannak az utolsó tovább harcoló vervolfok. Mennyire jól működött, ezt már mutattam nektek ilyen embereket. Tök jól működött ez az MCC ebből a szempontból, hogy olyan kis káderek jöttek elő, cuki érte, 18 éves lány, még igen, mindig nyomja ezeket a propaganda szövegeket. Hihetett, az ilyenek védték 45 április végén, igen, még Berlinben egy szár.

0: sturmgevérrel, meg...
1: Igen, de hogy én azért találkozom olyanokkal, akik, mit tudom én, a közszolgálati egyetemre nagyon sokan járnak, akik amúgy, hogy mondjam, csak kihasználták, tehát fiatalok. Amúgy tudom,
0: persze, nem volt hogy nagy, de igen.
1: Úgy érezték, hogy most tök mindegy, hát itt ez a lehetőség, ide lehet menni, itt lehet tanulni, kész, ennyi.
0: Így van. És jó, és ösztöndíjak vannak, ugye?
1: És tök
0: tovább lehet menni.
1: Jól gondolkodok, nem tudom, tehát hogy nem egyáltalán semmilyen szintű ilyen elvakultság sincs bennük a Fidesz kapcsolatban. Szóval, hogy van egyébként az a rész is, hogy akik ezt így használták, ezt a rendszert úgymond, kihasználták, vagy nem tudom, melyik a jobb ebben az esetben. Szóval, hogy tehát nem csak ezek vannak, akiket te mondasz, hanem vannak mellette azok, akik az MCC-be úgy jártak, hogy milyen király ingyen van a
0: sítából. Biztos vagyok benne. Több ezer ember járt oda, hogy kötve hiszem, hogy mindegyikük ideológilag indoktrinált lenne. Kármilyen idő alatt. Ők azt használták ki, hogy ez úgy működött, hogy jelentős, vigyük el, ezek bizony költségvetési pénzek, az állam pénzei, az állam részvény pakettjei. Hát csatornázzuk oda, és mindenkire hullik a pénzeső. Valakikre kicsit több pénzeső jutott. Frank Füredi biztosan sokkal több pénzt markolt fel, mint egy ösztöndíjas, aki akár mondjuk csillagászatot tanult. Ilyenek is voltak ott. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan elit képző volt, ami azon az elven alapszik, hogy amennyiben tudod, hogy itt ezen sok-sok milliárd folyik át, te ennek a töredékét kapod meg. Mások egy kicsit nagyobb részét meg úgy egyébként is. Tehát, hogy... ez egy fontos janicser képzője lesz a rezsimnek. Akkor el is tudsz lenni így. Ebből a szempontból hogy okkal támadott bennük az, hogy ez egy jó szakmai képzést adott, itt voltak kiváló műhelyi vezetők, én magam is ismertem, szervusz, szepi, vagy ne, akik ott dolgoztak, és csak ennek ez volt az ára. Hát, hogy minden szabályt félrerúgva, a sajátjukat nem számítva csinálták meg ennek a feltőkésítését, és utána a halálba finanszírozását. Igen, itt olyan ösztöndíjakat lehetett elérni, ezt mondjuk sehol.
1: Sehol.
0: Hát az... Bocs.
2: Most ez át lesz véve, ez az NCC különben?
0: Már át lett véve, igen. Jaj. Ki is vezeti.
2: Megtartják az egész intézményt úgy, ahogy van. Csak
0: nem valamit akarnak vele, érted, ennek a kekva formája megszűnt, és gondolom ez lesz, hogy valamilyen utódja lesz ennek,
1: igen,
0: a képzésnek.
1: Igen, mert valahogy is alapítókkal, mert az NCC, most bocsánat, nem emlékszem pontosan a részletekre.
0: Tombor András alapította, így van.
1: Velük tárgyalnak, és ők akarják folytatok, mert valami más konstrukcióba folytatják, hanem az egész MCC-t akarnak fel.
0: Lelkük rajta, hát ezt érted, így azt kell csak megakadályozni, hogy aránytalanul kegyetlenül sok pénz folyjon bele. Aránytalanul kegyetlenül sok pénz folyik bele oktatásilag például az egyházi bázis oktatásban a világihoz képest, és ez megint az előző rezsim csinálta. Ezen nagyon sokat kéne dolgozni, ez ne így legyen. Ráadásul hát ez egyrészt valami problematikus, hogy nem outsourcoljuk egy alapvetően, bocsánat, laikus államban az oktatás jelentős részét egyházi hátterű intézményeknek. Kettő, nem finanszírozunk így aránytalanul, három, nem engedjük meg, hogy ez űrügyet szolgáltasson arra, hogy tovább szegregálja az oktatási rendszer. Yeah. Ugye? Kedves telefonáló, szervusz!
3: Sziasztok, szép napot kívánok! Hallottatok arról, hogy Ádernek volt ez a kékbolygó alapítvány, nem tudom, hogy még megvan-e egyébként.
0: Ez is egy kekha, igen.
3: Rákos rendező felé, ott csináltak egy kiállítást, egy 3-4 olyan kis kupolából, mint ami van az a biodom. Körülbelül az, nem akkora nyilván, hanem sokkal kisebbet, amiben átjárható. És egy hónapig volt nyitva. Az összes iskolás elmet, tehát ingyenes kiállításról beszélünk, és az egésznek a költségvetése szerintetek mennyi volt? Egy körülbelül hasraütésre.
1: Hát, ha itt kérdezed, akkor biztos rettenetesen sok.
3: 5 milliárd forint.
0: Ez
3: 5 milliárd forint. De úgy, hogy mondom, egy ingyenes kiállítás egy hónapig van, És nem tudom, hogy még állnak-e azok a kis kupolák, hogyha mint tudom, valaki van attól, ott megy.
0: Ha Rákos rendező felé van, lehet, hogy állnak a kupolák, csak már...
1: Csak nincs benne semmi.
0: Lehet, dehogy, de már ott tartják a kristálydílerek a cuccot, tudod.
3: És képzeljétek, hogy megépítették, körzetítették, és azt a daru, amelyik ezeket a kupolákat oda betette, ezt elfelejtették, hogy az ott benn van, és nem tudták.
0: A daru.
1: De az biztos, hogy ezek a daruk is ilyen rettenetes pénzekbe kerülnek így napi szinten a
3: béremelésünk. Óránként.
0: Jézusom.
3: Tehát, hogy... 87 ezer forint plusz
1: áfa. Ja.
0: Óramisten, igen. Hát meg ráadásul fényből vannak erre beszélés, azon a környéken kihagyni. Ne haragudja.
3: Szóval, hogy erről én senkit nem hallottam, hogy ezt most számon kérnek, hogy nem.
1: Hát, tudod, de miért, mert annyien van. Annyien van. Hát figyelj, ha most már csak Áder, hát az országos horgász stratégiába azt hiszem 30 milliárdot nyomtunk be.
0: Igen. Na most ezt a kék, nem tudom micsodát.
3: Kék bolygó.
0: Majdnem kék golyót mondtam, de hát ezt tudjuk, hogy egész igen. Más. Hogy ezt szintén átveszik. Tehát, hogy mint az összes kekva, ez sajnálatos módon lesz valami állami biztos, aki egy ilyen felszámoló egyben, és ezeket a dolgokat át fogják nézni, hiszen a szalálás az egyet is jelenti, hogy az összes csontvázat ki kell borogatni a szekrényből. Többek között az ilyet is, amit mondtál.
3: Meg amit én nagyon imádok, az, nekem az a csúcs, amikor van egy 1700 lelket számláló egyházi közösség. Nem tudom tényleg kimondani a nevüket, mert valamilyen örmény, vagy valamilyen ilyesmi Magyarországon, és azt kaptak 30 milliárd forintot.
0: Amire te gondolsz, ők egyébként a konstantinápolyi központú ortodox egyház, akik megkaptak egy ilyen palota rendszert a Nemzeti Múzeum háta mögött, igaz? Károlyi palota és környéke. Így van, való igaz, ezek és híveik sincsenek. A másik ilyen... A Kommentár nevű, ugyebár ezt teljes mértékben átvették aztán, hogy a Békés megadja és társaik folyóirat, annak, akik szervezik a Transit Fesztivált, ők pedig a Puskin utcába kaptak már ugye a Magas Dévavárához hasonlóan soha nem készülő folyamatos felújítás alatt álló épületet, ezt is meg lehet nézni. Az sincs messze a Nemzeti Múzeumtól, mert a Puskin utca, ezt tudjuk, azonban nyílik.
3: Csodálatos.
0: Úgyhogy...
3: Ez zseniális. Jó, hát nagyon szép napot nektek, köszönöm.
0: Neked is, köszönjük szépen. Szia.
1: Csak gyorsan, hadd kikerestem, és a Nemzeti Horgász Turisztikai Stratégia 24 milliárd forint.
0: Akkor
1: 30,
0: azért...
1: Nem 30, csak 24.
0: Aha, igen. Mondta. Ennek most abszolút itt van a szezonja, ugyanis sorra száradnak ki a horgásztásra alkalmas tavak, úgyhogy valószínűleg egy szívlapáttal előbb lehet kiemelni a halakat, mint... Na hát mindegy, azért az ne így álljunk már hozzá a dologhoz, ő sok fontos és jó dolgot akart megcsinálni, és hát tényleg élére is állt a törvénytelenség ellen küzdő népnek ott a Sándor palota előtt, ha még emlékszünk rá. Ugye ez is pár napja volt, vagy egy hete. Hát ő volt a...
1: De egyébként, hogy azért az a durva, amit betelefonál is mondott, hogy egy hónap alatt eltapsoltak 5 milliárd forintot erre az ingyenes kiállításra, hogy azért ez egy olyan összeg, amiből én ugye így a szenvedélybeteg ellátásra látok rá valamennyire, tehát ebből évekig lehetett volna finanszírozni. És hogy nem a mostani színvonalon, hanem sokkal jobb színvonalon. Tehát, hogy így azt a problémát, ami most mondjuk Budapesten van így a közdereken, hogy ezt így meg lehetett volna előzni ebből a pénzből.
0: Gyerekek, ebből annyira idegesztető képet lehetett volna venni, hogy nem csak a kezdő 11 jön ki a válogatottba, telerakjuk a cserepadot, és mindegyikre varratunk meszt is. Kedves telefonáló, szervusz!
4: Szevasztok! Az a pénz a tavak újratöltésére kell.
1: Az biztos.
0: A tevekat aztán miből fogod újra tölteni? Gratulálok tényleg. Sajnálom, semmiből nem fogjuk őket tudni újra tölteni. Ez a gond. És ez, értem én az iróniát, csak hát a Magyar Péter kihívta nyílt vitára Orbán Viktort, ez szívja a napi Fidesz.
2: Azt láttam, hogy az élő Tiszából például pumpálják a vizet a Holt Tiszába át, ott valahol Szolnok környékén.
0: Igen.
2: Ja. Hogy ezt azért csinálják, hogy ne folyjon el az országba igazából? Most ez
0: az az igazság, amikor így következne az esti buli, és rájössz, hogy már előző este megittad az összes felest, és akkor az egyik vodkás üveg alján van 1 centi, a másik az alján van 1/2 centi, és akkor mi a megoldás, hogy kiteszed mind a két üveget, vagy összeöntöd őket. Valahogy ezt így tudom szemléltetni, hogy átérezze mindenki. Igen, erről van szó. Majd eldöntik, hogy ezzel mit csinálnak. Vagy hát egy slukra meg lehet a kettőt inni, de lassan annyi is marad nekünk. Csak érezném,
2: nem,
0: hogy a...
2: Nem is világos, hogy egyáltalán ki csinálhat ilyet. Tehát ezt mit tudom én, ezek a regionális vízművek például eldönthetik, hogy most akkor elkezd vizet szivattyúzni a Tiszából.
0: Valószínűtlen, hogy ez így lenne, mert hogy ez azért ez állami... Ez a fajta stratégiai, vízügyi, politikai gondolkodás, ez állami feladat amúgy meg is. Meg hogy
1: van valami országos koordináció.
0: Ó, de természetesen van is. Így van. Így van. Az a kérdéses, hogy most éppen kihez került ez a dolog, és talán ha egy részben a Gajdoshoz, aki az állatkertes faszi, aki a...
1: Igen, a élő környezetért.
0: Igen, igen, miniszter. Így van, így van. Meg a kotorékokért, természetesen. Nekem ez tetszett. Egyébként ez tényleg barbárság, hogy ilyen meg sportszerűteni ráküldeni a kotorékba a kutyát, tacskórók ellen. Ezt próbálta betiltani, úgyhogy remélem, hogy az is már utána jön a következő, hogy nem lövöldözünk az idomított állatokra, hát akit oda szoktattak, és aztán előjük meg a valami sportszerűség. Aztán utána lesz az a dolog, hogy aminek a csúcsa, az a kedvenc jelenetem, kedvenc filmemből, ugye Predator 87-ből, amikor az indián nyomkereső, aki aztán utána elindult szintén valami kormányzó választáson, annyit homok majmozott és turbánosozott, hogy sajnos visszavonult, mondta az őt indító libertariánus párt. A ledem, milyen ledem, mindegy. Tudod, amikor ledob mindent, és akkor egy 100 évvel késsel elindul a Predator ellen, és persze csak a halálsikolyait lehet utána hallani. Na, ezt szeretném látni, majd így elindulnak a magyar sportvadászok. Tehát ott a medve. Gyakjad lepuszta kézzel, gyerünk, aztán... Ja. És utána jön a vadász. Na mindegy. Való igaz, tehát, hogy valaki ilyennek kell. Meg egyébként meg is kéne alkotni ezt a stratégiát, ami tudod, hogy mit csináljanak a homokhátsággal, mert ott azt nem lehet csinálni, hogy keresztül vágod az egészet egy ilyen csatornával, mert az annyit jelent, hogy lejjebb viszed az egész talajvíz szintet, onnantól kezdve még jobban tönkreteszed. Tehát, hogy ha fel akarsz juttatni, ezt föl kell lépcsőzetesen vinni, szivattyú, az Isten pénze is kevés lesz ehhez, ezt most mondom nektek. Továbbá, hogyha már a fő problémák ott vannak, hogy folyóinkban nincsen víz, ezek a folyók nem nálunk erednek. És ráadásul, igen, köszönjük szépen, még mi vagyunk, úgyhogy. Jó, hogy például a Dunában alig van víz, arról nagyon keveset tehet az, hogy a Trianon utáni csonka magyar területen mennyi eső esik. Azt töredék, amihez hozzájárul. A Duna vízszintjét azt szabályozza, hogy a első vízgyűjtő, ahol a legbővízűbb befolyások történnek, Ausztria, Bajorország leginkább, Svájcnak egy nagyon kis része, de mindegy, tehát az Alpoknak, meg az Alpok előterében bővízi folyók, amik onnan jönnek, sőt a Duna ugye már a Fekete Erdőből jön, tehát az is. Nem esett az eső. Meg lehet nézni, hogyha ilyen csapadék deficitet nézel meg európai szinten, akkor ezek a leginkább barnába, ami annyit jelent, hogy a leginkább negatívban tündöklő régiók. Nem tudunk mit csinálni. Még az is minimálisan szól bele, ami szintén immár nem nálunk folyik, ez a Vág, Garam, Hipoly, tehát amik jönnek Szlovákia felől. Egyébként azok sem túlságosan bővízek mostanában, mert nem érkezik rajtuk. De meg lehet nézni, hogy a Kárpátokból eredő Tisza mellékfolyói mennyi jön belőlük, meg a Kárpátok előterében, hol melyik, hol ered, mindesetre ezek. Kevés van. Nagyon kevés víz van bennük, sajnálom. És ezt nem lehet semmivel sem utána pótolni. És hogyha azon gondolkodom, hogy majd ebből az egyre kisebb vizet vívő Dunából, persze ez megváltozhat, lehet, hogy a következő szezonban már írtelen megindul minden, meg szerencsénk lesz, ebből pótolgatsz ki tavakban, meg más vízfolyásokban hiányzó, hát annak nem adok túlságosan nagy esélyt. Annak pedig, aki azt találta ki, hogy ilyen vízszűtéses atomreaktorokkal váltsuk majd ki a nem is tudom micsodát, és ezzel teremtsük magyar energiabiztonságot, miközben vízzel hűteni csak egy bizonyos hőmérséklet alatt lehet, meg azért kell is, hogy legyen benne némi folyadék abban a nyomorult folyóban, hát ez jelenleg nem tűnik perspektívikus ötletnek. Hát mindegy, aztán majd igen, ez lesz. Időjárást is mondunk, Bergkamp, majd aztán. Igen.
2: Az akkumulátorgyáratnak lesz vajon elég víz ezek után?
0: Én nagyon aggódok értük, tényleg így a kövér krokodilkönnyeim már csak az akkumulátorgyárakért fog hullani ezen túl. Nem tudom. Ezt
2: a Szegedi BYD, vagy hova mentsz ilyet a dolgozni?
0: BYD, így van. Igen, szóval ez az.
2: Majd ő intéz vizet.
0: Őt is a vízi bíva intézzel. Mindegy, maradjunk ennyiben. Tény is való, hogy híreket kell mondanunk. Igen. És köszönöm szépen, már feltűnt Geri Hály, hamarosan kezdik a smoking-et, úgyhogy mi meg vélem gyorsan elmondjunk a hírblokkot. Köszönöm, gyerekek. Kezdi is. Csákányos, 12:02 hírek következnek itt a Csonka Magyarországból, a Tilos Rádión.
1: A gyülekező fehér gólyák nem szorolnak emberi segítségre, az etetésükkel és itatásukkal pedig csak ártunk nekik. Hívta fel rá a figyelmet bejegyzésében Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter szerint az utóbbi időben több lakossági megkeresés is érkezett hozzájuk az ország szerte gyülekező gólya csapatok miatt. Sokan aggódnak, amikor kopár területeken látják áldogálni a madarakat, pedig ezek a gólyák nem szorulnak segítségre. Július 2. felére a fiókák többsége már kirepült, és kisebb-nagyobb csapatokban pihennek vagy táplálkoznak. A kopár területeket ezért azért választják, mert ott könnyebben észreveszik a ragadozókat, a meleg régáramlatok segítik a felszállásokat, a napfödőzős pedig a külső élősködők visszaszorításában is szerepet játszik, írta. Gajdos arra kér mindenkit, ne etesse és ne itassa a gólyákat, ők ugyanis nem szorulnak segítségre, pontosan tudják, mi a teendőjük. A legtöbbet azzal tehetünk értük, ha hagyjuk őket zavartalanul felkészülni a hosszú vándorútra. A fehér gólyák általában augusztus 20-a táján hagyják el Magyarországot, hogy megkezdjék a vonulást terelő területeik felé. A Magyar Madártani Egyesület szerint a gólyák akkor maradnak Magyarországon, ahogy mérik fel, jobban járnak a téli hideg átvészelésével, mint az Afrikáig tartó hosszú vonulással, írja a 24.hu.
0: Talán nem is sziget volt Ithaka, ahonnan Odysseus a városállam királya Trója ostromára indult. Két kutató az Antigone folyóiratban azt állítja, hogy valójában a Jón tengeren található Kefalóniás szigetének egyik félszigete lehetett. James Diggle professzor Cambridge University és kollégája John Underhill University of Aberdeen amellett érvelnek, hogy Homérosz az eposzaiban, mint az Iliász és az Odüsszeia, sehol sem utal arra, hogy Ithaka sziget lett volna. Ehelyett a költő következetes olyan görög szavakkal írja le, amelyek jelentése föld, szülőföld vagy birtok. Még azokban a passzusokban is, amelyekből sokáig tengerrel körülvett helyként olvasták ki Ithaka elhelyezkedését. Homérosznak számos lehetősége lett volna arra, hogy Ithakát szigetnek nevezze, de soha nem tette ezt, érvel a két tudós szerző. A kutatók szerint sokkal inkább Kefalónián nyugatra néző Paliki félszigete felel meg Homérosz eredeti leírásainak, mint a modern, szikláshegyes Ithaki sziget, amely az eposzi leírással szemben kikötőjével amúgy is kelet felé néz, a magyar narancshírét hallottátok, ezek voltak a hírek mára itt a Tilos Rádióban. Időjárás jelentésünk következik, aminek a lényege, hogy alapvetően kellemes, de kevéssé csapadékos időnk lesz, és ez nem előnyös, tudjuk jól már egy ideje, mert jelentős csapadékdeficit uralkodik az országban, még akkor sem tudjuk jól például a főváros környékét. Péntek este, meg utána vasárnap délután is kiadós záporok, zivatarok öntözték, meg ezekből jutott az ország másik részének is, de fájdalom, ez még mindig kevés, hogy retteget iránt idézzük ebből a szempontból is. A lényeg, hogy alapvetően Én még csak azt sem mondanám, hogy a sok évi, tehát a 120 éves átlagot elérő csúcsőmérsékleteink lesznek, már annél is alacsonyabb lesz, ami különösen annak szempontjából feltűnő, hogy az utóbbi negyed században azért azt szoktuk meg, hogy júliusban magas mérsékletek vannak, magasabb, mint korábban. Hát ezektől jócskán el fogunk maradni, majd úgy hétvége felé jön melegedés a lángosasok nagy örömére, és valószínűleg tartható, hogy vasárnap már azért elérhetjük a 31-32 fokot is, de ez nem egy tartós kánikula kezdete nagy valószínűség szerint, hanem inkább arról van szó, hogy éppen közeledő hidegfront nyomja maga előtt a meleg levegőt, ugyanis vasárnap délutántól hétfőig, sőt hétfő napközben is újabb záporok, zivatarok következnek majd. Meg hozzá kell tennem a dolgokhoz, hogy a jövő hét időjárása például még elég bizonytalan, tehát ott minden elképzelhető, még van rá arra is esély, ha nagyon szórnak ezek a kis ensemble előrejelzések is, tehát amikor ilyen kis pontokon váltogatják a kezdeti értékeket is, úgy szomolnak ki újabb és újabb forgatókönyveket, abban még belefér a jövőjét vonatkozásában, hogy ilyen erőteljesebb kánikula lesz, de az is elképzelhető, hogy csak egy ilyen átlagos július végi jó meleg lesz, de azért meleg lesz, az biztos. Ennyi már az időjárás jelentés. Ja, mondom, eddig a vasárnapira várható zivatarokhoz képest talán még pont ma este és valamennyire csütörtökön is várható csapadék sok felé az országban, de ez inkább mondjuk délen, tehát a Pécs környékék azok inkább készülhetnek mondjuk egy mai jó kis zivire, meg egy csütörtökre, mint mondjuk azok, akik Budapest környékén laknak. Ennyi volt már az időjárás jelentés. Programajánlóban annyit tennék meg csak hozzá, hogy készüljetek, jövő héten kezdődik már szerdától a Fekete Zaj Fesztivál, és már az első éjszaka játszani fog rend. Hát a Füleg Sáston. Mai programajánlón következik 9-től Csákányos és a Drogos műsor. Miről is fogtok beszélni?
1: Őszintén mondom, nem tudom még egyelőre, hogy össze tudunk-e jönni estére, mert van, aki Szabin van, aki Hozoráról tart hazafelé, vagy még nem tart haza. Nem, tehát, hogy
0: Ajjajajaj, értem.
2: Hozoráról kell bejelentkezni, helyszíni bejelentkezés.
1: Ez lenne a megfelelő, szóval, hogy én jönnék, de hogy meg nem tudom még, hogy a többi műsor készítőtársa mennyire tetrekész.
0: De bízunk a legjobbakban, igen. Ezt tudom mondani. Éjféltől ugyanis Kristály Kert, személyes részvételemmel én fogok nektek zenélni. Hallgassatok minket akkor is, és holnap Szamárpad, Stirlit.
2: Igen, holnap Szamárpad. Az a terv, hogy ezzel folytatjuk majd ezzel a mi is a köztársasági elnökkel, meg el akarunk beszélni most a legfrissebb Hormuzi szoros iráni Egyesült Államok. Most elég nehéz követni, hogy éppen mi történik, de most úgy tűnik megint háború van, ha jól értem.
0: Persze, hogy háború van, hogy de, igen. Na, akkor beszéltek szerintem a Hormuzi sorosról, hidd el, több embert érdekel, hogy ki legyen a nem tudom mi, ez tényleg, igen.
1: Jó, akkor még
0: köszönjük szépen.
1: Szóval, hadd mondjam el, itt a Külföldi Egyetemen tanító tudós barátom volt műsorkészítőtársunk javaslatát a köztársasági elnök, neki megfelelő nemzetegyesítő lenne Michel Wild. Most küldte, hogy őt mindenki. Értem. Minden oldal egyaránt szereti.
0: Nagyon szépen köszönjük. Igen, így van. Köszönjük szépen.
2: Nem biztos, hogy a nők annyira szeretnek. Nem tudom milyen.
0: Most erre eszembe jutott a Fradi egykori csatásról a pusztai nyilasi vad magyar. Így álltak fel. Köszönjük szépen. Jöjjön a smoking. Puszi, eltávozott a csonkos tábja. Sziasztok.
2: Ciao, sziasztok.
5: My little boy, 10 years old, was standing beside me, and the wind blew open the living room door. I said, help me push the door shut. And he rushed up beside me, and we tried to shut the door. I noticed that he had grabbed the hold of my leg and was pushing, and I turned around to look in the room, and my mother-in-law, who was 79 years old, had started up the stairs. I screamed at her to come down. In the same instant, I seen the floor...
6: Tilos Rádió. Szevasztok, 90.3. Egy újabb KEDD, egy újabb Smoky Heads. Így hát, hallgassatok, és hallgassátok egészen kettőig. Szevasztok.
7: With the door on top of us, I went down on my hands and knees and pulled my little boy underneath of me.
8: Thank you very much, Mrs. Oates. You have there a very brief glimpse of the experiences of two next-door neighbors, the gallant Mrs. Wheeler and the equally gallant Mrs. Oates.

0: Tilos.
1: Rádió.
0: Szóval 90.3, még mindig folyamatosan hallgatjátok, és hallgassátok is. Ezt a mixet igazából köszönöm szépen sógoromnak, hogy lehetővé tette, mert ezek a számok számomra is újak voltak, ezt kaptam tőle szülinapomra, és ezt hoztam ki belőle. Remélem élveztétek, én nagyon. Köszi Sógi, és hallgassátok továbbra is a Tilos Rádiót. Gerihát hallottátok az elmúlt majdnem 2 órában. Szevasztok!

Sziasztok, kedves hallgatók, ez a Tilos 90.3, azon belül pedig a Beszélnek Tus című műsor, amiben érdekes versek, érdekes zenék és érdekes beszédhibák szoktak előfordulni, ez most lesz máshogy. Nincs különösebb tematikája a mai adásnak. Tényleg, ami szembe jött, olyan vers, amiről úgy éreztem, hogy idevaló, azok most itt lesznek ebben az órában. Innováció, hogy amikor eszembe jut legalábbis a vers, nem csak az elején, hanem a végén is bemondom, hogy ki a szerző és mi a címe, az esetleges utána nézés elősegítése érdekében. Azt remélem legalábbis, hogy van erre hajlom, vagy kedv talán, vagy hogy lehet legyen az akadály annak, hogy meg is megkérjen valaki

Molnár H. Magor, diagnózis. Homlokomon halálveríték, szívizomban a szorongások, könnyű álmot apám sem ígért, csak infarktust és torokrákot. Bagózom, és ami szarpia megiszom, és ha ez sem segít, majd a szorgos tachikardia szépszerével is elszenderít. Nem időz senki egy selejten, s az életem bár szent fölösleg, eszméletem, ha elveszejtem, a disznócsordák felrőlnek.

Vései Miklós, csak a hátatokat láttuk. Csak a hátatokat, ahogy a fűnyírót toltátok. Raktátok a téglát, hajoltatok az automotorja fölé, ahogy munkába indultatok. Mert dolgozni kell, kisfiam, gályázni, gőrizni, melózni, maszekolni, hogy legyen pénz. Autó, ház, kert, hűtő, tévé, nyaralás. És este csak az ajtó alatti fénycsík megszakadása jelezte, hogy dülöngve hazaérkeztetek. Máskor kézen fogtatok minket, anyád fodrászhoz ment, rám maradtál. De akkor is csak a hátatokat láttuk. Húztatok, rángattatok magatok után, lepukkant lakótelepi lakásokba vittetek, mert ti az országot akartátok megmenteni. Kiabálva, vitatkozva, fújva füstöt, sörrel a kézben, míg minket a másik szobában lélára püföltek idegen gyerekük. Hétvégén órákig ültetek a vécén, aztán meccs, ebéd, szuszogva alvás, egészen reggelig a kanapén. Idővel pedig már minden éjjel ott. Amikor megkérdeztünk erről titeket, válaszoltatok, persze, kisfiam, jóban vagyok az anyáddal, csak azért ágyasztom meg a nappaliban, mert szegény nagyon rossz alvó. Én meg horkolok, és két óránként vizelek. Mi pedig nőttünk és nőttünk, mint akinek az egyetlen esélye, hogy gyorsabban növekedjen, mint hogy a vízszint emelkedik. De hiába álltunk szembe veletek, nem voltunk elég magasak. Úgyhogy beszéd közben elnézhetek a fejünk felett, bámulva meccset, sportautó, segget, melleket. Pedig nyújtózkodtunk, ahogy tudtunk, lógtunk a mászókáról az iskolából, loptuk a cigitek, a pálinkátokat, a pornóújságotokat, a kocsitokkal belehajtottunk egy fába, de nem vettetek észre. Egy kiadós pofonnak is örültünk volna, de ti inkább elköltöztetek másik városba, mentetek másik nővel, vagy külföldre, kamionosnak egyedül. Csak anyánk sírása hallatszott a kis szobából, amit megszakítottak az apró kortyolások. És utálatok a csend, ahol semmi közhelyes mondat, amit szerettünk volna annyian hallani. Mostantól te vagy a férfi háznál, kisfiam. Nem fértünk már el a gyerek szobában, kellett a kistesóknak a hely. Megágyaztunk át a kanapén, néztük a plafont, és elhatároztuk, hogy mi majd másod csináljuk. Hagyni fogjuk, hogy nőjön a fű az égig, nem dolgozunk annyit, egy kis lakás is elég. A fiunkat mi visszük majd az óvodába, míg a feleségünk otthon pihen. És csak egy kézzel nyomkodjuk a mobilt, a másikkal fogjuk a gyerek kezét. És amikor megkérdezi, hogy neki van-e nagyapja, biztosan, igen, egészen biztosan abba hagyjuk majd a görgetést. Vései Miklós, csak a hátatokat láttuk, volt a címvers.

Szabó T. Anna, Juliska meghalása. Itt érdelsz, megtört ember, 47 éves őszfej, megroskadt váll, szemedben a visszafolytott könnyek. Tudok, mert megtanultam kedvesnek lenni hozzád, tisztemet nem felettem, feddést nem érdemeltem, nekem engedni könnyebb. Sorsom szavattól függött, színésznek nem engedtél, hiába tehetségem, te megvetetted minket. Maradjak háziasszony, maradjak neked otthon, várjak, valjam az élet. Féltéssel indokoltuk. Szabad dörgött fölöttem, fejemet meghajtottam, sírásom két marokkal, torkomba gyömöszöltem. Lázadásom csak egy volt. Hirtelen férjhez mentem, és hová hozott férjem? Szülőfalunkba vissza. Hiába voltál messze, akkor is velem voltál. Éveltél, indokoltál, és itt mindenki ismer, megítél, megfigyel. Itt nincs játék, nincs álom, nincs aki élni meg. Hogy lehet így szeretni? Minden csak torz viszonylag. Lettem kedvedre kapni, játszottam szerepem, félősség, felelősség. Méhem is engedelmes. Szültem lányt, kicsi bábot, vinni tovább az átkot, megkötött életem. Felgyulladt tőle belsőn, itt fekszem lázasan, mert egy döntésem volt csak, annak is ára van. Nézel és jobb kezeddel tétován még felém nyúlsz, súlyos simogatásod érzem a fejemen. Hogy lehet így szeretni? Édesapám, apácskám, ha elengedtél volna, lennék most eleven. Mostan nem itt feküdnék, magam bűzében égve, ott állnék királynőként, babér fejemen. Lángolok, fájok, félek, iszonyodom a földtől, de itt néztek ti ketten, ti, akiket szerettem. És bezárulnak újra szavak és távlatok, néztek iszonyú szemmel, és most nem kiálthatok, hagyjon mindenki békén. Jó lány lenni a végén, mint kezdetektől voltam. Nehéz. Nem szeretem. Tőlem várjátok most is az igazt és malasztot. El kell játszanom szépen, utolsó szerepem. Pedig már se a mennyet, se Isten nem hiszem. A keményt és szakállast, aki fiára néz csak. Magamban egyre mondom, ne kísérts Istenem, legyen szabadulásom, legyen már szabadságom. Hadd legyen végre egyszer a semmiben hitem. De közben nézlek téged, központja életemnek, látom, hogy mindent értesz, de most is visszafogsz. Engedek utoljára, még mielőtt elenged. Tudom, tekintetemtől halálig égni fogsz. Mondanád, hogy kislányom, de előled kisiklom, sikerül végre-végre sikamlós lány. Akar kapkodó két kezedből kicsúszni, mint a hal. Most utolsó erőmmel még elmondom, nem érted. Nézlek, mozog a szám, még mit mondasz, kérdezed. És akkor megragadva iszonyú jobb kezed, hatalmam van feletted. Csak most, egyetlen egyszer, mi elmenők, mi döntünk, áldunk, vagy átkozunk. Nem mondom, hogy szeretlek, csak nézlek fényes szemmel, nem zőm, hald, és hald, nem, nem. A lélek élt, de nincs menny, nincs folytatás. Mi ketten, csak itt, halálkozunk. Szabó T. Anna, Juliska meghalása.

Makó Ágnes, egy adag levegő. A konyha kész. Minden kukászsákokban. Mára elég volt. A kamerába csak benézek. Üres, befőttes üvegek, döglött mollepkék. A második polcon volt egy kiszáradt mosószeres fakon mögött, a címke már rég lejött róla, nem látszik, sűrített paradicsom vagy rendszerekkel ezelőtti babgulyás. Nehezen nyílik, a széle vág, elmúlt ízű, barnás morzsalék, papírfoszlány, rozsda, egy adag levegő. Mélyen beszívom, azonnal hat. Felvillanó idegsejtjeim fénysebességgel viszik az ingerületet. Szédülök, zuhanok, fejjel előre a doboz sötétjébe. Újra és újra felhasznált kőkemény szaloncukor gyári szaga, levendula a téli kabátok között, édeskés menzai finom főzelék, hipós felmosás, orgonabokor anyák napja hajnalára, homokozóban elásott Barbie baba, csak néhány szál hajló ki, rohanás a ház mögé, a bokrok közül tompán hallom, hogy kész a vacsora, de sötétedés után a bokrokban csontvázak laknak. Reklámújságból kivágó telefon szexi hirdetés, kő alá rejtve, azonnal lecsapni a kajló. A telefonkábel spiráján csúszom lefelé, körbe-körbe, szédülök, csoki vanília csavaros vagy, kék csúszda strandon, fulladás veszély, érettségi tétel, kék toll, spirálfüzet. Szédülök, zuhanok, fejjel előre a dobos sötétjébe, bármi is van ott, nem jövök vissza. Benne maradok.

Csengeri Júlia, budapesti Szent Simeon. Fentől az ÖMV kút is egészen eltűnik. Egy mandarint hámozok a körszálló tetején. Nekem, legbűnösebbnek, 40 nap étel nélkül durva kötél kijárna. Lenne saját oszlopom, azon állnék, míg a vér átitatja ruhámat. Elnézek most messzire, ködben áll a hegyvidék, nem bírom a szűkeget. Az ölemet kémlelem, lyukasszárú farmer és zsírfoltos vászoncipő. Kajánul elképzelem, alattam összegyűlik rajongással állott lent, úttal elnyűjt saruban gall, perzsa és római. Lehúnyom a szememet, telne színi hegy felett nehezebb a levegő. Megmozdítják a létrát. 3 napi élelem, pedig csak a párkányon kopog a téli eső. Nekem, legbűnösebbnek. Van magasabb épület, de csak ennyire telik, mert én a legbűnösebb. Például a MOL kampusz majdnem 150 méter, vagy kisebb 88-as ott elméletütöm. Oda felmászni ilyen szárnivaló figura, szerencsétlen wannabe Mark Chapman, ez Rüdiger, ez úgysem lesz már olyan, mint Szűria Primában. Marad hát a körszálló, megfelel ennek az is. Leterített kabátra teszem le a fejemet, és ígérem, tényleg, ha megérem a holnapot, leszek ő. Ha megérem, síró és tiszta szív. Imádkozom féltérben, hosszú tűrő. Jó leszek, akkor pedig legyen itt, ha mégsem ébrednék fel. Ez 459. szeptember 2. Szemetet azt szed össze, fiúval mi legyen? Feszít szét a zsák száját, én betalom láb felől. Mint ha azt mondanák, hogy ez itt zarándokány lesz, hogy minden kontinensről jönnek majd a tetőre. Biztos ugrani akart, aztán valószínűleg elaludt. Ne szórakozz már, Zoli, begyinázták, mondom fix. Pompás diadalmenettel kísérjenek utolszor, mint egy császár, dísztegély, magunkok.

Lackszi János, Chaplin borotvája. Úgy írni verset, ahogy Chaplin borotvál. Kuncsaft hökkentő, peckes mozdulatokkal, farccal és lefolytott derűvel. Úgy írni verset, ahogy a gége környékén virgonc manőverekkel táncol a penge, észveszejtően közel a vérerekhez, az élet forrásához, a membrányi bőrrel leplezett közvetlen halálveszélyhez. Úgy írni verset, ahogy a bajusz helyén elcikáz a fém, s közben két új játékosan befogja az orrot, elfogy az olvasó levegője, de csak egy pillanatra. Úgy írni verset, ahogy sokszoros nagyításban a borosta szálai kacérön elnyesülnek. Úgy írni verset, ahogy a színpadiasan hadonászó karmozoltok erőcentrumában ott lakoznak az apró szabatos félkőrives sunyítások. Úgy írni verset, ahogy a borotva hab felhői fokozatosan eltünedeznek, és feltárul a ragyogóan sima bőr, melyet egy kendő mókásan makulátlan rapafozgat. Úgy írni verset, hogy végül a döbbent olvasó fejébe csapom kalapját, és komikus komolysággal tartom markomat a képzelt elismerését, amit a zavartan egyik, majd másik sebében keresget, végül kipenget nekem egy mély sóhajtást, fejvaporást, álmatlan éjszakán forgolódást, töprengő homlokráncot, pár leharcolt neuront, melyet a vers hatására jártak be bizonyos pályákat. Én meg elégedett vigyorra nyugtázom, hogy most nem éltem, írtam hiába. Lasszfi János, Chaplin borotvája.

Sein Gábor, Smaragd. Ezt a tollat mióta keresem. Nem volt még ilyen szépen fogó, ujjak közé simuló toll. A hurkok, a karikák, mint fészekből a fiókák szárra kelnek belőle. Tintája, tengerkék. Hogy lehet, hogy ilyen sokáig nem tudtam róla? Nem tudtam, hogy ilyen az ébredés. A szájadnak hajnalban csokoládé íze van. A bőröd sós karamell, mint a két versor lennénk, amit egymás alá most írnak. Az érintés először fölébreszt, aztán elaltott. A telt idő így felejt, és fölébred, ha betelik újra. És hol volt mond ez a reggel is? A valóság annyi fényes horzsolása, a gyönyörű tépések, a platáns smaragd levelein, ahogy ezerféleképp áttetszik az ég. És hol voltak a kezeim? Hol az érintésed, a hangod rejtélyes forrósága, amit adsz már elneved, ha adod, örökre add. Sein Gábor, Smaragd.

Sziasztok! Ez még mindig a Tilos 90.3, és itt már a vége a Beszéddoktus című műsornak. Két hét múlva, szintén kedden, ugyanebben az idősávban, ha tetszett, találkozunk.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Beresurány mellett két kőrisrontó karcsú díszbogarat fogott az erdei feromon csapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kőris pusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsú díszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatt a cikcakos, gyakran félméteres járat látszik. A NABIC szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444. Nem vízminőségromlás okozza az amúri kagylók, hőség idején visszavisszatérő tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, tájékoztat a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Inkább invazív és őshonos fajok sajátos küzdelméről van szó. Az amúri kagylót óvatlanul húzolták be a Távol-Keletről a 60-as években. Növényevő halak a busa és amúr betelepítésekor. Gyorsan elterjedt folyóinkban, tavainkban. Egy őshonos vízi atkafaj átfúrja a kagylók mézköpenyét, bakteriális fertőzésnek téve ki őket. Erre őshonos kagylóink zöme immunis. A 25-30 cm-esre, 70 dekagrammosra megnövő, invazív amúri puhatestűek azonban nem. Felszínre emelkedő holttestüket a harcsák fogyasztják el. Közölte a Sokszínű Vidék. Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Hol voltál? Felkent.

0: kedves hallgatók, ez itt a Bioron Sugar, de immáron 101. adása Jézusom. Én Balog Orsi vagyok, és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Marton Krisztián. Szia Krisztián!
1: Szia Orsi! Köszönöm a kívást!
0: És a könyvedről fogunk elsősorban beszélgetni, a Bőgő Masina című könyved. Igen, szóval most beszélek a pult mikrofonban, mert csodáltam is, hogy mintha nem lenne odaírva semmi, ahol régen volt, és most akkor így átvariálódott. Köszi Csaki. Szóval Marton Krisztiánt köszöntöm itt a stúdióban, esetleg valaki nem hallotta, akit elsősorban Bőgő Masina címmel megjelent könyvéről fogok kérdezni. Az első kérdésem az az, hogy Marci vagy Krisztián? Mert ugye a könyvben Marci.
1: Krisztián. Hát nyilván nagyon sok hasonlóság van köztem is a főhős között, de mégsem lehet azt mondani őszintén, hogy ez teljesen én vagyok, hiszen Marci a főhős egy más dimenzióban létezik, egy regény karakter. Igen.
0: És de azért gondolom, sok vannak olyan vonások biztos, ami, tehát, hogy például ez a vidéki gyerekkor, ezek azért így meg csak legfeljebb más helyszínnel, nem pontosan ott, ahol te írod, hogy Szegedet, nem Pécsen az anyukád él fiatal korában, és akkor te neked meg ugye Szegedre van rakva így helyileg ez a gyerekkor.
1: Persze. Szóval, hogy azt szoktam mondani, hogy igazából a kulcsfigurák, a témák, az érzelmi ív, meg a kulcsmozzanatok, azok hülyen visszaadják az én megélésemet, de cselekményében azért tartalmaz fikciós elemeket, hogy egy kerek, élvezhető sztori legyen.
0: Igen, hát ez abszolút logikus, azért nekem ilyen, még amikor rájövök, hogy akkor ez valakiről most szól, és akkor így végre akkor így rájövök, hogy jó, az akkor itt ez őról szól, ez önéletrajz, és akkor utána mindig meglepődök, már volt szerzővel egy interjúm korábban, hogy akkor egyes elemek viszont nem ugyanazok, mint a valóságban. És tudom, hogy nemrég volt a könyved bemutatója a CEU-n, amikor tudtam már, hogy interjút fogunk készíteni, csak nekem már akkor volt egy filmbemutató betervezve. Ez hogy sikerült?
1: Hát igazából a bemutató az már tavaly ősszel volt a Margon. Ez inkább egy ilyen közönségtalálkozó felolvasóest volt, és hát nagyon jól sikerült. A CEU tetőteraszára terveztük, de pont aznap nagyon rossz idő volt, és így esett az eső, úgyhogy bevittük az előadóterembe. De nekem mindig szuper találkozni az olvasókkal, meglátni, hogy milyen sok emberhez eljutott a könyvem, és
0: Igen, ez biztos, hogy jó lehet. Jó, hogy akkor ennek a magának a könyvnek az igazi bemutatója, az már tavaly megtörtént a Margó Fesztiválon.
1: Igen.
0: És mondják, hogy a naplózás, meg az írás valamilyen formája, az segít így a dolgoknak a feldolgozásában. Volt ezzel ilyen szándékod is, amikor elkezdted a könyvet írni, vagy szóval valójában mi volt mondjuk az a pont, ha meg lehet ezt fogalmazni így, amikor úgy döntötte, hogy te könyvet fogsz írni magadról, vagy az életedről?
1: Én éreztem, hogy még van munkám, meg dolgom az apámmal, és volt jó pár olyan év, amikor azt gondoltam, hogy sosem leszek túl azon, hogy elutasított, aztán pár évre így leülepedett, vagy így letapadt bennem, és nem nehezítette meg az életemet ilyen mindennapi szinten. És aztán egy két és fél éve összesodort az élet egy idősebb férfival, és már így a kapcsolat alatt is éreztem, hogy ez valahogy az apasebem körül motoszkál. Nagyon hasonló igényeket elégített ki kezdetben az a kapcsolat, amit én egy apához kötöttem, vagy egy apa figurához.
0: Gondoskodás, meg ilyesmi.
1: Igen, meg elfogadás, meg ilyesmi. És amikor ilyen nagyon hirtelen, váratlanul vége lett, akkor így nem tudom, hogy megértettem, hogy aha, így ér össze ez az apámmal, így ér össze ez a gyerekkorommal, és megláttam egy kerek sztorinak a lehetőségét ebben ezekben az eseményekben, mert azon régóta gondolkodtam, hogy valahogy történetet csinálok ebből az apakeresésből, de hogy így soha nem láttam a végét, valószínűleg pont azért, mert még nem volt megdolgozva bennem rendesen, és csak így tudtam, hogy ezzel a fájdalommal majd valamikor foglalkoznom kell. És akkor kezdetben ennek a szakításnak a fájdalmát gyúrtam bele ebbe a munkába, és egy remek alkalmat láttam arra, hogy az apámmal való tisztázatlan érzéseimet is így rendezzem ezzel.
0: És most hogy érzed? Tehát, hogy ugye eltelt akkor igazából most egy év körülbelül a bemutató óta, nem olyan rég volt az idei Margó, hogy segített?
1: Abszolút, tehát egyrészt óriási élmény volt megírni ezt a könyvet, meg közel menni újra ezekhez a sebekhez,
0: érzésekhez.
1: Igen.
0: És azt szeretném még ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy nagyon sok fontos kérdés merül fel a regényben, legalábbis nekem nagyon sokszor nagyon mélyre ment, ugye valószínűleg az én saját nehéz érzéseimmel is találkozott. Például nekem, mondjuk azt tudom, hogy ami nekem például ilyen érzés volt, az a nagymamád Vilma lánykora, aki annak ellenére, hogy gyönyörűen rajzol, nem engedik őt művészi pályára, mondván, hogy nem lesz bőle pesti. Igen, de... Vagy hogy az apátlanságon keresztül a transzgenerációs traumáknak a megjelenése, ami szintén egy nagyon fontos téma szerintem, amivel ma már tudunk foglalkozni, és tudunk ennek egy nevet adni egyáltalán, és boncolgatni, hogy ez micsoda. És egy ponton fel is teszed ezt a kérdést, hogy a férfiaknak vajon miért olyan nehéz apának lenni. És hogy szerinted miért olyan nehéz?
1: Én csak találgatni tudok, mert én magam nem vagyok apa. Szóval fogalmam sincs, hogy milyen érzések zúdulnak rá egy férfira, amikor gyereke születik. De hát így azt gondolom, hogy az, hogy a mai napig nincsen bátorítva a férfiak érzelem kifejezése, az nyilván nagyon gyengíti a kapcsolódási képességüket saját magukhoz is.
0: Nagyon.
1: És hogyha nem tudsz saját magadhoz kapcsolódni, akkor hogyan tudnál egyrészt így másokhoz? Másrészt ebben az állapotban szerintem nagyon rémisztőnek is tűnhet az, meg idegesítőnek, hogy valakik érzelmileg rád támaszkodnának, amikor minden energia elmegy arra, hogy egy ilyen megkövült és teljesen irreális férfi képet fenntartsanak, ami ugyanolyan irreális és nevetséges, mint a
0: női kép, igen.
1: Boldogan takarító, dudalászó női kép,
0: igen. Igen, csak szerintem például, hogy ugye én feministaként ez engem régóta érdekel ez a téma, és én azt látom, hogy a férfiak annyiból vannak nehezebb helyzetben, hogy a nők azok úgy felismerték ezt, hogy akkor őket miben hátráltatja a patriarhátus, és akkor egyértelmű volt, hogy na akkor ebből kell kitörni, és megvalósítani magunkat a konyhán, meg a háztartáson kívül is. Viszont amikor férfiak, amikor elkezdik mondjuk posztokban valaki azt, hogy na bezzeg a férfiakról senki nem beszél, mert hogy mi korábban halunk, meg szívinfarktust kapunk, meg és akkor hogyha mondjuk jön egy olyan ember, aki, mint én, így foglalkozik ezzel a témával, és elkezdi mondani, hogy hát igen, mert hogy mit a nektek is így meg kéne változnotok, és mondjuk attitűdöt váltani olyanokba, hogy akkor beleálltok abba, hogy felvállaljátok az érzéseiteket, hogy nem egy pénzkereső gépek vagytok, hanem átmentek egy ilyen érzelmes lénybe, meg és hát akkor meg ugye elkezdenek tiltakozni, hogy ők nem lányok, meg én hagyjam őket békén, meg de. Tehát hogy én ennyiből látom, hogy náluk ezt bonyolultabbnak, hogy ők maguk sem akarnak ebbe valójában sokszor beleállni, vagy amikor megtudják, hogy ez mivel járna, mert hogy valahogy ösztönösen szerintem azon, hogy érzik, hogy akkor a privilégiumaik is mennek ezzel együtt a levesbe.
1: Igen, meg szerintem a férfi társadalom azért nagyon bünteti így a kilógást a sorból, szóval...
0: Hát igen. Igen, valószínűleg ugye nekem ezzel kapcsolatban nincsenek úgy témáim, konkrét tapasztalataim, de Míg mondjuk nőknél soha nem láttam azt, hogy mondjuk egy lány áttölel egy másikat, akkor neki ugorjon öt másik körből, hogy na mi van, ő csak nem lesz bival, vagy nem tudom, ami addig mondjuk férfiaknál biztos, hogy valaki helyre fogja tenni a másikat, vagy ezért szóval, hogy ők erre is sokkal érzékenyebbek valóban szerintem is, hogy ez a kilógás a sorból, és ők sokszor azt mondják, hogy ez a nők miatt van, hogy ők ilyenek, de közben szerintem egymást sokkal jobban leoltogatják ilyenekkel, mint mondjuk ők a nők.
1: Nekem ebből szemben hogy tök szerencsém volt a családommal, vagy ahogy felnőttem, így nem tudatosan, de hogy én egy eléggé ilyen genderless nevelést kaptam, amiben tényleg így nem voltak rámerőltetve ilyen klasszikusan fiús dolgok.
0: És nem katonával kell játszani.
1: Igen, tehát senki nem vette ki a kezemből a babát, meg nem tudom, így az anyukám emlékszem, hogy tavasz tündérjelmezt vart így középső csoportban, és igen, szóval
0: hát igen, ez
1: szerencsém volt.
0: Ezt tudom, hogy egyszer, ahogy a könyvedben is van egy ilyen jelenet, és nem tudom pontosan, hogy táncolsz otthon beöltözve, őrült módon, vagy valami, és akkor anyukádon áll éppen ott van egy barátnője, aki szinte nem rossz indulatúan, csak ez az ilyen átlag, tudom, kicsit előítéletes magyar íz, hogy nem félsz tőle, hogy izé lesz, és akkor anyukád mondja neki, hogy hát biztos, hogyha az lesz, akkor tök mindegy, most egy meleg, tehát hogy igen, arról van szó, hogy nem félsz, hogy meleg lesz, és akkor mondja anyukád, hogy ha az lesz, akkor meg az lesz. Tehát, hogy igaz, ezzel szerintem neked itt tök nagy szerencséd volt, mert
1: abszolút.
0: Valószínűleg nem egy átlagos neveltetés volt ilyen szempontban. És akkor most, hogy konkrétan rátérjünk a könyvre, ugye egy anyukáddal, meg hát, hogy te is így behoztad ezt a témát, most ugye anyukáddal, meg nagymamáddal éltettek sokáig, és akkor utána ebbe jött be egy ilyen nevelő apa figura. És egyébként ezt is észrevettem, hogy persze minden személyiség összetett a regényedben, de hogy ugye a legösszetettebbek azok talán a férfiak, és valószínűleg pont emiatt az érzelmektől való leválgódottságuk miatt. Tehát a nevelőapád olyan, akiről azért úgy érezhető, hogy rosszat nem akarsz mondani, de azért voltak ott így valószínűleg nehézségek, meg az apa figura, aki ugye kapcsolatba léptek egymással, vagy hát te kapcsolatba lépsz vele, aztán ennek így lesz egy ilyen elég rossz vége, meg ez a Dávid névre keresztett a könyvedben ez az idősebb partnered, tehát ők nekem így a legellentmondásosabb, meg ilyen pozitív, nagyon pozitív dolgaik is vannak, de nagyon negatívak is vannak, hogy de te ezt például akkor hogy élted meg, hogy ő bejött az életetekbe, őt Jónásnak hívod a nevelőapádat, azt hiszem a könyvben.
1: Igen. Nagyon nagy lelkesedéssel, meg nagyon nagy örömmel. Én nagyon szerettem volna egy apukát abban a korban, és az igazából tökre igaz a könyvből, hogy én lépten nyomon apuka jelölteket kerestem az anyukámnak, és hát baromi izgatott voltam, amikor végre úgy tűnt, hogy hát akkor ez megtörténik, és én igyekeztem nagyon, nagyon együttműködő lenni, és így semmi akadályt nem görgetni így ez elé.
0: És az apátlanságod az mondjuk a regénynek az egyik ilyen fő motívuma, az, hogy fiatal felnőttként aztán végül is belekezdesz a konkrétan az apa keresésbe, arra ma hogy gondolsz vissza, hogy gondolom azt nem gondolod talán, de nem akarom a szádba adni, hogy felesleges volt, de hát ennek végül is azért nem volt egy pozitív kimenetele, hogy belekezdenél újra, vagy hogy gondolsz erre vissza?
1: Biztos, hogy belekezdenék újra, hogyha nem tudnám, hogy hova vezet. Én, ahogy a könyvben is írom, azt a mai napig úgy gondolom, hogy nagyon nagy áldás, hogy ez felnőtt, vagy fiatal felnőtt koromban történt, és nem gyerekkoromban, mert hogy azért akkor már volt egy többnyire egységes én képem, még hogyha nem is volt annyira megszilárdult, mint most, meg épp akkoriban kezdtem el a terápiát is, és rengeteg támaszra láttam ott is, az akkori párom mellett is, a családomban, a barátaim körében. De visszatekintve nagyon hát egy nagyon fájdalmas időszaknak tűnik még mindig, és lenyűgözőnek tartom, hogy az emberi elme igazából így milyen manőverekre, meg mutatványokra képes, hogy, hogy így megóvja a gazdáját a csalódástól, a fájdalomtól. Mert hát ugye nekem úgy jött ez az apakeresés, hogy konkrétan akkor megkeresem. Egy egyészakás kalandból indult, az ébresztette fel bennem ezt a vágyat, hogy végre akkor megtaláljam az apukámat. És ez egy velem egy idő, sőt egy fiatalabb amerikai sráccal volt, és az azt követő ilyen limerencia annyira erős volt, hogy, hogy igazából csak így alkalmat próbáltam találni arra, hogy így újra találkozunk, és mivel az volt az egyetlen dolog, amit tudtam az apukámról, vagy hát nem az egyetlen, de hogy, hogy ez az egyik ilyen dolog volt, amit tudtam róla, hogy ő Amerikában él, hát ezért gondoltam, hogy kb. Egy két legyet üzök
0: el. Hát, ha mindkettőjük csapásra, el összefúr, a Fifth Avenue-nél.
1: Igen, és az csak később esett le így a terápián, hogy, hogy már önmagában ez a nagyon erős vonzalom ehhez az amerikai fiúhoz, ez erről a vágyról szólt, erről hogy, hogy megismerjem az apámat.
0: És akkor, akkor ez, ez a része is igaz a könyvnek, már úgy értem az igazat, hogy, hogy nem fiktív elem benne, ez az amerikai út, akkor ez, ez, uh-huh. ez tényleg megtörtént, és tényleg találkoztál a nagybátyáiddal?
1: Igen, igen.
0: De jó.
1: Igen. Igen.
0: És akkor ez most csak az én ilyen személyes kíváncsiságom, hogy ugye az apáddal, az apádnak van egy, egy olyan telefonja, amiben ő ilyen tök normális, és azt mondja, hogy I'm your daddy, és itt vagyok végre, és de jó, és izé. És akkor onnantól kezdve ő folyamatosan hárítja, aztán amikor te itt megint visszahívod, vagy úgy van, hogy akkor már szerveznétek a találkozót, akkor meg egyszer csak így pár fordulással átmegy ilyen, ilyen visszautasítóba, hogy ezt azóta sem tudtad meg, hogy mi történt ő benne, vagy mit...
1: Nem, nem, azóta sem nem, nem beszéltünk. Nyilván bennem hát ez 7 éve volt, kb. Vagy 8 éve, sokat dolgozott ez a sztori, és úgy érzem, hogy végül is sikerült ezért integrálnom ezt az élményt, még akkor is, hogyha fájdalmas, meg hogyha vannak ilyen hullámai, amikor, nem tudom, mondjuk előttem áll a sorban egy tök jó fej apuka a gyerekével, vagy a strandon, és akkor így, ha olyan napom van, akkor így el tud nehezedni a mellkasom. De hát nem tudom, hogy elfogadtam, hogy, hogy, hogy ez van, meg én is nagyon sokat változtam ahhoz az időszakhoz képest, és mondjuk nem magamat okolom az apám kegyetlenségéért.
0: Mm. Hát igen, ez fontos, hogy, hogy amikor rájön az ember, hogy ez nem ő miatta van, vagy ő nem csált semmi rosszat, így gyerekként, egy gyerek hajlamos magára venni azt, hogy akkor a felnőtt az minden, amit csinál negatívat, az, az ő miatta van, vagy ez, ez valahogy ő indukálta. És a művészetre visszatérve, ugye pont saját sorsa hatására a nagymamát sokat segít abban, hogy akkor te művészeti középiskolába majd egyetemre menj, és itt érzed először azt, hogy nem lógsz ki a sorból, és lesz egy tök jó ilyen baráti köröd, amelynek ugye a része a maga a szerelmed is, aki szintén az iskolában ismeritek meg, és ő is ennek a baráti körnek a része, és utána ez egy ilyen tök jó dolognak érezte én így a könyvből, hogy akkor ezek a közös balatoni utazások, meg mindig ilyen együtt nyaralások. És olyan színé az ember, hogy akkor ez milyen jó indul így az ennek a fiatal embernek az élete, de hogy a java az ugye csak ezután jön. És hogy az hogyan döntötted el például, hogy terápiába fogsz járni? Mert ugye nem titok gondolom, vagy úgyis, aki már olvasta a könyvet, az tudja, hogy azért ilyen függőségeid is elkezdtek kialakulni, pontosan, hogy az érzelmek elnyomása miatt valószínűleg, meg nem megélése miatt, de hogy mikor jött ez a pont, amikor azt gondoltad, hogy most már ezzel elmész terápiában?
1: Hát igazából ezek a fiatal 20-as éveim végülis ebből a szempontból tényleg így jól teltek, hogy volt társaságom, volt egy kapcsolatom. Mégis volt bennem egy ilyen nagyon erős hiány, amit akkor nem tudtam, hogy hát hiányzik az, hogy megismerjem az egyik szülőmet, hogy lássam mégis, hogy miből vagyok. És az én különbözőségemmel sem foglalkoztam annyira. A könyvben is írom, hogy tényleg néha így meglepődtem a tükör előtt, hogy jé, nekem így más színű a bőröm. És ezzel egyébként a társaságban sem foglalkoztunk, tehát csak így úgy tettünk, mintha én nem lennék más színű. Igen, és azért ebben volt egy magány, de az, hogy konkrétan hogyan jutottam a terápiáig, az emiatt a srác miatt volt, emiatt az amerikai srác miatt, mert úgy éreztem, hogy ez egyszerűen nem normális, hogy ennyire erős vonzalmat érzek valaki iránt, vagy hogy ennyire lefoglalja a tudatomat valaki, akit igazából nem ismerek, és akivel össze-vissza egy pár órát töltöttem együtt, mégis úgy érzem, hogy így belehalok, hogy nem látunk együtt. És mind a mellett nekem akkor volt egy hosszú kapcsolatom, aminek a fenntartásában, a működtetésében és a megjavításában őszintén nagyon motiváltnak éreztem magam, szóval nagyon össze voltam zavarodva, hogy lehetnek ennyire ellentétes érzéseim, ennyire ellentétes és széthúzó vágyaim. Szóval kb. Nem tudom, így kényszer zubbonnyal a kezembe mentem terápiára, hogy akkor belüljön ki,
0: valami legyen.
1: Őrült vagyok, vagy sem, igen.
0: Hát igen, és akkor ahogy írod, én is majd terápia párti vagyok egyébként, meg szeretem is, hogyha a műsorba is valahogy ez így bekerül, mert hogy ugye szerintem ez nagyon stigmatizálva van még mindig Magyarországon, pedig hogy tökre kéne foglalkoznunk a mentális egészségünkkel, mert pont szerintem nagyon látszik a magyar társadalmon, hogy stigmatizálva van a terápia, és még mindig azzal kérkednek az emberek, hogy ő aztán soha nem volt. Ahelyett, hogy azzal kérkedne, hogy jár, vagy nem kell vele kérkedni, de hogy büszkén bevállalja valaki. És hogy de a te terapeutádon is azt éreztem, ahogy úgy leírod az üléseket, hogy tök sok mindenbe tudott neked tényleg segíteni. Tehát, hogy például azt is ő fogalmazta meg, hogy valójában ez az amerikai srác, ez igazából így ez kicsit így az apádnak a szimbóluma, vagy szinonimája így az életedben, ami most bekerült. És hogy igazából ezzel ő indukálta ezt, hogy akkor te kimenj Amerikába, és akkor elkezd, ővel se találkoztál Amerikában, aztán a fiúval.
1: Amikor így egyértelművé vált számomra, hogy ez igazából miről szólt, akkor ez így el is tűnt. Igen.
0: Hát igen, és ott az első kapcsolat, nem tudom, hogy első, de hogy azzal a nagy párkapcsolatoddal, aki az egyetemi baráti körnek a része, hát őt Teónak hívják a könyvben, ott ő vele voltál ugye Amerikában. Igen. Akkor még dolgoztatok nagyon a kapcsolatotokon. És akkor itt megint van egy ilyen fiktív elem a könyvedben, hogy én végig grafikusnak képzeltelek. meg én azt gondoltam, így elkezdettem, hogy akkor ez most vagy valami képzőre jártatok ti együtt, vagy a mumira, vagy nem tudom, de hogy akkor ez valójában ez az SF-én volt az egész baráti kör, ez az egyetemi baráti körös dolog.
1: Az SF-ére jártam,
0: aha, igen. Mert hogy ugye a fülszövegben olvastam, nem fejeztem be a mondatot, igen, hogy televíziós műsorkészítő szakrára jártál, és forgatókönyveket írsz. És hogy ilyenkor nekem ez mindig érdekes, amikor más szerzőkkel is interjúztam, és akkor kiderül egy ilyen apróságok, hogy mondjuk egy írónőnek mondtam, hogy hát igenis, hogy akkor van a lányod, és akkor mondja, hogy ja, hát, hogy igazából neki három gyereke van, és akkor így tökre megzavarodtam, hogy de most vajon nem rólad szólak, abban egy lány van, de, hogy ez hogy dönti, jó, most tudom, hogy erre nem tudsz így válaszolni egy mondatot, hogy ez ilyenkor hogy dönti el egy író, hogy mi az, amit megváltoztat, vagy mi, ilyen, nem tudom, hogy az eltávolítás miatt jó némely dolgokat.
1: Hát én úgy gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy leírsz valamit, az megváltozik, és hogy fikcióvá válik. Tehát igen, úgyhogy nem tudom, én csak azt tartottam szem előtt, hogy mi az, ami szolgálja ezt a narratívát, és nyilván rengeteg egyéb dolog történt az én életemben velem, ami azzá tett, aki vagyok, és mégsem kapott helyet ebben a könyvben, mert hát ugye nem szolgálta ezt a narratívát például. Szóval azt biztos, hogy volt egy, abszolút volt egy olyan szándék, hogy, hogy könnyebb legyen leásni, és így a nehezebb, sötétebb részekhez így közelebb menni, főleg az elején, hogyha nem Krisztiánnak hívják ezt a főhőst, de őszintén én egy tök ismeretlen első könyves író voltam, és nem láttam, hogy mit adna az hozzá ehhez a projekthez, vagy ehhez a könyvhöz, hogyha én a saját nevemmel vagyok. Azt másokkal biztos, hogy nem akartam volna megcsinálni, hogy akkor ők is legyenek saját névvel. Hát igen, talán így ezek.
0: Igen. Ez egy mindig egy érdekes kérdés egyébként, hogy ha valaki reális személyekről ír az ember, vagy megtörtént sztorikat ír meg az ember, akkor a hősök, akiket szerepeltett a könyvében, hogy azok utána hogy fognak ehhez viszonyulni, hogy neked ezzel mi volt a tapasztalatod, amikor például mondjuk ez az egyetemista baráti kör, mennyire ismertek ők magukra, vagy mi volt ezzel a tapasztalatod?
1: Hát eléggé magukra ismertek, és amúgy tetszett nekik. Én mondjuk az írás idejére, ami kb. Egy év volt, teljesen bezárkóztam szinte, tehát így annyira kimerítő volt így mentálisan, meg érzelmileg, hogy abszolút nem volt érkezésem egyszerűen társaságba menni, és sokat szorongtam nyilván azon, hogy fogják ezt fogadni, hogy fogja fogadni a családom, a környezetem, de hát nagyon, legtöbben nagyon szuperül fogadták. Hogyha a családomról beszélünk, akkor ők ilyen végtelen gyengétséggel és büszkeséggel és humorral fogadták ezt az egészet. Volt olyan szereplő, akinek mondjuk fájdalmas volt ez, és ezt is tökre el tudom fogadni, de én mégis úgy érzem, hogy sikerült elérnem azt, amit ezzel kapcsolatban kitűztem magam elé, az pedig az volt, hogy én a saját történetemet meséljem el, és csak annyit áruljak el másokról, amik az én történetem átadásához nélkülözhetetlen.
0: Igen. Tehát, hogy ne az ő életébe menjél bele, hanem igen, abból csak egy annyit, amennyi. Aki esetleg most kapcsolódik be, Marton Krisztiánnal beszélgetünk a Bőgő Masina címmel megjelent könyvéről. És az a figura, akit mondasz te is, hogy igazából rájöttél, hogy egy ilyen apa pótlékot kerestél benne, valószínűleg őt Dávidnak hívják a könyvben. Most nem tudom, hogy ő vele például tartod a kapcsolatot, azért őróla vannak olyan dolgok, amiket el tudom kezdeni neki, mármint pont olyan emberként, amilyen ő, hogy ez a én ismerem magamat, én nekem nem kell magammal foglalkozni, meg nem tudom. Tehát, hogy el tudom kezdeni, hogy ő például pont olyan, aki így kikérni magának, amiket leírsz róla, hogy ő milyen sérülékeny, és milyen mennyire fél saját magától, és inkább visszamászik ennek a magánynak a ketrecébe, mert hogy kitalál magáról dolgokat, hogy ő már nem, amire nem alkalmas, ő meg neki jobb egyedül, meg ezek a szokásos, ilyen most bocsánat, ezt mondom, ilyen önhazugságok, de vele gondolom nem beszéltél azóta.
1: Nem. Összefutottunk egyszer egy boltban nemrég, és akkor amúgy gratulált a könyvhöz.
0: Igen. Olvastam?
1: Hát azt mondta, hogy igen, meg...
0: Még nem jutott el a magáról, szóval nem hülyeszked.
1: Nem, egyébként, hát ez furcsa, de azon a néven mutatkozott be a páromnak, amin a könyvben szerepel.
0: Azonosult.
1: Igen.
0: Igen, mert hogy ez tényleg olyan érdekes, amit ő olyan jól megírod, de hogy ezt pont mondtam is neked, hogy még ő is, akire úgy azt gondolhatnánk, hogy azért úgy van okod esetleg haragudni, vagy ez egy ilyen rossz szakítás volt, ami után te szenvedtél, de hogy őróla is azért olyan szeretettel, meg ilyen megértéssel írsz, hogy én inkább őt is úgy, és ez ilyen rossz szó ide, mert nagyon ritkán használják a szónemes értelmében, de hogy inkább ez a szántam azt, hogy ő tényleg most akkor így elhiszi magáról, hogy ő már mindenre alkalmatlan, és akkor majd ott egyedül kapál szegény ott azon a vidéki, mit tudom én, weekend házba, ahova kijárt, és hogy annyira be tudjuk magunkat zárni ilyen ketrecekbe, meg ilyen hát így saját magunk által okozott gondolatok miatt. De Gondolom, akkor arról így nem tudsz, hogy mondjuk ő például a terápia fele elindult-e közben, fogalmat vagy ilyesmilyen a fogalmat sincs. Nem. Ez csak nekem ilyen személyes kíváncsiságom volt, mert én azt gondolom, hogy tényleg minél inkább magyarázza magáról ezeket az ember, hogy ő mennyire ismeri magát, meg neki mennyire nincs baja, ugye annál inkább azt jelenti, hogy ott valami nagyon van. És a következő kérdésemben is így pont oda kerültem most a kérdések között, hogy pont róla van szó. Hát igen, és ugye ott kezdődik ez az egész nem ön felvállalása, de most én sem akarok róla, de úgyse tudjuk, hogy ki ő valójában, hogy ezt sem értettem, hogy így él, hogy már nála 10 évvel idősebb, és akkor tényleg nem vállalta még mindig fel magát, tehát hogy ez olyan, persze a magyar társadalomban nem meglepő, tehát most nem azt mondom, hogy meglepő, csak azért így élni, hogy valami mást játszol egész életedben, azt szerintem szörnyű lehet. És akkoriban, amikor ő például téged ilyen hisztizősnek, meg drámázósnak nevezett, és ugye ezekkel így a párkapcsolaton belül így próbált mindig téged úgy lenyomni, meg magát fölé emelni, hogy na ő bezzeg, ő az igazi férfinek, ilyenekre nincs szükség, ez téged mennyire... Mert ugye ez az igaz ilyen bántalmazó kapcsolat, ami után az ember úgy szokott kijönni egy ilyenből, hogy mint akit így kiköptek, és nem fekszik az úton. Tehát, hogy ezután érezted azt, hogy így jobban így tönkretett lelkileg, vagy visszavettett téged ő lelkileg a vele való kapcsolat, vagy elvette megint az önbizalmadat esetleg?
1: Hát nem tudom, mert igazából amikor mi találkoztunk, akkor én úgy éreztem, hogy többé-kevésbé egy ilyen elég jó helyre kerültem. Végre egy sikerült leküzdenem az alkoholizmusomat akkoriban így frissen, akkor egy pár hónapja voltam józan. Hát igen, azért megviselte, nyilván megnyírvált az önbizalmamat, nem is tudom, kicsit ez az ilyen gyermeki bizalom, amivel azelőtt így fordultam így a világ felé, az egy picit megváltozott, vagy friss leszakítás után mondjuk így úgy éreztem, hogy örökre elveszett. De hát, hogy a könyvben is írom, nem feltétlenül baj, hogyha ez csorbul.
0: Mm-hmm. Sajnos ez is a felnővés része.
1: Igen.
0: De azért valamennyire visszakaptad ezt az emberekbe vetett hitedet, vagy azért én úgy látlak
1: téged, hát rengeteget segített ez a könyv, vagy nem tudom, így és egy olyan elfogadást élek át így ezáltal, amiről őszintén nem is álmodoztam, én nagyon féltem attól, hogy jellemzően nagyon elutasítás, hogy nagyon sok elutasítás fog érkezni erre, mind a személyemre, mind a művemre, és ehhez képest nagyon-nagyon elfogadó, támogató, megerősítő
0: reakciókat kaptál.
1: Igen.
0: Na, akkor majd innen folytatjuk, mert most behoztál egy olyan témát, amiről én is akartam mindenképpen beszélni, külön a függőségek témakörét. De előtte meghallgatunk egy zenét, és utána jövünk vissza.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Itt is vagyunk a rövid zenei szünet után Marton Krisztiánnal, akinek Bögöl Masina című könyvéről beszélgetünk. És most a szünetben még beszélgettünk itt Krisztiánnal, és volt szerintem egy tök érdekes gondolat, amit felvetettél, hogy ezt elmondanád?
1: Hát csak az, hogy a terápiáról beszélgettünk, hogy mennyire rémisztőnek tűnik sokaknak ez az önismereti munka, és hát csak, hogy ezt nagyon érdekesnek találom, mert számomra meg az a legrémisztőbb dolog a világon, hogyha valaki lemarad arról a lehetőségről, hogy ilyen mélyen megismerje önmagát. Meg azért is szomorú szerintem, mert hogyha valaki így egy életen át menekül maga elől, mert általában az emberek idővel tökre megnyugszanak, hogyha elkezdenek dolgozni magukon, és látják, hogy nem tudom, nem...
0: Igen, nem rossz dolog, nem szerepeket játszik.

0: egy kóccsal, és akkor ő meg azt mondta, hogy de csak én autóba, tehát te együtt utaztunk valahol, tehát nem ilyen nem ilyen alkalom volt, vagy üdes volt. És akkor ő mondta, hogy én is pont körülbelül valami ilyesmit mondtam, mint te, és azt mondta, hogy szerinte van olyan, akinek jobb, ha nem kezd már bele, mert hogy összeomlana. És akkor ugye ezen úgy elgondolkoztam, és lehet, hogy valóban vannak ilyen kritériumok, hogy mit tudom én, ha már leélted az életednek a több mint felét, vagy majdnem háromnegyedét, akkor már lehet, hogy jobb, ha nem szembesülsz vele talán, hogy mi mindent hagytál ki, meg csesztél el, vagy nem tudom, hogy lehetett volna másképp csinálnod, mert lehet, hogy akkor a súlya fog rá nehezedni, hogy ja, na mindegy, szóval, hogy...
1: Ja, az lehet.
0: Lehet, hogy vannak azért ilyenek, én akkor úgy elgondolkodtam, amikor ő ezt mondta, de egyébként meg alapvetően én is azt gondolom, hogy sose késő elkezdeni, hogy úgy mondjam, mint a tévétornát, vagy micsodát. Azt hiszem, azt mondták kezdve. Szóval... Hát igen, és hogy neked is például most még egy utolsó gondolat erejéig a terápiára visszatérve, hogy én tökre érzékelem a könyvedben, hogy amikor már ezzel a bántalmazó férfivel, aki egyébként csak azért bántalmazó, mert ugye saját magát bántja közben, és ugye ezért mivel, tehát igen, hogy lereagálja ezeket a dolgokat, amiket magában nem tud megoldani, ugye mindig ez vetül ki a külvilágra, és akkor igazából ezért bánt téged, tehát nem azért, mert ő egy bántalmazó embernek született, de hogy ott már úgy érzem benned, vagy írsz is ilyet a könyvben, hogy te igenis tudod a terápia miatt is, hogy te egy érzékeny, érzelmes, szeretetre vágyó, és azt adni tudó és akaró férfi vagy, és hogy te ilyen akarsz lenni, és hogy nem hagyod magadat megváltoztatni ebben, vagy hogy ezeket te felvállald, ezt már nem akarod, hogy ne vállalhast fel egy kapcsolaton belül, és szerintem pedig ez is a terápiának a része valószínűleg,
1: vagy
0: következménye, hogy...
1: Hát igen, meg nekem korábban azért nagyon más élményeim voltak így párkapcsolatokban, szóval, hogy ez, hogy ennyire nem volt bátorítva, vagy így támogatva az önazonosság, az nekem egy tök új és nagyon váratlan dolog volt. Szóval, hogy...
0: Igen, az egy másik generáció is volt, valószínűleg ilyen generációs dolog is közrejátszik.
1: Lehet.
0: Igen. És hogy akkor írod is a könyvben, hogy te olyan partnert, ugyanilyen partnert szeretnél magadnak, és hogy az is nagyon fontossá válik neked innentől kezdve, hogy a partnered is hajlandó legyen dolgozni saját magán. Megtaláltad ezt a partnert?
1: Igen, megtaláltam.
0: Jaj, de jó, van remény. Mármint ezt most magamnak mondom.
1: Nem, a könyvben van egy olyan részlet, amikor a főhős Marci így a szigeten végre így meg tudja fogalmazni
0: Igen.
1: magának. Egy ilyen görbe estén, hogy milyen partnert szeretne, és hogy milyen kapcsolatot szeretne, és hát ez abszolút egy saját élmény, így tökre emlékszem arra a pillanatra, hogy így újra visszatalál hozzám a remény. És hát aztán az a fiú, akiről ott így ábrándoztam, az nem sokkal később belépett az életembe, és hát nagyon hasonló lelkek vagyunk, nagyon hasonló történetünk van sok szempontból. Mindketten nagyon akartunk egy kapcsolatot, és nagyon hasonlóan is képzeltünk el egy kapcsolatot, úgyhogy lassan egy évvel is jegyeztük egymást. Szóval...
0: De szuper, Máltan, yes. Nem örülök. Igen, és én elmondhatom, hogy szerintem nagyon össze is illettek, mert most már láttam rólatok azot a képeket. Na igen, szóval, hogy ez a remény, ha meg utoljára ez tény és való, csak hogy én például mindig azt érzékelem, hogy aki nekem megtetszik férfiként, arról kiderül, hogy meleg, mert én imádom, képzeld el, igen, mert hogy én imádom ezeket a ilyen mosolygós, ilyen kedves, ilyen fiúkat, és akkor, vagy férfiakat, és akkor utána kiderül, hogy ja, mert tehát, hogy igen, mert hogy én pont ettől főleg is a hetero palikban, hogy ez a nagyon érzelemmentes, meg nagyon nem tudom, mi, és hogy Magyarországon még olyan kevés olyan hetero férfi van, aki beleállna abba, hogy ő igenis érzelmeket vállal fel, és nem örökké ilyen ökölbe szorult fejjel közlekedik a világban, hanem mosolyog, és nem tudom, na mindegy, szóval, hogy szerintem lehet, hogy most nem akarok hülyeséget mondani, de lehet, hogy meleg férfiként könnyebb ilyet találni, mint heteronőként.

0: Szoktam mondani a barátnőimnek, hogy így nagyon nem irigylem őket.
1: Igen, hát ja, egyébként igen, pont most volt egy ilyen post-preccen, azt hiszem az is egy meleg fiútól, hogy nem irigyli a hetero csajokat. Na mindegy, szóval, hogy lényeg az visszatérve a bőgő masinára, hogy a dedikálás, igen, ugye én ezt a CEUS alkalmat kaptam el, hogy akkor itt volt egy ilyen, ez nem könyv bemutató volt, hanem ezt minek nevezted?
0: Hát ilyen közönségtalálkozó.
1: Közönségtalálkozó.
0: Felolvasóást, így felolvastam a könyvből fejezeteket.
1: És ilyesmi lesz még a nyáron, vagy nem csak a nyáron, hanem ugye a jövőben?
0: Ahol... Hát nagyon remélem, egyelőre most nincs így a nyára ilyen betervezve, de ma hajósban mindig meg lehet találni a 33-as medence környékén.
1: Ja, a hajósba jársz,
0: igen.
1: Na, szuper.
0: Ja, tehát az Instagramon szoktam meghirdetni ezeket az eseményeket. Mm-hmm.
1: Ja. Jó, tehát akkor ezek szerint ezt most elárultad, hogy az úszás szeretete sem fikciós elem a könyvben, mert az a könyvben is sokszor benne van, hogy szeretsz úszni.
0: Ja, a víz.
1: A víz,
0: az,
1: ugye?
0: Igen, az sokszor benne van, igen.
1: Ja, azt én is nagyon szeretem a vizet, csak ilyen sportolós traumák miatt nem annyira a medencét, hanem inkább az ilyen szabad vizeket, de tök mindegy végül is. És tervezel esetleg következő regényt, vagy most úgy kedvet kaptál az íráshoz, a sikerek nyomán?
0: Persze, hát meg tényleg egy ilyen szuperalkotói szabadságot megélhettem ebben a regényben, amit forgatókönyvíróként így soha nem tudtam átélni. Úgyhogy dolgozom most így egy következőn.
1: De jó.
0: Azt nagyon remélem, hogy mondjuk jövő össze megjelenik.
1: És lehet tudni, hogy te, mi lesz úgy nagyjából a téma?
0: Hát úgy nagyjából igen. Az inkább a barátságokra helyezni a fókusznak, hogy hogyan változnak meg így egy ilyen nagyon szoros társaságon belül a dinamikák azáltal, hogy nem egy tempóban
1: vállalunk,
0: változunk, vagy vállalunk gyereket. Úgyhogy kb. Ez.
1: Hát az nagyon meg tudja változtatni, igen. Az biztos, én ezt már én mivel idősebb vagyok, de ezeket én már így, ezeken túlmentem, vagy én így elvesztettem azt az ilyen gyerekkori, ilyen nagy evezős baráti kört, akik teljesen más tempóban voltak, ott ugye ők mindenki ilyen 20 éves koruk elején ilyen gyerekvállalás, és akkor én meg emiatt az ADHD és ilyen nem tudom, hogy művész vagyok, de nem merek az lenni, meg nem tudom, tehát én ezért egy teljesen más tempóba kerültem. Nekem kellett 6 év Brazília, hogy így magamra találjak például. Oh. Hát igen, én ott kezdték el a brazilok mondani, hogy nagyon fontos, hogy se önmagad legyél, frusztrált maradsz egész életedbe, te színész vagy, ki kell próbálnod ezt, meg nem tudom, és akkor én onnan úgy jöttem az, hogy na, hú, akkor most is.
0: De jó, de mit csináltál Brazíliában?
1: Hát igazából én úgy keveredtem ki, de mondjuk nehogy rólam szólj, de hogy ez volt, hogy így ugyanezek a dolgok, hogy ez a nem találom magam, mondjuk neked egy kicsit, ami az apátlanság miatti dolgok, hogy ez a valami nagyon hiányzik, és... függőségek, meg azért, tehát most azért mondom, hogy ez is, ja, tényleg a függőségekről nem is beszéltünk, és akkor ez ilyen mindenféle itthoni melók, de ugye ez a mindig valami nem jó, és akkor egy haverom mondja, hogy menjünk ki turistáskodni, és akkor még én ebben a félig mindig a nyomott állapotom, hogy jaj, nem áll, még azt is inkább maradok itthon ebben a megszokott ebbe kakiba, és akkor nagy nehezen vagy addig erősködött, hogy kimentem, és akkor az utolsó etapja volt az utazásunknak Rio de Janeiro, mert előtte izében voltunk Perúban, meg Bolíviában, és akkor én ott kezdtem azt, és akkor végülis egy brazil fickó segített a segítségemre, egy a sors képében, aki ilyen sziget feliratú pólóba volt az utolsó esténken egy bárba, és akkor emiatt oda hívta őt a barátom, haverom, és akkor én vele töltöttem együtt egy éjszakát, ami után ő másnap megkereste a hostelemet, és oda telefonált, és akkor én így maradtam kint. És akkor ebből lett 6 év. De hát, hogy így utólag tényleg úgy látom, hogy ennek így kellett lennie, tehát, hogy én most nem ez az ember lennék, ha ez nem történt volna meg. És visszatérve a függőségekre, hogy Neked főleg ugye a fű volt meg az alkohol, vagy nem tudom, hogy ezek mennyire fikciós elemek, de és akkor az ennál segített végül, vagy ezt nem...
0: Meg a terápia. Úgy fogalmaznék, hogy az elején nagyon sokat segített az enne. Utána hát nem is tudom, elkezdett nyomasztani egy idő után az a nem is a közeg, hanem inkább így az a szemlélet, hogy ez egy ilyen életen áttartó küzdelem, és ez a betegségtudat is így úgy éreztem, hogy nem annyira rezonál velem.
1: Igen.
0: De szerintem ebben is nekem szerencsém volt, hogy tényleg nagyon sima volt az út. Mármint ugye mihez képest, mert már a 20-as éveim végén éreztem, hogy úgy kezdi para lenni, és hogy volt pár barátom, akik akkor már egy-két éve nem ittak, és baromira inspirált az ő kitartásuk meg sztoriuk, és én is így mindig nekifutottam, de hogy így egy-két hétnél tovább soha nem sikerült, vagy hogyha igen, akkor meg így mindig megveregettem a vállamat, hogy jaj, nincs itt semmi baj, hiszen most is kibírtam, nem tudom, 6 napig, és akkor még hevesebben ittam. Viszont amikor így nagyon megijedtem, akkor ilyen 30-31 éves voltam, akkor tényleg azt éreztem, hogy jó, akkor most vagy soha, és ott viszont nem volt küzdelmes, hanem ott azt éreztem, hogy jó, így ez ennyi volt, tényleg átkerültem így a túloldalra, innen már így csak veszélyes dolgokat láttam így magam előtt, és nem volt így ilyen leküzdhetetlen ivásvágyam, nem is nagyon tartottam attól, hogy vissza fogok esni, valahogy így éreztem, hogy ez így ennyi volt.
1: Ennyi a kimaxoltad.
0: Igen. Csak egy nyilván maradt utána egy ilyen hatalmas üresség, hogy úristen, most akkor mit kezdek ezzel a rengeteg érzéssel, meg rengeteg szorongással, amit így azért kiválóan oldott mégiscsak.
1: Aha.
0: Igen. De nekem az a taktika segített, hogy így nagyon gyorsan meg akartam ízlelni az életet így alkohol nélkül. Ezt szerintem nem magamtól voltam ilyen okos, hanem ezt tanácsolták valami könyvben, vagy olvastam valahol máshol.
1: De mit, hogy ízleld meg az életet?
0: Hát az, hogy tényleg így nem bezárkózni, hanem menni koncertekre, bulikba, akár...
1: Ja, hogy attól ne legyen savanyú az élet, igen, vagy nem is szól.
0: Mert hogy én azt gondoltam, hogy ez tök jól rá fog világítani arra, és így is lát, hogy hát valójában itt a társaság a lényeg, a koncerten nem a méregdrága viszkikóla a lényeg, hanem a fények, a zene, az, hogy a barátaiddal vagy, és hogy így nagyon gyorsan eltűnt az alkoholnak ez az élvezeti értéke. Hát igen, és ez egy nagy szerencse.
1: Hát igen, meg ugye van ez az elmélet is, hogy akkor le kell menni a kút fenekére, és akkor onnan lehet az embernek úgy elrúgni magát fölfele. Tehát, hogy már tényleg csak azt láttad, hogy na innentől már csak ez a destruktív, nem tudom én, mi fog következni.
0: Igen, meg szerintem az ördögi benne, hogy tényleg így tologatja a határaidat, és hogy... Én azt láttam, hogy az utolsó évben mondjuk, hogy visszanéztem egy évvel az előtre, és ott azzal a fejjel így nem tudtam volna elképzelni, hogy én egy év múlva mondjuk itt fogok tartani, hogy reggel is iszom. Pedig akkor is tisztában voltam azzal, hogy ha mondjuk ilyen halál másnaposan, tudod, amikor így kimegy belőled a pia, és így hajnalban kipattannak a szemeid, hogyha akkor arra így rájszol, akkor az, nem tudom, így lenyugtat, meg hogy kisinyitja a dolgokat, és nagy isten vissza tudsz még egy kicsit aludni, de hogy ezt sose tettem volna meg, és az utolsó évben meg már tényleg így az volt, hogy vettem ilyen kis vodkás üvegeket, amiket szintén így azt gondoltam, hogy én soha nem fogok ott tartani.
1: Jó, igen, az állítólag ez fázis, amikor az ember ezeket
0: nem tüske, de tudod, ezek az ilyen két lecsi megegyezés cuccok, és hát valami riasztó volt leginkább az, hogy nem is tudtam egy magyarázattal előállni így magamnak sem, hogy ez miért történik.
1: Hanem csak
0: éreztem, hogy valahogy így visz.
1: Visz,
0: maga
1: igen.
0: A szer.
1: Hát igen, mert amikor már szerintem egy ilyen kémiai függőség alakul, akkor az agya még így izé az embernek, hogy vagy nagyon gáz vagy, most itt mész megint beszerezni a dolgaidat, meg nem tudom mézze, akármi, de hogy közben meg már ugye annyira menekülni akar az ember ebből a riasztó valóságból, hogy azt mondja, hogy nem érdekel akkor is. És hát ugye ez a függőség természete valószínűleg, hogy de visszatérve az Ennára, ugye még aki nem tudja, ez a Narcotics Anonymous, meg van ugye Narcotics...
0: Ja, bocsánat, Anonym. Én A-ra jártam.
1: Ja, A-ra jártam.
0: Igen,
1: ez az anonim alkoholisták. Igen, meg van az anonim narkotikusok, szóval mindenfajta, azt hiszem van játékszemben, de mindenre van már ilyen csoport. És minden nap van gyűlés, pont emiatt nagyon jó ki van tárva, pont emiatt, hogy az ember ne sem tudjon beleesni ebbe a sóvárgásba tartósan. Ezért úgy van kitalálva a rendszer, hogy ha felmegy valaki a honlapjukra, akkor látja, hogy minden nap van. Hát most én Budapestről beszélek, vidéken nem tudom mi a helyzet, de hogy különböző helyszíneken gyűlés, ahova be lehet esni. És egyébként szerintem azon kívül, hogy mondod, hogy te már tényleg ugye eljutottál talán arra a pontra, hogy ahonnan, tehát éreztetél az utolsó pillanat, amikor még úgy el lehet ezt kapni. Szerintem az is sokat segített, ez a magánvéleményem persze, hogy te terápiára is jártál mellette.
0: Igen.
1: Mert én is jártam ilyen csoportba, és nagyon sokszor azt tapasztaltam, hogy utána nekik ez így átveszi teljesen az életük felett, hogy az irányítást, hogy akkor a minden nap menni, és minden is akkor a lépéseken dolgozni, meg a nem tudom mi, de nagyon sokan nem vesznek igénybe terápiát, és akkor én igazából így nem is tudom, hogy ez így működhet, vagy nem, biztos én működhet. Vagy
0: igen, én azt láttam, hogy nagyon sok embert így ez megtart. Tehát, hogy tényleg rengetegen vannak, akiket csak ez tart meg, hogy oké, akkor ez a legfontosabb, és hogy nagyon komolyan veszik a lépéseket, nagyon komolyan veszik a közösséget, a szolgálatot, és szerintem ez egy szuper dolog.
1: Nagyon.
0: Csak úgy éreztem, hogy velem egy ponton túl nem igazán rezonált.
1: Igen, hát igen, egyébként én is azt értem, meg hogy nekem ott hiányzott ez. A csoportterápia rész azt szerintem nagyon tök jó, meg ez a nem vagy egyedül érzés, ez ott így három percenként fellobban benned, amikor hallgatod valakinek a történetét. Csak hogy én azt éreztem, hogy én magamon akarok dolgozni, vagy szóval, hogy nekem magammal marha sok dolgom van, és hogy persze ettől függetlenül lehet mind a kettőre járni, vagy hogy mondjam. De most én is inkább így valahogy a terápiára megint ráfókuszáltam. De a lényeg az, hogy ez egy nagyon hasznos, ahogy te is mondtad, Krisztián találmány, ez az NA, vagy AA, vagy akármi, tehát ez az anonim függőségeket kezelő, úgyhogy bárki, akinek ilyen problémája van, az bátran keresse meg az NA Hungary-t, üsse be a Google-be, és akkor ki fogja adni az összes ilyet, ami létezik. És akkor mondtad, hogy most dolgozol a következő regényeden, ezt hogy kell elképzelni, hogy már abban a fázisban vagy, gondolom nem, hogy amikor mondtad, hogy egy évre bezárkóztál, tehát most nem tudom, hogy most ugyanezt csinálod, vagy most az így más aprócs le.
0: Nem, azért most ez egy kicsit más, és még nem is tartok annyira, nem vagyok még annyira benne ebben a munkafolyamatban. Most rengeteg jegyzetem van, elkezdtem már írni, egy részem megvan, nagyon sok időt hát ez nem egy jó szó, hogy elment, de hogy sokat kísérleteztem az elsőtől eltérő megoldásokkal, meg elbeszélési technikákkal, módokkal, úgyhogy hát készül.
1: Jó, hát és akkor mit is mondtál, amikor jövő ősszel?
0: Hát azt szeretném, hogyha jövő ősszel.
1: Jövő ősszel,
0: igen.
1: És ez hogy mondtad, hogy anyukádék ilyen tök jól fogadták, hogy igazából szoktatok erről beszélgetni azóta, hogyha hazajársz őket meglátogatni vidékre, akkor úgy szóba jön a könyved, vagy ezek, hogy...
0: Mindig kérdezik, hogy mi újság vele, meg hogy milyen fejlemények vannak, vagy hogy így történik-e vele valami, vagy láttak valamit, és akkor gratulálnak, vagy azt is sokszor jelzik, hogy ők is így látják terjedni a környezetükben a könyvet, ami szinte egy szuper érzés, hogy így vidéken is pörög, vagy hogy így...
1: Hát nagyon, igen.
0: Igen. Meg hát persze van, hogy beszélünk róla, vagy hogy anyu így ír valamit, hogy jó, most újra olvastam ezt a részt, és így de cuki, vagy...
1: Ja, igen, nekem az nagyon tetszett benne a művészetet, hogy az a, volt a ruha, a ruha megvan még anyukádnak, mert most már ízlek ez, hogy már könyv is megörökít, így most már kéne tenni naftalimba.
0: Szerintem nincs meg. Azt hiszem, hogy pont előttem beszéltünk is, hogy ez nincs. Egyébként például az pont egy ilyen fikciósabb elem,
1: ja,
0: hogy volt valóban egy ilyen ruha, amiben párszor így belegyömöszöltem, de hogy nem volt egy ilyen jelentősége, vagy nem volt egy ilyen...
1: De nem volt annyira íz, hogy akkor minden alkalommal tényleg abban kellett neki veled mászkálni.
0: Nem.
1: És az a könyvedből is kiderül, és akkor gondolom, hogy most már megtudtam én is, hogy tényleg forgatókönyveket írsz, hogy nagyon korán hatással volt, nagy hatással volt rád a mozi, és hogy akkor nagyon sok filmet néztél. És ez hogy nézett ki, hogy akkor te ott éltél ebben a vidéki nagyvárosban, és akkor egyedül eljártál moziba?
0: Nem, anyuval.
1: Vagy anyukáddal?
0: Igen, te állandóan jártunk. Akkor ez még azokban az időkben volt, amikor még szerintem nem épültek fel ezek a plázák.
1: Mi a plája, de hangulatos szitik. Volt, igen.
0: Igen, hanem ilyen városi mozik voltak, így a tér két oldalán, és hát nagyon sokat jártunk moziba, arra emlékszem, hogy tényleg voltak olyan, hogy mondjuk az éves nagy Disney filmet, azt legalább ilyen 3-4-szer megnéztük moziban együtt. Meg hát otthon nyilván pöröknek a mesekazettáit. Igen, meg akkor a nagymamámmal az ilyen elfújta a szél.
1: De is a nagymamád, ő él még?
0: Igen.
1: Jaj, de jó.
0: Igen,
1: na,
0: igen.
1: Félve kérdeztem rá, mert mondom, most nagy, hogy elszomorítsalak az interjú közepén, vagy micsoda, de hogy közben, de akkor tök jó, akkor ő is.
0: Igen, igen.
1: Akkor ő is ott van még.
0: Igen.
1: Szuper. És van egy húgod is, ugye? Vagy ő is fikciós salám?
0: Nem, van egy húgom, igen.
1: És ő mit szólt például hozzá a könyvhöz?
0: Az anyukám, meg a húgom, ők, meg a párom, ők ilyen részletekben olvasták már a kéziratot.
1: Ja, amit már a kéziratot
0: igen,
1: is.
0: Igen, szóval, hogy ők mondjuk nem így könyvben találkoztak vele először. Hát a húgomat nagyon megérintette, meg neki biztos, hogy nagyon érdekes élmény volt, vagy adott egy plusz réteget az egésznek az, hogy... Végülis ez valahol így az ő születéstörténete is.
1: Hát igen, tényleg. Neki tök érdekes perspektíva lehet.
0: Igen.
1: Hogy úgy kezdődik, amikor ő még nincs, ugye, amikor megismerkednek a anyukádék. És az én kíváncsiságom, hogy az a rémes este, amikor a húgod mondja másnap, hogy átvetted a szintit, vagy nem tudom mit, és akkor elkezdtél énekelni, meg beleüvöltöttél a mikrofonba, hogy kinél van valami. Ez például megtörtént?
0: Hát nem teljesen így, vagy hogy vannak benne olyan ilyen drámai túlzások, de hogy igen, és hát arról még valahol videó is van, úgyhogy...
1: Ne, megörökítették!
0: Ja, igen.
1: Szuper. Hát, de én szerintem, ami nekem így nagyon fontos volt benne, az most ugye azon kívül, hogy nekem tök érdekes volt ez a történet is, meg ez a kicsit úgy belelátni ebbe az egész ilyen egyetemi társaságban, meg hogy éltetek, és a többi, de hogy nekem, ami nagyon fontos ebben, ez az olyan apátlanság érzés, meg az, hogy így a férfiaknak így a hiányára épül egy kicsit a történet, hogy úgy nincsenek ott igaz, tehát hogy azzal vannak jelen a sztoriban, hogy nincsenek jelen. Ez az, amit főként el lehet róluk mondani, és Nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, hogy azért ez így változóban van, nem? Tehát, hogy talán jobban el tudnak kezdeni beleállni a férfiak most már be az apasság dologba majd.
0: Igen, meg szerintem én azt látom, ezt sok helyen elmondom, hogy én abszolút látok egy ilyen változást a mondjuk a baráti körömben is, hogy kevés olyan barátom van, akinek mondjuk egy ilyen nagyon valódi élő kapcsolata van a saját apjával, de látom, hogy ők viszont a saját gyerekeikkel már egy sokkal kitárulkozóbb, sokkal őszintébb, meg érzelmesebb kapcsolatban vannak, és ezt baromi jó látni. Meg szerintem ebben az is segít nyilván, hogy végre így megjelent egy ilyen apakép, hogy így milyennek kell lenni egy apának, mert hát nagyon sokáig ez sem volt.
1: Hát csak nem az, volt,
0: hogy, nem. Nem tudom, teremts elő a betevőt.
1: A betevőt, igen.
0: Igen, de hogy neki milyen érzelmi kötelességei, vagy kötelezettségei vannak, az abszolút nem volt szerintem így artikulálva, hogy hé, ez meg ez, hanem csak úgy.
1: Hát igen, és ezt nagyon jól mondod, mert ezek is kötelezettségek onnantól, hogy valaki gyereket vállal, hogy érzelmileg kötődni kell hozzá.
0: Igen.
1: Tehát nem tényleg nem csak ez a pénzkereset, és akkor ugye az én szüleimnek a generációja, de mondom, még később is ez így volt sokáig, hogy ez a teljesen jött, hogy hát, hogy ő nincs, tehát őre nem lehet számítani, mert ő annyit dolgozik, és akkor ez egy ilyen teljesen valid dolog volt. Szerintem talán azért manapság ezt már úgy nem merné úgy annyira benyögni, mondjuk egy apuka, hogy jaj, hát én rám tudjátok, hogy nem lehet számítani, mert dolgozom.
0: Igen.
1: Egy ma már ilyen kicsit megkérdőjelezhetőbb, vagy sokkal megkérdőjelezhetőbb.
0: Igen.
1: Hát ugye, és arról nem is beszél, hogy a nők is dolgoznak, tehát, hogy ezért nagyon érdekes volt, hogy a feminizmus az hogy alakult, hogy a szocialista nőideál az ugye ez a dolgozó, meg katonanő, meg rendőrnő, meg a nem tudom mi, de hogy ezt a házi asszonságot, ezt egyáltalán nem vette le a nőkről. És hogy ez szerintem, ez igazából most mondjuk egy ilyen, mit tudom én, és akkor ez így volt mondjuk egy 40 évig legalább, ugye anyámnak a generációja, meg nagyanyám, és akkor ez igazából ez a része, hogy akkor a háztartással is akkor ketten kéne kezdeni valamit, azt talán így mostanában jön be tényleg. Szóval ezekben ilyen őrületes fáziskésések tudnak lenni, hogy ember néha nem is érti, hogy de...
0: Igen.
1: Nem.
0: De közben meg tényleg valahogy azt szerintem azért a férfiakra is igaz, legalábbis így az én életemben vagy családomban, hogy amit szerintem mindenki, aki gyereket vállal, de mondom, ez ismételt egy fantázia, mert fogalmam sincs, így kitűz maga elé, hogy jobban csinálja, mint az ő szülei. És ezt azért sokszor még így is sikerül elérni.
1: Igen.
0: Ja.
1: Hát igen, és akkor, hogyha vannak ilyen kicsi graduális változások így generációról generációra, akkor ki tudja, mire a klímaválság elpusztít mindent, ja. Tehát egész jó apák leszünk, meg anyák. Hát, most ilyen elég jó ilyen végzetes gondolat volt, de...
0: Igen.
1: De valóban azt gondolom, hogy azért ez így eléggé közeledik sajnos. És akkor igazából mondtad, hogy és akkor nekem ez ilyen tök szépen épül fel akkor a te életedben, vagy hát én azt mondom, hogy bárcsak én itt tartanék, de hogy akkor most van egy tök jó párkapcsolatod, aki tényleg olyan, aki jó, persze tudom, hogy csak tökéletes történetek, nem akarom itt túl idealizálni, de hogy akkor tényleg ő egy ilyen modern fiú, vagy hogy mondjam, aki szintén így foglalkozik a saját mentális, meg mindenféle egészségével.
0: Abszolút.
1: És hogy akkor ezt itt te is érzed, hogy akkor így valamilyen szinten, most szülye kifejezés, de hogy így révbe értél, mondjuk legalábbis párkapcsolati szinten?
0: Igen, van bennem egy ilyen megérkezettségérzés. Így
1: és emberileg, vagy személy, mint különálló személyiség, úgyis azt érzed, hogy akkor ez ilyen tök jó ilyen fejlődési szakasz volt?
0: Én elégedett vagyok azzal, ahol így most tart az én utam, vagy így az én önismeretem. Nagyon várom, hogy újra járjak terápiára.
1: De pont ezt akartam kérdezni.
0: Igen, mert a fantasztikus terapeutám babázik, úgyhogy még egy pár hónapig nélküle boldogulok.
1: Ő ugyanaz, akihez elkezdte járni a New York-i fiú? Na, az tök jó, akkor egy gyümölcsöző.
0: Hát vele 7,5 évig. Hát hozzá 7,5 évig jártam, úgyhogy most egy kb. Egy éve nem. és most hamarosan újra, úgyhogy nagyon, ezt nagyon várom. De hogy tényleg így ez az elmúlt egy év abszolút hozott egy ilyen nagy elégedettséget, meg egy ilyen megérkezettséget, aminek nagyon örülök, meg amiért nagyon hálás vagyok.
1: Mert ez tök jó egyébként, hogy gondolom nem így volt direkt kitalálva, de hogy tök jó pont, amikor nem tudtál terápiára járni, addig csináltál magadnak akkor egy ilyen irodalomterápiás.
0: Hát pont akkor fejeztem be a könyvet, amikor befejeztük a terápiát is.
1: Ja, jó, azt hittem én valahogy azt szóval gondoltam.
0: Igen.
1: Jó, hát mindegy, akkor meg dupla, akkor egy idejében duplálhatott, és akkor most így egy évet kibírtál terápia nélkül.
0: Ja. Hát amúgy nem ajánlom senkinek, mármint így, hogy szerintem, hogyha valaki tényleg megteheti, az egy akkora privilégium, és egy szuper mankó, egy szuper segítség, és tehát az, hogy hetente vagy két hetente egy szakember segítségével és társaságában tudsz gondolkodni arról, hogy hol tart, merre tart az életed, ez egy hát tényleg egy kiváltság és egy iszonyú hasznos dolog. És persze enélkül is lehet, tehát például az anyukám egy bámulatos nő, és én tényleg azt látom rajta, hogy soha nem járt terápiába, de mégis azt látom, hogy ő tényleg nem csak így betemeti, hanem így igazán megdolgozza, és átforgatja magán a nehézségeket, meg a traumákat. Tehát azt is lehet, nekem az nehezebbnek tűnik, vagy én nehezebbnek tapasztalom.
1: Hát igen, valószínűleg nehezebb is egyébként azért így szakember segítsége nélkül, meg szerintem az tényleg olyannak lehetséges egyáltalán, aki ebben van valami hajlam, és nagyon sok emberben meg nincs hajlam az önreflexióra. Tehát ez szerintem ez is egy ilyen adottság, amivel valaki vagy rendelkezik, vagy nem. Persze ki lehet alakítani, de van, akiben olyan erős a tagadás, hogy valószínűleg segítség, szakember segítsége nélkül saját magának soha nem fogja kialakítani az önreflexiót. És ugye a magyar társadalom sem erre facilitálja úgymond az embereket, mert úgy, nekünk nagyon nehézségünk van ugye azt mondani, hogy átgondoltam, és mégse, vagy nem tudtad, hogy minden olyan dolog, amit változtatsz, vagy bevallod, hogy akkor ezzel most megváltoztál ezzel az üggyel kapcsolatban, tehát ezek mind ilyen hűbele Balázs dolognak leszel akkor te elkönyvelve, és ezek szerintem mindig nehezítik azt, hogy az emberek bemeljenek vállalni. Tehát én például milliószor vagyok olyan szituációba, hogy valakivel megbeszélünk valamit, és utána nem csinálja a dolgot, de nem meri azt mondani nekem, hogy ő meggondolta magát, és akkor én így mindig mondom, hogy figyelj, most nem akarok mindent így a neurodiverz agyamra fogni, de nekem tényleg sokkal könnyebb, hogyha tudom, hogy akkor ez van, vagy lesz, vagy nem lesz, vagy nem, meg ugyanez az ígérgetésekkel, hogy persze, majd hívlak akkor hogy mintha így nem lenne elegáns azt mondani valakinek, hogy te erre most nincs lehetőség, vagy pedig tök egyetem, hogy nincs mindig mindenre lehetőség. Tehát, hogy ezen miért lennénk ezzel udvariatlanok valaki számára, hogy azt mondjuk, hogy most nem tudlak meghívni, vagy most nem tudok elmenni, vagy bármi, és akkor megy ez a lebegtetés. Ja, persze, majd akkor legközelebb, nem felejtem el, majd hívni, és akkor úgy vársz, és nem történik semmi. És akkor ezt is milliószor ejtem, hogy valahogy a társadalomban az illet elkönyvelve, vagy valószínűleg ez udvariasabbnak van elkönyvelve, hogyha soha nem mondod azt, hogy nem, hanem majd a másik rájön, hogy akkor ez egy nem volt. És akkor ezeket én így soha nem értem, hogy ez most miért jó vagy, szóval, hogy... És akkor most már mondom, így szoktam mondani, hogy lehet, hogy az agyam miatt van, hogy másképp van bekötve, de nekem, de én akkor addig azt így folyamatosan várom, amikor így azt mondják, hogy majd kereslek, meg nem tudom, hogy akkor mondd meg, hogy nem lesz ez a dolog velem, vagy nem tudom, és akkor elengedem, vagy... Na mindegy, szóval, hogy egy csomó ilyen van, szerintem így nem csak a magyar, de a magyar társadalma, meg ezt így főleg észreveszem, hogy ezek kicsit ilyen önhazugságra alapuló dolgok. És szerintem, hogy főleg a férfiaknak emiatt ez mindig nehéz így beleállni ebbe a terápia dologba például, hogy neked mi a véleményedben, hogy jó gondolom, hogy vannak melegek a közegedben, és ott biztos eleve más, hogy ti jobban beleálltok ebbe az érzelem dologba, de hogy a férfiak és nők között találsz ilyet, hogy kik járnak jobban terápiában?
0: Hát, nem tudom, tehát én azért azt látom magam körül, hogy ugye fiúk is elkezdenek járni.
1: A heterok, is.
0: Ők is, vagy később, de hogy elkezdenek. Mondjuk, igen, persze azt is látom, hogy nem olyan arányban, mint a lány ismerőseim, vagy nő ismerőseim. Igen, meg hát nem tudom, hogy mi múlik ez a nyitottság. Szerintem nekem ez úgy alakult, vagy úgy sikerült, hogy a másságom miatt így eleve nagyon nyitott voltam a kritikára, vagy nem tudom, tehát hogy így kiskoromtól kezdve így ezt megszoktam, hogy engem úgy időnként elővesznek, vagy hogy így megmondják, hogy mi a rossz velem, vagy mi a rossz így bennem, és hogy ez belém ültetett egy ilyen folytonos hajszát, hogy hát akkor jöjjünk rá, és hogy így ennek végül aztán szerintem hasznát vettem, amikor eljutottam terápiára, hogy így nagyon befogadó voltam talán. De nem tudom.
1: Igen, jó, hát igen, ez persze, ez mindenki, igen, gondolom, ez mindenkinek ilyen egyénileg váltakozik, vagy ez, hogy alakul ez ki, hogy ki mitől kezdve lesz nyitott arra, hogy kritika éri mondjuk az ő háza elejét, és akkor ettől nem teljesen bezárkózik, és visszavonul a csiga házába, hanem esetleg odafigyel rá, és megpróbál tanulni belőle, hogyha van belőle mit.
0: Hát igen, meg hogyha valaki mondjuk úgy nő fel, hogy a hibázás az egy nagyon büntetett dolog a háztartásban, meg ilyesmi, akkor nyilván az alakul ki benne, hogy így mindent megtesz, hogy ne kelljen ezt a hibát, nem tudom, így beismerni a magának. Szóval, hogy igen, nekem ebben is szerencsém volt, hogy nálunk abszolút volt tere annak, hogy valamit így elszúrj, vagy hogy ne tudj.
1: Ja, igen, az biztos. Ja, hát igen, ezek a gyerekkori dolgok, ezek nagyon nagy hatással vannak az ilyenekre is, bár egyébként mivel nálunk meg nem lehetett hibázni, azért most szinte láttam magamat, ahogy mondod, hogy van, aki ne, na, én például az ők ezen, jó, de az a második sorban van, és én a harmadiktól csináltam, tehát és már utálom ezt magamban, és tudom, hogy ez a pont, ezt állulom el magamról, hogy még mindig ez a kislány vagyok, aki bizonygatja, hogy nem ő hibázott.
0: De ez nagyon fontos szerintem, hogy ezt felismerni egymásban, így társadalmilag is, hogy mindannyiunkban ott van ez a belső gyermek, aki igazából csak szeretetre meg elfogadásra vágyik, és hogy tényleg a legotrombább főnök is igazából belül egy bömbölő gyermek.
1: Egy bőgőmasina. Igen, nagyon tetszett ez a cím. Bőgőmasina. Ezt nem is tudom, hogy magyaron kívül van-e máshol ilyen szó összetétel, hogy
0: van,
1: ja, a crybaby. Ah, igen, jó, csak ez a masina, ez valami, hogy bekapcsolják.
0: Igen.
1: Folyamatosan nyújtja ezt a dolgot. Na hát én nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél, Krisztián.
0: Én is.
1: És nagyon örülök neki, hogy beszéltünk erről a könyvről, és ajánlom tényleg mindenkinek a könyvet, mint olvasmányt, élményt is, mert engem annyira beszipantott, hogy azt hiszem az első ülésemben a 235. oldalig olvastam, és akkor utána másnap, és akkor tehát már a hajnal ma már kiesett a kezemből, és akkor másnap meg befejeztem, tehát hogy egy ilyen menetet nyomtam a könyveddel, ami azért nekem nem mindig szokott lenni, vagy szóval tényleg csak akkor, hogyha egy nagyon beszippant egy téma, úgyhogy ajánlom mindenkinek a bőgőmasinát. Melyik üzletekben lehet kapni?
0: Lehet kapni most mindenhol, a Lírában, Librikben, az írókboltjában, úgyhogy
1: akkor könnyű beszerezni. Igen, a Leányvállalat kiadásában jelent meg. És egy nagyon jó grafika van rólad, amikor bőgő masina vagy.
0: Azt én rajzoltam.
1: Te rajzoltad?
0: Igen, hát festettem.
1: Csodálatos, nagyon jól néz ki.
0: Köszönöm.
1: Illatálok, nem tudtam, hogy ilyen sokoldalú vagy.
0: Nem, ez egy véletlen.
1: Ugyan.
0: Nem, tényleg, ez nem arra a célra készült, ja, az évekkel ezelőtt festettem, és a kiadó vezető látta az Instagramomon, mert először egy másik borítóterv volt, és azt mondta, hogy mindig azt gondolta, hogy majd ez kerül rá, én sem tudtam képzelni, hogy, hogy az legyen, de végül az lett. És akkor nyilván egy grafikus ezt szépen átrajzolta, meg megszerkesztette a borítót, én csak magát az illusztrációt.
1: Na, szerintem is nagyon teli találat a borító.
0: Köszönöm.
1: Úgyhogy szép nyarat kívánok mindenkinek, neked is, Krisztián.
0: Neked is.
1: Köszönöm szépen, remélem nekem ettől a héttől tör ki úgy valamennyire a nyár. És köszönöm nektek, hogy hallgattatok, és mivel cseréltünk az egyik adással, ezért van ma nekem műsorom, és ezért nem volt múlt héten, és ezért van az, hogy jövő héten megint lesz. Tehát ugye két hetente szoktam lenni, de most jövő héten megint lesz adás, úgyhogy majd hallgassatok, akkor is Farkas Franciska színésznőt hívtam el az adásba, már el is vállaltam. Úgyhogy jövő héten remélem találkozunk megint. Köszi, Krisztián, még egyszer.
0: Én is köszönöm.
1: Sziasztok!
0: Hello! L is for the way you look at me. O

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Kína az 1970-es évektől a sivatagosodás megállítására hivatott nagy zöld fal erdőterepítés keretében mintegy 66 milliárd fát ültetett. Számokat 2050-ig 100 milliárdra tervezi növelni. 2020-ban a telepítések 90,31 millió hektárt vettek le, az összes erdőterület 36,6%-át. Az évtizedes monitorozáson felül a Pekingi Egyetem kutatói most műholdas adatok és mesterséges intelligencia segítségével vetették össze az állományokat. A vártnál 4,6%-kal gyorsabban növekvő telepített erdeik levélborítottsága 2-3-szor gyorsabban gyarapszik a természetesekénél, azaz másként viselkednek, mint ahogyan a jelenlegi, minden erdőt egy kalap alá vevő ökoszisztéma modellek alapján várnánk, számolt be a HVG. Beregsurány mellett két kör is rontó karcsú díszbogarat fogott az erdei feromoncsapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kör is pusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsú díszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatta cikcakos, gyakran félméteres járat látszik. A NABIC szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444. Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villaegyüttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez a Direkt 36 tényfeltáró központ műsora, a Tilosan, én Galavics Patrik vagyok. A Direkt 36-ot a legtöbben a politikáról és korrupcióról szóló nyomozásai miatt ismerik, de szerencsére egyre több cikkünk készül szociális ügyekről is. Ilyen a Késsel bögdöste a gyerek hátát, mégis példás nevelő szülőnek hitte mindenki című cikk is, amely Janecskó Kata és Tárkányi Flóra kollégám munkája, és múlt héten jelent meg a Direkt36.hu-n. Ebben a magyar gyermekvédelem egy speciális területének, a nevelőszülői hálózatoknak a visszáságait mutatják be. Kata és Flóra itt van velem a stúdióban. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Erről a cikkről fogunk beszélgetni, amit természetesen majd a leírásban is linkelünk, és ezt, ahogy mondtam, meg is találjátok a Direkt36.hu-n, és a nevelőszülőségről, meg a nevelőszülői hálózatokról van benne szó. Hát kezdjük is itt, hogy tulajdonképpen még mielőtt a visszaságokra kitérünk, hogy mi is az a nevelőszülői hálózat, a nevelőszülői hálózatok, meg a nevelőszülői rendszer, kiből válhat nevelőszülő, mutassátok be ezt a rendszert.
1: Hát hivatalos definíciót nem mondanék, de ha saját szavaimmal kell megfogalmazni, akkor a nevelőszülői rendszer az valami olyasmi rendszer, ami nevelőszülőkből, nevelőszülői hálózatokból és a mögöttük álló gyerekvédelmi intézményekből áll.
2: Igen, Magyarországon 30 gyermekvédelmi intézmény működik, és ehhez 41 nevelőszülői hálózat tartozik.
0: És tehát mondtam, hogy ez egy speciális területe a magyar gyermekvédelemnek. Mennyire speciális olyan értelemben, hogy hány gyereket érint, hány gyerek van most nevelőszülőknél, hány nevelőszülő van, ezekről mit tudunk?
1: A KSH legutolsó adatait ismerjük, ami 2025-ösök, ezeken előzetes adatok. Ez szerint 14.830 gyerek van nevelőszülőnél Magyarországon, ez az állami gondozásban lévő gyerekeknek körülbelül kétharmada. És nevelőszülőben ugye ezek a 2025-ös KSH adatok szerint 5390 van jelenleg, ami újabb csökkenést mutat a korábbiakhoz képest, tehát 5500 valamennyi volt az előző évben. És ott azt mondják a szakemberek, hogy ennél legalább 2000-rel többre volna szükség.
0: Hogy 2000-rel több nevelőszülőre
1: lenne szükség? 7000 valamennyire lenne szükség az 5000 valamennyi helyett.
0: Azt tudjuk, hogy miért csökken a nevelőszülőknek a száma?
2: Hát ennek több, ez egy összetett kérdés. Az egyik oka az lehet ez a úgynevezett kifogástalan életvitelvizsgálat, amit 2024-ben vezettek be, és ezt többen sértőnek érezték, és emiatt többen fel is mondtak. Másrészt nagyon régóta alul finanszírozott terület, volt ugyan emelés, de azért akikkel mi beszélgettünk, azért többen arról számoltak be, hogy ez az emelés, ez már nagyon régóta esedékes volt, és hogy még ez sem elég mindenre, és hogy magukra vannak hagyva, kevés érzik a megbecsülést, és hogy például nem tudnak szabadságra menni, de erre majd lehet, hogy majd később kitérünk, hogy egyszerűen például a kiégés is közrejátszhat ebben, meg hogy előregednek a...
1: Igen, tehát van egy ilyen demográfiai összetevő is, hogy egyszerűen előregedőben van a nevelőszülői populáció.
2: És hogy nem lépnek be annyian újak, mint amennyire szükség lenne.
0: Flóra, azt mondtad, hogy a megbecsültség is, meg hát annak a hiánya is probléma. Díjazásról tudtok-e nekem valamit mondani, hogy mennyi pénzt kap egy nevelőszülő, mi alapján kapja, gondolom az alapján is, hogy hány gyerek van nála, sőt, feltételezve a legfontosabb, tehát hogy ez hogyan alakul?
1: Igen, ez az egyik összetevő, hogy hány gyerek van nála, tehát van egy alapdíj, hogyha éppen nincs nagy gyerek, akkor is kap valamennyi fizetséget, azért, hogy így készenlétben van, vagy hogy várakozik gyerekre, de egyébként pedig gyerekszám szerint van, azt hiszem, hogy a egy gyerek után a keresmény az havi bruttó olyan 320 ezer körül van, és akkor ez nő a gyerekek számával együtt, és akkor ehhez még jöhet hozzá plusz pénz, hogyha mint tudom, két év alatti a gyerek, akkor van ilyen nevelőszülőigyed, vagy hogyha tartósan beteg, vagy ilyen különleges igényű a gyerek, akkor is az valamennyi plusz pénzt jelent. Ez a nevelőszülőnek a keresménye, és akkor ehhez jön még hozzá a gyerekekre jutó ellátmány, amit viszont gyerekekre kell költeni, tehát az ő, nem tudom, felruházásokra, élelmiszerükre, mindenféle nekik szükséges dologra.
0: Hogy mondjam, egyébként ez nem hangzik annyira rosszul, ahhoz képest mondjuk, hogy nem tudom az otthonápolási díj mennyi, vagy mennyi volt még pár évvel ezelőtt is. Tehát ez a, nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, de tudom, ami 40 valahány ezer forint volt. Tehát ahhoz képest az, hogy egy gyerek után mondjuk ilyen bruttó 320-at kap valaki, az végül is nem annyira rossz. Persze, hogyha mondjuk van nálad 5 gyerek, mint ahogy a cikkben is írtak ilyen példát.
1: Még akkor több is a pénz, hogyha 5 gyerek van, de hogy egyébként pedig rengeteget kell költeni ezekre a gyerekekre, tehát hogy nem átlagos gyerekekről beszélünk, tehát hogy a lelkiismeretesen akarod ezt csinálni, akkor mondjuk vinni kell őket fejlesztésre, vinni kell őket esetleg pszichológus, az egyik traumatizált, nagyon nehéz sorsú gyerekekről van szó, tehát egy átlag gyerekre is én szülőként mondom, hogy az Isten pénzét el lehet költeni, de pláne egy nevel gyerekre, tényleg, hogyha az ember lelkiismeretesen akarja csinálni, akkor rengeteget. Tehát én szerintem nagyon sokan vannak olyanok, akik nem, hogy nem keresnek ebben, hanem ráfizetésben vannak.
2: Igen, volt olyan nevelőszülő, aki nekem például úgy fogalmazott, hogy a rendszer az pont azt használta ki korábban, hogy a nevelőszülők elkezdenek kötődni a gyerekekhez, akik náluk vannak, és nyilván, ha költeni kell valamire, és hiába nem lenne rá elég az ellátmánya a gyereknek, akkor a nevelőszülő bele fogja tenni a pénzét, mert azt szeretné, hogy minden lehetséges ellátást megkaphasson a gyerek. Például beszéltem olyan nevelőszülővel, aki tehát 2 év alatti gyerek volt nála, kicsike volt, és nem lehetett tudni, hogy van-e bármilyen egészségügyi problémája, tehát papíron igazából nem is volt, és aztán észrevette, hogy hát nem lehet normálisan etetni, tehát hogy nem fogadja el ezt a távszert se, azt a távszert se, és hogy aztán később évek múlva kiderült, hogy rajta van a spektrumon, de hogy amíg nem volt erről papírja, például nem kapott semmilyen kiegészítő juttatást, vagy ilyesmit, és hogy nagyon sok pénzt elköltött arra, hogy tényleg, ha nem eszi meg, amíg rájött, hogy milyen fajta tápszert kaphat, meg igen, ugyanez a ilyen torna, mert hogy merebb volt egyszerűen mindenféle, ami ezzel jár, felmerülő problémákra, kezelésre is kellett neki költenie. Igen.
0: Milyen gyerekek kerülnek nevelőszülőkhöz? Tehát most mondtátok, hogy adott esetben nagyon problémásak ezek a gyerekek, sokféle szempontból, de hogy mi annak a menete, hogy hogyan kerülhet valaki nevelőszülőhöz?
1: Hát olyan gyerekekről van szó, akik valamilyen oknál fogva nem nevelkedhetnek a saját családjuknál, és az állam gondoskodásába kerülnek. Ezek olyan gyerekek, akik a családjukban veszélyeztetettek voltak, akár bántalmazás miatt, akár elhanyagolás miatt. Ezek a tipikus dolgok, és
2: hogyha például meghaltak a szüleik, és egyébként meg ugye ez, tehát hogy az önmagában, hogy egy gyerek kikerül a saját családjából, vérszerinti családjából, az önmagában egy trauma. Szóval ebből is erednek problémák, azt meg nyilván nem lehet tudni mondjuk egy kisbabán előre, hogyha nem nagyon feltűnő például, hogy rajta van-e a spektrumon, vagy ilyesmi. Szóval önmagában az, hogy elszakadsz a családottól, az már magában hordozza ezeket a, hát, hogy pszichológushoz kell járni, meg ilyesmi.
0: Nevelőszülők, és hogy lesz valaki nevelőszülő? Tehát, hogy ezek szerint akkor ez jelentkezni kell, és akkor gondolom, ki kell tölteni teszteket, mi ennek a menete?
1: Ugye vannak, szoktak lenni ilyen toborzó kampányok, néha lehet látni óriás plakátokat is.
0: Ezt akartam mondani, hogy az utóbbi időben tele volt az utca ezekkel tulajdonképpen. Hát én sokat láttam, igen.
2: Igen, én is sokat láttam.
0: Hogy tessék akkor nevelőszülőnek jelentkezni, mert az milyen jó lesz. Ez utóbbi időben tényleg elég sokat láttam, mondjuk ez valószínűleg nem független attól, amit Katta itt az előbb elmondtál, hogy mennyi nevelőszülő hiányzik a rendszerből, tehát ez nyilván megpróbálta az állam egy kicsit szimpatikusabbá tenni, vagy vonzóbbá tenni. Ezek szerint akkor még van ebben hova tér fejlődni, de azért ez sok volt, igen.
1: De visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy hogyan lesz valakiből nevelőszülő, az, tehát is felkelti a figyelmét valamelyik ilyen toborzó kampány, vagy másoktól hall róla, hogy van ez a lehetőség. Vannak az országnak olyan nehéz sorsú régiói, ahol akár az egy egész falu kis túlzással szinte mindenki nevelőszülőségből él, tehát vannak ilyen környékek is, ahol egyszerűen mások példájából látva jön be a képbe az, hogy az ember akár lehet nevelőszülés, mert ez is egy életpálya, vagy egy hivatás, amit lehet választani, és akár meg is lehet élni belőle. És akkor az ember jelentkezik egy telefonszámra, vagy ír egy e-mailt egy címre, vagy vannak olyan nevelőszülőhálózatok, ahol a honlapon van ilyen regisztrációs formula, amit csak így ki kell tölteni, és már akkor fel lehet venni a kapcsolatot élő emberrel. És akkor, ha jól tudom, az nincs ilyen nagyon-nagyon strict sorrend, meg sokszor így párhuzamosan mennek egymással a különböző fázisai a jelentkeztetésnek. említette, hogy ki szoktak menni ilyen, van ilyen alapelbeszélgetés, ezek is szülik, hogy a legalapabb követelményeknek megfelel a jelentkező, tehát hogy nem is megyünk bele a részletekbe, mondjuk, hogyha valaki büntetett előéletű, mert hogy büntetlen előéletű ember lehet csak nevelőszülő, és van egy másik ilyen nagyon ökölszabály, hogy csak 24 évnél idősebb valaki lehet nevelőszülő, és utána elkezdik nézni az egyéb ilyen feltételeknek való megfelelést, például az ingatlannak, ahol a nevelőszülőnek jelentkező, akik meg kell felelni bizonyos feltételeknek, például csak külön szobában alhatnak a gyerekek a felnőttektől, tehát nem lehet az, hogy csak egy helyiség van a házban, illetve azt hiszem, hogy 6 négyzetméternek kell jutnia egy gyerekre. Tehát ilyennek is meg kell felelni, és még a környezetben még egy csomó, talán még van egy nevelőszülőhálózat, ahol azt hallottam, hogy még a kutyatartási körülményeit is megnézik a környezettanulmánynál a családnál, hogy minden megfelel, tehát jól bánnak-e mondjuk az állatokkal, tehát nagyon sok minden szempontot megnézhetnek ennek a környezettanulmány készítésnek során, és akkor emellett van még pszichológiai vizsgálat, van ez a kifogástani életvitelvizsgálat, amin át kell esni a nevelőszülőknek, és utána, ha mindenen átment az ember, minden alkalmassági feltételnek megfelel, akkor pedig egy képzésen kell részt venni. Mi azt hiszem, hogy 60 órás a minimum.
0: Magyarán, tehát minden, amit itt felsorolták, Kata, ez alapján úgy tűnik nekem, hogy azért ez egy elég komoly kiválasztási folyamat, és csak úgy azért nem lesz senkiből nevelőszülő, hogy beesik az utcáról, úgymond. Ezt jól látom el, meg mit mondtak erről a tapasztalat alapján a forrásaitok, hogy ők ezt az egész folyamatot hogyan élték meg?
1: Sokat szigorodott a rendszer egyébként az utóbbi években, tehát 2024-ben voltak szigorítások, például a pszichológiai vizsgálat az komolyabb lett, mint korábban volt. Mi a korábbi évekről azért hallottam olyan történeteket, hogy hát nem túl alkalmas embereket is nagyon könnyen felvettek egy bizonyos nevelőszülő hálózat, azt majd hallottunk a Flórával egy, most nem fogjuk mondani a nevét, de egy elég rossz hírű hálózatról, amiről az terjedt el, hogy ők gyakorlatilag fűtfát felvesznek, meg hallottunk olyat, hogy ezt a képzést ezt ilyen sporttája öltözőjében bonyolították le, tehát egy ennyire komolytalan volt, tehát hogy voltak ilyen infok meg hírek, de ez inkább ilyen több évvel korábbi.
0: Miért van több nevelőszülői hálózat? Tehát mondjuk azt gondolnám, hogy jó, amúgy is az elmúlt 16 év az arról szólt, hogy orvaszájba centralizálunk mindent, akkor itt is lesz majd egy ilyen nagy klikszerű nevelőszülői hálózat, ami majd kezeli ezt az egész helyzetet. Ehelyett van csomó nevelőszülői hálózat. Ennek mi az értelme, mi a logikája?
2: Hát egyrészt azért már ezt említettük, hogy kevés a nevelőszülő, tehát többre lenne szükség, és azért ez mégiscsak szerencsésebbnek legalábbis tartom, hogy 5390 nevelőszülőt ez mégse egy hálózat fogjon össze, és egyébként különbségek vannak a hálózatok között is, abban például, hogy milyen juttatásokat adnak a nevelőszülőknek, milyen extra dolgokra kapnak pénzt a nevelőszülők, vagy éppen a gyerekek, tehát hogy így mondjuk sporteszközre adnak pénzt, egy másik hálózat az a ünnepekre mindig ad külön pénzt, a ballagásra, vagy iskolakezdésre, vagy nyaraltatja a gyerekeket, de talán

0: egyház áll ezek mögött, az intézmények mögött.
1: Amit még fontos, hogy tisztáznunk, hogy miben különbözik ez az örökbefogadástól a maga a nevelőszülőség. Hozzáteszem, persze az elmúlt percekben ezt szerintem azért jól felvázoltátok, de hogyha ezt ilyen egyszerűen kell megfogalmazni, akkor mit mondanátok?
0: Két nagy különbséget emelnék ki. Az egyik az, hogy nem örökre szól. Ideális esetben legalábbis nem örökre szól, hanem addig, amíg a gyereket vagy jó esetben vissza nem lehet, úgy mondják ezt, hogy hazagondozását, amíg vissza nem lehet őt jutatni az eredeti családjához, mert mondjuk a szociális munkásoknak ilyen összefogással sikerült olyan állapotba hozni az eredeti családot, hogy már vissza tudják fogadni a gyereket biztonságos körülmények közé. Ezen a legjobb forgatókönyv, a másik forgatókönyv pedig, hogy örökbefogadóra talál a gyerek, tehát hogy onnan is elmegy a nevelőszülő családjából, és egy végleges családhoz kerül. Tehát ez az egyik különbség, tehát hogy nem örökre szól, a másik különbség az pedig, amiről már beszéltünk, hogy fizetségjár érte, tehát ez egy hivatás, egy munka tulajdonképpen, amit ugyanúgy lehet szívből végezni, mint a nyomtam pedagógusok szívből szeretik a gyerekeket, de ők sem ingyen dolgoznak, hanem a munkájukért fizetségjár.
1: Van itt egy szolgáltató, akit külön is megemlítettek, ez a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. Ezt miért említettetek meg külön is a cikkben, mi ennek a szerepe, feladata, és mi a jelentőség a cikkben is?
0: Hát ez a legnagyobb, messze a legnagyobb intézmény a nevelőszülői rendszer terén Magyarországon, gyakorlatilag egy monster intézmény, hogyha nem akarok mutatásokat mondani, de úgy emlékszem, hogy a 41-ből talán 10 nevelőszülői hálózat a Szent Ágotához tartozik, az országnak szinte a teljes egészét lefedik, és tényleg több ezer gyerek tartozik hozzájuk, illetve több ezer szerintem a nevelőszülőből is.
2: Szerintem ott is
0: nagyon magas a szám. Egyébként viszont a cikkben azért lettek ők nevesítve, nem csak azért, mert ők a legnagyobbak, hanem az egyik konkrét problémás nevelőszülőre esetnél ők voltak az a gyermekvédelmi intézmény, ami érintett volt, és ők válaszoltak a kérdéseinkre a konkrét esettel kapcsolatban.
1: A konkrét esetekről is fogunk majd beszélgetni természetesen, de még itt a legelején maradva, meg a nevelőszülőségnél maradva, a kritériumoknál ugye említettétek is, hogy 2024 óta itt van most ezt felolvasom, a kifogástalan életvitel ellenőrzésében pontosan akartam idézni, amit a kegyelmi ügy hozott be tulajdonképpen a gyermekvédelembe, hogy akkor kell kifogástalan életvitel ellenőrzés is nevelőszülőknél is, meg egyébként gyermekvédelemben dolgozóknál is. Itt ez mit akart pontosan, tehát mit vizsgálnak a potenciális nevelőszülőknél, hogy mit akar az ő kifogástalan életvitelük, hogyha azon átmennek?
0: Hát ezt a kifogástalan életvitel ellenőrzést, ezt a Nemzeti Védelmi Szolgálat végzés része egy környezettanulmány, aztán a szomszédoknak is, aki kérdezésre kell, és egyébként pedig kérdésekre kell válaszolni, tehát van egy kérdés, mert egyébként meg is lehet nézni az interneten, tehát elérhető. Vannak kérdések a vagyoni helyzettel kapcsolatban, például akkor abból, hogy kivel él együtt az illető, káros szokások vagy káros függőségekkel kapcsolatban, de olyan kérdés is van, hogy milyen szórakozóhelyekre szokott járni, vagy milyen szórakozóhelyeket látogat az illető. Itt megnézik a büntetett előéletet, vagy büntetett előéletet is, természetesen, hogy ez is része a kifogástalan életvitelnek. De egyébként ez nem egy olyan vizsgálat, ami nagyon sokakat kiszórna, tehát hogy viszonylag azt mondom, hogy nem olyan nehéz átmenni rajta. Ha jól emlékszem, azt választ kaptuk a Nemzeti Védelmi Szolgálattól, hogy 30-valahány esetben szűrtek ki aktív nevelőszülőt kifogástalan életvitel vizsgálaton, mióta ez működik, ugye 2024 óta.
1: Igény, kérdések alapján, amiket mondtál, kicsit olyannak tűnik ez nekem, mint amikor Amerikába igényelsz vízumot, és egy csomó kérdésen át kell menni, és nem tudom, van közte olyan is, hogy támogat-e, vagy kapcsolatban áll-e, vagy tagja-e terrorista szervezetnek, és tudod, így gondolkozol rajta, hogy akkor kiléptem-e akkor az Al-Qaidából, vagy valami ilyesmi, mert hogy kimondja azt, hogy amúgy igen, tehát hogy most jut eszembe, hogy a Hamasznak amúgy a tagja vagyok, vagy támogattam őket pár ezer forinttal.
0: Igen, hát itt a szomszéd
1: az egy adó 1%-omat, tehát hogy nem tudom, de igen, az...
0: A szomszéd az, aki esetleg lebutathatja az embert, hogyha mégis tagja a Hamasznak. Hogy...
1: Igen.
2: Igen, de ha másik szomszédot kérdezik, az már lehet, nem tudja.
1: Na mindegy, tehát hogy kicsit ilyen pótcselekvésnek tűnt eleve ez a kifogástalan életvitel vizsgálat, mert már ugye eleve így a kegyelmi ügynél, ahogy ez előjött, hogy most akkor mutassák azt, hogy valamit még csinálnak pluszban, és akkor ez még ott is van. Nem tudom, hogy ezt a forrásaitok, ahogyan beszéltek,

0: velük, ők ezt milyen dolognak ítélik meg, tehát hogy egyébként úgy gondolják, hogy ennek tényleg van haszna, vagy egy olyan, ami olyan dolog, ami hát most még ez is, tehát hogy...
1: Én nem beszéltem olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy ez egy különösebben hasznos ellenőrzés, nem, hogyha különösebben hasznos vizsgálat lenne. Viszont sokan voltak olyanok a gyerekvédelmi rendszerben, most nem is vetett nevelőszülőkre gondolok, akiket sértett ez a vizsgálat, hogy ennek a vizsgálatnak a ténye méltóságon aludnak, érezték meg, hogy az ő magát ilyen módon válkáljanak, tehát azt lehet tudni, arról voltak talán annak idején hírek is, hogy többen nem vállalták ezt a vizsgálatot, és inkább kiléptek mondjuk a munkájukról. Nem azért, mert nem mentek volna át rajta, hanem mert tényleg méltóságukban érezték sértő magukat.
0: Igen, valóban egy méltatlan dolognak tűnik, főleg úgy, hogy azért felsoroltátok, hogy egy csomó dolgon azért már át kell menni már egy ellenőrzésen addig, amíg nevelőszülő lehetsz, és hogyha ezt mindenki komolyan veszi minden egyes ponton, akkor azért az már tényleg azt jelzi, hogy azon megbuksz, akkor jogosan buksz meg, legalábbis így az elmondottak alapján, és akkor még ez is, hogy akkor most megkérdezik még a szomszédot, ami persze tök érdekes lehet, de lehet, hogy a szomszédodom úgy simán csak egy rossz akarod. És akkor meg mi van?
2: Akikkel én beszéltem, ők sem vették úgy az szívükre, de volt, aki például mondta nekem, hogy korábban ismert olyat, aki azért lépett ki, mert megtagadta ezt pont olyan okokból, amiket a Kata is felsorolt, hogy megalázónak érezte ezt. De valószínűleg, akik ott maradnak, azoknak már így nem különösebben érzik durvának, vagy ilyesmi.
0: Azt írjátok, hogy erről a területről az állam gyakorlatilag teljesen kivonult, már hogy a gyermekvédelmi intézményekhez tartozó nevelőszülői hálózatoknak a területéről. Ez mit jelent pontosan? Ugye Kata említetted már, vagy talán Flóra, nem tudom, melyikötök említette az egyházakat, akkor gondolom, hogy ő hozzájuk került nagyon sok minden, de mit jelent ez a gyakorlatban?
1: Picit pontosítanám, hogy nem vonult ki teljesen az állam a területre, mert mint finanszírozó és mint szabályozó aktor így ilyen értelme jelen van a területen, de mint fenntartó úgy valóban kivonult. És egyházak vették át Magyarországon a nevelőszülő hálózatoknak a működtetését, a nevelőszülő hálózatok mögött lévő intézményeknek a működtetését, és hogy miért vonult ki az állam erre, több válasz is van, egyrészt van egy ilyen ideológiai megfontolás, ami a keresztény szellemmel vagy a keresztény értékrenddel függ össze, másrészt van egy ilyen olvasata is a dolognak, hogy egy kicsit megoszlik a felelősség a intézményhálózat működtetés, tehát a problémák merülnek fel a hálózat működtetéssel kapcsolatban, akkor az állam mondhatja azt, hogy nekem nem.
0: Hát akkor lehet akkor aktákat tologatni, megmutogatni, hogy hát ez sajnos, hát...
1: Nem nálam van ez az ügy, nem minket érint.
0: És milyen következményekkel járt az, hogy az egyházak vették át ezeket a feladatokat? Milyen gyakorlati következményekkel járt?
1: Hát egyrészt megjelentek, vagy megjelenhettek a gyerekek és nevelőszülők életében ilyen hítéleti elemek, bár ezek elvileg nem kötelezőek, tehát nem teszik kötelezővé mondjuk a nevelt gyerekek vagy nevelőszülők számára a misa látogatás, de mondjuk, hogyha egy nyári táborban vannak ezek a gyerekek, annak része lehet az, hogy
0: hogy akkor inkább az egyházi...
1: Egyházi értékrendszerinti, vagy... Egyházi értékrendszerűen tartanak mondjuk egy ilyen tábort, vagy olyan programpontok is szerepelnek, amik összefüggenek az adott vallással, vagy az adott vallásnak a hitéletével. A másik következmény, ami szerintem tök fontos, hogy kialakult egy egyenlőtlen helyzet a nem egyházi és az egyházi fenntartású intézmények között anyagi szempontból. Ugye itt azt kell tudni, hogy az egyházi fenntartású intézmények a nem egyháziakhoz képest emelt normatívát, úgynevezett kiegészítő normatívát kapnak. Tehát nem egészen, ha jól tudom, akkor nem egészen 70%-kal több pénzt kapnak ugyanazoknak a feladatoknak az ellátására, mint a kevés megmaradt nem egyházi szereplő.
0: Mi indokolja azt, hogy az egyházi többet kapjon?
1: Az egész valahova a vatikáni szerződésre vezethető vissza egyébként, tehát valahogy ebből jött eredetileg ez a kiegészítő normatíva.
0: Annyiban visszakanyarodnék itt a nevelőszülők kiválasztásához, hogyha az feltétel lehet, vagy előny lehet, hogy akkor valakit egyházi táborba küldenek, vagy ez egy ilyen elvárásként megfogalmazódhat, akkor a kiválasztásnál egyébként az nem jelent problémát, hogy valakit, vagy egyáltalán ezt megkérdezik-e a nevelőszülőktől, hogy vallásos vagy-e, tartozol-e egyházhoz, mert lehet valaki full ateistaként is nevelőszülő, vagy akarhat az lenni, vagy nem ateista, hanem nagy Isten nem keresztény, hanem ő nem tudom, musulmán, vagy buddhista, vagy akármi. Tehát, hogy ez befolyásoló tényező egyébként a kiválasztásnál, erről tudtok-e bármit?
2: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy ezt hozzá is akartam tenni Kata válaszához, hogy amilyen vallású vagy, olyan hálózathoz fogsz jelentkezni. Tehát inkább a jelentkezés szempontjából szerintem befolyásoló tényező, hogy ha én mondjuk református vagyok, akkor a református hálózathoz megyek. De én úgy tudom, hogy nem feltétel egyáltalán, hogy vallásos legyen a nevelőszülő, tehát a meghatározott kritériumok között nincsen felsorolva.
1: Igen, én is úgy tudom, hogy nem feltétel egyébként.
2: Hogy nem fognak kiszórni amiatt, mert mondjuk ateista vagy.
0: És ilyen látens dologban sincs benne, tehát jó, hogy a papíron nincsen rajta, de hogy tudom, és most úgy kérdezem, hogy lehet, hogy ezt ti nem tudhatjátok, de nem tudom, mondjuk a források tapasztaltak-e olyat, hogy tudom, valakinél erre azért csak rákérdeztek, és aztán meg azt tapasztalta, hogy kicsit így ingatták már a fejüket a kiválasztásnál.
1: Én nem hallottam.
2: Nem, én se, nem.
0: Azt írjátok, hogy a hálózatok sok mindenben különböznek egymástól. Változó például, hogy milyen anyagi juttatásokat vagy szolgáltatásokat nyújtanak a nevelőszülőknek. Beszéltetek már erről így az adás elején, de hogy tudjátok ezt egy kicsit még jobban részletezni, hogy milyen segítséget kaphatnak a nevelőszülők, és milyen szolgáltatásra jogosultak jellemzően a nevelőszülőségért?
2: Például, hogyha a nevelőszülőnek pszichológusra van szüksége, akkor elmehet a hálózatának a pszichológusához, de egyébként erre pont külön ki is tértünk a cikkben. Én beszéltem olyan nevelőszülővel, aki arról számolt be, hogy ő egyébként inkább magán pszichológushoz ment, mert attól tartott, hogyha hálózat pszichológusához megy, akkor úgy fogják értékelni, hogy valami gond van, és tartott attól, hogy lehet, hogy elvennék a gyerekeit, hogyha úgy ítélik meg, hogy ő labilis, vagy ilyesmi. Uh-huh. Például ez is egy dolog, amiben segítséget kérhet egyébként a nevelőszülő. Hát ugye ott vannak az anyagi juttatások, volt, aki arról mesélt nekem, hogy mondjuk sportszerekre kaptak egy ilyen éves keretet, amiből havonta lehetett bontásban költeni egy adott összeget, nem tudom, azt hiszem 200 ezer forintról volt szó, amit évre havonta leosztva lehetett sportszerre költeni. Volt, hogy tisztálkodási szerekre kaptak külön pénzt, volt, hogy karácsonyra, Mikulásra, ballagásra, tankönyvek vásárlására, étkezésre, volt, aki arról számolt be, hogy volt arra lehetősége, hogy elmenjen üdülni a gyerekekkel, vagy éppen arra volt lehetősége, hogy a gyerekeit le tudja adni a hálózatnak, a hálózat üdülőjébe, ahol foglalkoztak a gyerekekkel, és akkor ő például el tudott menni pihenni, mert egyébként ez egy tök nagy probléma. Valójában nekem előtte ez így, mielőtt elkezdtem volna ezzel foglalkozni, nem gondoltam erre, hogy hát ugye tulajdonképpen ez is egy munkahely, és hogyha maguk a gyerekek a házadban vannak, akkor ha neked a szombat mondjuk egy munkaszüneti nap, vagy egyáltalán kivennél szabadságot egy hétfőn, akkor hova rakod mondjuk ezt a 4-5 gyereket, aki a házadban van, és akik mondjuk adott esetben speciális szükségletűek, tehát nem hagyhatóak például magukra. És mondjuk adott esetben nincs is rá megfelelő anyagi keretet, hogy finanszíroz magadnak egy segítőt, vagy megfelelő felügyeletbiztosító embert.
0: Az, hogy ez is egy munkahely, ez azt jelenti egyébként, hogy a nevelőszülőknek nincsen amúgy más munkája?
1: Szerintem egyébként elméletek, hogy valaki nagyon akar, akkor végezhet mellette más munkát, de egyébként ez egy, tehát ha jól tudom, akkor ilyen nyugdíj szempontból is egy rendes munkának minősül. Na már.
2: Volt olyan, aki mondta, hogy ő dolgozott mellette, mert különben nem élt volna meg. Volt, aki azt mondta, hogy ő nevelőszülőként dolgozott, de mondjuk a párja meg nem nevelőszülőként dolgozott, és akkor ki tudta egészíteni. De miután megözvegyült, ez például probléma lett. És akkor ilyen történeteket is hallottam.
0: Beszéltetek arra, hogy az egyházi fenntartású nevelőszülői hálózatok azok jobb juttatásokat tudnak tulajdonképpen adni. Mennyi olyan nevelőszülői hálózat van, amelyik nem lett egyházi fenntartású, azok miért maradtak nem egyházi fenntartásúak, és mekkora különbségek vannak a között, hogy valaki most egyházi fenntartású nevelőszülői hálózathoz tartozik, vagy nem?
1: Összesen, ha jól számoltam, akkor 4 olyan nevelőszülői hálózat van, ami nem egyházi fenntartásúnak minősül, de ezek közül is több egyházi kötődésű, tehát például a máltai, aki papíron nem egyházi fenntartású hálózatnak minősülnek, de hát azért máltiakról nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy a egyházi kötődésűek. Igazából egy nagyon nagy intézmény van, ami civil hátterű, ez az SOS. Ők küzdenek azzal, hogy próbálják nyújtani ugyanilyen vagy még jobb színvonalú szolgáltatásokat a nevelőszülőknek, mint az egyházi fenntartású intézmények. Ők adományokból próbálnak működni, vagy próbálnak megélni, vagy próbálják mindezt nyújtani, amit nyújtanak.
0: Arról tudtok bármi ilyen gyakorlatit mondani, hogy mivel másabb, jobb, rosszabb, nem egyházi fenntartású nevelőszülői hálózathoz tartozni, meg nevelőszülőként ez hogyan csapódik le a mindennapokban?
1: SOS-es nevelőszülővel szerintem nem beszéltünk pont, vagy nem emlékszem, hogy tudtunk el. Úgyhogy erről most nem annyira tudunk különbségekről.
0: Még mielőtt ráférnénk itt a konkrét sztorikra, igazából az egyik legfontosabb kérdés az, mert nyilván itt a visszaságokról fogunk beszélni, és onnantól kezdve, hogy azért ez pénz jár, és nagyon sok gyereket vehetsz magadhoz tulajdonképpen. Tényleg egyébként arra van limit, hogy hány gyereket vehetsz magadhoz?
1: Van limit, elvileg 5 gyerek a maximum, ami egy nevelőszülő lehet, és ebben már beleszámítanak a saját vér szerinti kiskorú gyerekei is, de ez a szám valójában kicsit tud emelkedni a gyakorlatban, hogyha testvérekről van szó. Tehát, hogyha mondjuk egyszer már van nálad 4 gyerek, de van egy testvérpár, akinek otthont keresnek, akkor lehet, hogy hozzá fog kerülni, és akkor 5.-6. gyerek is lesz nálad.
0: Na igen, csak hogy azért tehát arra akarok kitérni, hogy onnantól kezdve, hogy valamiért pénz jár, tök mindegy, hogy azt mennyire jónak ítéli meg az ember, főleg az elvégzendő munkáért, de akkor nyilván ott van a rossz májúság valahol, hogy hát jó, akkor ezt bizniszként is lehet tekinteni. Ti mit láttatok így a cikken dolgozva, milyen arányban vannak azok, akik ezt adott esetben tényleg ilyen bizniszként fogják föl, és aztán a gyerekekkel nem foglalkoznak olyan lelkismeretesen, mint kellene?
1: Én beszéltem egy olyan forrással, akit most nagyon óvatosan próbálok körülírni, aki sok nevelőszülői család, akihez sok nevelőszülői családról jut el információ, és ő azt mondta, hogy ez egy viszonylag általánosnak mondható jelenség, hogy elhanyagolják a nevelőszülőknél élő gyerekeket, tehát hogy azt hiszem úgy fogalmazott, hogy ilyen ismétlődően fordul elő, mondjuk, hogy azt tudja meg, hogy a nevelőszülőnél élő gyerek éppen mondjuk egész nap egy rácsos ágyban volt, és tudom, ilyen folyékony ennivalót kapott, vagy ilyen turmixot, vagy nem is tudom, micsoda lehet, tehát hogy nem tanult meg rendesen enni sem, és amik egész nap megy a háttérben a tévé, tehát ugye ezek azért elő-elő fordulnak, hogy arányokat nyilván nagyon nehéz mondani, meg abszolút nem akarok általánosítani, hogy úristen, minden nevelőszülő családban így menne, de hogy azért egyáltalán nem ritka, vagy nem kivételes ez a fajta hozzáállás sem sajnos.
0: És ez már, tehát, igen, tehát pont a példa, amit hozol, az olyasmi, hogy hát ha már, tehát hogy spórolnak a gyereken, na, tehát ezt mondjuk ki, hogy akkor csak pépes kaját kap, meg nem tudom, hát, hogy minél olcsóbban oldjuk meg nem is foglalkozunk vele.
1: Nem is csak az olcsóság, hanem igen, hogy egyszerűbb, hogy egy cumi süveget adni neki, és akkor nem kell, ugye kisgyereknek az etetése az elég macerás tud lenni, tehát időigényes, meg maszattal jár, meg kosszal jár, meg, és ezt mind meg lehet spórolni, hogyha az ember egy cumi süveget nyom a gyerek kezével.
0: A cikket egy tatabányai nevelőszülő esetével kezditek. Mi az ő is a nála nevelkedő gyereknek a története?
1: Ez a tatabányi esettel a bírósági tárgyalási jegyzékben találkoztam. Tehát ez egy bántalmazó nevelőszülőnek a története, akinél több gyerek is nevelkedett az évek során, azt hiszem 11, tehát 10 éven keresztül működött nevelőszülőként, és a konkrét bírósági ügyben azt hiszem nem 11, de 3 vagy 4, vagy lehet, hogy akár 5 is gyerekbántalmazás azt hiszem, fordult elő, tehát ami ez volt az, amiért felelősségre vonták a bíróságon, egészen brutális módon seprűnyellel, kézzel, fakanállal vert a nála lévő gyerekeket. Volt olyan gyerek, akinek késsel bögdöst a hátát, hogyha nem húzta ki magát megfelelően. Volt, akint azért ütött meg, hogyha a hűtőben nyúlt engedély nélkül. Volt egy lány, akinek elvileg eltört a hátán egy fakanalat. És az volt a történetének, ilyen trágás talka, szidalmazta is őket, és ez mind ment éveken keresztül akár napi rendszerességgel. Az volt az ő történetének a furcsasága, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ezzel kezdődik a cikk is, hogy egyébként pedig a külvilág egy mintanevelő szülőnek hitte. Tehát volt egy diátadó esemény, ahol a nála nevelkedő gyerekeket jutalmazták a kiemelkedő tanulmány eredményük miatt, és itt a nevelő szülőt dicsérték, vagy őt emelték ki, hogy milyen jó munkát végez ezekkel a gyerekekkel. És ugye itt van egy elég éles kontraszt a valóság és a róla kialakult kép között.
0: Hát a legalapvetőbb kérdés az az, hogy itt az adás elején felsoroltatok csomó dolgot, hogy hogyan választják ki a nevelőszülőket, az alapján azért föl lehet akadni bőven a rostán. Itt pedig beszélünk egy nőről, aki, hát szerintem ki lehet mondani, hogy gyakorlatilag szisztematikusan bántalmazta a rábízott gyerekeket, nem is akárhogyan, és hát nem sikerült kiszűrni, és nem, hogy nem sikerült kiszűrni, hanem hosszú évekig folytatódhatott ez a dolog, amiket ő csinált. Ez hogy lehet, hogy történhetett meg?
1: Ugye megkerestük az intézményt, aki ezt a nevelőszülőt foglalkoztatta hasonló kérdésekkel, hogy ez arra mentek rá, hogy ez hogy fordulhatott elő, vagy hogy nem sikerült ezt kiszűrni. És az ő válaszoknak a lényeg az igazából az volt, hogy a gyerekek nem panaszolták a bántalmazást, tehát ugye miatt nem derült ki a dolog, hogy a gyerekek nem mondták el. Tehát ez a legegyszerűbb válasz, hogy nyilván ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. Eleve az ilyenkor az merül föl bennem elsőként kérdésnek, hogy de hogy miért nem mondták el, hogy mi hiányzott ahhoz, hogy elmondhassák ezt, hogy kivel tudtak volna beszélni, hogy ki lett volna az, aki meghallgatja őket, hogyha akarják, hogy kivel tudott kialakulni olyan bizalmi kapcsolat, hogy felvállalják ennek az elmondását, akár attól fél, vagy ennek rájuk nézve lehetnek következményei, tehát hogy itt azért elég súlyos kérdések merülnek föl. Azt lehet tudni, hogy a gyerekeket elvileg látogatta, vagy a családot látogatta a nevelőszülői tanácsadó, aki a nevelőszülői hálózatnál dolgozik, vagy nevelőszülői hálózatnak dolgozik, és azt hiszem a jogszabályok szerint 3 hetente köteles látogatni a családot, ez elvileg megtörtént adott esetben, de elvileg neki sem jeleztek a gyerekek. Itt megint van már a kérdés, hogy miért nem bíztak meg mondjuk benne annyira, hogy tudjanak megnyílni előtte. Aztán ugye volt a gyerekeknek gyámja, ugye a gyámokkal kapcsolatban is, ugye a gyámok ellenőrzik ugye a gyámok látogatják adott időközökként a gyerekeket, és ilyen módon ők is elvileg kapnak valami rálátást a családok életére, vagy a nevelőszülők működésére. Itt ebben az esetben a gyámnak sem panaszolták elvileg, vagy a gyámoknak sem panaszolták időben a gyerekek. Az egész egyébként úgy pattant ki, hogy mikor már elkerült az egyik gyerek a nevelőszülőtől mások miatt, akkor kezdett el hirtelen beszélni arról, hogy egyébként milyen bántalmazásokat élt, és utána, amikor ő megnyílt, utána már a többi gyerek is elkezdte elmondani, hogy egyébként mik mentek.
2: Igen. És a nő egyébként először tagadta ezeket a vádakat, csak aztán később a igazságügyi pszichológiai vélemények és a gyerekek vallomása is ellent mondtak ennek.
1: Igen, és aztán akkor a bíróság előtt, ugye ez egy előkészítülés volt, aminek én felfedeztem a leírását a bírósági tárgyalások jegyzékében, tatabányán, és ugye előkészítülésnek az a sajátossága, hogyha ott beismeri a váddal egyezően azt, hogy miket követett el, akkor egy enyhébb büntetést kap, amit a vád az ügyészség megajánlott, és akkor ő ezt ennek az alkunak a fejében ismerte be tulajdonképpen a bántalmazásokat.
0: Milyen büntetést kapott végül?
1: Ha jól emlékszem, akkor 2 évre szóló felfüggesztett szabadságvesztést kapott, plusz neki kellett megfizetni a körülbelül 1 millió forintra a rúgó per költséget, plusz örökre eltintották mindenféle gyerekekkel kapcsolatos foglalkozástól. Egyébként ez 1 millió forintos perköltség is, hiszen a cikkbe talán nem is került bele, de ez egy elég súlyos büntetés a számára, egyébként vagyona nincsen, és most már nyugdíjas, tehát hogy valami alacsony nyugdíjból él, és még van tartozást is vannak tőle ezen felül is. Szóval a mindennapi megélhetését elég súlyosan érinti.
0: És adott végül magyarázatot arra, hogy miért így bánt a gyerekekkel?
1: Nem, mert hogy nem tett vallomást a bíróságon, hanem csak ez a beismerés hangzott el, hogy beismerem, és a részletek, hogy mit, miért tett, az nem derültek ki, és nem akart velem, tehát megpróbáltam megszólítani a folyosón, nem akart velem szólalni.
0: Mit tudunk az ő hátteréről különben? Most elmondtál pár dolgot, hogy most már nyugdíjas, és egyébként biztos nem lesz neki könnyű kifizetni azt az 1 millió forintot, de hogy, és itt most ezt azért teszem fel ezt a kérdést, mert itt megint visszajutunk oda, hogy hogyan mehetett át a rostán. Tehát akkor valami nagyon rendben kellett lennie, legalábbis láthatóan, vagy látszólag a hátterének, hogy akkor azt lehetett rámondani, hogy oké, hát rábízunk gyerekeket, nem is rövid ideig, hanem hosszú éveken keresztül is sok gyereket. Mit tudunk róla, hogy hogyan mehetett át ezen a rostán ő?
1: A bíróságon annyi hangzott el az előéletéről, hogy büntetlen előéletű, ami fontos, meg hogy voltak saját vér szerinti gyerekei, akiket nevelt vagy felnevelt, tehát egy ilyen szempontból volt szülői tapasztalata, de ennél többet nem tudunk az ő múltjáról, vagy az ő hátteréről.
2: Igen, de itt például felmerülhet, legalábbis amikor a cikket írtuk, akkor én több nevelőszülővel is beszéltem, és például volt, aki az kifogásolta, hogy miért van az, hogy a nevelőszülői tanácsadó az megbeszélt időpontban érkezik egy-egy családhoz. Tehát, hogy ő konkrétan azt mondták, hogy hát állítson be kérdés nélkül, és nézzük meg, hogy mit tesz a vacsora azt arra a nevelőszülő, mert akkor fog kiderülni, hogy igazából hogy bánik a gyerekkel. És én ebben látok rációt, mert hogy nyilván, ha az ember tudja, hogy mikor jönnek a vendégek, vagy mikor jön a látogató, akkor addigra rendet rak, és hogy mondjuk adott esetben nem jönnek elő látványosan azok a problémák, amik egyébként a hétköznapi életben megigen, és ha a gyerek nincs olyan helyzetben, vagy lelkiállapotban, hogy jelezni tudjon, akkor lehet, hogy évekig nem derülnek ki a problémák.
0: Igen, hát egyrészt erre akkor föl lehet készülni, és önértelemben is föl lehet készülni, hogy akkor a gyerekekkel is el lehet beszélgetni, hogy aztán csak okosan, amikor majd jön a tanácsadó néni vagy bácsi, és akkor mondjuk itt már arra is választ kapunk, vagy legalábbis közelebb kerünk a válaszhoz, hogy mondjuk miért nem mondták el a gyerekek senkinek x ideig, hogy mi történik velük.
1: Az is különösen szomorúnak tartom egyébként, hogy az iskolában sem fogtak gyanút, vagy ott sem tettek lépéseket. Tehát azért ilyen szintű bántalmazásnak egyrészt kellett, hogy legyen, én azt gondolnám, hogy kellett, hogy legyen valami fizikai nyoma is, amit egy tesi órán föltűnhet, vagy tesi órán öltözködéskor föltűnhet. Erre egyébként egy neves gyermekvédelmi szakember nekem azt mondta, hogy az iskolákban esetleg azért nem lépnek ilyen esetben, vagy azért nem tűnik föl, mert hogy ha a gyerek mutat is bántalmazásra utaló szimptomákat, tehát a viselkedésében ennek van lenyomata, hogy őt bántják, hogy ez azért nem tűnik föl, mert hogy be tudják annak, hogy hát ő egy állami gondozásban élő nevelőszülő gyerek, akinek ezer problémája van, és ezer problémából jön, és akkor ezt be tudják ennek, és nem tesznek lépéseket.
0: Egy sztori jutott eszembe még arról az időről, amikor én kerültem kapcsolatba ilyen történetekkel, 6 évvel ezelőtt, amikor a különböző ilyen egyházi fenntartású vagy alapítványi fenntartású iskolákat kezdte el kipécézni magának a kormány, többek között például a Iványi Gáborék féle iskolákat, akkor még az Azonnalinál dolgoztam, és elmentünk riportot írni, forgatni, meg podcastot készíteni egy borsodi sulihoz, ami Iványi Gáborékhoz tartozik. És akkor ott nagyon sok nevelőszülőnél élő gyerekkel találkoztunk, és ott volt egy ilyen betlakásos sulia, vagy kvázi kollégiuma ezeknek a gyerekeknek, és ott itt csak az, hogy a szülők hogyan bánnak, meg hogy mennyire lehet kiszűrni, meg hogy a külvilág ebből mennyit lát. Itt inkább arról számoltak be, és nem is, tehát egyrészt az előéletükről, ami, hogy tudom, az igazi szüleik, ők hogyan bántak velük, meg ők miket csináltak egymással, tehát mondjuk ők mennyi erőszakot láttak otthon, az egy ilyen teljesen általános volt, hogy ezek a gyerekek úgy nőttek föl, hogy azt látták, hogy a szüleik verik egymást, vagy hogy az apja nagyon súlyosan bántalmazza az anyját, elhanyagolták őket, stb. Tehát, hogy az, hogy kiemelik őket abból a családból, az nem is volt kérdés, hogy az a helyes döntés. De aztán, amikor elkerültek nevelőszülőhöz, és mondjuk ott voltak ebben a kollégiumban, és hogy csak hétvégére mentek haza a nevelőszülőkhöz, akkor utána a nevelők mondjuk, hogyha megkérdezték őket, hogy mi volt hétvégén, mit tettetek otthon, akkor nagyon sokszor ez volt, hogy az volt a válasz, hogy krumplileves volt, meg krumplis tészta, tehát hogy ez a nagyon minimálban lehozott ilyen gyereknevelés, és ott is ez, hogy hát nem tudom, lehet, hogyha oda is többször ment volna mondjuk, meg váratlan időpontban toppant volna be a tanácsadó például, és mondjuk nem mindig azt látja, vagy látta volna, hogy jó, van itt étel, de jó lenne, hogyha nem mindig a krumplival lenne, szénhidráttal, bármennyire nehéz anyagi helyzetben is van valaki, és azt úgy könnyebb úgy megoldani, akkor ott is azért el lehetett volna gondolkozni, meg rászólni a nevelőszülőkre. De ezzel el is érkezünk oda ahhoz a kérdéshez, hogy igazából ki ellenőrzi a nevelőszülőket, mi ennek a menete, milyen hivatalos procedúrája van ennek?
1: Hát egy kicsit beszéltünk már erről, hogy ennek ugye több szereplője van ennek az ellenőrzésnek. Ugye van a nevelőszülői tanácsadó, aki ugye nem váratlanul toppan be a Flórának nyilatkozó nevelőszülők szerint. Azt a nevelőszülői tanácsadóval kapcsolatban az is felmerült problémaként a háttérbeszélgetések, mert aztán egy ilyen fogalmazta meg úgy, hogy a saját cégét azt nem fogja bajba keverni, tehát hogy ugyanannál az intézménynek a munkavállalója, mint a nevelőszülő. Tehát, hogy itt van egy ilyen ellentét, vagy lehetséges egy ilyen ellentét, hogy nem generál problémákat. Aztán ugye vannak a gyámok, akiknek ugye nem az a dolguk így hivatalosan, hogy a nevelőszülőket ellenőrizik, de hogy mégiscsak rálátnak valamennyire a nevelőszülőknek a működésére, is jelezhetnek, hogy a problémát látnak. Aztán vannak úgynevezett gyerekjogi képviselők, akik az integrált jogvédelmi szolgálatnak az emberei, viszont belőlük összesen csak 16 van az egész országban. Tehát ami emlékszünk arra, hogy 5390 nevelőszülő van, és több mint 14000 gyerek, ez 16, ez döbbenetesen kevésnek tűnik. És aztán vannak még a kormányhivatalok, amik igazából a nevelőszülő hálózatokat ellenőrzik elsősorban, de alkalomszerűen előfordul, hogy konkrét nevelőszülőket is ellenőrzik, de ők elsősorban azért ilyen bürokratikus vagy ilyen adminisztratív szemszögből szoktak elsősorban vizsgálódni.
0: És 2024 óta egyébként 2 évente felülvizsgálják a nevelőszülőket. Azt tudjuk-e, hogy ennek ellenére mondjuk a tatabányai eset miért nem bukott ki ezen, meg hogy úgy általában mennyien buknak el, vagy hasonlnak el ezeken az ellenőrzéseken, mennyire lehet ezeket komolyan venni, mennyiben különböznek ezek az alap alkalmassági ellenőrzésektől?
1: Ugye azt tudjuk, hogy a tatabányai nevelőszülő minden alkalommal átment, az ő idejében még 3 évente volt ilyen rendszeres alkalmasságvizsgálat, és az ő működés alatt minden alkalommal probléma nélkül átment ezen az ellenőrzésen. Próbáltunk a Flórával számokat megtudni, amit sikerült, nem mindegyik intézmény válaszolta meg keresésünkre, de elég sok igen, tehát az intézményektől kapott válaszok azok nagyjából a nevelőszülői rendszernek a 4/5-ét talán lefedik. Tehát ez alapján azt tudjuk mondani, hogy a nekünk válaszoló intézmények közel 3000 nevelőszülőnél folytattak le rendszeres alkalmassági felülvizsgálatot a 2025-ben, és a válaszokból 10 darab olyan nevelőszülőről tudunk, akik fennakadtak ezen a típusú ellenőrzésen, tehát azt lehet tudni, hogy nagyon-nagyon ritka.
2: Hogy bárki fennakadjon egy ilyen ellenőrzésen.
0: És mennyiben különbözik ez az alap ellenőrzéstől, meg az alap alkalmasságitól. Tehát ilyenkor mit néznek meg?
1: Ilyenkor is van, ha jól tudom, legalábbis most már szerintem van pszichológiai vizsgálat, meg ugye azt nézik, hogy volt-e valami változás esetleg a körülményekben, tehát akár egészségügyi állapotban, akár személyiség állapotban, akár
2: történt-e valami nagyon váratlan esemény, tragédia, ilyesmi.
1: Anyagi helyzetválás, ami ilyesmik előfordultak.
2: Megözvegyül, ilyesmi.
0: Szóval esett már itt arról, hogy ennek a tatabányai nőnek bíróságra került az ügye, és van a cikkben két érdekes dolog, amit írtok. Az egyik az, hogy a bíró az bizonyos fajta méltányosságot mutatott a tatabányai nő felé. Miért tette ezt, mi volt ennek az oka?
1: Hát amiért azt, arra ő tudna válaszolni a bíró, de hogy valóban voltak olyan megjegyzései, hogy két dolgot írtam fel a jegyzeteim közé, az egyik az volt, hogy azt mondta a bíró, hogy küzdött az élethelyzettel, és nem jó eszközöket választott. A másik pedig...
0: Ez egy eufemisztikus megfogalmazásnak tűnik az alapján, amiket elmondtatok, de oké.
1: Okay. Igen, hát a nem jó eszközök azok valóban nem...
0: Igen, a késre szurkálás az nem tűnik egy ilyen jó eszköznek tényleg, tehát ja.
1: A másik mondata pedig az volt a bírónak, amit felírtam, hogy tény, hogy nem állt mellé az állam. Itt ugye jó lett volna, hogy kifejti, hogy pontosan mire gondolt. Amit tudunk, hogy mi erre próbáltunk a magunk módján rákérdezni a nevelőszülői hálózatnál.
2: Igen, és ők azt írták, hogy a nevelőszülő számára a kamaszkori problémák jelentettek nehézséget, melyet jelzett a hálózat felé, ebben a szükséges megsegítést megkapta. A gyermekvédelmi gyámmal a gyermekeket szükség esetén elvitték pszichológushoz, vagy gyermekpszichiáterhez. Azt hiszem, kb. Ennyi volt.
1: Igen, ennyit tudtunk meg ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy a bíró ezen kívül mire utalt volna, vagy milyen egyéb módokon tudott volna az állam, vagy... az államnak az adott államát, aki jelölt szeretve, nem tudom, a nevelőszülő mögé állni, ez nem derült ki a szavaival, pedig kíváncsi lettem volna erre. De mindesetre én igen, én ezt olvastam ki ezekből a megjegyzésekből, hogy nem akarta szó nélkül hagyni azt, hogy valamiféle tényleg valamiféle méltányosságot mutatott ezekkel a nevelőszülő felé. Egyébként igen, tehát még azt is érdekes volt, hogy megengedte neki, hogy ülve maradjon a vallomás ideje alatt. Ugye egy idős nőről van más szó, tehát lehet, hogy ez is szerepet játszott benne, hogy ilyenfajta engedményt vagy könnyítést kapott.
0: Hát igen, én értem ezeket a szempontokat, hogy mondjuk jó, akkor vallomástételnél ne álljon föl, de hát azért itt nagyon súlyos dolgok vannak, amiket ő be is ismert, hogy azok vannak, tehát hogy, és aki már járt bírósági tárgyaláson, vagy kimondottan büntetőügynek a tárgyalásán, ott azért nem szoktak a bírók ilyen jó fejkedni, meg túl sok méltányosságot mutatni adott esetben, tehát ez a furcsa, hogy itt pedig gyerekek sérelmére elkövetett dolgokról van szó, és hogy ott ilyen mondatokkal. Persze, tehát hogy az egy tök érdekes dolog, hogy mi az, hogy tény, hogy nem állt mellé az állam. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és kár, hogy akkor ez nem lett kifejtve. De hogy azért ez az elmondásod alapján legalábbis, Kata, ez azért elég érdekesnek tűnik, meg elég ilyen nagyon megengedőnek tűnik az egész, ahogy a bíró viselkedett. Szóval ez tök érdekes.
1: Igen, nekem is az volt.
0: Igen, ilyen értelemben. A tatabányainál is súlyosabb esett egy nyíregyházi női, akinek azért azt lehet mondani, szerintem, hogy nagyobb nyilvánosságot is kapott az esete, mert nála meghalt egy 2 éves kisfiú, Sándor. Mi az ő története?
1: Igen, ez ugye egy olyan tragédia volt, ami bejárta az országos sajtót, vagy bejárta az országos sajtót a híre. Ez is már egy néhány évvel ezelőtti történet, hogy emlékszem, 2023-as. Itt a Sándor halálát nem közvetlenül bántalmazás okozta, hanem evés közben azt hiszem, hogy rizses hússal etette a nevelőszülő a kisfiút, és ez a rizses hús valahogy a torkának adt, és fulladás okozta a halálát. Ami miatt ez országos hír lett, ez a tragédia, az volt, hogy a nevelőszülő helyett is segítséget kért volna, betette a holttestet az autója csomagtartójába, és így járt a Nyíregyháza utcáit még napokig. Hogy ezt miért tette, az azóta sem világos. Nyilván ez egy, vagy az ember csak azt tudják képzelni, hogy egy olyan pszichés állapotba került, ami a racionális döntéseket lehetetlenné teszi, vagy...
0: Hát igen, és a legalapabb kérdés az itt is az, hogy ő hogyan mehetett át akkor bármilyen vizsgálaton, igen. Mert aki olyan pszichés állapotban van, hogy egy 2 éves gyerek holttestével mászkál napokig a csomagtartójában, aki egyébként rá volt bízva, arra, hát nem, hogy gyereket nem bíznék, hanem egy vajos kenyérnek a megkenését nem bíznám rá, és akkor ő mégis akkor hogyan felelhetett meg bármilyen ellenőrzésen?
2: Ráadásul még az is kiderült a bíróságon, hogy a kisfiút ebben a családban férekként és kutyaként emlegették.
1: Tehát utólag kiderült, hogy ilyen típusú bántalmazásnak is áldozata volt ez a kisgyerek. Ez már a vádiratba került bele, a nő elleni vádiratba. Egyébként itt azért nehéz erről az ügyről bármit mondani, mert ez nem egy lezárt ugye a tartományaival szemben, ha jól tudom, még ebben a hónapban is lesz, vagy lehet, hogy következő hónapban lesz még tárgyalás Nyíregyházán az ügyben, ugye a nőnek az elszámoltatása még folyamatban van, tehát még nehéz tehát a vádiratban szereplő dolgokat is még nehéz tényként kezelni, mert ezek még nincsenek rábizonyítva, pláne nem jogerősen. Azt tudom még elmondani ebben az ügyel kapcsolatban, hogy itt viszont voltak felelősségre vonási próbálkozások vagy kísérletek a rendszer szereplőivel szemben is. Tehát ott az intézmény vezető ellen indult, ha jól emlékszem, eljárás.
0: Mármint, hogy a nevelőszülői hálózatnak a vezető.
1: Működtető intézmény vezetőjével szemben, meg ott a szakmai vezetőnek talán a helyettesével szemben is indult eljárás, de a helyettessel szemben úgy emlékszem, hogy még a büntető eljárást is megszüntették, tehát az nem is jutott el egy ponton túl tovább. A vezetővel szemben pedig felmentéssel, jogerős felmentéssel végződött az ügy, tehát az derült ki, hogy nem az ő felelőssége volt, vagy nem játszottak szerepet a döntéseivel, ott esetben akár szakmai mulasztása nem játszott szerepet a kisfiú halálában.
0: Érdekes. Írtak arról, hogy elrendelhető néha rendkívüli vizsgálat nevelőszülőknél, ami hát mondjuk ilyen esetekben, vagy ilyen esetek megelőzéséhez valószínűleg hozzájárulhat, vagy járulhatna, de mit jelent a rendkívüli vizsgálat, az mikor rendelhető el, ki rendelheti el?
1: Ugye például, hogyha az élethelyzet egy gyökeresen megváltozik, hirtelen elromlik az egészsége, vagy a magatartása okot ad erre, ilyenkor szoktak rendkívüli vizsgálatot elrendelni, és ezt majd voltam a nevelőszülői hálózatnak a felelőssége.
2: Megkérdeztük amúgy a nevelőszülői hálózatokat is erről, hogy náluk hány ilyen eset volt, és azt a választ kaptuk, hogy 204 vizsgálatot folytattak le, és 7 olyan esetről tudunk, ahol végül alkalmatlanságot állapítottak meg, tehát egyébként ez sem egy túl magas szám.
1: Hát itt is nagyon ritkán fordul, hogy el is rendelik ezt a rendkívül alkalmassági vizsgálatot, hát így ritka, mint a fehér holló, hogy ezen valaki fönnak adjon.
2: Igen, és erről még itt csak említettük, ugye, hogy a szakemberek szerint 2000-rel több nevelőszülőre lenne szükség, de hogy erről a cikkben kicsit bővebben is írunk, hogy ugye ideális esetben arra lenne szükség, hogy minden gyerek megtalálja a megfelelő nevelőszülői családot magának, és hogy volt, aki úgy fogalmazott Katának, hogy itt lukra helyezés folyik, tehát hogy nem az történik, hogy van rá idő, meg tér, hogy akkor adott esetben ennek a kisgyereknek megtalálják a megfelelő nevelőszülőket, hanem nem, itt van hely, ide rakjuk, és ugye ez már csak egyrészt alapból sem jó helyzet, és a másik része pedig az, hogyha például baj van, kiderül egy bántalmazás, akkor nehéz elhelyezni, tehát hogy akkor hova rakod az adott gyereket, és ez például egy tök nagy veszély, hogy mondjuk azért maradnak bent gyerekek ilyen helyzetben, mert nincs őket hova rakni, vagy nem derül ki. Igen, ezekről meg már ugye beszéltünk.
0: Ezeknél a vizsgálatoknál lehetne ugye fontos szerepe a nevelőszülői tanácsadóknak, de több forrásatok is nagyon szkeptikus volt az ő szerepükkel kapcsolatban. Ez ugye beszéltetek arról, hogy részben a szkepticizmus az abból fakad, hogy ők nem váratlanul toppannak be, hanem illedelmesen előtte még felhívják a nevelőszülőket, hogy akkor most majd jönni fogok. Itt ez az egyetlen dolog, ami miatt így a forrásaitok is szkeptikusak voltak az ő szerepükkel kapcsolatban, vagy van esetleg valami más, ami még így problémás?
1: Nem, van még ez, amit már talán említettem, hogy egy forrásunk úgy fogalmazott, hogy nem buktatja meg egy tanácsadó a saját cégét, tehát hogy egy nevelőszülő tanácsadó nem szívesen hozza kellemetlen helyzetbe azt a nevelőszülő hálózatot, amelynél a nevelőszülő együtt ő maga is dolgozik.
2: De hogy például hallottunk olyan nevelőszülői családról, ahol nem ülhetnek a nevelt gyerekek a vérszerinti gyerekekkel, tehát a családdal egy asztalhoz. És hogy ez mondjuk nem egy fizikai bántalmazás, de azért gondoljunk bele, hogy milyen életre szóló sérülést okozhat egy gyerekben az, hogy ő nem ülhet másokkal egy asztalhoz, a családjával egy asztalhoz.
0: Viszont a gyámoknak is látogatniuk kell a gyerekeket. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a tanácsadók azért nem jelentenek jó megoldást, mert hát ugyanahhoz a hálózathoz tartoznak, és valahol nem is logikus, hogy ők feltétlenül megbuktatnák a saját hálózatukat, úgymond, de vannak gyámok is, akik viszont nem tartoznak a hálózatokhoz, viszont az ő szerepük sem teljesen egyértelműen pozitív vagy jó ilyen értelemben. Róluk mit kell tudni, hogy nekik milyen kapcsolatuk van ezekkel a gyerekekkel, és miért nehéz az, hogy ők időben közbelépjenek, meg észrevegyenek
1: problémákat. Gyámok esetében legnagyobb probléma a túlterheltség, tehát van ennek egy törvényi vagy egy jogszabályi szintje, hogy egy gyámhoz hány gyerek tartozhatna, most ezt hirtelen nem tudom megmondani fejből. Tehát gyakorlatban az elmúlt években sokszor volt arra példa, hogy ennél szignifikánsan több gyerek tartozott hozzájuk, és hogy egyszerűen nem tudják így az előírt rendszerességgel megvalósítani a látogatásokat, vagy, és akkor itt megint a bizalom is tud esetleg sérülni, hogyha az ember, tehát a gyerek nem is ismeri annyira jól a gyámját, mint ahogy ismernek én, akkor már nehezebben mond el neki dolgokat. Tehát igen, ez a túlterheltség, meg ugye az is tökre megnehezíti a gyámoknak, meg a gyerekeknek a kapcsolatát, hogy pont emiatt a lukrahelyezés miatt is, hogy sokszor a gyerekek távol kerülnek, tehát hogy akár több megyét kell utazni a gyámnak ahhoz, hogy meg tudja látogatni a gyereket, tehát hogy nem az van, hogy a Pest megyei gyámhoz csak Pest megyei gyerekek, a Pest megyében élő gyerekek tartoznak, hanem az országnak akár ilyen távoli helyeire is menni kell autóval látogatni, ami nagyon megnehezíti a kapcsolattartást.
2: És hogy ez nem csak a gyámokkal való kapcsolattartást nehezíti meg, hanem adott esetben a vér szerinti szülővel, és így például annak az esélye is csökken, hogy sikeresen hazagondozzanak egy gyereket, hiszen hogyha az érzelmi kapcsolat megszakad, meg fizikai távolság jön a szülő és a gyerek közé, akkor tényleg nagyon nehéz utána már ezt visszafordítani.
0: Van még azért olyan, aki ellenőrizheti a nevelőszülőket, és ezért is érdekes, hogy ezek a dolgok mégis megtörténtek, tehát ennyire súlyos dolgok történtek meg, mert most már a többedik ponton fogunk végigmenni, akiknek megvan a lehetősége arra, hogy ellenőrizzék a nevelőszülőket. Itt van például a Belügyminisztérium alá tartozó Integrált Jogvédelmi Szolgálat is. Először is mi az Integrált Jogvédelmi Szolgálat, és ők hogyan ellenőrizhetik a nevelőszülőket?
1: Erről egy picit beszéltünk már, igazából az Integrált Jogvédelmi Szolgálat alá tartoznak a gyerekjogi képviselők, a betegjogi képviselők, és ha jól tudom, még talán ilyen szociális ellátott jogi képviselők is. És ugye itt az a legfőbb probléma, hogy nagyon kevesen vannak, tehát hogy összesen 16 gyerekjogi képviselő dolgozik az országban. Ők ugye látogathatnak a nevelőszülőket bejelentés nélkül is, meg ők szoktak ilyen megállapításokat, a névente kiad az Integrált Jogvédelmi Szolgálat ilyen beszámolt a működéséről, és ebben szoktak lenni megállapítások a nevelőszülői hálózatok működésével kapcsolatban is. Például pár évvel ezelőtt volt egy olyan megállapítás, ami azt mondta ki, hogy a gyermekbántalmazási esetek kivizsgálása megtörténik, de a minősége vagy a mélysége az változó. Ebben egy kicsit ilyen burkolt, vagy nem is annyira burkolt kritikát lehetett ebből kiolvasni. De itt igen, tehát az a legfőbb probléma, hogy borzasztó alacsony a számunk, és ezért miatt nem tudnak annyi mindent tenni, mint amennyit ideális esetben tehetnének.
0: És még itt vannak a kormányhivatali ellenőrzések is, mert a kormányhivatal is ellenőrizheti, vagy ellenőrizhetné a nevelőszülőket. Ennek mi lenne a menete?
1: Igen, el is egy picit talán megbeszéltünk itt, ugye a kormányhivatalok elsősorban nevelőszülői hálózatokat ellenőrzik, és elsősorban, ha jól tudom, ilyen adminisztratív elvárásoknak való megfelelést ellenőrzik, de mondjuk ennek ellenére felbukkannak az ilyen éves ellenőrzési tervekben akár konkrét nevelőszülőknek is az ellenőrzését. Tehát láttam már olyan ellenőrzési tervet, amiben szerepelt, hogy XY-nél, nem tudom, konkrét címmel, hogy hozzá kimennek, de ezért ezek ritkák. Tehát nem ez a jellemző a kormányhivataloknál.
0: Az ellenőrzéseken túllépve még egy olyan téma, amiről már beszéltetek, meg érintettünk, de vesezzük ki ezt jobban. A nevelőszülőséghez szükséges pszichológiai alkalmassági tesztet, mert hát itt laikusként ránézve ezekre a történetekre, hát ha valahol, akkor itt kéne kiszűrni azokat, akik valamilyen okból egyszerűen mentálisan nem alkalmasak arra, hogy gyerekeket neveljenek, gyerekek kerüljenek hozzájuk, hogy potenciálisan látható, hogy ők, vagy ott kiszűrhető, hogy ők esetleg gyerekbántalmazók. Ezek szerint aztán hát legalábbis a Tatabányán és a Nyíregyházi esetben mégsem akadtak fönn ezeken az ellenőrzéseken ezek az emberek. Kivégzi ezt, mi a menete ezeknek a pszichológiai alkalmassági teszteknek, milyen kritériumoknak kell itt megfelelni?
1: Ugye korábban a pszichológiai alkalmasságot azt a nevelő szervezetek ellenőrizték, vagy vizsgálták, de 2024 óta ezt központosították, és most egy belügyminisztériumi felosztályhoz tartozik ez a pszichológiai vizsgálat. Ez egyébként áll tesztekből, én úgy tudom, hogy ez egy ilyen fél egynapos programnak számít ezen a teszten átmenni. Tehát, hogy vannak tesztek, van kérdőív, és van egy személyes elbeszélgetés is, van egy ilyen része is, de az, hogy pontosan mire mennek rá, azt titokban tartják. Volt egy megkeresésünk a belügyminisztérium felé, ahol ennek a pszichológiai vizsgálatnak egy részletére akartunk rákérdezni, és akkor ott írtak egy ilyet a válaszban, hogy a kormányrendelet egyértelműen rögzíti, hogy a szakmai protokoll tartalmát kizárólag az alkalmasságvizsgálatot végző pszichológus ismerheti meg. Tehát így a jogszabályra hivatkozóan azt mondták, hogy nem teszi lehetővé számukra, hogy részletesebb tájékoztatást adjanak arra, hogy hogyan működik ez a, vagy milyen szempontok szerint működik ez a pszichológiai vizsgálat. Ugye azt lehet tudni, hogy vannak olyan pszichológiai jellemzők, vagy állapotok, vagy nem tudom, ilyet helyzetek, amik kizárják a nevelőszülőséget, tehát például azt mondom, hogy gyilkossági kísérlet van valakinek a múltjában, vagy alkohol, drogfüggőség is ilyen kizárók, és hogy volt még egy érdekes megfogalmazás a vonatkozó rendeletben, hogy szexuális devianciáktól mentes. Ez talán a cikkben nem került bele részletesen, hogy ez mit akar, vagy mit akar jelenteni. Ezt próbáltuk kinyomozni a Flórával, és küldtünk ez ügyben kérdést.
0: Tehát mondjuk ebbe tartozik az is, hogyha valaki nem heteroszexuális?
1: Hát ez a nagy kérdés, tehát ezt szerettük volna valahogy tisztelni, és erre volt az, hogy nem adott-e egyértelmű választ a belügyminisztérium. Azt írták, hogy az élettörténete mentes a szexuális devianciáktól minimum feltétel alatt a következőt értjük. Élettörténete mentes minden olyan szexuális magatartástól, amely sérti a gyermeki vagy emberi jogokat, és nem felel meg a gyermekvédelmi és emberi jogi alapelveknek. És akkor ez alatt értsük, amit értsünk. Mi próbáltunk rákérdezni, hogy ennél kicsit részletesebben, van egy ilyen WHO szerinti, azt hiszem F65-ös kód, ami az ilyen szexuális devianciákra vonatkozik, amiben beletartoznak ilyenek, mint a fetisizmus, vagy a voyeurizmus, vagy az exhibicionizmus, és azt hiszem az derült ebben egy minisztrum válaszából, hogy ennél ők tágabban értelmezik a szexuális devianciák fogalmát, de az alapkérdésedre nem kaptunk egyértelmű választ, tehát ezt nem sikerült kideríteni, hogy most olyan nem heteroszexualitás is ide tartozik-e, vagy sem.
0: Hát nekem van egy tippem azért, de ez persze, hát ez megint érdekes, hogy ezt akkor hogyan tudják lecsekkolni, tehát akkor ezt tényleg a szomszédtól kell megkérdezni tulajdonképpen, vagy nem tudom, megnézik valakinek a Facebookját, és hogyha ott azonos nemű emberre van olyan kézen fogva mondjuk, akkor az már annak számít el, tehát ez erre mondjuk tényleg adhattak volna egyenesebb választ, mert így akkor tényleg a találgatás marad. Egyébként nem kérdeztetek rá erre, hogy így? Tehát, hogy akkor heteroszexuálisnak kell lenni a nevelőszülőnek? Tisztelt minisztérium.
1: Nem, ilyen direkt módon nem tettük fel a kérdést, azt kérdeztük meg, hogy mit értenek a szexuális devianciák alatt. De így én arra tippeltem volna, hogy ha nem feltesszük ilyen direkt módon a kérdést, akkor sem kapunk ennél messze menőbb választ, azon kívül, hogy a szakmai protokoll tartalmát, mert kizárólag az alkalmasságot végző pszichológus ismerheti meg.
0: Miért mondta azt egy forrásotok, hogy ezeken a pszichológiai alkalmassági teszteken sokszor gyakorlatilag átrugdossák az embereket?
2: Hát szerintem ennek az egyik oka az, hogy amiről ugye korábban is beszéltünk, hogy nagyon kevés a nevelőszülő, és a hálózatoknak pedig nagy szüksége van a nevelőszülőknek, hiszen ha nincs elég nevelőszülő, akkor nem tudnak annyi gyereket kihelyezni, és a pénz pedig a gyerekek után jár a nevelőszülői hálózatoknak, tehát ez is lehet egy motiváció. Igen.
0: Ugye ezt említettétek, hogy most már a BM alá tartozik tulajdonképpen ez a pszichológiai alkalmassági teszt, mármint központilag a BM munkatársai végzik ezt. Milyen adatai vannak a belügyminisztériumnak arról, hogy a vizsgálataikon mennyien buknak meg, akik már most aktívak, és mennyien azok, akik most jelentkeznek nevelőszülőnek?
1: Igen, egy közérdek adatigényeshez is sikerült ilyen információkat megszereznünk a belügyminisztériumtól. Itt az adatok szerint a már aktív nevelőszülők pszichológiai vizsgálata az nagyon ritkán adott alkalmatlan eredményt. 2021-ben 113-ból 1, 2025-ben 3908 volt 10 aktív nevelőszülő akadt fenn ezen a szűrőn. A még csak jelentkezők azok sokkal nagyobb arányban bizonyultak alkalmatlannak pszichológiailag a belügyminisztérium vizsgálatán. Ott 2024-ben 73-ból 28, 2025-ben pedig 812-ből 145 ember lett alkalmatlan.
0: De legalább mondjuk szolgáltatták ezeket a számokat, meg ez érdekes, igen, hogy ebben ilyen készségesek voltak. És azt részletezték esetleg, hogy miért? Tehát, hogy ott mi volt az ok, amiért ezek az emberek megbuktak?
1: Nem, csak a számadatokra kérdeztünk rá, tehát itt részletekre, hogy a egyes, gondolom, ezt ilyen személyiségi okok miatt egyébként még anonim módon sem biztos, hogy kiadnak.
0: Viszont írtok arról, hogy ha még pszichológiai szakvélemény ki is mondja, hogy valaki nem alkalmas nevelőszülőnek, ez most azokra vonatkozik, akik már aktuálisan nevelőszülők, a hálózatok akkor is tartanak attól, hogy megváljanak tőlük. Milyen történet mutatja ezt, és miért van ez így, hogy amikor már papír van arról, hogy valaki nem alkalmas nevelőszülőnek, adott esetben még akkor sem válnak meg tőle?
1: Mert elképzelhető, hogy a hálózat vagy az intézmény megüti a bokáját, hogyha túl hamar vagy elhamarkodottan intézkedik egy nevelőszülőnél. Én ezt egy anonim bírósági határozatok tárában találtam, egy viszonylag friss, talán februári jogerős eldöntésű jogesetet, ahol arról volt szó, hogy egy nevelőszülő esetében két pszichológusi vizsgálat is alkalmatlan eredményt hozott ki, és akkor a hálózat lépett, és nagyon hamar elkerültek a gyerekek a nevelőszülőtől, aki viszont nem nyugodott bele ebbe az eredményre, és újabb pszichológiai vizsgálatot kért, és az lett a vége, hogy két egymástól független vizsgálat is azt az eredményt hozta ki legvégül, hogy de mégiscsak alkalmas, és innentől kezdve pedig mindenféle jogi eljárásokat indított a munkáltatója, vagy a volt munkáltatója ellen ez a nevelőszülő, és a hálózat az igen meg is ütötte a bokáját végül, tehát azt hiszem, hogy sérelemdíjat is kellett fizetnie, meg jó hírnév megsértését is kimondta a bíróság, tehát hogy elég kellemetlen következményekkel kellett szembenézniük, tehát hogy hiába volt két alkalmatlan eredmény, hogyha arra aztán később született egy mégiscsak alkalmas eredmény, ott visszafelé nézve már hibások voltak a lépéseik.
0: Persze, csak az is kockázatnak tűnik, hogy benhagyok a rendszerben egy ilyen embert, mert hogyha meg aztán kiderül róla, hogy adott esetben is késsel szurkálja a gyerekeket, akkor meg arra a pszichológiai szakvéleményre lehet mutatni, hogy hát ezt az előzőt már itt kiszűrtük, tehát hogy az is egy elég komoly felelősség, tehát hogy itt nagyon nehéz ilyen értelemben jó döntést hozni, mert értem, hogy valaki tart attól, hogy megüti a bokáját, de hát erről az oldalról is meg lehet ütni a bokáját az embernek, nem beszélve a gyerekekről, akiket adott esetben egy pszichológiailag alkalmatlan embernél hagynak ott.
1: Igen, most ez van nehéz helyzet valóban. Igen.
0: Kevés a nevelőszülő, erről beszéltetek, de ugyanakkor relatíve sokan jelentkeznek. Az intézményeknek küldött kérdéseitekre adott válaszokból az derült ki, hogy tavaly több mint 2400-an jelentkeztek nevelőszülőnek. Ugye Kata, te mondtad talán, hogy 2000, vagy Flóra, te is, hogy 2000-ren hiányoznak körülbelül a rendszerben. Tehát itt volt 2400 jelentkező, hát kérem szépen, tök jó. De csak 298-ak voltak alkalmasak közülük, vagy találtattak alkalmasnak a nevelőszülőségre. Tehát azért elég komoly rosta van. Ez korábban is jellemző volt-e, vagy ez egy tavalyi adat? Erről mit lehet tudni?
1: Ez egy tavalyi adat, hogyha jól emlékszem, és a korábbi számokra nem kérdeztünk rá. Egyébként azt, hogy ezek az emberek mi buknak el, vagy mi miatt nem bizonyulnak alkalmasnak, szerintem ezt a nagyon sokan, hallottam arról, hogy sokan a képzés során kopnak ki, mert itt szembesülnek avval tulajdonképpen, miből is áll ez a munka, vagy hogy milyen elvárásokkal kell tulajdonképpen együtt dolgozni, vagy együtt létezni. De szerintem nagyon sokan elbuknak már az ilyen alapkörnyezet tanulmányon, mondjuk, hogy az ingatlanuk nem alkalmas arra, tehát mondjuk nincs, amit beszéltünk, hogy nem tudnak esetleg külön szobát biztosítani a gyereknek, tehát amikor meg szembesülnek a részletesebb követelményekkel, akkor sokszor sok esetben hamar kiderül, hogy egyszerűen az objektív körülményeik nem olyanok, hogy alkalmasak legyenek nevelőszülőnek.
0: Kik akarnak egyébként jellemzően nevelőszülők lenni?
1: Hát előkerülnek ilyen altruisztikus motivációk, sokszor, ahol már kirepültek a gyerekek, és úgy érzik, hogy ők már neveltek gyereket, és értenek hozzá, és újra meg tudnak csinálni, és akár segíteni akarnak nehéz sorsú, vagy rászoruló gyerekeken, tehát ez abszolút működik. De ahogy már beszéltünk róla, az ország egyes szegényebb részein elsősorban pénzkereset miatt merül fel ez a karrier lehetőség, vagy ez a szakmai lehetőség, tehát hogy vannak a Kelet-Magyarországnak olyan régiói, ahol nagyon kevés a, nem csak Kelet-Magyarországnak, de a Kelet-Magyarországon jellemzően vannak ilyen konkrétan nevelőszülős települések, vagy nevelőszülős falvak, ahol szinte minden felnőtt emberrel foglalkozik. Azt hiszem, hogy talán volt egy ilyen számadat, hogy az egyik településen az iskolába járó gyerekeknek kb. 40%-a a nevelőszülőnél élő gyerek, tehát egészen elképesztően magas arányban fordul elő ilyen. De Flóra beszélt több nevelőszülővel, tehát ő talán többet tud arról mondani, hogy milyen motivációik voltak még.
2: Én csak olyanokkal beszéltem, akiknek volt, aki már kislánykora óta tudta, hogy ő mindenképpen

0: emlékszem valam belőle a konkrét statisztikára, de abszolút igaz az, hogy bőven nagy többségben vannak a nők ebben a szakmában.
1: Igen, meg ugye még olyan is beszéltem, aki erről is korábban beszéltünk, hogy az ismerőse volt nevelőszülő, ő mesélt róla, és akkor kedvet kapott, és ő is elkezdett ezzel foglalkozni.
2: Beszélte már Flóra itt a lukra helyezésről, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen nyomás, ami a rendszerre nehezedik így az ágazatirányítás, tehát gondolom akkor egy ki lehet jelenteni a belügyminisztérium részéről. Milyen más nyomások helyezetnek esetleg az egész rendszerre, meg igen, tehát hogy milyen más nyomások vannak, meg hogy ez a lukra helyezés, erre van-e bármilyen ilyen konkrét sztori, amiről mondjuk nektek a források beszámoltak, hogy az egy nagyon-nagyon tipikus eset volt, és azt mutatta, hogy ez a lukra helyezés, ez hogyan nem működik. Adott esetben mondjuk akár a Tatabányai, akár a Nyíregyházi eset, az ilyesmi lehetette.
1: Hát, hogy azok ilyen esetek voltak-e, ezt most...
0: A Nyíregyházi eset, azt hiszem, az ilyen volt, ott beszéltem valakivel, aki rálátott, vagy rálátott valamennyire arra az esetre, ott egyébként egy rendkívül tragikus, vagy rendkívül terhelt és nehéz helyzetből jött ez a szegény Sándor nevű kisfiú, tehát egy olyan család volt az eredeti családja, ahol a mostohapa erőszakolta a nevelt lányát, és ebből a szexuális kapcsolatból született a gyermek, és innen lettek kimenekítve a lány is, ugye fiatal anyuka, és a gyerek is, és nagyon gyorsan kellett elhelyezést találni a kisgyereknek, és azt hiszem az volt egyik fő szempont, hogy ez a nevelőszülő ez közel volt helyileg az anyukához, tehát hogy a kapcsolattartást azt tudta segíteni ez a közelség.
2: Ja, oké. Attól még ez egész történet, hogy így most elmondtad, Kata, és még nyilván ezen részletét még ezzel együtt nem ismerjük, csak hogy ez tényleg olyan, hogy hát ezt hogyan lehet jól kezelni egyáltalán, meg hogy aztán akkor egyébként ennek a szegény kisrácnak milyen élete lehetett volna, ki lett volna megfelelő nevelőszülő neki, és akkor itt is adott esetben, bár ha jól értem, akkor ezt nem tudjuk 100%-ig biztosan megállapítani, de hogy akkor lehet, hogy egy ilyen lukra helyezésről volt itt is szó, az akkor még így külön tragédiájának az egésznek, hogy ez a rendszer ennyire cserben hagyott egy 2 éves kisgyereket tulajdonképpen. Hát két elég borzasztó esetet emeltetek ki a cikkben, meg mi is erről beszéltünk itt most elég sokáig, de a végére próbáljunk meg egy kicsit pozitívak lenni, és Flóra, te már egyre egy kicsit ki is tértél, hogy sok nevelőszülővel beszéltél, és olyanokkal is beszéltél, akik egy egész életükben erre a feladatra készültek. Miről számolnak be azok, akik tényleg tisztességgel végzik a nevelőszülőséget? Itt erről is volt egy történet, amit leírtatok, hogy mennyire nehéz például elválni a nevelőszülőnek a nevelt gyerekektől. Még úgy is, hogy persze kezdettől ez a cél, hogy egy rendes örökbefogadó családot találjanak nekik, vagy ha rendbe sikerül hozni az eredeti családjukat, akkor oda vissza tudjanak menni. De azért itt azért talán a többség az tényleg tisztességgel akarja végezni ezt a munkát is. Flóráról ilyen emberekkel beszélgetve, te miket tapasztaltál, miket láttál?
1: Hát az elválás az hát érzelmi megterhelést jelent a nevelőszülőknek, mert hát persze elkezdenek kötődni ahhoz a gyerekhez, akikről gondoskodnak, ez egy természetes dolog. Volt olyan nevelőszülő, aki így arról számolt be, hogy éppen emberek között volt, amikor felhívta őt a pszichológus a hálózatnak, hogy beszélgessen vele erről, és hát hiába volt emberek között, sírva fakadt, és akkor mondta neki a pszichológus, hogy alkalmas a következő gyereknek a fogadására. Ez egy nagyon, én is gondolkodtam ezen, hogy ez egy nagyon, nagyon érzékeny helyzet, mert hogy egyszerre kell arra felkészülnöd nevelőszülőként, hogy úgy gondoskodj valakiről szívből, tényleg mindent megadj neki, és ebbe az érzelmi része is benne van, de a másik része pedig az, hogy ugye nem örökre szól, és hogy mégiscsak munka. És hogy ezt a kettőt valahogy összevegyíteni,

0: Tehát ez egy rendkívül érzelmileg megterhelő helyzet, és talán az embereknek eszébe sem jut, hogy ez milyen. De tényleg igazából jó volt hallgatni ezeket az embereket, hogy volt, aki többször elsírta magát a beszélgetés alatt, hogy azokról a gyerekekről beszélt, akik nála voltak.
1: Nagyon kevés időnk maradt, és minden témát, amit ki akartam, vagy fel akartam dolgozni veletek, meg ki akartam beszélni, arra nem is jut időnk. Én javaslom tényleg mindenkinek, hogy olvassák a teljes Flóra cikkét, amiben az is benne van, hogy milyen viták voltak arról még a Fidesz kormány alatt, hogy hogyan kellene megreformálni ezt a rendszert, és az is arról is írtok még, hogy milyen megoldásokat sürgetnek a gyermekvédelemben dolgozó vagy gyermekvédelemmel együttműködő civilek. Ezek is nagyon érdekesek. De a legeslegvégén, itt az utolsó két percben beszéljünk arról, hogy vagy tudtuk-e arról bármit mondani, hogy egyébként mondjuk az új kormánytól mi várható, ők milyen ígéreteket tettek, ha tettek, így konkrétan a nevelőszülői hálózatokkal kapcsolatban.
2: Hát a nevelőszülői hálózatok megerősítése szerepel a TISZA programban. Így nyilván a férőhely hiánynak a megoldását kellene elsősorban megoldani. Ami biztos, hogy nagyon biztató az Agyurkó Szilvia személye, vagy az ő feltűnése, mint az egyik legelismertebb magyarországi gyermekvédelmi szakember lesz államtitkári rangban felelős ennek a területnek.
1: A Hintalovonnak a
2: igen.
1: Vezetője.
2: Igen.
1: Őt a szakmában is hitelesként fogadják el, és
2: igen, ő és abszolút egy nagyon jó nevű mindenki által elfogadott, vagy ilyen közmegegyezésesen elfogadott szakember.
1: De akkor konkrét intézkedések, mint olyanok, azokról még nem tudunk, tehát ezek legfeljebb ilyen elnagyoltan léteznek.
2: De a cikk születés idején még nem tudunk konkrét lépésekről, annyi fog tartani.
1: Hát reméljük, hogy akkor azért lesznek pozitív lépések, meg a Flóra, te is tudtál már beszélni itt az adás végén tényleg arról, hogy azért, bár tényleg nagyon-nagyon negatív esetek lettek kiemelve a cikkben, nem véletlenül, de azért tényleg arról van szó itt is, amit szerintem egyébként az egészségügyben, meg a szociális szférában sok esetben szó van, hogy ilyen nagyon elhivatott emberek tartják a vállukon az egész rendszert, és akkor ha valami jó történik, akkor az tulajdonképpen nekik köszönhető, mert maga az állam az tulajdonképpen, ahogy egyébként a bíró is kimondta például a Tatabányai nő esetében, hogy azért sok segítséget nem nyújt. Most a Tatabányai nő esetében persze nem is feltétlenül nekik át van a segítséget nyújtani, hanem a gyerekeknek, hogy minél hamarabb onnan el tudjanak menekülni egy ilyen bántalmazó felnőttől. Hát reméljük, hogy minél kevesebb ilyen esetekkel kell majd foglalkozni a gyermekvédelmi szakembereknek, meg újságíróknak. Nagyon szépen köszi a beszélgetést nektek, Kata és Flóra, és gratulál a cikkhez.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
1: Janecskó Katával és Tárkányi Flórával beszélgettem. Kérem, ne felejtsétek, hogy mind a Tilos, mind a Direkt 36 a ti támogatásaitoknak köszönhetően tud működni, ezért, hogyha szeretitek a munkánkat, szeretitek az ilyen műsorokat, szeretitek a Direkt 36-os cikkeket, podcastokat, filmeket, akkor kérjük, hogy támogassatok minket, illetve a Direkt 36-ot most már a webshopon keresztül is tudjátok támogatni, hogy ott vásároltak, akkor azonnan befolyt bevétellel is a mi munkánkat segítitek. Nagyon szépen köszi még egyszer a figyelmeteket, Galavics Patrikot hallottátok, sziasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy nagyjából 150 millió évvel ezelőtt a Jura korban élt óriás nyomaira bukkantak paleontológusok Tájföld észak-keleti részén. A sauropodák arrendjébe tartozó új dino, az Uragasaurus kalasiensis nevet kapta, amelynek első tagja kígyógyíkot jelent, a második tagja pedig a kalaszin régióra utal, ahol a faj fosziliáját, egész pontosan egy darab épségben megmaradt hátcsigolya csontját megtalálták. Ebből a csontból tudták levezetni, hogy egy új fajra bukkantak. Az Uragasaurus kalasiensis egy nagy testű növényevő volt, amely nagyjából 20 méter hosszú lehetett, vagyis kb. Hosszában átért volna egy teniszpályát. Dr. Apirut Nilapanpan, a kutatásvezető paleontológus, a BBC-nek azt nyilatkozta, amikor rájött, hogy egy új fajt fedeztek föl, az öröm első hullámában szétverte a számítógépét. Azt mondta, a felfedezés tudata felvénnyezó volt, de meg is könnyebbül tőle. Ugye a telex.
2: Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral. Július 18-án tartják a 44. Balatonátúszást, a hazai legnagyobb nyíltvízi úszóeseményt. A szervező Budapest Sportiroda már korábban jelezte, az alacsony vízállás annyiban befolyásolja majd az úszás élményét, hogy az idén is azonos távon, a déli partnál az úszók lába, a szokottnál legalább 100 méterrel korábban ér le. A kerékpárral érkezőket külön depó várja, a résztvevők rendelkezésére ingyenes bahathajók állnak. A rajthoz visszatérők csomagját helyben őrzik meg, a többiek felszerelését 4 motorcsónak és 2 autó szállítja át több mint 30 fordulóval. Mivel a réfülöppi partot nem tudják biztonságosan megközelíteni, a csónakok a vízre épített óriás stégnél kötnek ki, közli az MTI nyomán a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Tótum Faktum a 90.3-as megahertzen Rénával.
1: És Cserével. És kedves vendégünkkel, Varga Balázsson, aki a Fekete Zaj Fesztivál főszervezője. Ez a fesztivál pedig, a Fekete Zaj, ezt azért páran ismerhetitek, ugyanis nem ebben az évben, illetve tavaly kezdődött, hanem 15 évvel ezelőtt. És az idén július 29-től augusztus 1-ig fog tartani.
0: Pontosabban másodikáig, mert ugye másodikán kell majd hazamenni.
1: Igen. Ja, és ezt nem mondtam el, hogy a helyszín az Mátra Sástó, egy nagyon klassz kemping, és akkor erről még majd beszélünk, illetve arról, hogy hogyan is van az, hogy, ugye Fekete Zaj, tehát akkor ilyen sötét zenékre kell gondolni, undergroundra, vagy elég változatos a felhozata, tehát hogy egyre szélesedik a paletta.
2: Hát sziasztok!
1: Az élek során.
2: Köszöntöm a Tilos hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek veletek. Hát igen, a név egy kicsit tud keretezni, de azt gondolom, hogy sokat tettünk azért már, sokat dolgozunk folyamatosan azon, hogy a fesztiválról az embereknek ne csak a fekete szín, hanem a sokszínűség is eszébe jusson, mert zenéleg inkább egy eklektikusabb világról van szó, amiben határokat feszegetünk, új zenéket mutatunk, és meglepjük néha magunkat is, nem csak a fellépőket, meg a közönséget.
0: Arról mesélj, hogy 15 évvel ezelőtt, amikor indult te, honnan jött maga az ötlet, hogy szervez egy ilyen fesztivált? Azt ugye tudjuk, hogy te nagyon sok más koncertszervezésben is benne van, hoztál már ide Legendary Pink Dots-ot, hoztál már ide Eivárt, hoztál egy csomó mindent. Már akkor is ezzel foglalkoztál koncertszervezőként, és akkor egyszer csak bekattant, hogy na, akkor most csináljunk egy olyan fesztivált, ami on még nem volt.
2: Én a 90-esek vége óta koncerteket szervezek, így gimiben kezdtem, még Békés Csabán, meg aztán Szegeden, meg hasonlók, és így nagyjából már így a 2000-es évek eleje óta már nemzetközi zenekarokat is hozok Magyarországra, és ennek nyilván a fő terepe a klub, és én leginkább klubkoncerteket szervezek, de már ott az elején is ott volt, hogy más fesztiválok szervezésébe is besegítettem, akár úgy, hogy mondjuk nagyobb, akkor nagyobb fesztiválok, ilyen Hegyalja, Mezőtúr, stb. Kértek tőlünk nemzetközi zenekarokat, illetve volt ilyen Dark szintéren fontos fesztivál, Nightbreed fesztivál az Alföld közepén, Ecsekfalván. Oda is nagyon sokat segítettem programszervezéssel, meg valamennyire néha infrastruktúrával, és amiben kellett igazából a segítség, és eközben így alakult a fejemben az, hogy lehetne valami saját fesztivált is szervezni, ideje lenne, de hely kell hozzá, és aztán jött a szikra. Egy zenekarral voltunk 2008 nyarán a Mátra Campingben, a Moon and the Night Spirit nevű zenekarral, akik Békés Csabaiak, és nagyon sokat mozogtam velük a kortájt, és ott aludtunk utána a campingben a koncert után, és így nem bírtam abba hagyni, ott néztem az eget, és ez annyira más, tehát ez tényleg alföldi fejjel is, meg Budapesten éltem akkor már, szóval így ahhoz képest felmész a Mátrába, és teljesen más az az ég volt, amit ott látsz, és így ez így eldőlt, és az okos srácok, akik ott éppen egy kis minifesztivált szerveztek, inkább ilyen rock és heavy irány volt a Hanatábor néven. Ők mondták, hogy ők abba fogják hagyni egyébként a szervezést, de hogy nekik van színpaduk, van technikájuk, meg egyáltalán tapasztalatuk ezzel a helyszínnel, és hogy amúgy szívesen segítenek, hogy mi esetleg itt elkezdhessünk valamit építeni. De évekig ők voltak a hangosítóink, meg nagyon jó volt rátalálni erre a helyszínre, és azt hiszem, hogy az Zajnak ez így az egyik ilyen fő karakter, hogy a Mátrában van, és ezen a helyen van, szóval nem is nagyon tervezzük, hogy elvigyük máshova.
0: Európa legszebb helyén van szerintem egyébként ez a fesztivál. Elég sok kis fesztiválon jártam, de az, hogy az erdő közepén, és fölmehetsz a Mátrába, én háromszor voltam eddig a Zajon, most megyek majd negyedszer, 2011-ben, akkor a Wovenhand volt a főszám, 2018-ban, illetve tavaly, és 18-ban volt egy olyan reggel, amikor én szépen fölmentem a Kékestetőre. Mert miért ne, az egész tábor még aludt gyakorlatilag. Látsz-e valamilyen elmozdulást? Én pontosan 7 éves kihagyásokkal látogattam a fesztivált, ami korábban hangsúlyos volt. az most talán átfordult másba, eklektikusabb lett, vagy bejöttek új stílusok. Például tavaly, amikor egyszerre lépett fel az Eivár is, egyszerre lépett fel a Nagyúr is, meg egyszerre lépett fel a DHK az mindig fölépen. A Daikata Park, hiszen ezek tök különböző stílusok. Kezdetben is így kalkuláltam már, hogy legyen egy progresszív underground, talán így lehet a legtágabban kifejezni, aminek mondjuk talán csúnya szót fog használni, a metál a fő gerince, de azért legyenek mások is.
2: Engem mindig is több műfaj érdekelt, már 10 éves koromban is hallgattam punkot is, indit is, metált is, csomó industriált is, csomó minden, tehát ez így bennem van, meg az a másik, ami ilyen így közösséget építeni, az mindig egy tök jó szűrő, tök jó dolgokat, tök jó visszajelzéseket kapsz, hogy mit hallgatnak szívesebben, mit nem, kik azok a zenekarok, akikkel könnyebb dolgozni, és így van egy ilyen benne, hogy persze akivel ez jól megy, annak te is lehetőséget akarsz adni, és arra ez egy jó platform. Nekünk a fesztivál indulása környékén, tehát én 2002-től 9-ig volt egy klubsorozatunk Budapesten, először Marco Polo klubnak hívták a helyet, aztán After Music klubnak, úgy az volt a sorozat nevé, Rémálom a Nyár utcában, aminek szintén ilyen gótos beütése volt természetesen, de ott is az volt, hogy egyrészt szerintem az egész ilyen gót szintéren nincs olyan nagyon sok zenekar, tehát meg nincs olyan sok rajongó sem, és ezért egy nyári fesztivált, ami több napos, több színpados, nem tudsz egy műfajra szűrre megcsinálni, más országban meg tudod csinálni, mert nagyobb a szintér. Nálunk ez volt az út, mert szerintem, hogyha a kezdetben kijelölt ilyen dark, goat, black metal, stb. Doom irányon maradunk csak, akkor egyrészt nagyon sok ismétlés lett volna a programban, és ugye már önmagában elterjes tud lenni egy kisebb szintér, és ez beleragadt van, hiszen nem lenne már fesztivál, úgyhogy ott már 2010, 11, 12 körül az volt az út, hogy mindig valami kis merészséget tegyünk bele, ami ilyen személyes ízlés, de évközben jó volt azokra bulizni, és akkor például akkor tájt, így az indi még elég jó volt, és akkor de nekünk meg az indi és mondjuk a zajos közönség között nem volt olyan sok meccet, de meg kellett próbálni, és akkor elhívtuk a Hangmás, elhívtuk az Inverse-t, és a Hangmásra iszonyat pogó volt, vagy a Collapse-ra is, tehát ilyen tök jó működés, és akkor így ez mindig bátorít, hogy itt igazából annyira olyan a közönség, hogy nyitottak az újra, nem csak a visszatérő kedvenceiket akarják megnézni. Persze van olyan a közönségben, aki a tradicionálisabb irányból jön, de hogy tud ő is programot találni magának, meg közben az is, aki meg felfedezni jön, az is tud találni. Úgyhogy neked az a 7 év az tényleg egy ilyen nagy ugrásokból állt, mert igen. 11-ben még ugye felújítás előtt volt a kemping, akkor teljesen más volt az egésznek a felszereltsége. 18-ban már az akkor indultunk újra, mi is egy pár év szünet után.
0: Igen, 4 évig azt hiszem nem voltatok talán.
2: Igen, akkor nem voltunk, igen. Így van, és viszont akkor mi nem tudtuk annyira az erdei rész birtokba menni, és aztán pont ilyen 19-től jött meg szerintem az, hogy ha nem csak a kemping kerítésén belül szervezett programokat, hanem ott a tóvon áll meg az erdőben is, és az nekem a kedvencem, hogy ezt így tud növekedni a fesztiválra, hogy a környezetet kicsit jobban elkezdtük használni, de úgy, hogy amellett meg nem terhelni, hanem csak minimál építményeket teszünk oda, nem építünk rendes nagy színpadokat az erdőben nyilván.
0: Hát ott a kilátónál van és a kacsatónál azok a kicsik.
2: Igen, de a kacsatónál igazából csak egy fa ülőke van, tud ülni elé, meg a kilátó színpad meg azt hiszem, hogy 5x4-eset egészen picikkel. Van ott egy fa, ami szerintem totál jól tud kijönni, hogyha nem azt érzi a főhős, hogy rombolja az egóját az a fa, hanem elfogadja, hogy őt része az erdőnek. És mellette azt a színpadot például nagyon szépen lehet így alulról, meg hátulról világítani, hogy ott, és ezért a programban is mindig az ilyen misztikusabb dolgokat próbáljuk oda tenni.
1: Hány színpad van összesen? Bocsánat. Öt.
2: Három a kempingben is, kettőként.
1: Van olyan, hogy egyszerre?
2: Igen.
1: Megy az öt színpad?
2: Nem az öt. Hát az öt nem tud egyszerre menni, mert például a kicsit elektronikusabb színpadunk a Delta, meg a nagy színpad az egy placon van, tehát azon mindig felváltva mennek. Egyiken beállás, másikon koncert, mert azok amúgy összeszólnának.
0: Van hátul a kicsi?
2: Van az osztálykirándulás, akkor a kis színpadunk, azon van legtöbb zenekar, az olyan napi 8-9 zenekar szokott lenni.
0: Ők ezzel mindig a legkorábban. Már
2: igen, az indítás 3-4 körül indul, és éjjel 1-2-ig megy, és az a klasszik underground színpad, ilyen kis lejtős nézőtérrel, iszonyat hangulatos az egész, van benne mindenféle műfaj, de alapvetően azért inkább egy ilyen rock, punk, metal fókuszúbb, mert nyilván ilyen megvalósításban is azt lehet ott könnyebben megcsinálni.
0: Bár tavaly ott léptek fel a tudósok.
2: Így van, így van. Mindig vannak kivételek, úgyhogy így, egyetlen egy ilyen fix pont van, hogy a utolsó este utolsó előadója mindig a Pornográfia nevű gyöngyösi Cure Tribute zenekar, mert azért azt mi is érzik, hogy a Cure-t azt nem fogjuk tudni elhozni a Mátrába, de a zenekarnak az egyik ilyen leghűbb hazai rajongóiból álló tribützenekar, az meg egy ilyen szép zárás, meg Árpi, aki ennek a zenekarnak a vezetője, ő nagyon régóta kezdetektől kezdve ott van az aljel, és ez neki is egy ilyen nagyon hálaként és meg tiszteletből is van, hogy így ezt a posztot mindig megtartják, mert egyébként nem szoktunk minden évben visszahívni zenekarokat, vagy nagyon ritka, de őket igen, és így még azon, ők az egyetlen tribützenekar az aljon.
0: Egyébként a Szigeten is volt ilyen tradíció, amikor utoljára lépett.
2: A Sziámi
0: természetesen. Igen. Azt, hogy kit tudtok elhozni a Mátrába, majd egy kicsit visszatérünk később az előadókra is, én most inkább a közönségre akarnék fókuszálni. Konkrétan arra, hogy ez a zenekar, pontosan ez a fesztivál, ez egyben egy gyakorlatilag bemutató show, egy totál szaturnália, komplet cirkusz, freak show, elképesztő. Tényleg olyan arcok vannak, hogy ha csak a közönséget nézed, már akkor egy hatalmas élményed van. Az biztos, hogy az elején csak magyarok jöttek. Érzékelitek azt, hogy esetleg külföldről jönnének most többen? Én tavaly például találkoztam egy elképesztő izlandi csókával, aki azt hiszem, hogy talán Svédországban él most, és elmagyarázta nekem, hogy Izlandon nem Reykjavikon született, hanem egy olyan kis tanyán, ahol összesen öten laktak, és aztán ment tovább, utána talált egy nagyobb tanyát, nyilván a családjával, ott már 10 laktak, és akkor a nagyváros, az volt a Reykjaviktól nem tudom hány kilométerre lévő valami, ahol már 100-an.
1: Ez a
0: csóka, ez azt mondta, hogy már nem tudom, hogy acsor van itt a Zajon, és hogy neki ez az egész ez megér annyit, hogy Svédországból ide jön.
2: Igen, Jonasnak hívják, és Norvégiában él, de most ez már tényleg rész a kérdés. És a Dijkata Falk miatt ismerte meg a fesztivált, és miattuk jött, volt már ott 2-3-szor is. Ő sokat utazik a Dijkata Falk kedvéért, nagyon rajongó, de egy nagyon kedves arc, és ez a jó kérdés az ajba, hogy elkezdesz valakiről beszélni, és rájössz, hogy ismered, hogy mindenki ismer mindenkit.
0: Család az egész, tényleg.
2: Kis túlzással, és ő például úgy ment haza a tavalyi Zajról, hogy utána küldt egy tök hosszú levelet, amiben ilyen megírta azt, hogy mi tetszik neki benne, miben fejlődhetnénk. Én nagyon, hogy neki lehet, ilyen fontos. Hát idén most pont nem tud jönni, azt mondta, de sokáig neki is megvolt a jegyel, csak aztán valami közben jött, úgyhogy most mondta, hogy idén nem jönne, vagy jövőre újra.
0: Hát,
2: van ilyen, de szóval a külföld nem nehéz azért nagy ilyen fesztivál turizmust csinálni egy kis fesztivállal Magyarországon, de abszolút van nemzetközi híre a fesztiválnak, már csak azért is, mert nagyon sok rangos zenekarnak a turnédátumai között szembe jön, de már azt is láttam, hogy ilyen komolyabb fesztiválos, meg turnés kiajánlókban referenciaként szerepel az aj, hogy ott is fellépett ez az adott nemzetközi zenekar, szóval ilyen tök pozitív. Közönségből meg van jó pár ország, ahonnan járnak, de mindenhonnan egy-egy kisebb társaság, vagy egy-egy figura, szóval ilyen nagy áttörés nem sikerült, pedig szerintem ráférne a fesztiválra, mert line-upban abszolút nemzetköziek versenyképes a dolog. Talán azt nem tudjuk felépíteni, hogy ezt így legyen egy komoly nemzetközi marketingje az egésznek, mert az nyilván el kell jutni. Ez inkább ilyen szájról szájra terjedős dolog, de ott bármilyen releváns nemzetközi fesztiválnak a fórumán, Facebook csoportjában nézve vagyok, mindig szembe jön a Zaj neve, hogy hivatkoznak rá az emberek, ajánlják, hogy azt nézzék meg. Úgyhogy ilyen Szlovákia, Szerbia, Románia, Lengyelország felől mindig van közönségünk, és akkor Ausztria felől is, Olaszországból is, többi meg ilyen random, hogy így
0: meghallják és gondolják,
2: hogy jönnek és szeretik aztán.
0: Itt, ha már közönség, nekem azt tűnt föl még az egészben és már a kezdetek óta, hogy igazából ez lehet, hogy egy dark és nagyon elborult zenei fesztivál. Ilyen békés közönséggel én még nem találkoztam soha. Hát az, hogy te ott tudod hagyni a sátradat benne a bármivel is, és a telefonodat, hogyha ott hagyod véletlenül egy padon, akkor a legrosszabb, ami történhet, az, hogy beviszik a találtárgyak osztályára. Ez vajon miből jöhet? Hogy egymással ilyen szolidáris, hogy kis fesztivál, és ezért mindenki ismer mindenkit, vagy azért, mert a zenei közeg ilyen?
2: Szerintem nem csak arról a 4 napról szól, hanem az van, hogy mi próbálunk egész évben így az online térben, meg egy klubokban is közösséget építeni, ami nem lehet csak erre a 4 napra kihegyezni, de ez a 4 nap, ez csomó emberek tényleg a csúcspont valakinek, ez a nyaralása, és ezért megbecsülik azt, hogy a Mátrában lehetnek, megbecsülik magát a közösséget, fontos nekik az, hogy ez a közösséggel mi történik, fontos nekik az is, hogy hangot adjanak arról, hogyha valami sérelem éri őket, mert megtehetik.
0: Szoktál, de volt már ilyen, hogy valami nagyon nagy, nem tudom, sérelemért valaki
2: tanul. Persze, hát ez megesik a legbarátibb, meg legbefogadóbb közegben is. Egyrészt mindig kevetnek olyan arcok, akik nem tudják ezeket a normákat tartani, vagy történhet bármilyen váratlan eset. Szóval egyrészt meg ha valakit kényelmetlenség ér, azt gondolom, hogy abban általában hangosabb, mint az, akinek minden jó. És ezért kicsit felhangosítva érkeznek meg az esetleges negatív észrevételek, de ezeket ugyanúgy meg kell hallgatni. Erre van egy nagy Facebook csoportunk, amit használunk egész évben, meg a fesztivál utolsó napját mindig úgy szoktuk indítani, hogy még a nappali programok előtt csinálunk délelőtt egy ilyen stáb reggelit, ami arról szól, hogy a stáb csinál reggelit a közönségnek, ilyen kávé, gyümölcs, szendvics, ilyenek, és akkor már egy ilyen rövid kis beszélgetés, ahol így elmondjuk annak az évnek a kihívásait, problémáit, sikerélményeit, meg utána szabadon lehet kérdezni bármit a fesztiválról, és akkor ez egy ilyen, szerintem erősíti azt, hogy ténylegesen aki eljár a fesztiválra, és nem csak a koncerteket akarja megnézni, az ténylegesen tud tenni azért, hogy ez egy jó irányba haladjon, megfejlődjön tovább.
0: Meg az, hogy téged ott láttak minden nap mászkálni, tehát nincs ez az ilyen elidegenülés a szervezők és a közönség között, hanem hát ott vagy, és akkor lehet veled beszélgetni, hogyha éppen ráérsz.
1: Mennyit szervezitek egyébként? Hányan vagytok szervezők? Vagy?
2: Főállásban senki. Uh-huh. Munka mellett csinálja mindenki, és évközben egy ilyen kb. 15 fős csapat az, aki az alapjait mozgatja a fesztiválnak, és aztán az a fesztivál idejére kibővül ott a lebonyolításra, szerintem egy ilyen 30-35 főre, plusz az ilyen alvállalkozók, technikai cégek, van évente 80-90 önkéntesünk, akik nagyobb részt a fesztiválon segítenek a lebonyolításban, de van köztük néhány, aki évközben is segít ilyen street teamként kicsit plakátolni, vagy eljönnek valamik klubkoncertünkre mörcsözni.
1: Szerintem ez szép szám, nem?
0: Hát az, hogy főleg az önkéntesek, az, hogy ennyien csatlakoznak.
2: Szép szám, de hogy ez szerintem erre borzasztó nyugat-európai példák vannak, sokkal bátrabban nyúlnak az önkéntes közösséghez Nyugat-Európában, akár mondjuk főleg Hollandia, vagy Dánia, ezek jó terepek arra, és én sokat járok zenekarokkal is, meg fesztiválokra is, külföldre, és ott mindig próbálok beszélgetni a helyi önkéntesekkel, hogy nekik milyen a munkájuk, és aztán próbálunk ebbe mi is beemelni. Nagyon szuper önkéntes koordinátorunk van, aki nagyon érti a dolgásokon, a fesztiválokon is dolgozott már, ő ezt tényleg úgy kezeli, hogy már az elején legyen egy interjúszerű szűrés az önkéntesekkel, legyen fesztivál, ilyen csapatépítés velük, egy kicsit találkozzanak már együtt, kapjanak visszajelzést a munkájuk után, tehát hogy érezzék azt, hogy ők tényleg nagyon fontos részesei ennek a fesztiválnak. Én mondom, ezt tovább tudnám fejleszteni egy év közben is komolyabb önkéntes működése, de ez majd a jövő zenéjén mindig mindjárt van energia, de szerintem ez egy borzasztó nagy erő, és ezt tényleg Magyarországon szerintem nem eléggé nyúlnak ehhez hozzá, vagy csak munkaerőt látnak az önkéntesekben, és persze van egy csomó jó példa, ami ennek az ellenkezője, itt vagyunk, de hogy én tényleg azt érzem, hogy például aki mondjuk egy szubkultúrának a rajongója zeneileg, A sokszor a saját társaságán belül is el tud magányosodni, mert mondjuk nincsenek a, főleg tizenévesként, nincsenek a barátai között mondjuk olyanok, akik hasonló érdeklődésűek, vagy a suliban, és ha eljön egy fesztiválra, és önkéntesként kezd, nem pedig egy magányos béletesként, akkor egyből lesznek barátai, mert együtt dolgozik emberekkel.
1: Nekem is... Úgy ez, hogy középiskolások is vannak?
2: Vannak, igen. Igen, főleg egyébként inkább 20 évesek vannak az önkéntes csapatban, de vannak középiskolások is. Sőt, van olyan, aki szülőgyerek csapatmedekezik, és szerintem az is nagyon aljas, hogy így egy két generáció önkénteskedik. És szerintem ez nagyon-nagyon sokat ad a fesztiválhoz, meg nekik is, mert egyből barátokat szereznek. Nekem is volt olyan, hogy így, csak egy vagy két zenekar miatt akartam elmenni egy holland fesztiválra, és egyszer rájöttem, hogy lehet-e önkénteskedni, mert egyedül mennék, és akkor mondták, hogy persze, és így beállítottak egy műszakra először sörcsapolni, aztán az nem ment igazán, akkor mosogattam, és utána Miránnak végett a műszaknak, egyetedik pörögtem, és jól éreztem magam, és utána meg akikkel együtt dolgoztam, tehát együtt néztük a koncerteket, szóval egy sokkal jobb élmény lett belőle.
1: És ha jól gondolom, akkor a közönség, tehát hogy közösségépítésről beszéltél velük kapcsolatban, tehát hogy azért van egy visszatérő része is a közönségnek.
2: Abszolút, tehát hogy a látogatóink között, meg az önkéntesek között is van visszatérő. Aha. Van olyan önkéntesünk, aki már 11-ben segített. És a látogatók között is, és nyilván van egy visszatérő bázis, de kell mellette fiatalítani is azért, hogy hosszú távon is fennmaradjon a fesztivál. Ez egy kihívás, mert nem ez most a zenének a fősodra, nagyon messze vagyunk attól, amit a nagyobb tömegek hallgatnak, de kell ezzel kísérletezni, mert ha ott tud lenni a fiatalabb generáció is, és meg tudja, hozzá tudja tenni azt, amiben ő jó, akkor lesz évek múlva is jövőképe a fesztiválnak.
1: De ehhez a gondolom, hogy kiket hívsz meg, fellépőket, az is számít, tehát, hogy egy elég vegyes, hogy is mondjam, vegyesen válogasd össze, hogy legyenek olyan, netán olyan fellépők is, akiket a fiatalabbak, akik a fiatalabbakat érdeklik.
2: Hát igen, ez ugye lehet olyan is, hogy csak maga a zenekar áll fiatalabb tagokból, és hozzá kell a saját baráti körüket akár, vagy így jusson el hozzájuk a híre a fesztiválnak, de abban például nehéz, hogy ami most fősodor ilyen hip-hop, rap, de nehéz, de hogy próbálkozunk ezzel is, tehát így az elmúlt években is voltak hip-hop előadóink, keressük azokat, akik egy kicsit sajátosabb irányból közelítik meg azt, és van bennük érdekesség, és kaptunk érte beszólást, hogy miért hozunk hip-hopot a zajra, és aztán igazából nem mindegyik ilyen próbálkozás jól sült, tehát talán a Bongor volt a legdurvábban jó, ott tényleg Pogó volt a... és a Bongor akkor nem volt akkor a név, mint most, hanem kis színpadon játszott nálunk is, és nagyon jól ment.
0: Nekem az egy gyanúm, hogy a hip-hopot speciál elég sok mindenhez lehet idomítani. Most a Tilos Maratonon volt egy zenekar, akik jazzre nyomták a repet, az elképesztő volt, tényleg elképesztő volt, de ennek már az 50-es években is megvolt a maga nyoma, mert a fellingették, amikor csinálták ezeket a gazdájtos jazzre, szabad verseket nyomtak, az pont ugyanez volt csak. Amit akartam kérdezni, hogy én nem vagyok benne egész biztos, hogy tavaly-e, de valamikor azt nyilatkoztad, amikor megkérdezték, hogy az év legnagyobb dobása az, hogy még van fesztiválunk. A kérdés az, hogy most azért nyugodtabb a helyzet, nem? Tehát sokkal stabilabb most, hogy így 15 éve vagytok, jó pár év kihagyással.
2: Nem.
0: Nem?
2: Nem, sajnos nem. Ez egy ilyen, van egy ilyen kudarc élmény ezzel kapcsolatban, mert ennek a fesztiválnak így el kell tudnia tartani magát, és nem tudja. Tehát, hogy nem volt még nyereséges éve a fesztiválnak, hanem így klubkoncertekből foltozgatjuk, meg adó 1%, meg közösségi támogatás, meg minden, amit tudunk mozgósítani, de nem tud eljutni odáig, hogy ez stabilan fixen nullás, vagy akár nyereséges legyen, miközben azt úgyis visszaforgatnánk bele, hogyha nyereséges tudna lenni, és ezek ilyen nem sok híja van, tehát hogy így még 100 béletes, még 50 plusz napi, tehát ilyenekkel múlik, amit tényleg nincs messze, de, és azon úgymond most újra növekszünk, tehát mondjuk volt 2022-23-24 körül egy ilyen erős fogyás a béletes közönségben, nem csak nálunk, más fesztiváloknál is, csak nem mindenki nyilatkozta ezt. Hát igen, az ott volt egy ugye egy gazdasági válság része, és nem csak maga a bezártság. És abból most tavaly elkezdtünk egy picikét visszajönni, ez a dátumváltással új mondatot kerestünk a fesztiválnak, meg hasonlók, és így. De messze vagyunk attól, amivel ez így biztonságosan tudna működni.
0: Hát, hogyha az NK mondjuk nem a, nem tudom, kinek osztogatott volna ki.
1: Szerintem ez változni fog, csak nem ebben az évben lesz ennek láthatja, hogy eredmény.
2: Hát én nem szeretem ezt az egész politikai vonalat, szóval így
1: nem, és nem a fesztiválnak. Pályázni, azért igen. Gondolom, pályáznál, hogyha...
2: Mi pályázunk minden évben, és egyébként 2020 után kaptunk párszor pályázati támogatást, és tényleg azért, mert előtte is mindig beadtuk, de mindig minden évben vagy 7 éven keresztül nem jött össze. Nem volt elég jó az NK-nak ez, és aztán 20-ban ugye majdnem minden fesztivál elmaradt, és még fel is hívtak az NK-tól, amikor a bírálat közben voltak, hogy ezt ugye megtartjátok tényleg, és mondtuk, hogy mi tényleg megtartjuk. 5 hetünk volt fesztivál szervezni.
0: Fesztivál volt nyáron, amelyet.
2: Hát azért voltak még
0: jó,
2: kis bulik,
0: de
2: igen, de megcsináltuk, és azzal kaptunk egy kis figyelmet így a sajtó is, meg így a szakmától is, csomóan akkor jöttek el először a fesztiválra, és aztán adott, de én pont tavaly éreztem azt, hogy tavaly nagyon a helyére került minden, tényleg nem volt eső, nem volt egyetlen egy lemondott koncert sem, nagyon jó volt a lebonyolítás, megnőttek azok a plusz projektek, amiket a fesztivál mellett csinálunk, amiktől jobb ott lenni, és minden úgy jöttünk haza, hogy jó, oké, megint valamennyi hiány van, de hogy ez a legeslegjobban sikerült zaj volt, és akkor idén meg nem nyertünk a pályázaton, és
1: igen,
2: az úgy, hogy...
1: Senki sem nyert egyébként, szerintem.
2: Hát nem, azt mondták, hogy az ajt, az konkrétan a minisztériumból lopták vissza, hogy ezt az nem kapott. A szakmai zsűri támogatta volna, és így...
0: Ez komoly.
2: És így úgy, nem egy politikus fesztivál, csak egyszerűen csináljuk egy saját utunkat. Igen.
1: Szerintem meg kellett a pénz.
2: Kellett olyan projektekre, igen, amik amúgy nem ebbe a kategóriába tartoznak, de nyilván nem is aranyjogon jár semmilyen fesztiválnak szerintem a támogatás, de sokkal könnyebb lenne, ha könnyebben és tervezhetőbben hozzáférhető kulturális támogatások lennének. Idén sajnos tényleg oda jutottunk, hogy most semmilyen támogatásunk nincsen, sem szponzori, sem pályázni, de még egy másikat is visszamondtak most egy hete, ami meg egy ilyen zenekari támogató program volt, amiben nálunk beszálltak volna néhány fejlődő friss zenekarnak az úti költségébe, azt is így még meg csak se kaptunk hivatalos levelet, csak egy telefont kaptunk, hogy ez most mégse fog megvalósulni. és ez most anyagilag most van a legrizikósabb pont, mert ugye közben a költség oldal meg borzasztóan száll el, és tényleg akárhogy növeljük amúgy egy bevételt, mert növekszik a jegybevételünk minden évben, merünk emelni, meg hozzátenni dolgokat, de nem elég, mert maga azok az ilyen alap infrastruktúrális, meg technikai, meg személyi, mindig őrzés, meg hasonló költség szállnak el a legdurvább, és nem is a művészi része.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy a zenekarok fellépési költsége az azért gondolom, azért az utóbbi időkben eléggé elszállt, főleg azután, hogy már ez a főbevételi forrás, és nem pedig az eladott lemezek.
2: Hát nyilván emelkedett, de én azt mondom, hogy arra még mindig szívesebben adok, mert ha meg valakinél azt érzem, hogy nem rá is, amit mondjuk a saját pozíciójához, vagy éppen a külföldi zenekarként a magyar piachoz képes ki, akkor nem kell elhozni. Tehát, hogy ez nem egy ilyen kötelező dolog. Vannak benne, igen, ott is emelkedő költségben, nekik is emelkednek, és főleg a kicsiknél érződik ez nagyon, hogy nekik ugye az, hogy eljussanak oda, tehát egy buszbérlés, üzemanyag, stáb, tehát hogy az, hogy egy hangmérnököt kifizessen mondjuk magának a zenekar, vagy egy sofőrt, az a legdurvább része. Én ugye dolgozok is itthon zenekarokra, és ezt látom legjobban, hogy tök mindegy, hogy milyen méretben működik ez a zenekar. Ez az induló alapköltség, ez folyamatosan nő, és így, és így ezt kell mindenek erőt kitermelni, utána jön az, hogy a zenész mit keres vele.
0: Hát ez kemény munka lett azért 15 éven keresztül. Vannak olyan zenekarok, akik kifejezetten szívességből jönnek el? Tehát azt mondják, hogy igazából őket nem érdekli az, hogy mennyit kapnak, hanem hadd szóljon, mert ez kell.
2: De szerintem vannak, egyébként mi igyekszünk mindenkinek fizetni, tehát nem, az, nem kérünk senkitől azt, hogy jöjjenek el ingyen, de minden évben van egy-két zenekar, aki bedobja azt, hogy mondjuk most ezt elvállalják, hogy segítsék a fesztivált, meg nyilván nagyon sokan vállalják el úgy, csak úti költséggel, amire szintén a fesztivált segítik, szóval nem várják el azt, hogy ugyanazt a pénzt megkeresik, mint mondjuk egy pesti klub koncerttel. És ez jó is, meg ez nyilván ez egy logikus, meg támogató hozzáállás. Cserébe kapnak tényleg egy olyan koncertjelményt, ami lehet, hogy a zenekart is egyel feljebb löki, vagy majd jobb lesz neki legközelebb a budapesti látogatottsága. De volt olyan zenekar, aki úgy ment haza a Mátra után, hogy utána egy Black Noise néven jelent meg a következő lemezük.
0: Oh.
2: Szóval van azért inspiráció,
0: amit a
2: Mátrai levegőben felhetszik.
0: Volt olyan zenekar a 15 év alatt, aki itt vett fel egy koncertet és kiadta aztán később? Vagy tudsz-e ilyenről?
2: Nem tudok választ, de olyan biztos volt már, hogy ilyen koncertfelvétel, tehát ugye egy dal kikerült, meg ugye, de hát ilyen vagyok, amikor Dijkhat a Falk először színpadra állt a Mezolit, abból Blu-ray felvétel lett, meg audio CD, meg minden, szóval azt a Season of Mist kiadó adta ki.
0: Ja.
2: Úgyhogy az egy nagy dolog volt, azóta a legnagyobb felvétel így a zaj alatt, de volt már zenekről is, hogy rögzített már live session-t az olyan.
0: Nekem az a Crippled Black Phoenix volt az egyik legnagyobb élményem egyébként. Abból a három alkalomból, amiben voltam, meg a Wolven Hand 11-ből.
1: Bocsánat, nem akarunk zenélni?
0: De zenéljünk egy kicsit.
1: Nagyon elrohant az
2: ötöge. Tényleg, csak egy dal ment le, ugye?
0: Igen.
1: Kettő, nem?
0: Jó, akkor kedves hallgatók, egy. Az alkezd. Úgyhogy maradjatok velünk, jövünk nem sokára vissza, utána megint beszélgetünk.
2: Immolation.

0: aki a Fekete Zaj Fesztivál főszervezője, annak a Fekete Zaj Fesztiválnak, amely július 29-től augusztus 1-2-ig fog tartani.
1: Elsőjén este lesznek az utolsó programok, ez a lényeg.
0: Mátrasáston.
1: Zenekarokról akartunk beszélgetni. Egész pontosan arról, hogy most már itt nagyon körbejártuk a témát, hogy kik jönnek, milyen anyagi lehetőségek voltak, nehézségek, közönség, stb. Kik azok a zenekarok, akikre most, ugye mindig vannak újak, meg mindig vannak visszatérők. Az újak között is vannak külföldiek, vannak magyarok. Nekem például az egyik legnagyobb meglepetés a magyarok közül a Csalogány volt, akit én láttam még a Gólyában annó, és teljesen beleszerettem a zenébe. Kik azok az újak, akikre te kifejezetten büszke vagy, hogy most el tudtad őket hívni, akár külföldi, akár magyar, és tényleg szerinted nagy dobás lesz?
2: Kezdjük a hazai oldallal. Nekem egy ilyen nagyon nagy büszkeség mindig, hogyha valaki a Zaj kedvéért, vagy a Zajra építve rak össze egy szettet, és akkor a nagy színpadunkon lesz egy ilyen az Oken és a Ború, két súlyos doom, de kicsit hardcore, post-metal hátterű zenekar, önmagukban is borzasztóan súlyosak és sötétek, és ők összeálltak így két zenekarnyi sötétség, és ők egy összeadnak egy szettet, amit csak az Zajra próbálnak.
1: Tehát praktikusan két zenekar
2: az egyszer a színpadon, igen. Volt már egyszer ilyen, szintén abban az Oken volt szintén az egyik szereplő. Akkor az Entropia Architektúrában közösen csináltak egy szettet, de ez most megint nagyon izgalmas, úgyhogy ezt borzasztóan várom. Akkor van egy új zenekar, akinek még csak néhány dal jelent meg, és ők is úgy időzették, hogy az első koncertjük a Fekete Zajon legyen. Ez a Kinotronic nevű zenekar, így ez lehet, hogy nem mond még sokat, de a tagság az igazából korábbi képzeltváros tagokból áll, és a képzeltváros azért posztrock vonalon nagyon fontos szereplő volt, és most egy kicsit más hangszereléssel, más line-uppal összehoztak egy új zenekart, és Zajon fog debütálni, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon várom. És igen, egész évben ott van az izgatottság, hogy egyrészt mivel lehet meglepni a közönséget, hogy amire biztos nem számítanak, meg mivel, mi az, ami már így kezd ilyen kult státuszba kerülni, de még nem jártak sok helyen, el tudunk ilyeneket is hozni, és volt már egyszer korábban egy izlandi zenekar is nálunk adta az első koncertjét, nem izlandon, hanem itt az Zajon kezdték el, mert a dobos már járt nálunk, és imádta a helyet.
1: Ti meg szoktátok hirdetni egyébként évközben, hogy adja be mindenki a jelentkezését, küldjenek demókat, stb. Így, nagy a túljelentkezés?
2: Igen, tehát 6-700 zenekar szokott jelentkezni általában, de nagyon, nagyon jó ezt így meghallgatni, meg csekkolni, meg nézni, hogy kik jelentkeznek, és elég magas egyébként a színvonal, tehát így nem az van, hogy tele van olyan zenekarok, akik beadják, és azt tudják, hogy hova jelentkeznek, hanem fontos nekik, és van olyan zenekar, aki már 6-7-szer próbálkozott, és pont most bejutott, most sikerült nekik, volt, akinek ez még nem jött össze. Nehéz ezt kiszámolni, mert ugye nem csak az számít, hogy ki milyen jó, hanem hogy a adott napnak az ívében milyen produkció fér bele, mert ott mi próbálunk így szándékosan nem vizualizálva, de a zenei programszervezőtársammal, Danival közösen mindig ilyen képzelt útvonalakat létrehozni a fesztiválon belül, hogy aki mondjuk van egy persona, aki mondjuk éppen a dárkosabb zenéket szereti, vagy éppen a metalhead, vagy éppen hardkorosabb, azt mondta, hogy ő mondjuk kezd a kis színpadon délután, utána mikor fog átmenni a nagy színpadhoz, mikor megy ki az erdei színpadhoz, és akkor mi így ezt így figyeljük is valami, hogy ez tényleg így történik-e. Szóval ez egy izgalmas, de szándékosan nem rajzolunk ilyen műfaj útvonalakat, mert ez annál több műfaj van jelen a fesztiválon.
1: Hát ez sokkal absztraktabb, mint a Tilos Maraton, ahol mindegyik napnak van egy tematikája, és akkor így. Volt már egyébként olyan, hogy nagyon felháborodtak hallgatók, hogy egy adott időpontban két különböző színpadon olyan zenekarok játszanak, mint mindegyiket meghallgatnák.
2: Persze, mindig van ilyen, és főleg akkor, hogyha valakinek hasonló furcsa a zenei ízlése, és több műfaj, tehát akkor nem tudjuk, hogy próbálunk figyelni rá. Egyébként nemzetközi fesztiválokon, ilyen rétegzenei fesztiválokon már divat lett a Crash Finder nevű alkalmazást használni, ami tényleg erről szól, hogy nagyon tudják megtalálni.

0: azt, hogy milyen ütközések vannak műfajilag, meg programilag, és mik azok, amik... Szóval így, és ez már szerintem lehet, hogy már a zajprogramot is volt, aki feltöltötte oda, nem tudom, nem figyeltem annyira, de más nemzetközi fesztiválok csoportjai mindig a Crash Finder jön szembe.
1: Arról beszélsz, hogy tervezésnél, amikor megtervezett, hogy ki mikor lépjen fel melyik színpadon, hogy ne történjen meg ezt, hogy nem tudsz tudni a hallgatót.
0: Igen, próbáljuk ezt elkerülni, de nyilván nem mindig sikerül, mert ha nagyon jól hangzik az, hogyha mondjuk a nagy színpadon black metal van, a kicsim meg szinti pop, de lehet, hogy vannak olyan azok, akik mind a kettőt imádják. Azt mondja, hogy nem tudsz mindenkinek megfelelni, de még kicsit visszaugranék még az idei programra, mert ez...
1: Hány fellépő van az idején?
0: Körülbelül 80 zenei program van, és körülbelül majdnem ugyanannyi nem zenei program.
2: Majd a nem zeneiekről is beszéljünk, mert jó. Azok legalább annyira fontosak.
0: Zenében még csak egy listát így bedobnék, hogy aki itt van a hallgatók közül, az így keressen rá a Fekete Zaj playlistjére, van belőle hivatalos, meg nem hivatalos, és csomó találtok a Spotify-on, és így ott van mondjuk a Nice nevű zenekar, ott van a Crippling Alcoholism, ezek nem borzasztó izgalmasak, akkor jön a Svájcból a Lone Assembly, akik ilyen editors, meg White Lies hangzás, tehát egy ilyen nagyon karakteres hangú indie vonal. Próbálkozunk most hip-hoppal is, de nem Magyarországról, hanem tengeren túlról. A Sadistic az egyik képviselő, akkor van a Nano Face, ő nemrég még a Limp Bizkittel turnézott, és utána meg a Zajnak a Delta színpadán fog fellépni, ilyen nagyon egyedi zenei világgal. Ott van benne az industrial feeling is, meg ott van benne a hip-hop is, ilyen nagyon karakteres tud. Ott van Hank Linton, aki egy ilyen pszichedelik rock alapú, de van benne funk is, és közben egy ilyen szóló előadó, aki szerintem nagyon-nagyon jó, amit csinál, és hogy ez egy olyan, amikor beesett hozzám a zenéje, akkor így azonnal tudtam, hogy ő kell ide, és ez nagyon, nagyon jó lesz, de hogy biztos senki nem ismeri a Zaj közönségből még, és ez majd ott fog felépülni. És
2: ez a poén, hogy ugye egymást húzzák be a hallgatók, tehát hogyha ott maradsz mondjuk egy Dijkat a Falkon, vagy ott maradsz egy Eiváron, és utána jön egy olyan, akit nem ismersz, akkor azonnal így rákattanhatsz adott esetben.
0: Ez a cél a Fekete Zajnál, hogy ne egy headliner jöjjön a közönség, hanem legyen ott délutántól nézze meg, és ez működik is, tehát, hogy a kisebb színpadok is, ha indulnak délután, mindig bőven van előttük közönség, és így. És de jönnek oda, hogy ez is milyen meglepetés volt, meg ez is mennyire működött, és mennyire hálások érte. És aztán ennek van egy ilyen fordított része is, hogy mi ott van a Facebook csoportunk egész évben, ott ezeket a zenéket így dobálja be a közönség is. És egymásnak is dobálják, de kicsit bennünket is provokálnak vele, hogy ezt el lehetne hozni, vagy sem. És aztán nem kell mindig reagálni, de hogy meghallgatjuk ezeket is, és aztán lehet, hogy valakiből így lesz az ajfellépő, hogy a rajongók közül valaki ezt beposztolta a csoportba, vagy elküldte privát üzenetben, mert hogy annyi zene van, és annyi hatás van, és én például nem érzem azt magamról, hogy mondjuk én most ilyen iszonyat nagy zenefogyasztó időszakom lenne, én nekem inkább élőben működik jobban, vagy vannak olyan napok, amikor nagyon ráfókuszálok a zenére, de így a minden napokban kevésbé most, de közben meg tényleg egy olyan jó közeg van a zajtáborban, hogy ők hozzák maguktól a zenéket, és meg én nekem inkább az majd figyelem azt, hogy más fesztiválokon, más klubokban milyen bandák vannak, és akkor úgy próbálok új zenékhez jutni, de nyilván nagyon sok megkeresés is érkezik, nem még csak a hivatalos jelentkezésen kívül is kapunk napi 10 e-mailt szerintem arról, hogy éppen milyen zenekarok szeretnének jönni a Fekete Zajra, szóval nehéz
2: válogatni. Amiket gyorsan gondolom, felülsz egy listára, hogy majd akkor jövőre talán.
0: Van ilyen lista is, igen, igen. Hát meg idén, vagy tavaly ősszel már volt 27-es induló listánk, ami így, aki idén nem fért bele, de próbáljuk meg jövőre, nagyon jó.
2: Hát meg aztán lesznek ugye nagy öregek, visszatérünk, ugye hát a Dijkat a Falk, VHK, Young.
0: Nem, Dijkat a Falk nem lesz idén.
2: Dijkat a Falk
0: tavaly volt, viszont a nagy öreg kategóriában azt hiszem, hogy az Immolation meg a Frontline Assembly
2: a két. A Frontline Assembly, igen.
0: Hogy ők egyik sem járt még az Ajon, de ők legendák. Én az Immolation-nál dolgoztam is már régen, pont még amiről az adás előtt beszélgettünk, hogy a Cultiplex-be szerveztem nekik még.
2: Ugye ő volt a második zenekar, amit itt hallottunk.
0: Igen. Sont Felszemi még egy iszonyat industriál hát legenda. Sokat jártak már Magyarországon, de az Ajon még nem voltak, és annak valami elképesztő nagy visszhangja volt, amikor őket bejelentettük meg azóta is.
2: Hát ezt gondolom, hogy ne.
0: Nagyon
2: hogy
0: ne. Az a nap.
2: És tényleg csak aztán a Legendary Pimlacék voltak a Zajon. Azt tudom, hogy te szerveztél LPD koncertet, de azt nem tudom, hogy a Zajon voltak-e speciál.
0: Én kb. 2004 óta vagy 5 óta szervezek LPD koncertet, sok ideje, de nem túlnéztek még soha úgy, hogy a Zaj időszakában, úgyhogy nem. Nem is biztos, hogy ez nekik állna a legjobb, mert egy fesztivál szett az rövid nekik szerintem. Igen. Ők is szeretnek játszani másfél-két órát is, vagy néha többet is.
2: Edward bácsi.
0: Más, meg szerintem nem biztos, hogy élvezik annyira azt, hogy mondjuk fesztiválozni kelljen. Igen. De fognak jönni Magyarországra, csak nem a Fekete Zajra.
1: De miért? Akkor itt mennyi idő jut egy fellépőre?
0: A kisebb színpadokon délután az ilyen 40 perces, meg 50 perces blokkok vannak, és aztán amikor a headlinerig elmegyünk az ilyen 70-80-90 perc. Tehát ez ilyen klasszikus fesztivál.
2: Szigeten is ez szokott lenni. Egyébként mindenhol ez van. Tehát egy fesztivál fellépés azért nem olyan hosszú, mint egy dedikált koncert.
0: Félj, hogyha Robert Smith felhívna, hogy eljön mégis a Fekete Zajra, és 3 órát szeretne játszani, mint más.
2: Akkor fog.
0: Akkor azt megoldjuk szívesen természetesen, de erre még mindig kevés az esély. Sajnos, de valaki, ha ismeri, akkor mondja el neki. Csókoltatjuk.
2: Ismersz olyan zenekart, akik a Fekete Zajnak köszönhetik, hogy befutottak, vagy ott figyeltek fel rájuk, és aztán később akár, hát mondjuk inkább nyilván magyarok, nem hiszem, hogy a külföldiek közül ez megtörtént volna.
0: Szerintem a rétegzenére ezek a robbanásszerű dolgok nem annyira jellemzők, de biztos, hogy tud azért tenni a Zaj, hogy valaki népszerű legyen, de volt olyan, meg van olyan fellépőnk, aki ha Pesten játszik, akkor 30-40-50-60 nézőjük van általában, és nálunk a Zajon meg egy ilyen 2019 vagy 20 óta ilyen iszonyat cool státuszba kerültek, és hogy így az Zajon 500 ember van mondjuk a buliukon, és akkor is, hogyha majdnem 3-kor játszanak, és ott valami az Zajnak ilyen nagyon, nagyon kis szeretett zenekarra lettek ők a Psychedelic Rainbow Warrior Peace Force, és így nagyon, nagyon jól ötvözik az elektronikus zenét, meg a sötét beteg humort, úgyhogy meg a kicsit a trash-t is, de nagyon jó tényleg.
2: A teljes összművészeti az egyébként, mert ugye hát egyrészt vannak a zenekarok, akik már eleve néha úgy lépnek föl, lásd az Ejvár, amelyik komplet színházat csinál a színpadon. Meg hát ugye vannak kiállítások, vannak beszélgetések, van a Kacsatónia színpad, ahol a zenekarokkal lehet beszélgetni. Azt akartam kérdezni, hogy a Kacsatónia színpadnak a felépőit például ti előre kiválasztjátok, hogy kik lesznek ott, vagy ez közben alakul ki, hogy...
0: A fellépőket, vagy a beszélgető?
2: A beszélgető partnereket.
0: Előre, a Déri Zsolt a szerkesztője. Igen. Annak a programnak, meg ő is beszélget a zenekarokkal, és ő szokott nekünk a program ismeretében küldeni napi 2-3 zenekart, amik közül mi dolgunk az megkérdezni, hogy el tudnak-e jönni hamarabb, mert az ilyen korai délután van ez a beszélgetés, van-e kedvük beszélgetni, és akkor aki ebben partner, azt azokkal. De ez a Zsolt, igen, tehát ő a szerkesztője ennek, és ezt ő válogatja ki a Kacsatók nevű programnak a részvevőit, úgyhogy persze, és ő is van benne mindig hazai fellépő, és van benne nemzetközi, és így nem csak a nagy neveket akarja megszólaltatni, hanem azok, akik izgalmasak, és Zsolt így olyan figura, ugye, akit
2: hát ő már
0: nagyon sok koncerten látsz így a város klubjaiban, vagy hangversenytermeiben, úgyhogy ő nagyon-nagyon nyitott, meg nagyon jól informált. Általában szerintem egy nagy zenekari bejelentések mindig nála jönnek meg leghamarabb, nem a nagy sajtó, nem a nagy zenés előttem.
2: Mesélj még egy kicsit a többi ilyen beszélgetős, meg összművészeti dologról, azért egy csomó minden más is van, vannak mindenféle képzőművészeti, voltak kiállítások tavaly, lehetett ott mindenféle színházazni.
0: A kiállítás része azért jó, mert van egy erdő, tehát, és az erdő egy csodálatos kiállítótér, ott tök egyszerűen csak fákra lógatunk képeket, megvilágítjuk picitőket, és nagyon-nagyon jó helyre tudnak kerülni, hogyha megfelelő hangulatuk van, úgyhogy ez az erdélyi kiállítás az mindig.
2: Ezek ott készülnek, ezek a művek, vagy hozzák?
0: Ezeket, azért ez több hónapos felkészülés egy művésznek is egy ilyen kiállítás megvalósítása, úgyhogy ezeket mi is néha már közel egy éve előtt elkezdjük tervezni, meg egyeztetni.
1: Valahol installációnak neveztétek, de attól installáció, hogy az erdő, mint a kiállítótér?
0: Változó, nem mindegy, valamelyik inkább webkiállítás, és valamelyik inkább úgy install, hogy mondjuk interaktív, például volt ilyen hangvezérelt installunk, hogyha vele kiaváltál egy mikrofonba, azt elkezdte szétefektezni, meg a fények is azzal együtt működtek, ez kint szokott lenni éjszakánként az egyik kis szigeten, van mozgásvezérelt része is, mert van olyan install, ami hangulatot hoz abba a térbe, és vannak konkrét kiállítási anyagok is, szóval nem teljesen ugyanaz a kettő, de van, amikor ez egy helyen jelenik meg.
2: Tehát ami például volt ugye a VHK-nak az erdélyi kiállítása.
0: Igen, az úgy jött, hogy tavaly volt 50 éves a VHK, és oda egy nagyon nagy díszlettel készültünk, mert a Budapest Parkban volt a koncert, olyan hatalmas színpadon van, és a VHK-nak megszokott dekorációja az elveszett volna azokban a térben, ezért a zenekar dobosa Köles Vazul heteken át festette, és ácsolta, és rakta össze az installációkat, ami ezért nagyon ért, és azt akartuk, hogy legyen valami utóélete azoknak az installatnak, mert aztán megint visszamegyünk a kisebb klubokba a zenekarral, és akkor így az nem fognak hova elférni, és akkor csináltuk azt, hogy a VHK Budapest Parkos installációját az erdőben állítottuk föl, és oda nagyon passzolt, úgyhogy néha úgy vagyunk vele, hogy ezt még idén is ki kéne valahova állítani, és még idén is használni.
2: Na pont ezt akartam kérdezni, akkor megmaradt, és azt arra vigyáztok.
0: Igen, van most már ügyesen egy raktárunk, úgyhogy ezt lehet tudjuk ott tárolni, és így igen, igyekszünk. Meglátjuk, hogy nem mindegyik programelemmel vagyok azért képben, mert szerintem tök jó stábban, aki mindenki a saját területét koordinálja, de hogy kicsit még beszéljünk a nemzenei, az off programokkal. Van egy csomó ilyen workshop-szerű dolog, amiben ilyen az alkotás kerül, akár ilyen ékszerkészítés, akár ilyen fanzingyártás, vagy van, ami volt már művészetterápiás workshopunk is.
2: Tavaly láttam egy csomó kollást például ott az egyik sörözőnek a falán. Igen. Mert nem emlékszem pontosan, hogy mi volt a tematika, de igen, elég
0: provokatív. Azt mondja, babicskások csináltak, ők csináltak ezeket a workshopokat. Vannak túrák, szoktunk focizni is, van az ajfoci minden évben egyszer.
2: Tényleg, meg a túra, igen, az hát ha már a Mátrában van az egész.
0: Persze, akkor hülyeséggel nem kihasználni, szóval persze. A túra az jó, és vannak is a társaságon belül lelkesen jelentkező túravezetők. Van egy rövid filmfesztivál, a Malter, ami egy ilyen vándorfesztiválként működik, és nálunk is megjelenik. Van ilyen gamer részleg, ahol napközben egyrészt lehet társasjátékokkal játszani, vagy ilyen szerepjátékszerű dolgokkal, meg lehet retro számítógépekkel is játszani, de van 3D nyomtatás, csak jó ilyen zajos fülbevalókat csináltak tavaly, meg olyan kis műanyag kis védő cuccokat, amit mondjuk egy dobozos üdítő vagy sör tetejére rá tudsz tenni, hogy ne tudjanak mondjuk bezsinázni az italodat. Rá tudod fordítani. Tehát ilyen, ami ilyen kreatív dolog is, de van haszna is, és így szerintem ezek nagyon jó dolgok, és látszik is, hogy a közönség egy része inkább ezt éli, hogy ők nappal nagyon aktívak, és utána este meg már a főzenekar után elmennek aludni. Aztán van, aki meg inkább a bulizás része miatt van ott, és ők meg inkább napközben pihennek, és aztán este kerülnek elő a szobáikból, a sátraikból, és így viszont hajnalig buliznak, úgyhogy ezek
2: aztán van a
0: egymásban. Van a gyerekekkel is jönnek, igen.
1: Tehát, hogy van ilyen családi program is? Bocsánat.
2: Hát, tegnap, tavaly láttam egy csomó gyereket.
0: Egyre többen jönnek gyerekek, és szeretnénk abban támogatni, hogy szervezzünk olyan programot, ami gyerekeknek szól, hogy arra az időre mondjuk a szülők is kicsit kikapcsolódhassanak. Lesz gyerekkoncertünk is, idén gyerekeknek szóló koncert, wow. Dené és Béla. Nagyon jó, mert különleges hangszerek vannak. Lesz még egy gyerekkoncert, meg valami, tavaly volt már ilyen alszfestés gyerekeknek, Black Metal-os alszfestés, úgyhogy az idén is megcsináljuk, az
2: zseniális
0: dolog. Igen, úgyhogy.
1: Még pár tilos mesét be lehetne.
0: Simán.
2: Azt nem hiszem, hogy a rádió kiadná a kezei közül. Zenéljünk egy kicsit még, hogyha már ennyit beszéltünk róla, aztán utána jövünk vissza, maradjatok velünk.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Tóton Fogtam a 90.3-as MHz-en Rénával.
1: És Jennyvel. És vendégünkkel Varga Balázs főszervezővel, illetve a Fekete Zaj Fesztivál főszervezőjével, amely, mert most bemondom újra, mert ez fontos, hogy július 29-től augusztus 1-ig fog tartani, méghozzá Mátrasáston, és
0: az Obzaj programoknál hagytuk
1: igen, abba. Igen, ott hagytuk abba, és akkor itt még valamit akartál ajánlani a nemzenei, obzenei, ob programok közül.
2: Hát igen, mert ott végtelen lehetőség van, ahogy beszéltük az előző blogban is, hogy mozgásra, alkotásra, figyelésre, csomó mindenre, de például egyik fő ilyen off-programos helyszínünket azt a Budapest Bike Mafiával visszük együtt, Bike Mafia színpad néven fut, napközben ott is workshopok vannak, quiz van, beszélgetések vannak, és este meg az átmegy egy ilyen DJ helyszínné. Ez egy tök érdekes helyszín egyébként, mert ez a kempingnek a év többi részében az ilyen lakóautó, szennyvíz leeresztő placként. Pedig egy ilyen fából épült fedett építmény, de nekünk az pont tökéletes egy ilyen DJ helyszínnek. Szóval ilyen nagyon jó kis hely. Úgyhogy ezt ajánlom, mert az nálunk is ilyen küldetés, hogy más jó ügyeket is válunkra vegyünk, vigyünk, vagy próbáljunk a saját közegben népszerűsíteni, és a Bike Mafia az gyakorlatilag, amikor indult a Bike Mafia, akkor így olyan hely volt a törzshelyük a Tündérgyár, ami nekünk is a törzshelyünk volt, hogy láttuk az ő első lépéseiket is, és meg van így barátság nyilván azóta is, úgyhogy ők például tök jó, hogy ők egy olyan civil csapat, akik borzasztó jól felépítették a kommunikációkat, és így hatékonyan viszik el a saját ügyüket egy csomó helyre, úgyhogy örülünk, hogy ez nálunk is megtörténik, mert
0: egyeznek a szívek. A nappali és az éjszakai programok kiegyensúlyozásáról csak annyit akartam még mondani, említetted, hogy valaki a nappali programokra jön és kidől az éjszakai, vagyis az esti utolsó nagy színpados fellépő után, valaki meg akkor kezd el bulizni, aztán van olyan, mint én, aki mind a kettőt tolja, és utána egyfolytában alszik egy hétig.
2: Igen. Hát igen, most ugye az elektronikus zenének így mindig is kerestük a jó helyét a fesztiválon belül, és aztán most az lett, hogy ami így helyileg is, az az erdei színpad, ami kint van a kilátó lábánál. Oda csinálunk ilyen akár DJ-s, akár ilyen live-ektes, főleg techno alapú, meg industri alapú dolgokat így éjszakánként. Az ilyen reggel, nem tudom, 4-5-ig is eltart. És ami meg ilyen tradicionálisabb afterpartizás, ami ilyen New Wave, Dark, Metal éppen, az meg ott a Bike Mafia színpadon megy.
0: A répét a kiáltónál vigyáztak, hogy nem ásszanak föl éjszaka? Hogy az le van zárva.
2: Hát az le van zárva, nem tudnak felmászni éjszaka. Úgyhogy ez nem csak a fesztivál alatt lenne kockázat, hanem az a évközbeni működésnél is. Annyi kivétel van, hogy így minden évben két este csinálunk ilyen naplemente kilátós programot, hogy így, mert amúgy 6-kor bezárna a kilátó, de mi kinyitjuk este 7 és 9 között, két este is, és onnan az elég menő megnézni a naplementét.
0: Igen. Beszéljünk az utolsó témánkról, ami holnap után lesz, a warm-upról. Azt mondtad, hogy hát ezek szoktak lenni, warm-up, meg utána a post-zaj bulik. Mi lesz, hol lesz, és mi várható?
2: Ugyanott lesz, mint tavaly, ami a Toyfel nevű helyszín, a 8,5 udvarán. Szóval ez ott a 32-esek tere Rákóczi tér környékén van. Egy művészeti központ, próbatermekkel, stúdiókkal, fotós stúdiókkal, DJ helyszínekkel, focipályával. Ez nagyon összetett helyszín az egész 8,5, és ezen belül egy ilyen kis kultkocsma, meg zenei fókuszú hely a Toyfelkert, amit egy barátunk visz, és így az ő helyszínén lesz a warm-up. Úgy indulunk, hogy a metáról fogunk beszélgetni az elején, lesz egy kerekasztal beszélgetés azokkal a szervezőkkel, akik az interdisziplinális metál konferenciát szervezték tavaly ősszel először az ELTE-n. Úgyhogy az ő beszélgetésükkel indul a nap, utána pedig DJ-k lesznek éjfélig, és közben kint lesz a régi merchből megmaradt dolog is, de lesz egy, nekünk van évek óta egy jótékonysági merch kampányunk is, amit Cseri Tixának hívunk, mert azt igazából Tixával kezdtük el, de ez a fesztivál idén általában ott a Bike Mafián azt tudtunk gyűjteni, de most viszont így, hogy a 8. kerületben lesz a warm up, így egy kerületi oktatási civil szervezetnek gyűjtünk, a Láthatatlan Tanodának, alias Rosa Parks alapítvány, nekik már az elmúlt hetekben is gyűjtöttünk ilyen nagykövetes kampánnyal, és ez lesz annak a záró eseménye. A Jetix arról szól, hogy ha meguntad egy zenekaros vagy fesztiválos pólót, behozhatod, vannak ott már pólók, cserélhetsz is belőlük, ha meg vásárolsz, akkor pedig azzal azt az adott ügyet támogatod, amire éppen akkor aznak gyűjtünk. Iszonyat jó dolgok tudnak ebből előkerülni, mert én láttam már ilyen 90-es évekbeli szigetpólót is, meg
0: nekem egy 2011-es fekete zajos yellow spots-os pólómban, ha jól emlékszem.
2: Az menő volt, ha emlékszem.
0: Igen. Illetve nem, bocsánat, hoodie, nem is póló, és valószínűleg azért nem fogom tudni behozni, mert azt a fiam elkunyarálta tőlem.
2: Ennyi, yellow spots az menő. Tényleg többször voltak nálunk játszani korábban. Úgyhogy holnap után este, délután 5-től éjfélig ott leszünk a Tojfelkertben, aznap lehet először megkóstolni a fekete zaj idei sörét.
0: Jaj, tényleg az mindig van.
2: A Medin Blanket így van, ami egy ilyen hidegkomlós pilz, de feketére malátázva. Szóval ez egy ilyen...
1: De hogy a söre? Tehát, hogy...
2: Ezt egy sörfőzet csinálja nekünk, most már negyedik éve.
0: Ott lehet csak kapni.
2: Igen.
1: És akkor... Csak, tehát, hogy ez, hogy is mondjam, tehát egy bizonyos mennyiség van belőle?
2: Hát egy bizonyos mennyiség, ez a fesztiválra készül. Nyilván a fesztiválon van többféle sör is, de ez egy ilyen rendelt sör, amit a fesztiválon csapolva és dobozosba is lehet kapni, és aztán ha esetleg marad belőle valamennyi, azt még így Pesten nagy nehezen el lehet csípni pár helyen, de ez alapvetően kifejezetten a fesztiválra készül most már negyedik éve, uh-huh. és így.
1: Fekete Zaj Edition.
2: Igen, Medin Black a neve, a Mad Scientist csinálja a Fekete Zajnak, úgyhogy ez, és már nagyon izgatott vagyok, mert az idejét még én sem kóstolhattam meg, úgyhogy ez majd akkor holnap után megtörténik.
0: Na hát ti gyertek a warm-upra, Balázs, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és hogyha nem csak a holnap utáni tetszett meg, akkor meg gyertek még az Zajra is. Mi meg 2 hét múlva ugyanitt.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: széttáncolt cipellők. Volt egyszer egy király, annak meg 12 lánya, egyik szebb, mint a másik. Egy teremben háltak mind a 12-en, ágyaik ott sorakoztak egymás mellett, esténként pedig, ha aludni tértek, a király maga csukta be az ajtót és rájuk redeszelte. Reggelre azonban, amikor kinyitotta, azt látta, hogy cipője mindnek szétszakadt a táncolástól, s ki nem deríthette senki, hogyan lehetséges ez. Hírul adta hát, hogy aki kideríti, hol táncolnak leányai éjszakánként, az egyiket feleségül veheti, halála után pedig ő lesz a király. De aki jelentkezik, és 3 nap, 3 éjjel sem tud meg semmit, annak befellegzett. Hamarosan jelentkezett egy királyfi, és ajánlkozott, hogy próbát tesz. Szépen vendégül látták, este pedig egy szobába vezették, amelyik szomszédos volt a hálóteremmel. Ott vetették meg ágyát, hogy titokban sem művelhessenek semmit, vagy netán máshol távozzanak, nyitva hagyták a terem ajtaját is. Ám a királyfinak valósággal ólom nehezült a szemére, elaludt, s mire reggel fölébredt, táncolni volt mind a 12 lány, mert ott sorakoztak cipőik, talpuk pedig egytől egyik lyukas volt. Nem történt máshogyan a következő meg a 3. este sem. Így aztán könyörtelenül lecsapták a királyfi fejét. Sokan jöttek még utána, és vállalkoztak a vakmerő kalandra, de valamennyien az életükkel fizettek. Történt pedig, hogy egy szegény, sebesült katona, aki nem tudott tovább szolgálni, úton volt a király városába. Szembe jött vele egy öreg anyu, és kérdezte, hová tart.
1: Magam se tudom igazán. Kedvem volna kitalálni, hol táncolják tönkre a királylányok cipellőjüket, mert akkor király lehetnék.
2: Az nem olyan nehéz. Csak ne idd meg a bort, amit este adnak neked, és úgy tégy, mint a mélyen aludnál.
0: Azzal még egy köpenykét is adott a katonának, és így szólt.
2: Ha ezt magadra teríted, láthatatlanná válsz, és utána lopózhatsz a királylányoknak.
0: Most már, hogy ellátták jó tanácsokkal, komolyra vette a dolgot a katona. Összeszedte bátorságát, a király elébe járult, és jelentkezett, mint kérő. Őt is vendégül látták ugyanolyan szépen, mint a többit, és királyi ruhát adtak rá. Mikor elérkezett a lefekvés ideje, bevezették a szomszéd szobába, mikor pedig készült ágyba térni, jött a legidősebbi királylány, és egy pohár bort hozott neki, de a katona szivacsot kötött az álla alá, abba csurgatta a bort, maga nem ivott egy cseppet sem. Majd ágyba bújt, és kis idő múlva hortyogni kezdett, mint aki mélyen alszik. Ennek hallatára fölnevetett a 12 királylány, a legidősebb pedig így szólt.
3: Ez is kímélte volna meg inkább az életét.
0: Azzal kiugrottak az ágyukból, kinyitották a szekrényt, fiókot, ládát és díszes ruhákat vettek elő. Szétítkeztek tükreik előtt, illegették, billegették magukat, és örültek, hogy táncolni mennek. Csak a legkisebbig mondta.
4: Nem tudom, ti örültök, nekem meg olyan furcsa kedvem támadt. Ma biztos valami baj fog esni.
3: Butaliba vagy. Mindig férsz valamitől. Elfelejtetted, hány királyfi járt már itt hiába. A katonának még álomitalt se kellett volna adnom. A golyhó akkor se ébredne fel.
0: Mikor mind elkészültek, előbb azért még odalestek a katonára, de az behúnyt a szemét. Nem moccant, meg se rezzent. Így hát biztonságban érezték magukat. Ekkor a legidősebbik visszament ágyához, és megkopogtatta. Az ágy egy-kettőre elsüllyedt. A lányok pedig lemásztak a nyíláson egyik a másik után, élükön a legidősebbik. A katona, aki mindent szemmel követett, nem habozott sokáig, kapta köpenykéjét és leereszkedett a legkisebbik nyomában. A lépcső közepén rálépett ruhája szélére, mire a királylány riadtan sikoltott.
4: Mi volt ez? Ki fogja vissza a ruhámat?
3: Ne légy olyan együgyű! Beleakadtál egy szögbe!
0: Leereszkedtek egészen, s oda lenne egy csodálatos fasorba értek. Ezüstből volt a fák minden levele, csak úgy csillogott, tündökölt, gondolta a katona.
1: Vigyünk csak magunkkal bizonyítéknak alót.
0: És letört egy ágat, mire a fa iszonyút recsent.
4: Hé! Hallottátok a recsegést? Valami nincs rendben.
3: Csak az üdvlövéseket hallhattad, amiért hamarosan megváltjuk hercegeinket.
0: Azután egy másik fasorba értek. Ott aranyból, végül egy 3., ott meg csupa gyémántból volt minden falevél. A katona mind a kettőből tört egy-egy ágat, a fa mindannyiszor nagyot recsent, a legkisebbi királylány meg összerezzent ilyettében, de a legidősebb váltig azon volt, hogy csak üdvlövések lehetnek. Mentek tovább, széles folyóhoz értek, 12 bárka ringott rajta, s minden bárkában ült egy-egy szép herceg, akik a 12 királylányra vártak. Mindegyikük fölvett egyet-egyet, a katona pedig a legkisebbi királylány mellé szállt be.
1: Nem tudom,
0: mondta a herceg.
1: De ma valahogy sokkal nehezebb a bárka. Egész erőmből eveznem kell, ha haladni akarok.
4: Hát mi mástól lehetne, mint a nagy hőségtől? Magam is olyan forróságot érzek.
0: A folyó másik partján pompás, fényesen kivilágított palota állott. Vidám dob és trombitaszú hallatszott bentről. Áteveztek, a palotába mentek, és minden herceg táncra perdült a maga kedvesével. Láthatatlanul velük táncolt a katona is. S ha valamelyik királylány borospoharat fogott kezébe, akkor ő kiitta, egy csepp sem maradt benne, mire a leány szájához emelte volna. A legkisebbiket emiatt is félelem fogta el, de a legidősebbik mindannyiszor csitította. Így táncoltak egészen hajnali 3 óráig, míg valamennyi cipellőt lyukasra nem táncolták, akkor abba kellett hagyniuk. A hercegek visszahajóztak velük a vizen, a katona pedig ezúttal előreült a legidősebbikhez. A parton elbúcsúztak hercegeitől a királylányok, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Mikor a lépcsőhöz értek, a katona előreosont és visszafeküdt ágyába. Mire pedig a 12 királylány lassan és elcsigázva felvánszorgott, addigra ő már olyan hangosan horkolt, hogy hallhatták mind, és azt mondták:
5: ettől nyugodtan lehetünk.
0: Azzal kibújtak szép ruháikból, elrakták őket, széttáncolt cipellőiket odaállították az ágy alá, és lefeküdtek. Másnap reggel a katona nem akart szólni. Látni szerette volna még a bűvös bált, és a királylányokkal tartott második, meg harmadik éjjel is. Most is minden úgy volt, mint első ízben. Táncoltak mindaddig, míg cipellőjük rongyá nem szakadt. Harmadjára pedig bizonyítékul magával vitt a katona egy poharat is. Mikor eljött az óra, és meg kellett válaszolnia, ruhája alá dugta a 3 ágat, meg a poharat, így járult a király elé, a királylányok viszont az ajtó mögött álltak és hallgatóztak, mit fog vajon mondani. Mikor a király föltette a kérdést:
1: na, hol táncolták rongyosra éjszaka lányaim a cipellőjüket? 12 herceggel egy föld alatti kastélyban.
0: Beszámolt mindenről pontosan, és elővette a bizonyítékokat. A király ekkor hívott a lányait, és kérdezte, hogy a katona az igazat mondja-e. Lányai pedig, mivel látták, hogy elárulták őket, és nem segíthet a tagadás, kénytelenek voltak mindent bevallani. Azután megkérdezte a király, melyiküket kéri feleségül.
1: Én már nem vagyok olyan hű, de fiatal. Hát adja hát hozzám kegyelmed a legidősebbiket.
0: Még aznap megtartották a lakodalmat. A király halála után pedig odaígérték a katonának az országot is. A hercegeket viszont újból varázsoltotta annyi napra, ahány éjjel a 12 királylánnyal táncoltak.

0: egész a szűnlisztnő. Csali mesélt gyerekek, de azért igaz szóról szóra. A nagyapám, amikor nekem ezt elmesélte, mindig azt szokta mondogatni, hogy igaznak kell lenni fiaskám, mert különben nem lehetne elmesélni. No, de ilyen formán történt a dolog. Ősszel egy szép vasárnap reggelén, amikor a nap ragyogó pompában felkelt éjjeli álmából, s a meleg szellő elindult útjára a tarlók fölött, a pacsirta javában énekelt, s a méhikék vidáman döngicsértek, az emberek pedig ünneplő ruhában a templomba mentek, s az Úristen minden teremtménye, még a sündisznó is boldog és megelégedett volt. A sündisznó az ajtóban állott, keresztbe fonta mellén a kezét, és csöndesen dudorászott, mára, mint egy sündisznó vasárnap reggel dudorászhat. Amint így félhalkan dudorázgat, hirtelen eszébe jut, hogy kinézhetne a mezőre. Míg a feleség a gyermekeket megmozdatja, megfürözti, felöltözteti, hadd lássa, nő-e a répa. A répa föld tőszomszédságában van, ezért a sündisznó magáénak tartotta, innen táplálta kizzelt családját. Elgondolta, meg is tette. A sündisznó szépen becsukta maga után az ajtót, aztán nekivágott a szomszéd répaföldnek. Útközben találkozott a nyullal, aki szintén hasonló szándékkal indult el hazúról, ugyanő a káposztaföldet akarta megnézni. A sündisznó nyájasan köszönt a nyúlnak, de a nyúl, mint a féle előkelő úr, aki nagy gőgtől azt sem tudta, hogy férjen meg a bőrében, alig fogadta a sündisznó köszöntését. Amúgy foghelyről dobálta feléje a következő szavakat.
1: Mi az oka, hogy ilyen korán csatangolsz itt a mezőn?
2: Sétálgatok.
1: Sétálgatsz? Azt hiszem, okosabb munkát is adhatnál a négy lábadnak.
0: Ez a gúnyos szó nagyon elkeserítette a sündisznót, mert különösen a lábára kényes volt, ugyanis a sündisznó lába, hát, nem tartozik a legegyenesebb lábak közé.
2: De talán azt hiszed, hogy a te lábad külön, mint az enyém?
1: Meghiszem azt.
2: Mérjük össze! Fogadok, hogy az én lábam lefőzi a te lábadat.
1: Eredj, te görbelábú! Ne kacagtasd ki magadat. Különben, ha olyan nagyra vagy a kajla lábaddal, hát fogadjunk. Na, mibe?
2: Egy körmöci aranyba, egy butéli a finom pálinkába.
1: Itt a kezem nem disznó láb. Mindjárt kezdhetjük a versenyfutást.
2: Csak lassan a teste. Én még nem ettem ma egy falatot sem. Előbb hazamegyek, bekapom a reggelit. Fél óra múlva itt leszek.
0: A sündisznó hazasietett, a nyúl pedig várt rá. Útközben ezeket gondolta magában a sündisznó.
2: A nyúl bízik a hosszú lábában, de én majd csúfát eszem. Igaz, hogy előkelő úr őkelme, de valójában nagy tökfélkó. A fogadást én nyerem meg.
0: Amikor hazaérkezett, így szólott a feleségéhez.
2: Öltözte gyorsan, jel velem a mezőre.
3: Mi menjek én oda?
2: Fogadtam a nyullal egy körmöci aranyba és egy butéli a finom pálinkával, hogy versenyfutásban legyőzöm őt. Rád is szükségem lesz a versenynél.
3: Már megint fogadtál, Istenem, hát hányszor mondjam, hát elment az eszed, ember, már hogy versenyezhetnél te futásban a nyullal?
2: Ne kotyogj, asszony! Vidd ám a dolgot. Ne ásd magadat a férfiak dolgában. Kotrodj és öltözz fel, aztán velem jössz.
0: Mit is tehetett volna egyebet a sündisznó felesége? Akár akarta, akár nem. Hát, szót kellett fogadnia. Amint a mezőre mennek, így szólott a sündisznó.
2: Arra vigyázz, amit most neked mondok.
3: Mondjad.
2: Egy nagy szántóföldön futunk versenyt. A nyúl az egyik barázdába fut, én a másikban. Felülkezdjük. Neked nem kell egyebet tenned, mint azt, hogy az egyik barázda végén megkuporodsz, és mikor a nyúl a szomszéd barázda végére ér, ezt mondod neki, én már nem vagyok itt. És mit?
3: Én már itt vagyok,
2: azt kell mondanod. Én már itt vagyok.
0: Ezzel beállította a sündisznó a feleségét az egyik barázda végére, és felment a második barázda elejére. Ott várta őt a nyúl.
1: Kezdhetjük. Rajta!
0: Mondotta a nyúl, és mindkettő beállott a maga barázdájába.
1: 1, 2, 3!
0: És ment, mint a szélvihar. Úgy nekilódult a nyúl a futásnak. A sündisznó

0: meghíramodott, csak úgy repült a nyúl hosszú füle is, a sündisznó felesége pedig ott kuporodott tovább a barázdában. Amikor pedig a nyúl a barázda elejére visszaérkezett, a szomszéd barázdából már várta a kiáltást.
1: Én már itt vagyok.
0: A nyúl elkendezve kiáltotta.
2: Akkor még egyszer hussunk!
1: Nekem ugyan mindegy, ahányszor kedvet tartja, csak rajta.
0: Így aztán a nyúl még éppen 73-szor loholt végig és vissza a barázdában, és a sündisznó éppen 73-szor kiáltotta a fülébe a szomszéd barázdából.
3: Én már itt vagyok!
1: Én már itt vagyok!
3: Én már itt vagyok!
1: Én már itt vagyok!
3: Én már itt vagyok!
0: Egyszer a sündisznó mondotta, máskor meg a felesége. De a 74-szer a nyúl már nem juthatott el a barázda végére. Megerett a vére. Összerogyott a barázda közepe táján. A sündisznó pedig vitte a körmeci aranyat, s a butéli a finom pálinkát, intett az asszonynak, s boldogan hazamentek. És ha meg nem haltak, akkor még majd

0: Natti kistündér és Dalmorka hobbivarázsló értetlenkedten nézték a virágos kertben égtelenkedő fura földkupacokat.
1: Vakantúás, mondom én.
0: Erősködött Dalmorka, és harciasan lengette az összecsukható varázspálcáját.
1: De semmi baj, mindjárt felküldök egy ontást is.
2: Még hogy vakontúrás! Láttam már ilyen vakontúrásokat?
0: A kerten keresztül, ott, ahol tegnap este még tátikák, árvácskák, boglárkák szidítottak, nyílegyenesen szabályos, dobókocka forma földkupacok sorakoztak.
2: Mint egy építési terület. Csak a markolók és a dömperek hiányoznak.
1: Csak néhány sunyítás a varázspálcával, és nyoma sem marad, meglásd.
2: Nem, előbb fényt kell derítenünk erre a titokra. Ki karázdálkodhat a kertemben? És főleg miért?
0: Natti és Dalmorka ugrásra készen figyelték a virágos kertet, ott, ahol számításaik szerint a következő földkupac felbukkanása várható volt.
1: Remek vakondviasztó praktikákat ismerek. Egy egyszerű befőttes üveggel például...
2: Ugyan már! A vakondok jó barátaink! Semmi szükség rá, hogy elriasszuk őket! Ez az álnok csirkefogó viszont...
3: Kikérem magamnak, hogy csirkefogónak nevezzenek!
0: Hallottak egy felháborodott hangot. A hobbivarázsló és a kistündér egy ideig értetlenül mereztette fülött szemét, aztán végre megpillantottak az egyik földkocka tetején egy tenyérnyi, narancssárga ezüst hátú zöldsi sakos bogarat.
1: Te meg miféle szerzet vagy?
3: Én semmiféle szerzet nem vagyok. Alagút fúró Alajos a nevem, és a munkámat végzem. Méghozzá felülmúlhatatlan pontossággal. A buckaföldi mélyépítővállalat szakembereként professzionális, egy időjére a két tyúk által használható alagutat építek a tyúkhol és az élések kapnak közé. Amennyiben bármilyen kérdésük van, hétköznapokon 8 és 10 óra között érdeklődhetnek az ügyfelszolgálaton.
0: Ezzel a bogár egy szemvillanás alatt eltűnt, majd néhány másodperc múlva egy újabb tökéletes dobókocka formájú kupac jelezte, hogy a föld alatt továbbra is lázasan folytatja a munkát.
2: Dalmorka, te érted ezt? Elképzelni sem tudom, ki rendelhetett alagutat az éléskamra és a tyúkkal közé.
0: Ezzel már indult is Natti kistündér a baromfi udvarba, hogy felelősségre vonja a kendermagosokat meg a kopasznyakúakat. De az alagútról senki sem tudott semmit. Következő útja az istálóba, az azután következő a kutyaórhoz, az azután következő pedig a macskalakhoz vezetett, ám senki, de senki nem hallott semmiféle alagútról. A földkockák pedig egyre szaporodtak, egyre több virágot temetve maguk alá.
2: Kedves Alajos, legalább annyit mondjon, hogy miért éppen ma kezdett hozzá a munkához.
0: Hallgat tehát Natti az alagút fúró bogarat, amikor az egy fél óra múlva néhány szendvics meg egy üvegüdítő társaságában megpihent az egyik különösen jól sikerült földkockán.
3: Nem mondhat meg semmit, de magácska olyan kedvesen kérdez. Az igazság az, hogy rengeteg megrendelésünk van. Ezt a munkát még tavaly télen vettük fel. Tudja, amikor az a hatalmas hó esett. De csak most került rá sor.
2: Úgy, hogy tavaly télen? Dalmorka, biztos, hogy nem tud semmit a dologról?
1: Ami azt illeti, dereng valami. Csak azt hiszem, megfeledkeztem volna. Meglepetésnek szántam, hogy ne kelljen a hatalmas hóban kijárni az olhoz. Végül is célszerű lenne, ha a tyúkok saját maguk hordhatnák maguknak a kukoricadarát. Csak miattad, hogy ne kelljen egész nap szargálnod. Jaj, Natti, most mi ez a villámló tekintet?

0: Kína az 1970-es évektől a sivatagosodás megállítására hivatott nagy zöld fal erdőterepítés keretében mintegy 66 milliárd fát ültetett. Számokat 2050-ig 100 milliárdra tervezi növelni. 2020-ban a telepítések 90,31 századmillió hektárt vettek le, az összes erdőterület 36,6%-át. Az évtizedes monitorozáson felül a Pekingi Egyetem kutatói most műholdas adatok és mesterséges intelligencia segítségével vetették össze az állományokat. A vártnál 4,6%-kal gyorsabban növekvő telepített erdeik levélborítottsága 2-3-szor gyorsabban gyarapszik a természetesekénél, azaz másként viselkednek, mint ahogyan a jelenlegi, minden erdőt egy kalap alá vevő ökoszisztéma modellek alapján várnánk, számolt be a HVG. Nem vízminőség romlás okozza az amuri kagylók hőség idején visszavisszatérő tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, tájékoztat a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Inkább invazív és őshonos fajok sajátos küzdelméről van szó. Az amuri kagylót óvatlanul hurcolták be a Távol-Keletről a 60-as években. Növényevő halak a busa és amur betelepítésekor. Gyorsan elterjedt folyóinkban, tavainkban. Egy őshonos vízi atkafaj átfúrja a kagylók mézköpenyét, bakteriális fertőzésnek téve ki őket. Erre őshonos kagylóink zöme immunis. A 25-30 cm-esre, 70 dekagrammosra megnövő, invazív amuri puhatestűek azonban nem. Felszínre emelkedő holttestüket a hadcsák fogyasztják el, közölte a Sokszínű Vidék.
1: Azok az emberek, akik természetüknél, életmódjuknál fogva sokáig fennmaradnak, hajlamosabbak lehetnek az elhízásra és a rosszabb anyagcsere egészségre, részben azért, mert a napi kalóriáik nagyobb részét késő este fogyasztják. Derült ki egy új-zélandi, európai és csendes-óceáni származású nőkön végzett, a Frontiers in Nutrition-ben megjelent tanulmányból. A magyar narancs, hihét hallottátok!
2: A Piros Rádió hírét hallottatok.

od vremena poezije i mir. Ostale samo prazna kuća,

0: tényleg az összetett szoknézeteket, de nem lenne holnap.
1: Igen, örülök, színek, meg minden, csak nézek. Jó estét kívánok, ez itt a Tilos Rádió, a kedvesti drogműsorban, és bődöletes teltházal vagyunk. Elsőként köszöntöm vendégünket, Takács Istvánt, a drogriporter részéről, és itt van velünk, nem tudom mikor volt, a teljes táb, tehát itt van velünk Menya, Dani, Dr. Robi, Joci, illetve jó magam is, Miami Vice. No, hát... szinte hihetetlen olyan visszatérő kritika a részemről, főként, hogy a ilyen öregedő rádióként mi magunk is így öregedve, egyre távolabbra kerülünk így a drogszénától, tehát hogy egyre kevésbé vagyunk benne, tehát vannak persze ilyen szakmai érintettségeink is, egy csomó minden, de hogy maga az, amikor ilyen benne vagy a lüktetésben, mint annak idején a tűcserébe, hogy így a legsűrűjében vagy benne, és aztán onnan arra épül csak a többi, azokra így egyre inkább távolabbra kerülünk, de most a vendégünkkel visszatérünk, mert hogy hát 2014-ben is ott hagytuk mi abba a ártalomcsökkentés magyarországi történetét, hogy teljes halál és sivatag, a tűcserék elkezdenek bezárják őket, vagy ellehetetlenítők őket, az egész ártalomcsökkentés, mint olyan szitokszóvá változik. Emlékszem, még az utolsó körökben még voltak olyan minisztériumi pályázatok tűcserére, ahol nem lehetett leírni, hogy tű. Tehát, hogy igazán abszurd világ volt, amelyik aztán tényleg, tehát azt gondolom, hogy itt nem csak a drog területén, hanem az egészében egy ilyen súlyos változásba került, amelyiknek sajnos azt látom, hogy ahogy mi is kapcsolódunk, hogy ez a nem létező drogstratégia, a nem létező drogokról való, vagy a drogszcénáról, vagy a jelenségről, vagy akár valós diskurzus, amelyik egyébként a Drogkutatóintézettel, illetve Téglási Kristóf álmokfutásával, tehát egy ilyen teljesen új...
2: Hát azzal volt életben tartva.
1: Életben tartva, és hogy az a baj, hogy bármennyire is nevetséges, hogy abban a pillanatban, hogy egyébként újra fölmerül arról, hogy erről olyan, tehát ilyen konstruktív, vagy valamifajta ilyen progresszív, haladó szemléletű diskurzus lehessen, az így újra és újra meg van gyilkolva. Lásd a Budapest főváros drogstratégiájáról való kommunikáció, diskurzus, beszélgetés, vagy bármi más, ami egyébként az értelmes vitáról szólna, úgyhogy egyébként, tehát ugye a drog nem szűnt meg 2020-ban a drogmentes Magyarországgal, visszatért, stb., és hogy közben továbbra is azok a kérdések, amelyeket mondjuk 2014-ben elengedtünk, azok továbbra is velünk vannak.
2: Szerintem ezt még fontos hozzátenni, hogy így kiemelkedik ebből az egész tudom, kormányzati propagandából, vagy nem tudom, narratívából, amivel a drog kérdést kezelik, az, hogy démonizálják magukat a szolgáltatásokat is. Tehát, hogy most nem csak az van, hogy mocskos drogos, meg hogy hanem hogy ide vonzza a drogosokat, azért vannak eldobált tűk, hogy itt van meg is, hogy a drogpolitikában is ezek vannak.
3: Drogozást elősegítő szervezet.
2: Hát igen, tehát ugyanúgy stigmatizálva van az is, aki foglalkozik ezekkel az emberekkel.
1: Igen, de azt mondhatjuk, hogy azért tehát hogy ebből a stigmatizációból is, hogyha lehet, bár engem azt mondhatom ilyen személyes dicséretként, hogy te magad is most már névlegesen előléptél politikai kinevezetként, tehát ez az egész idegesítő ebben az rendszerben, hogy az, amit valójában ők csinálnak, azzal vádolják meg a másikat, tehát egy politikai kinevezet lettél, de azt gondolom, hogy azért van egy állócsillaga ennek a stigmatizációnak, az a drogriporter, amelyik egy jó néhány változáson, vagy átalakuláson ment, de hogy igazából van ugye a Petya, mint a
2: Soros.
1: Nem ő, az arca maga ennek a dolognak, de hogy közben pedig azért hát tehát a munkásságát nézve, hogy azért ez mögötte ott áll a kezdetektől is, és hogy hívják, igazából az a tipikus az a munkás, aki tök szépen gyártja le azokat, amik kellenek háttér anyagként, és hogy ott van, vagy akár a filmes képzésekkel, vagy akár ezekkel a dokumentumfilmekkel, amelyik a drogriporter folyamatosan megjelentett, amely egyrészt számomra mindenféleképpen egy ilyen visszaadja újra és újra azt a hitet, hogy egyébként létezik az a Magyarország, ahol kapcsolódik egy ilyen nemzetközi áramlathoz, tehát hogy, hogy része annak, hogy, hogyan is történik a világban a változások, mi van a világban, az egyik ilyen megmutatója ennek, és nem csak nekünk, mondjuk így, mint Magyarország felé, mint amikor Bájer Zsolt elmegy és körbeutazza a világot drága pénzért, és utána csinál egy dokumentumfilmet, amit le lehet játszani az állami tévébe, hanem a helyi szinten bevonódva, akár utnan is beemelve embereket részévé teszi ennek a hálózatnak, és hogy ennek ilyen nagyon fontos ilyen háttérmunkásai vannak, abszolút pozitív értelemben, és én abszolút így érem meg, hogy te is ott vagy. És ami konkrét, amit most meghívtunk, meg az egész felvezető csapongás, ez az, hogy tulajdonképpen most jelent meg egy új dokumentumfilm, ami a világon lévő szerhasználói szobákat, felügyelt szerhasználói szobákat mutatja be, illetve azoknak a történetét, és hogy ez annyiban, ez rögtön első kérdésként, hogy úgy dokumentumfilm, hogy ez valójában egy 13 éves munkának az ilyen összegzése is egyben. Tehát nem tudom, hogy van-e teljesen új anyagrész benne, vagy pedig...
4: Igen, nincs. Tulajdonképpen a narráció az új benne, nem össze...
1: Meg a vágás, meg az összerakás, meg a koncepció, hogy...
4: Meg a koncepció, tehát igazából ez több korábbi droghasználói szobában forgatott filmünkből raktunk össze egy ilyen tulajdonképpen oktatófilmet, hogy mi is ez. Ez egy korábbi terv volt, hogy ezt már jó lenne megcsinálni, mert volt 8-9 filmünk, amit már csináltunk droghasználói szobákról 2007 óta, mert a felvezetőthöz mondanám, hogy igazából igen, a drogriportert azt ketten csináljuk pillanatnyilag a Sárosi Péterrel. 2004 óta dolgozunk együtt, 2007 óta csinálunk dokumentumfilmeket a YouTube csatornánkon. 1000 videó van.
1: Óriási archívum.
4: Nagyon nagy archívum. Az ilyen merev lemezeim, nem tudom pontosan mennyi lehet, de szerintem kb. 30, mindent eltettem, amit forgattunk valaha, és ezeként ez nagyon érdekes. És az egészen rövid videóktól, a konferencia beszámolókon át, a hosszú beszélgetéseken keresztül, a reeleken át, a mindenféle formátumban gyártunk filmeket, és oktatunk is aktivizmusra. Tehát ez videóaktivizmus, ami annyiban különbözik a dokumentumfilmezéstől, hogy ennek konkrét célja van. És ez az ártalomcsökkentéssel és a drogpolitikai reformmal kapcsolatos videóaktivizmus. Tehát szeretnénk, hogyha minél inkább elterjedne az ártalomcsökkentés, a droghasználókat pedig nem büntetnék, hanem segítenék, ez az alapvető célja. És akkor ez a film, ez konkrétan már korábban volt egy ilyen terv a Correlation nevű európai nemzetközi hálózattal, mert egyébként egy csomó ilyen nemzetközi hálózattal dolgozunk. Tehát a nagyobb nemzetközi hálózatokkal sokat dolgozunk együtt, tehát a Peti és én vagyunk azok, akik ezeknek a drogpolitikai szervezeteknek a legtöbb konferenciáján ott vagyunk, és filmeket készítünk róla, meg kampányfilmeket is.
1: Ezek azok a szervezetek, amelyik Magyarországra soha nem jutnak el, mert már nincsenek olyan helyek, ahova őket meghívnánk.
4: A Correlation nemrég volt egyébként, volt a konferenciájuk, és időnként azért eljönnek. Uh-huh. Tehát tudják, hogy mi van Magyarországon, ők is nagyon sajnálják, hogy itt mi zajlik. Tehát ez a film már eleve, ez már korábban elkészült, mint hogy a mostani új droghasználó szobás polémia megtörtént volna.
1: Hát ez nagyon nem is tud ebben hol megjelenni, csak azzal, hogy egyébként továbbra is ez az álláspont, vagy a hozzáállás, hogy droghasználó szobában halál.
4: Igen, csak azt, ez ma jelent meg egy hosszabb cikkünk, amiben magyar felirattal elérhető ez a kb. 35 perces dokumentumfilm, ami 8 droghasználó szobát mutat be, különböző tematika szerint rendezve a világ körül, és a cikk kitér a magyarországi helyzetre, hogy ugye milyennek az apropója. Azzal vádolják az új budapesti drogstratégiát, hogy itt eleve azt mondják, hogy droghasználói szobákat akar nyitni a főváros, ami ilyen értelemben nem igaz, mert hogy ez egy ajánlás volt a kormányzat felé, hogy fontolják meg, hogy ennek a bevezetését, tehát egy ilyen nagyon, nagyon tág megfogalmazás.
5: Ez nem egy fővárosi hatáskör, amit nem tud a főváros egyedül megcsinálni, meglépni.
4: Ha akarná, akkor potenciálisan meg tudná, de ez nincsen benne konkrétan cselekvési tervként, hogy ezt effektíve meg kell csinálni, hanem mivel ez benne van az Európai Unió drogstratégiájában, legalábbis én így értelmezem ezt, mivel ez benne van a drogstratégiájában, ezért ezt is átemelték, mint egy olyan eszközt, aminek meg kell fontolni a bevezetését azért, hogy minél kevesebb ember haljon meg drog problémában. Tehát, hogy nem, igen, tehát ez az egyik támadás, a másik támadás. És akkor ugye ez eszkalálódik most egyre jobban, mert ugye megtalálják ezt, mint egy eszközt. Mert igazából én úgy, tényleg úgy látom, hogy a Fidesz számára az ilyen szociálpolitikai témák azok csak hatalomtechnikai eszközök, mert hogy nem...
1: Ja, ez igen. Teljes egészében annyi csak visszautalás, hogy 10 évvel ezelőtt is az ártalomcsökkentés kapcsán az egyik ilyen személyes problémám az volt, hogy én teljesen meg voltam győződve arról, hogy a pragmatikus dolgok, vagy a tényszerű dolgok azok működnek. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ez egyébként ennyibe kerül, ez meg ennyibe kerül, akkor egyszerűen már ezért megéri a dolog, hogy abba fektessél. És egyszerűen nem gondoltam azt, hogy ez a fajta ilyen moralizáló hozzáállás, hogy ez felül tud emelkedni, de közben meg a világ is maga erre felé ment el, ez a tényeken túli világ, hogy igazából, amit én mondok, hiszen benne, a másik az hitetlenné válik. Tehát, hogy tök nehézkes tényekkel érvelni, ott, ahol egyébként mit érdekelnek engem a
2: tudod,
1: tények.
2: Tudod, mi jelzik ez? Tehát, hogyha abban a pillanatban, ahogy szeretnéd megoldani a problémát, akkor előtérbe tudnak kerülni a gyakorlati és pragmatikus gondolatok egészen addig. Ez egy ilyen morális térbe van. Mert mindenhol kellett egy ilyen váltás azért, tehát nyilván Svájcban sem, nem tudom, ez volt az első dolog, amit megpróbáltak, ahol az ártalomcsökkentés bölcsője van tulajdonképpen, hanem ott volt egy nagyon súlyos.
5: Tehát 86, most nemrég olvastam, 86 az első szabad, tehát lassan 40 éve van már dokasztanai
2: szabad. A rendőrökkel elüldözték őket, akkor átmentek egy másik helyre, tehát ezen végigmentek, csak elérkezett egy pont, arra azt, hogy jó, oké, de hogy ezt most már tényleg csináljuk valamit, mert ez így élhetetlen, hogy a parkokban emberek kezéből lógnak ki a tűk, meg, tehát hogy ez így ne, legyen inkább rend, szeretnénk használni a parkot, és akkor ez hozza meg azt a lehetőséget, hogy akkor jó, akkor nézzük meg, mi az, ami tényleg működik.
1: Jó, de erre tudom azt mondani, és aztán csak térjünk vissza, hogy ugye pont ugye most alakult meg a 8. kerületi kábítószer egyeztető fórum, amelyik ugyanúgy a főváros hasonlóan saját, tehát megválasztotta a képviselőit, és hogy drogstratégiát készít, vagy aminek egyik eleme az, hogy továbbra is vannak például eldobált fecskendők. Az egyik ilyen év 10 éve ezelőtt amellett, hogy megszüntetni a tűcserét, azon kívül, hogy ők maguk támogatják a drogozást, és ők maguk részesei, az, hogy a drogszemét, amelyik egyébként maga a droghasználattal együtt járó dolog, hogy az jelen van, megnöveli, csak emiatt van ott a kerületben. Azóta sikerült kinyírni egy szolgáltatást, vagy egy egész szolgáltató
2: elemet. És mi a helyzet az eldobált tűkkel?
1: És hogy továbbra is vannak. Tehát ugye amúgy nem kínálnak jó megoldásokat rá, tehát nem azt lehet mondani, hogy egyébként megbukott volna, és tényleg bebizonyosodott, hogy ez nem működik, de mégis továbbra is van egy ilyen mellette való kiállás. Na de visszatérve a filmre, mondod, hogy ez egy oktató film. Kiknek készült ez a?
4: Hát szerintem bárkinek, akit ez egy kicsit is érdekel, vagy nem, tehát aki egy kicsit is utána akar nézni, tulajdonképpen mi is az, amiről a Szent Királyi Alexandra azt mondja, hogy szórakozó helyeken belövő szobákat akar nyitni karácsony. És ez nyilván nem igaz, mert nem akar szórakozó helyeken belövő szobákat nyitni. Egyébként is a belövő szobák azok specializált intézmények, amiket egy nővérekkel, orvosokkal, szociális munkával ellátott személyzet egy bizonyos konkrét helyen csinál azért, hogy megakadályozza a toldogolásokat, a fertőzéseket, a köztéri problémákat. A szórakozó helyeken pedig egy másik ártalomcsökkentő eszköz, az a drogbevizsgálás, ami pedig arról szól, hogy egy műszerrel
2: megnézik. Igen, hogy aki megnézi ezt a filmet, az utána az tudni fogja, hogy ez egy marhaság. Mármint az a marhaság, hogy szórakozó helyeken belül szobákat akar nyitni, azért, mert ez nem erre való, tehát ha megnézed, hogy amúgy, hogy néz ki egy felügyelt szárhasználói helység, akkor abból teljesen egyértelmű válik, hogy ez nem egy szórakozó
4: magyarul még ilyen összefoglaló film nem voltam, ami mindent látsz. Hogy az elejétől végig megértett, hogy ez miért van, mik a céljai, és mik a különböző módjai, és hogy alakul ez idővel, milyen formában van, hogyan küzdtek érte különböző országokban, hogy ez máshol sem volt annyira egyszerű. Vancouverben is a legfantasztikusabb egyik ilyen szobát, az Insightot be akarta zárni a Harper kormányzat. Tehát általában mindig az, amikor ilyen egy konzervatív a kormányzat, akkor ez valamit, akkor ezt be akarja zárni. New Yorkban van egy On-Site nevű droghasználói szoba pár éve, ami marha jól működik. Ott is van például magában a szobában drogbevizsgálás, tehát ott is be lehet, a fentanil miatt meg lehet nézni a kromatográffal azonnal, hogy hogy mi van abban a szerben, és ez egy ilyen tegnap-tegnap előtti hír, hogy valamelyik, azt hiszem, republikánus szenátor már kérte a Trumptól, hogy zárja be ezt a helyet. Tehát, hogy
2: fogadjuk, hogy ugyanazokkal az érvekkel.
4: Hát, hogy támogatja a drogozást. És akkor én is igazából azért írtam ezt a cikket, meg azért írtam a magyar részén, mert annyira fárasztó, felháborító, szörnyű ez az egész, hogy tényleg emberek segíteni akarnak, és akkor valamit kitalálnak, hogy csináljanak, és akkor jönnek mások, akik az egészet így felrúgják, és azt mondja, nem ezt támogatja a drogozást, de, és akkor mi legyen helyette, semmi, hát legyen prevenció. Na jó, de hát kitiltottátok a prevenciós szervezeteket az iskolával, akkor hogy legyen prevenció? És aztán egyébként nem érdekes, tehát az, hogy ebből tényleg valami, tehát az, hogy ezek az emberek meghalnak-e, vagy sem, az őket legkevésbé is érdekli, mint hogy ezt a szenátort sem. Tehát, hogy ne drogozzanak, de hát ők egyébként is drogoznak, azért vannak ott abban a szobában. Hogyha az a szoba nem lenne, akkor is drogoznának, csak kint az utcán. És ez annyira egyszerűen megérthető, és valahogy nem. Tehát, hogy az ideológia, az elv, az fontosabb annál, mint hogy ezek az emberek életben maradnak. És hogy általában érdekes módon, ezek azért legtöbbször az ilyen keresztény irányzatok, akik valami ezt mondják. Holott pont a kereszténységnek lenne az a lényege, hogy az eleseteket megsegítjük, odafordulunk feléjük, felemeljük, nem hagyjuk az életüket elveszni, az emberek élete a legfontosabb érték, és a másik emberhez való hozzáfordulásnak a legfontosabb eleme az a szeretet kellene, hogy legyen. Nem azért, hogy ne drogozz, és ha drogozz, akkor dögölj meg. Mert nagyjából ez pillanatnyilag ez az üzenet, és csak picit csapongok, de hogy talán számomra az egyik legfontosabb dolog az az, hogy nem nézte úgy, nem vizsgálta meg senki. De én biztos vagyok benne, hogy több száz ember meghalt azért, mert ezt a két tűcsere programot bezárták, hogy annak a következményeként. Én biztos vagyok benne. Mert hogy nem gyógyította meg senki a hepatitiszüket, meg nem kezelte senki a sebet, meg nem küldték el őket szociális munkáshoz, pszichiáterhez, ami miatt meghalt. Tehát, hogy biztos vagyok benne. És ez nem, valahogy nem nézi meg senki, nem foglalkozik senki. Úgy
1: de alapvetően ez már 10 évvel ezelőtt is az egyik ilyen probléma volt, hogy maga a droghoz köthető halálesetek, azok egyébként teljesen, tehát ugye ilyen régi módon voltak kezelve, illetve a jelentős része az át volt, tehát hogy ha már tényleg nem lehetett már semmi mást megtalálni mellette, hogy mire fogjuk azt, hogy meghalt, mert ott ül a WC-ből kidőlve a karjába. Na jó.
4: Igen. De hány eset volt, amikor még volt a tűcserétek, ahol mondjuk vérmérgezésre
1: valakinek? Vagy egész egyszerűen valamilyen szövődmény, vagy olyan egészségügyi problémája, ami kezeletlen volt, vagy mit tudom én, a megkattanásában, a pszichiátriai mentális betegségével. Ezer ilyen dolog lehet. Ez igazából elveszett, mert hogy ezt nem fogjuk soha tudni igazából megmondani.
4: Nem fogjuk tudni, mert onnan tudnátok, hogyha megnéznétek, hogy azok, akiket oda regisztráltatok, tehát hogy csináltatok egy kutatást, hogy mi lett azokkal az emberekkel, akiket regisztráltatok. Én tudom, hogy
2: ez egy anonim program volt, tehát nem lehet megtalálni.
4: Igen, ez igaz. Nem lehet.
1: Hát, hogy hívják, nagyon nehézkesen lehetne. Egész egyszerűen én csak onnan tudom, hogy egy másik ilyen ellátásban dolgozom, például a 8. kerületben, találkozom folyamatosan volt tűcserés kliensekkel, tehát egy hólapda módszerrel, vagy akármivel, tehát hogy el lehetne kezdeni felszedni, de ezt is meséltem itt már többször, hogy kicsit parazoltam, de egy csomószor, vagy többször, nem csomószor, többször volt olyan, amikor meglepődöm adott esetben, hogy az a kliens még egyáltalán életben van, tehát hogy van egy ilyen, mert hogy olyan körülmények között láttuk utoljára vagy elengedve, és közben mégis ez a tér, ez ugyanúgy tovább él, tehát hogy van. Ugyanúgy, mint hogyha arra azt mondjuk, hogy nincs drog, meg stb. Ugyanúgy ez van.
4: Én a hollandi tűcsereiben dolgoztam 2005 és 2010 között. Szerintem azt gondolom, hogy azok közül a nagyjából kortársaim közül, akik ott kliensek voltak, és nem álltak le, szerintem azért a nagy részük már nem él. Vagy legalábbis akikre így emlékszem, vagy így szoktam kérdezgetni a régi kollégáimat, hogy mi van ezzel, mi van azzal. Én szerintem azért, te is, Dani, együtt dolgoztunk, azért szerintem a legtöbb, akit te mondjuk mit szerettél, és visszagondolsz rá, szerintem azért a többségük már nem él. És hogy ha lettek volna ezek a programok, akkor lehet, hogy nem ez lenne, akkor lehet, hogy még mindig élne. Akkor lehet, hogy a következő évben, amikor bezárták a programot, akkor lehetett volna őt levinni rehabra, mert ezek a programok pont, hogy ezt is csinálják. És hogy ezek, tehát amikor a Szent Király, nem tudom, csinálja ezeket a Facebook videókat, meg a Metropolban megjelenik, hogy, hogy kötelezi a karácsony a szórakozó helyeket arra, hogy belőszobák legyenek. Tehát így, valahogy így eszkalálják, tehát valószínűleg ez úgy működik, ez az ilyen neres propaganda táplálék lánc, hogy valamit hozzá kell adni. Tehát, nem, tehát egymástól veszik át a hazugságot, de az úgy tűnik nem elég, hogy csak ugyanazt átveszi, hanem valamivel még rá kell. Igen, cifrázni kell. Valamivel fel kell tűnni.
5: Hát akkor... igazi bulvár tartalom lesz. Nem?
1: Tehát én kicsit ehhez csatlakozva, hogy én meg beszélem, ez kicsit mint a Trumpi dolog is, hogy egyébként ilyen semmi nem érdekel, tehát ez a, hogy milyen, minek következménye van, hanem elmész valameddig, és akkor majd legfeljebb szólnak, hogy na ez már túl volt, mint akik vannak olyanok, akik annyira akarják csinálni, hogy annyira hülyeséget mondanak, hogy már a rendszer sem bírja el, és kiejti, de hogy valójában nincsen semminek következménye olyan formán, hogy tehát nyugodtan eldobhatsz embereket, de ezt látjuk a szociális ellátásban, a gyermekvédelemben, látjuk az egészségügyben, igen, hogy igazából nem számít.
4: Igen, és hát ez a lényeg. Igen. Valahogy ezt érzem leginkább, hogy ebbe az irányban megyünk, vagy ilyen irányban is talán az ilyen orosz modell felé tolódunk el, hogy az ember, egyszerűen az emberi élet lesz kevésbé érték, vagy nem tudom. Amit én Oroszországban is sokat filmeztünk, és valahogy ott mindig az volt a benyomásom, hogy tök mindegy. Nem számít, hogyha meghalna. Nem számít, hogy... Tehát azt mondod, hogy már pedig ne legyen, ott azt mondják, hogy ne legyen metadon, és akkor nem lesz metadon, de most az, hogy ettől meghal nagyon sok ember, és ott a leggyorsabb a HIV terjedése, ez tök mindegy. Vagy az, hogy, tehát ugye ott az volt, hogy nem adtak a droghasználóknak HIV gyógyszert, még 2006-ban sem, mert azt mondták, hogy ők a társadalomnak nem hasznos emberek. Mm-hmm. És akkor nekik tüntetniük kellett, meg koposzokat vinni az utcán, hogy egyetlen kapjanak HIV gyógyszert, miközben meghalnak. Tehát, hogy, mert hogy nem, ne drogozzanak, hogy dögöljön meg. Vagy ezt látom, hogy ez a különbség talán a között, a világ között, amit mi szeretnénk, meg a között, ami felé itt megy ez az ország.
2: Hát szerintem, hogy ez egyébként a Fidesz szociálpolitikája nagyon sok idézőjelben. Tehát az alapja, hogy a munkaalapú társadalom, akinek nincs semmi, az annyit is ér.
1: Hát meg az érdemes és érdemtelen.
2: Igen.
1: És hogy, tehát, hogy ebben csak súlyosbodott ez a moralizáló rész, hogy mivel behozzuk ezt, hogy érdemes és érdemtelen, aki érdemtelenné válik, és hogy az egyik stigmája maga a drog használónak, az pont ez, hogy egyébként csak magának köszönheti, tehát miért csinálja ezt, hogy csak azért lett beteg, mert ezt csinálta, azért lesz, hogy hívják, kiszolgáltatott, miért nem megy el dolgozni, miért nem szedi össze magát, tehát hogy mi minden erre van alapozva, de hogy ez egyébként az összes többi ellátásnál is ugyanez van, hogy ezt már régen elvesztettük akár össztársadalmilag is, hogy egyébként mi az alapja annak, hogy mondjuk valakiket föl kell hozni. Miért fontos az esélyegyenlőség? Miért jó az, hogy őnek is ugyanarra a szintre kerül, mint én, vagy valahol a közelébe, és nem pedig az, hogy amit te is mondasz, hogy azért maradt le, mert béna. Szar.
4: Meg valahogy még egy 20 évvel ezelőtt annak, hogy bizonyíték alapú, vagy evidence-based, annak valami súlya volt. Tehát azt tudtam mondani, hogy ezt megnézték kutatásokban, kimutatták, hogy mit csinálnak a droghasználói szobák. Azt csinálják, hogy be lehet hozni a köztereken drogozó embereket, tehát megszűnnek, jelentősen csökken a köztéri droghasználat. Közben lehet avatkozni túladagolásnál, tehát ha ott túladagol egy ember, azt visszahozzák, még soha nem halt meg senki a világon túladagolásban, ilyen szobában, lehet ártamcsökkentést tanítani, lehet a drogszemetet össze lehet gyűjteni, és be lehet kapcsolni az ember a további egészségügyi ellátásba, hepatitis kezelésbe, HIV kezelésbe, tehát ez működik minden elemében, a tudomány, tehát a kutatások kimutatták, ez minden elemében inkább sikeres. És hogy a helyi szinten is egy csomó problémát meg tud oldani, ha persze erre szükség van. De hogy ez, és tehát kezdem, ez is egy ilyen szitok szóvá kezd válni már, hogy tudományos alapú vagy. Tehát mint hogy a...
2: Igen, de egyébként pont ezért szerintem tök jó, hogy ezzel kezdődik a film, hogy rámondják, hogy hát ugye ide bejönnek, és akkor itt biztonságban érzik magukat, és akkor megnyílnak, és akkor lehet őket tovább irányítani, és akkor lehet velük beszélgetni, és elindulhat valamiféle kapcsolat. Tehát, hogy ez tulajdonképpen a kapu, az ellátórendszer felé, magasabb küszöbő szolgáltatások felé, és aztán ott tök jó, hogy aztán talán az a következő, hogy a párizsi szerhasználói helységnek a vezetője sorolja, hogy hány, mi mennyire csökkent, vagy nem tudom, harmadára csökkent az eldobált szeretők száma, meg hogy nem tudom, 20, mindegy, szóval, hogy, hogy a, ez, ez a, ami a közösséget ott zavarja, ez, ez, ez a személyét, az, hogy ott lőnek az utcán, hogy nem tudom, van a, hát egyáltalán nem tudom, felfordulás van ott emberek nagy csoportban, ez, ugye ezek minden mutatóban csökkenést hoz egy ilyen program ott a környéken.
5: És a Szent Királyi Alexandernek van alternatív ajánlat, amit ajánl ő a Facebook videóiban, amikor azt mondja, hogy a karácsony tűcserét akar a diszkóba. Nem, vagy nem tűcserét, szerasztán egy szabát akar.
2: Kormány,
4: mert mi? Öntsünk
5: rájuk prevenciót?
4: Igen, azt mondom, prevenciót. De hát azt, hogy le kell, hogy ne dolgozzanak.
2: Nem, de szerintem nincsen, nem, ez a része nincsen. Az van, hogy ez ne legyen.
4: Igen,
6: mert ő... Azt szokták mondani, hogy...
2: Ez nem jó, ennyi van, ennyit mondanak, azt nem mondják, hogy lehetne jobb.
6: Azt szokták mondani, hogy családbarát kormány, és akkor, hogy a megelőzés, ők a megelőzést helyezik a hangsúlyt egyrésztről, meg a drogosoknak a meggyógyítására helyezik a hangsúlyt, hogy emlékeztek. Emiatt volt az, hogy a 8. kerület annak idején ugye a ellátási szerződést kötötte az emberbaráttal, és akkor azt mondták, hogy nincsen tűcsere, de itt van 5 hely, ahol mehet menni, aki le akar.
5: Volt ez a milyen reményház, mi volt ez a szemben a tűcsere?
1: Figyelj, de hogy ez, tehát hogyha tényszerűségnél maradunk, ez azért nem igaz, tehát hogy ehhez képest a, ugye az egyik ilyen volt, hogy a tűcsere megszüntetésével, meg egyáltalán, hogy maga a körbefertőzöttség az akkori szerhasználói csoport, intravénás szerhasználói közösségben, a 8. kerületben, már amúgy is az országos átlagnak a duplája, tehát hogy ott egy súlyos körbefertőzöttség van, ami halmozott veszélyeket jelent az új belépők számára, hogy egyébként hamarosan ők maguk is fertőzöttek lesznek ott, aminek az Országos Epidemiológiai Központ által vitt országos kutatásai, tehát ez a HIV és hepatitis C prevalencia vizsgálatok, ezek mindegyike visszaköszönt ebbe a 8. kerületnek a súlyos fertőzöttsége. A tűcsere bezárásával együtt most az epidemiológiai központ is beolvadt valahova, de hogy ezt a kutatást is megszüntették, tehát hogy lényegében nincsen az a fajta visszacsatolás ebben, hogy egyébként itt szar van. És aztán amit te is mondasz, hogy egyébként nem tudjuk kimutatni, mert hogy az egészségügy önmagában romokban van, amelyik a legsúlyosabb vagy a leghátrányosabb helyzetben lévők számára egy teljes hozzáférhetetlenséget biztosít, vagyis nem biztosít, tehát végképp nem tudjuk azt, hogy azon belül egyébként milyen egyéb következményei lettek ennek. Ami egy kicsit azért szól, mert hogy, hogy szomorú másrészt, mert hogy pont az egyik ilyen utolsó ilyen kapaszkodó érv a tűcseréknek a bezárása ellen, vagy az ellehetetlenítése ellen, azok ezek voltak, ezek az adatok, hogy amúgy itt tök nagy gáz van ebből a szempontból, tehát nem csak az van, hogy itt valami, valakik azt mondják, hogy de tök jó lenne ez a szolgáltatás, minden, hanem hogy itt szar van. Tehát, hogy itt...
2: Mi indítottuk el a lavinát?
1: Na jó, menjünk vissza a filmhez, hogy mondod, hogy ez tehát mit mondtad, 12-ben volt az első, aki bevágta, tehát ez egy 12-3 éve volt, igen, és a 8 hely, szintén, hogy mik voltak ezek a helyszínek, hogy történik egy ilyen forgatás, te utaztad-e végig minden egyes helyen?
4: Nem, hát illetve majdnem, azt hiszem 2-ben nem voltam. Igazából én életemben először 2004-ben voltam rokasználói szobában Frankfurtban, tehát én pszichológiát tanultam, de közben a TASZ-nál dolgoztam, mint ilyen asszisztens, és akkor ott találkoztam az ártalomcsökkentésre, és akkor annak kapcsán kikerültem Frankfurtba, 3 vagy 4 hónapot dolgoztam ott tűcserében, meg laktam egy ilyen házban, ami ilyen gondozott lakóközösség volt. És akkor ott jártam a Nida 49 nevű droghasználói szobában, amiről még akkor csináltam egy cikket, az a legelső, és érdekes, hogy akkor sok...
1: Ez egy legális szoba volt?
4: Az teljesen legális szoba volt, igen. Hát Frankfurtban ott már a 90-es évektől voltak droghasználói szobák. Tehát ezért általában ezeket a szobákat Nyugat-Európában ott hozták létre a 80-as, 90-es években, ahol tényleg nagyon durva drogszcéna, nyílt drogszcéna volt, ami sokkal durvább, mint ami valaha volt Magyarországon. Tehát tényleg az, hogy 1000 ember van egy parkban, és ott vannak egész nap, és ott használnak, és ott adagolják túl magukat. Az egy olyan látvány, ami nálunk azért nem volt. És akkor az volt az első, ahol én voltam, arról még írtam is egy cikket annak idején, és akkor azt gondoltam, hogy hát Magyarországon ez még akár, ha szükség van rá, akkor még ez a közeljövőben ilyen lehet is, most már sokkal távolabb én azt látom, ez mint 20 évvel ezelőtt. De a film azt próbáltam úgy felépíteni, hogy mindegyik droghasználói helység mutasson valami újat amiben kicsit más, vagy egy új arcát ennek az egész jelenségnek. Az első szoba az az amsterdami álmok nevű droghasználói szoba, az álmok nevű droghasználói szoba, amit a régen Vogue Group, vagy Groep, a hollandul, nem tudom rendesen tudom, tartja fenn. A Amsterdamról nagyon röviden annyit kell mondani, hogy itt is nagyon hamar elkezdődött. Itt volt az egyik első tűcsere, még a 70-es években, hepatitis megelőzés miatt, tehát még előbb, mint hogy a HIV lett volna. És hogy ott nagyon hamar megcsinálták ezek a szobákat, és úgy változott az egész drogjelenség, ami nagyon durva volt, tehát nagyon sokan injektáltak, nagyon sok heroin használó volt, hogy már ez sok, tehát nagyon durván lecsökkent, tehát szinte eltűntek a nyílt drogszénák. Amennyire én tudom, valószínűleg azért, mert a heroin hozzáférés az relatíve folyamatosan stabil és relatíve olcsó, ezért nem feltétlenül kell az embereknek injektálni, és átálltak a fóliázásra. Tehát egy idő után viszonylag feleslegessé váltak már a szobák is, illetve az történt, hogy nem csak centralizált szobák voltak, hanem szobák, tehát a droghasználói szobákat alakítottak ki azokban az otthonokban, meg azokon a helyeken, ilyen decentralizált
1: amelyából.
4: Ezért nem kellett, hogy csak ezért ide jöjjön valaki, mert hogy helyben is lehetett egy normális szobát használni, és azért manapság jelentőrésben például a hajléktalanok és migránsok azok, akik ezt használják, de hogy ez nagyon jó, tehát ez az egyik legsikeresebb egészségügyi modell Hollandiában. Mert egész egyszerűen az egész probléma jelentősen lecsökkent, nem fertőzik meg egymást az emberek, többnyire füstölnek, és próbálnak adaptálódni a változó droghasználói szokásokhoz. Aztán a következő modell, amit bemutatok, az az Insight, a Vancouveri Insight, ami 2003-ban nyílt meg, ott a Hastings Street-en Vancouverben szintén nagyon durva nyílt széna van, azóta is egyébként. Többnyire azokban a városokban vannak ilyen nagyon durva nyílt szénák, ahol kikötők vannak, vagy olyan nagy kereskedelmi központok, ahol egy nagy drog kereskedelmi
1: beérkezés
4: van. Igen, például Frankfurtban azért volt, mert ott volt a reptér, ami az Európa egyik legnagyobb reptere, és jelentős részben az afganisztáni amerikai katonák hozták be a nagyon olcsó heroint, amit ott a helyek rákaptak. Meg ugye Vancouverben, szóval ez egy csomó oka van ennek, hogy miért pont azokon a helyeken alakul ki, tehát a szegénység, ott vannak egyetlen szolgáltatások.
1: Vagy partra sodorra véletlenül, nem tudom, 200 tonna, vagy egy
4: kólát. Meg ugye rosszul csinálták a pszichiátriai intézeteknek a decentralizációját, tehát ott bezárták a nagy tömegintézményeket, de nem csináltak helyett a másikat. És egy nagyon sok ember, meg ugye Kanadában, tehát nagyon sokat lehetne erről beszélni, Kanadában ott a kisebbség azok az indiánok, és hogy őket nagyon durván abuzálták korábban, tehát őket elválasztották a szüleiktől, és ilyen bentlakásos intézetekbe rakták, ahol iszonyatos módon szadiszták őket, és ezért az a trauma, az itt csapódik le, hogy a legtöbb indián az Insight-ban injektál Vancouverben. De hogy amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, az, hogy az olyan értékben, olyan szempontból modellértékű, hogy ez egy háromszintes épület, és az alsó szinten van a droghasználói szoba, ahol lehet injektálni, tűtcserélni. Beavatkoznak túladagolás esetén, van, azt hiszem abban a filmben az, hogy 800 vagy 1000 használat történik, azt hiszem egy nap. És hogy azt hiszem, de most lehet megnézni a filmet, hogy ezt jól mondom.
1: De
4: az nem az utcán történik. A második szinten van egy detox, és akkor ott még van egy ilyen recovery rész is. Tehát egy ilyen integrált, tehát azt akartam csak ide kiukadni, hogy nem csak drogoknál történik itt, hanem minden szolgáltatást próbálnak nyújtani, ami ezeknek az embereknek kell, és irányítani tovább. A következő állomás az a Fixpunktnak a belövő szobája busza Berlinben, ami egy mobil busz, tehát amikor nincs annyi pénz, olyan helyet kell elérni, ahol
1: szétszórtabban
4: használat, egy bizonyos parkban van, de a másik parkban van, akkor ilyen buszokkal lehet ezt a szolgáltatást odavinni. Igaz, a Vancouveriben, a Hollandban és a Németben mindháromban voltunk a Petivel, ebben a berliniben is, és ez sokszor úgy történik, hogy nem azért megyünk, hogy erről filmezzünk, hanem egyébként van egy konferencia, vagy valamilyen hívnak minket, és akkor akkor már forgassunk erről is.
1: Hát igen, ez a világos nem.
4: Tehát Vancouverbe se ezért mentünk el, hanem meghívtak minket valamilyen konferenciára, és akkor ott... akkor mondtuk, hogy nagyon, akkor menjünk el Vancouverbe forgatni, mert éppen akkor akarták bezárni. És akkor arról csináltunk egy filmet, hogy hogyan viszik el egészen a legfelsőbb bíróságig a pert, amikor be akarták őket zárni, és aztán végül megnyerték a pert, és nyitva tudtak maradni. Tehát a berlini az azért érdekes, mert ez egy mobil droghasználói szoba. Én voltam Kopenhágában, ott is egy mobil szobát. Sokszor az van, hogy amikor ellenség, tehát hogy amikor politikailag nem nagyon megengedett egy ilyen szobát létrehozni, akkor egy mobillal kezdik el. És akkor ez van úgy, hogy egy ilyen civil engedetlenségként.
1: Ezzel kapcsolatosan...
4: Írországban is például.
5: Na, Skóciában is, ezt hiszem a mostani
4: szobát. Bocsánat, Skóciában.
1: Szóval ezt akartam csak mondani, hogy igen, tehát hogy azért ez tök jól hangzik, csak én azt látom, hogy általában egy ilyen jóléti államban, amelyiken belül egyébként van, mindig kiderül, hogy egyébként van egy kevesebb joggal rendelkezők, elnyomottak meg egyebek, de mégiscsak valahol egy olyan jóléti állam, ahol valamilyen privilegizált csoportnak egyébként még akár azt is biztosított számára, hogy ilyenekkel éljen, vagy ilyen szolgáltatásai legyenek, még hogyha szerhasználók is vagy egyebek, de hogy ez a fajta ilyen, amit te is mondasz, polgári engedetlenség, vagy ennek ugye a legújabbja szerintem az Egyesült Államokban az olyan szerhasználói vagy segítő sátrak, amelyeket a szövetség kormánytól függetlenül akár a szerhasználói csoport, nem, Amerikában is most a fentanyl hullám alatt olyan ilyen sátrak, amelyeket szerhasználók állítanak föl illegálisan, tehát adott esetben, amelyik elsősorban persze naloxon vagy más olyan életmentő szolgáltatást nyújt, de ezen belül, ha ebben gondolkozol, akkor mondjuk egy hajszál választja el ugyanígy a szerhasználói szobát is, hiszen rögtön ott utána biztosította túlélése is, hogyha tűcserével, illetve naloxonhoz, vagy bármi ilyesmi eszült. De hogy alapvetően azok az ilyen elnyomó diktatúrák, vagy fél diktatúrák, puha diktatúrák, mit tudom én, csak akiket említettél, mint mondjuk az Oroszország, ahol azért ez a fajta ilyen polgári engedetlenség az...
4: Teljes diktatúra.
1: De igen, hogy ez szinte... Tehát, hogy elképzelhető, csak most lehet, hogy ilyen patetikus, vagy túlságosan, csak mondjuk ilyen Navalnyi jut eszembe, hogy... tehát nem az van, hogy érted, beperelnek, és mondjuk egy bírósági végén kiharcolod azt, hogy mégiscsak igazad volt, hanem, hogy szerencséd van, hanem a sarkörön túlhalsz.
4: Én csinálom Moszkvába, csinált a tűcserét, én voltam Moszkvában, sőt én... Tehát segítettem a moszkvai tücserének is kampányolni egy buszra, és azt csinálták egész mostanáig, most már nem, de, de ott volt tücser.
1: Tehát a 8 közül az egyik az Moszkva?
4: Itt nem,
1: Moszkva nincs
4: használói szoba, nem, a tücsere busz.
1: Ja, bocs, tücsere,
4: de, csak
1: tücsere. Igen.
4: Nem drog használói szoba volt.
1: De tényleg azt mondjuk elég írás.
4: De ott is egy csomó ártalomcsökkentés volt, csak sokkal elnyomottabb módon, de egészen... izgalmas és kreatív dolgok voltak, most már biztosan nincsen, de én filmeztem 7 orosz városban arról, hogy az ilyen nemzetközi globális alapnak a pénzét hogyan osztják a civilek szét, hogy ártalomcsökkentést csináljanak. És akkor volt például Szentpéterváron olyan szórakozó hely, ahol a drag queen énekel, megcsinálja a műsorát, és utána ugyanúgy beöltözve leül így a székre, és hepa, meghív
1: szülés csinál.
4: És tanácsadást. Egészen
1: fantasztikus. Volt alternatív alapítványnál is ilyen. Annál jobban nem tudok elképzelni, legjobb ilyen tesztelésekkel, amikor kollégád ott ül mellette teljesen.
4: Szóval nagyon jó dolgokat csináltak, azt nem tudom, hogy ő még éle, de...
1: Ez jó hangzott a végén.
4: Hát sajnos ez ilyen a helyzet. Tehát az én ismerőseim elmenek a legtöbben, akik tudtak, elmenekültek már Oroszországba.
2: Hát a moszkvai tűcserét is abba hagyták.
4: Igen. Azt a buszt azt bezárták, megszűnt a szervezet. Azt folyamatosan megzárták. Tehát akkor... Tehát a mobilról beszéltünk, akkor a következő az a Gaia nevű droghasználói szoba Párizsban, ami abból a két szempontból érdekes, vagy hát sok szempontból érdekes, de a filmbe azért raktam így bele, mert ez egy jó példa arra, hogy hogyan lehet az aggódó szomszédokkal együtt dolgozni, és hogy, és hogy ott vannak ilyen, van a lakóknak ilyen bizottságai, és azok részt vesznek ilyen rendszeres találkozókon a szobával, és egyébként a legtöbb nagyobb ilyen droghasználói szobának vannak ilyen, olyan, mint a KEF, csak ilyen droghasználó szoba a KEF, ahol ott van a rendőrség képviselője, a lakóközösség képviselője, a szobaközössége, a droghasználók érdekképviselői, és együtt dolgoznak azon, hogy ez a lehető legjobban működjön. És hogyha van valami jelzés a szomszédoktól, hogy valami nagyobb probléma van, akkor azt tudnak gyorsan reagálni rá. Tehát ezért érdekes az egyik pár éves, akkor aki megszólal a filmben, ő egy lakó, aki azt mondja, hogy ő konkrétan ott lakik a szobával szemben, és amióta van a szoba, sokkal jobb lett a helyzet, mert most már gyerekeivel ki tudnak menni játszani újra a játszótérre, amit eddig nem tudtak megcsinálni. És hogy ez a legerősebb, amikor konkrétan egy lakó mondja ezt el.
1: Ez csak olyan párhuzamként állítom, hogy annak idején a 8. kerületi tűcsere, amikor a Kálvária térről a Magdalena-Lujza utca sarkára átköltözött egy lakóház, egy lakótömb, egy zártabb ház környezetébe, tehát sokkal sűrűbb lakó környezetbe, akkor már eleve az volt, hogy egyébként az ajánlás, a nemzetközi is, meg a saját tapasztalat is az volt, hogy egyébként ne, lehetőleg ezt ne a legsűrűbb lakó környezetbe vidd be. De ugyanakkor pedig volt egy olyan naív elképzelésem, hogy amúgy a Magdalena-Lujza utca az amúgy is egy sarka, egy igencsak terhelt és problémás sarok, hogyha egyébként több biztonságot hoz ez, így tudom én, jobban ki van világítva a sarok, ami előtte soha nem volt. Rendszeresen van föltakarítva a sarok, vagy valamivel az életminősége javul egyébként, akkor ez így közelebb tudja hozni, de hát ez megint csak az kellett, hogy amit te is mondasz, hogy ahhoz ezért elég széles együttműködés és összefogás kell ahhoz, hogy ez egyébként tényleg működjön.
4: Tehát, igen, amivel... lehet, igen, de, hogy
1: de lehet.
4: Ezen dolgozni kell, és ez lehet például a következő részben, ott az aténi Okana által létrehozott okosztályi szobában, például az egyik legfontosabb dolog volt, amit az ott dolgozó vezetőnő elmondott, az, hogy már mielőtt a szoba megnyílt, már egy csomót járt oda a környékre, és mindenki tájékoztatott arra, hogy mi lesz, és utána rögtön, ha bárkinek bejön baj, hogy személyesen fel tudják hívni, és akkor egy nagyon jó kapcsolatot tudott kiépíteni az emberekkel. Tehát lehet, tehát ez aktív erőfeszítés.
2: Tudod, hogy ez egyébként enélkül nem is nagyon működik. Tehát a Hollánba egyszer, hát jó rég volt, de beszéltem a Veres Ügyvel, aki valamított a Hollán, és a Hollán utcai tűcsörét. És ő ugyanezt csinálta, tehát ott elmondta nekem, egy kutatás kapcsán csináltam vele interjút, és hogy ugyanígy a környébeli zöldségessel beszélgetett, amikor az egész elindult. Tehát elkezdett járni a helyi ilyen információ elosztó központokba, mint egy zöldséges, vagy a kisbolt, meg ezek, és akkor ott próbálta ő is ezt így.
5: Igen. Hát a Roland is jobb pár lakossági fórumot átizzadt.
2: Igen, tehát hogy enélkül nem megy, és a Magdalenában is volt ez, csak ez ilyen kicsit informális volt, de hát ugye kocsmárosra jóba kellett lenni.
5: De volt ilyen lakós fórum, emlékszem.
1: Hogy voltam, sőt, ehhez annyiban csatlakoznék, hogy egyébként van most egy ifjúsági központban, ahol dolgozom, ott van olyan odajáró gyerek, akivel az anyjával beszélget, aki derült, hogy mi ott együtt voltunk, tehát csak ő ott lakóként.
5: Volt egy lakossági fórumodon?
1: Az ott a tűcsere kapcsán, amikor a mellette lévő házban volt lakossági fórum, mely is ott hívják. Egyébként, hogy ő azon ott volt, mint ottani lakos, és hogy hívják. Tehát, amúgy ez teljesen összeért.
4: A másik érdekesség Párizsra kapcsolatban az, hogy ugyan van ez a gája, ahol az injekciós drog használat van, de egészen nagy igény van arra, hogy a crack használóknak is legyenek ilyen szobák, mert ott velük még nagyobb probléma van a parkokban, mert hogy a nagyon sok, nagyon rossz körülmények között élő fekete migráns egyébként, akik a francia gyarmatokról jönnek, és rossz életkörülmények között élnek, és crack használók lesznek. Ők ezekben a parkokban vannak, és akkor ott egész súlyos jelenetek vannak, hogy így a dílerek egymást lövik ilyen petárdákkal az utcán, és hogy tényleg problémás a helyzet. És hogy ezt is úgy próbálják megoldani, nyilván a francia rendőrség úgy próbálja megoldani, hogy ezeket az embereket egyik parkból a másikba átszállítják, és akkor buszra rakják őket, és átviszik. De aztán visszasétálnak. Úgyhogy legutóbb azt csinálták, hogy buszra rakták őket, kirakták egy peremkerületi másik parkba, és a visszalevő alagutat, azt befalaszták, az alagutat, hogy ott ne tudjanak visszajönni. És ezt a szégyen falának nevezték el Párizsban az emberek. Mert ugye, és aztán persze ez se oldotta meg a problémát, mert akkor meg ott kellett. Tehát, hogy ide-oda tologatják az embereket, és a film, erről például külön csináltunk egy filmet. Erről
5: ez elképesztően elkeserítő ez a...
4: Igen.
1: Hogy átviszed a másik parkba, és mi nem talál vissza, vagy mi?
4: Hogy akkor ott marad, és nem sétál vissza, nem tudom, tényleg, de befalaszták.
1: Értelek, csak egyszerűen, tehát ez a kerít is lehet.
4: Én Malterre.
5: Jó, hát ez valahol a gentrification, az ugyanezt tudod, ami a, nem tudom, a 8. kerületi lakosságcsere, az ennek a nyilván a lightos verziója.
7: Igen, hogy a másik polgármesternek lesz az a gondja.
4: Igen, átolni
1: más. Ezt abszolút ismerjük, tehát ugye ez egy teljesen magyar visszatérő szokás, csak amikor mondjuk 19. kerület, vagy a ehhez köthetően voltak mondjuk ilyen nagy átköltöztetések, akkor így hirtelen ráébredtek az más önkormányzatok is, illetve nagyon csúnya módon Kocsis Márténak ugye ez az egyik ilyen kapaszkodó érve volt, ami az is szintén ezersebből vérzik, hogy a tücsere vonza ide a drogosokat, és ugye azt a valós jogos otják érvet, hogy ez egyébként nem egy kerületnek a problémája, az, hogy egyébként van, ez van, de ugyanakkor mégiscsak az odajárók 80%-a az mégiscsak kerületi lakos volt, tehát hogy még csak azt sem lehet mondani, hogy tehát hogy igaz lenne az, hogy oda vonzotta kizárólagosan a szerhasználókat.
4: Igen. Tehát az, hogy itt van egy ilyen nagyon jól működő szoba, az nem jelenti azt, hogy akkor rögtön meg fogják nyitni a következő szobát, amire szükség van. Tehát akkor azért is politikailag még harcolni kell, az elég nehéz helyzet. Tényleg az Aténiról csak egy nagyon kicsit még, hogy ott az az érdekes, hogy ott most a konzervatív politikai párt tűzte az ászlóját.

0: hogyha konzervatív vonalat nézem, akkor egyébként ő az, akinek a pragmatikus érveknek hatnia kéne, azzal, hogy egyébként ez kevesebbe kerül. Tehát, hogy ez ennyi is ennyibe kerül, én a legkevesebbet akarom erre költeni, akkor ez ez.
1: Igen.
0: Tetszik, nem tetszik, lehet, hogy nem olyan.
1: A következő az a... még kettő van. A következő az a Lisszabon, az a In Muraria nevű droghasználói szoba, ami abban a szempontból érdekes, hogy volt már Lisszabonban másik hivatalos droghasználói szoba, de ez egy ilyen illegális szoba volt, amit egy Európai Uniós projektnek a keretében hoztak létre, ami a biztonságosabb oktatás, a biztonságosabb droghasználat oktatását tűzte ki célul, és ennek a keretében a már meglévő drop-in-ra ráépítettek egy ilyen droghasználói helységet, és ez akkor még nem volt legális, de persze tudtak róla. Tehát az akkori MCDD, mert mindenki járt oda, de mégis tehát nem volt ez akkor ott legalizálva, most már igen. A másik, amiért ez érdekes, hogy a személyzete az szinte teljesen sorstársegítőkből áll, tehát hogy olyanok dolgoznak ott, akik aktív használók, többnyire leállt használók, vagy szubstitúciós kezelésen lévő használók, de hogy mindenki sorstársegítő, tehát aki magában a szobában dolgozik, az sorstársegítő. És ugye ez egy nagyon jó irány, amikor olyanok tudnak szolgáltatásokat tervezni, és végrehajtani, és csinálni, akik a használók maguk.
2: Igen, Ausztráliában van egy ilyen szervezet, az is ilyen iszonyatosan jó, de nekik egy óriási ilyen integrált szolgáltatásuk van, uh-huh. de hogy ott is csak szerhasználók a vezetők, uh-huh. szerhasználók a akik ott dolgoznak, a segítők.
1: Igen. Az is nagyon jó. Ausztráliában is azt kihagytam, az is van a filmben, az abban a szempontból érdekes, hogy hatalmas mennyiségű embertömeget szolgál, nagyon sokan igen. járnak, és ott 6500 túladagolás volt az elmúlt pár évben, ahogy ez megnyílt, és mindegyik betket visszahozták. Tehát, hogy az 6500 alkalommal mentettek meg életet tulajdonképpen, ami egészen félelmetes. És az is az egy nagyobb központ, tehát nagyon sokféle ilyen szoba van. Van, ami egy kicsi szoba, van, ami egészen barátságos, tehát, hogy ami nem, tehát nem egy ilyen nagyon egészségügyi, ez egy inkább egészségügyi, tehát igen. ilyen fülkék vannak, és akkor oda beülsz, és ott csinál.
2: Tudod, mit? Most a COVID-oltást meg ott adták, tehát ebben a szolgáltatáson belül, tehát ez ennyire integrált szolgáltatás, igen. hogy ezeknek a nehezen elérhető, vagy nagyon marginalizált közösségek, tehát, hogy ott is meg tudták kapni.
1: Meg a HEPA gyógyszert, meg mindent. Tehát, hogy leszűrnek HEPA-ra, és másnap, vagy nem tudom, nem sokára, nagyon hamar már kapod a gyógyszeredet, és egy hónap múlva meg vagy gyógyítva. Úgyhogy igen, tehát ez is nagyon, nagyon klassz a Melbourne-i központ is. Egyébként Sydney-ben azt hiszem már 2003 óta, vagy valami nagyon régóta van. És még nagyon gyorsan az utolsóról beszélnék, nem kevés időnk van, az a barcelonai Mecineres, ami szerintem nagyon izgalmas droghasználói szoba, ami kimondottan nőknek és nem bináris és fluid és transzoknak droghasználói szoba. Ami felismerte azt az igényt, hogy azok a szolgáltatások, amik droghasználóknak vannak, azok férfi központúak, és nem adaptálódnak a nőknek, főleg a nem bináris, vagy meleg, vagy transz embereknek az igényeinek, amik pedig ezeknek az embereknek van, onnan pedig kirúgják őket, mert droghasználók. És ezért csináltak kimondottan nekik egy ilyen központot, ami azért volt nekem nagyon szimpatikus, mert az a lényege, hogy azt mondják, hogy nem a droghasználat a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egyébként te ki vagy, te mit akarsz, te mit szeretnél az életeddel kezdeni, és az egyik, és az, hogy te drogot használsz, az a hosszú élettörténetednek, és a traumáinnak, és a komplex világnak egy következménye, de egy a sok közül, és hogy nagyon sok, tehát a te önkiteljesedésed, amiben ők segítenek téged, az nem attól függ, hogy te abba hagyod-e a drogozást. Mert hogy te attól még nagyon sokat javíthatsz az életeden, és normális életet élhetsz, hogyha egyébként te droghasználó vagy. És szerintem ez egy nagyon fontos szempont, ami a magyar ellátórendszerben nem nagyon jelenik meg, hogy azzal kéne foglalkozni, egyébként annak az embernek az életét hogyan tudjuk rendbe rakni, aminek egyetlen egy nem központi eleme a droghasználata. Mert mindenkihez úgy állunk hozzá, hogy te mit csinálsz vele, hát én abba segítem, hogy leálljon. De hát nem feltétlenül abba kéne segíteni, hogy leálljon, hanem abba, hogy jobb minőségű élete legyen.
3: Nagyon szuper, hogy végig tudtad mondani ezeket a helyszíneket, és tényleg egy kicsit ilyen hirtelen kihasználva ezt a maradék időt, hogy te, aki ennyire jó ismered ezeket a helyeket, és egy kicsit beszéltünk a magyar

0: helyzetről szerinted itthon mit kellene csinálni?
1: Hát én a város Budapesten?
0: Aha, igen, igen, igen.
1: Hát én azt gondolom, hogy fel kéne mérni először, hogy mi a helyzet, tehát hogy látni kéne, hogy mi van. Tehát, egyszerűen, tehát hogy tudnunk kéne, hogy mi az igény, és szinte biztos vagyok benne, hogy alacsony küszöbű szolgáltatásokat kellene létrehozni, ahol látnánk, hogy az embereknek mire van szüksége, és erre megfelelő választ kellene adni. Uh-huh. Amiben biztos, hogy benne van tűcsere is. Én pillanatnyilag a meglévő információim alapján nem gondolom, hogy az lenne az elsődleges, hogy most rokkasználó szabát csináljunk. Nem. Nyilván nem ártana, de nem ez lenne most a lényeg.
2: Hát, nem a spanyol győzkéne föltelni, csak visszamenni 2014-be, és visszanyitni.
1: Alacsony kis szolgáltatásokat nyitni, ahol meglátnánk, hogy most mi van az emberekkel, mert nem is tudjuk. És meg fel kéne mérni a hepatitis fertőzöttséget, HEPA gyógyszereket kellene adni az embereknek, a lakhatást kéne segíteni, tehát hogy nagyon kicsi pénzben nagyon sok mindent lehetne segíteni alacsony kisebb fejlesztéssel, mert nem tudjuk, hogy mi a helyzet. És akkor, ha ott kiderülne, hogy erre van szükség, akkor ilyet lehet csinálni. De látszik, hogy van, mert már a 13. kerületben is jönnek hangok, hogy vannak eldobált fecskendők a parkokban, és kezdenek pánikolni az emberek. Csak az a baj, hogy nagyon nehéz erre értelmesen válaszolni, mert maguk a szolgáltatók, akik ott dolgoztak, mondjuk 10 évvel ezelőtt, nem mernek eljönni mondjuk egy lakossági fórumra, mert azt mondják, hogy ők nem akarják exponálni magukat politikai térben. Úgy azért elég nehéz. Tehát nagyon röviden csak annyit, hogy az a rombolás, amit a Fidesz kormányzat ebben a tekintetben csinált, az azért is nagyon erős, mert hogy azok, akik ebben bátran dolgoztak, azok már szinte nincsenek meg. Azok szétszélettek. Azok most iskolába dolgoznak, mint nem tudom, szociális nevelők, meg tök más csinálnak, prevenciót csinálnak. Nehéz azt az összeszokott csapatot hirtelen összerántani, azt gondolom. Tehát, hogy ez is egy csomó idő lenne, míg újra kiépítjük azokat a kapcsolatokat, meg azt a tudást, meg azt a hozzáállást, ami már megvolt 20 éven keresztül szinte. Tehát ebből most gyakorlatilag szinte kiesett 10 év. Vannak még azért tűcserék, meg van három, de nagyon kevés embert érnek el. Uh-huh. Tehát én legalábbis azt gondolom, hogy ezt kell csinálni, látni, hogy mi van. És ahhoz az kell, hogy valahogy bejöjjenek az emberek alacsony küszöbbe, és elkezdeni nekik adni valamit, drop-in, és kapcsolatkiépítése, és informálódás. És akkor amire szükség van, arra egy megfelelő választ adni, szerintem.
0: Igen. És egészen véletlenül erre a... Bocsánat, csak még egy percet, hogyha tényleg fogunk meg. Hogy erre a herbálozás, kristályozásra esetleg valami olyan... Tehát így nem láttál-e valamit?
1: De a vidéki, a külföldön?
0: Igen, igen, igen, igen. Hát csak úgy kíváncsi vagyok, mert ugye erről azért tudunk valamit, látjuk.
1: Hát nem, meg nagyon kevés időnk van, de én amit, ezt a Robiról, csináltunk filmet is erről közösen, és a Robi is ugyanezeket mondja el benne, hogy alapvetően, ahol ez tényleg nagyon komoly probléma a vidéken, ott ez sokkal inkább egy szociális nyomorkérdés, és nem fogjuk tudni annak a nyomornak és a szociális problémák felszámolása nélkül ezt a dolgot kezelni. Tehát ott ezzel kell, ami ugyanaz, mint 20 évvel ezelőtt volt, amikor egyébként a romák elleni különböző diszkriminációkról forgattunk filmeket. Hogyha azokat felszámoljuk, akkor tudunk ezen a helyzeten javítani. Csak ami félelmetes, és pont a Peti írta ma ezt a drogriporteren egy cikkében, hogy most már nem csak a jobb oldaliak jönnek azzal, hogy rend, meg rendőrség, meg le kell csapni, hanem most már más politikai irányokból is ez a hang jön, mert hogy tényleg az van, hogy ez egy tényleg nagyon komoly probléma, és az emberek úgy érzik, hogy el vannak hagyatva, és rendőrökért kiáltanak. Amit persze, tehát fontos a rendőrség, de hogy ezt nem fogja a rendőrség megoldani ezt a problémát. Egy 30 másodpercben annyi, hogy Csehországban legalizálni fognak új szintetikus drogokat. Tehát hogy ott már meghozták ezt a törvényt, és meg fogják csinálni, hogy ott nem úgy van, mint ahogy Új-Zélandon akarták csinálni, hogy a gyógyszercégek ajánlhatnak dolgokat, és végigviszik a kísérletet, hanem hogy az állam fog egy listát adni, hogy ezeket a típusú új pszichoaktív szereket lehet kutatni, meg lehet őket forgalmazni majd. Tehát, hogy ez is egy iránya ennek. Én nem azt gondolom, hogy nálunk ezt kéne csinálni. Máshol tartanak, de én nem gondolom, hogy nekünk ez. Tehát, hogy nálunk egyszerűen a szociális egészségügyi rendszer kéne rendbe rakni, hogy legyen ellátórendszer, mert most az nincsen. És hogyha az van, akkor lehet ezzel foglalkozni, meg a nyomor felszámolása. És ez mind alacsony küszöbbel kezdődik, mint egy piramis, alulról épül felfele.
3: Hát, köszönjük.
1: Én köszönöm.
3: Illetve hát még kívánjuk, hogy ilyen sok, ez ilyen, hogy azt kívánjuk, hogy sok ilyen film készüljön, persze nem azért, mert hogy ez tök jó, hogy ilyenekről lehet filmet készíteni, de hogy azt gondolom, hogy ebből mégiscsak mindig számít az, hogyha egyébként kilátunk a fejünkből és a saját kis burkunkból, egyébként a világon máshol is vannak hasonló problémák, vannak úgy, tehát szinte akár hasonló cipőbe is lehet járni, és hogy különböző módon lehet egyébként hozzám, vannak a helyi sajátosságok, de hogy vannak dolgok, amelyeket érdemes megpróbálni, még hogyha ilyen ördögtől való is, mint az ártalomcsökkentés általában.
0: És csak egy mondat elég, hogy én amúgy külön szeretném nagyon megköszönni a szakma nevében azt a, nem tudom, ezt a másfél, két évtizedes munkát, amit beleraktok ebbe az egészben, mert amúgy ti kapjátok a legtöbbet. Tehát rajtatok.
1: Hát a Petincsattan azért.
0: A Petincsattan így van, de szóval így nagyon mentek előre, és ez nagyon szuper, hogy
1: ez szóval. Köszönjük szépen, mert ez a küldetésünk, próbáljuk a lehető legjobban csinálni.
3: Nem csak azt akarom mondani, hogy ahogy az orosz példát hoztad, hogy el lehet üldözni embereket, és ők egyébként maguk utána szabadként tovább csinálhatják a dolgaikat, de hogy itt ebbe a lényeg az, hogy egyébként Magyarország veszít azzal, meg mi veszítünk.
1: Ha minket elüldöznek?
3: Igen, tehát hogy
1: igen. Hát még egyenlőre nem tartunk ott, aztán meglátjuk.
2: Na, hogy akkor hol kell megnézni a filmet?
1: A Drogi Porter blog. DrogiPorter.hu-n is fent van, meg a 444-en a Drogi Porter blogon is fent van, meg a YouTube-on is megtalálják. Droghasználói szobákban a világ körül ez a film címe.
2: Letol minket a következő műsor, már átnézett a Csaki a Lukon.
3: Igen, hát igen. Akkor köszönjük, elbúcsánjuk, köszi még egyszer, hogy eljöttél, és találkozunk mi meg két hét múlva. Sziasztok!

0: Hello, szevasztok, Tilos Rádió, Totoja Klub, Betegszoba, és ismét egy külön kiadás így 6-7 távlatából. Előjáróban annyi, hogy magyar rap zene fog szólni, azon belül is új kiadványokat, meg új szingülöket, lemezeket próbálunk nektek szemlézni, ami az elmúlt 6 hétben összejött. Itt vagyunk négyen a stúdióban, itt van Senki, Ati, 2B és Orion apánk. Ez a kiindulási pont. Srácok, láttatok-e, hallottatok? Én nagyon akarnék mutatni valamit, de nem merem beállandóan magamat előre tolni. Ami jött valami szembe veletek az utóbbi időben, amit érdemes lenne átadnunk az embereknek meghallgatásra?
1: Ma volt egy Goldstein megjelenés.
0: Ez igaz. Jó.
2: Hazabeszélünk?
0: Kezdjük el. Jó, figyú, akkor menjünk kicsit szélesebb irányba. Ki jött a Jazz Boys-nak egy lemeze? Nem tudom, hogy mennyire figyeltétek. Orion?
1: Én kő alatt lakom.
0: De sajnálom. Bejártak egy ilyen virág körüli turnéra, indultak a srácok, és akkor ezen kapcsolatok mentén hoztak össze egy leveszt a világ minden táján előforduló MC-kkel. Mert ugye MC-k vannak a világ minden táján, ez nem meglepetés. Belehallgassunk egy pár számot, vagy nem tudom, hogy a Jazz Boys-ról amúgy minden évben szokták rendezni, ez a Jazz Boys and Friends. Van egy ilyen rappes, élőzenés jam. Tavaly ilyen halloweeni tematikás volt, mindenféle nagy ágyúval, mint ilyen Beethoven-tól elkezdve a kisebb nagy ágyukig. Voltak évek, amikor csak kisebb ágyuk szóltak, dőrentek el, de mindegyik egy ilyen finom jazzzel átitatott hip-hop szeánsz. Én ennyit tudok róluk mondani. Jazz Boys, Jazz Boys, Jazz Boys.
3: Lőjed meg, nem hallottam én sem.
0: Na, végre tudtam valamit nektek mondani. Jazz Boys, Jazz Boys, Jazz Boys.
1: Mert...
0: instrumentális vagy legyen rap is azért?
1: Rap legyen.
0: Jó. És milyen nyelvű még, azt kiválasztatok?
1: A magyar, mert magyar rap műsor.
0: Egyetlen egy magyar szám van rajta. Úgyhogy én most nagyon keresem.
1: És megnyerte.
0: Ez a magyar... és magyar nagy ágyúval készültek.
1: Na, végre.
0: Itt most magyar kis ágyúk nem dőrennek. Pogány induló, és hirtelen akartam mondani. Ótvarpest is. Oh, igen. Közreműködésével született meg ez a nóta, úgyhogy hallgassátok szeretettel. Nagyon halk. Jé, 1-2-3, Jazz Boys, Pogány induló, figyelj! A csárom tropikáliából szoktam profitálni, 06 nem korrigálok, ez nem kamula fitáj, mit ez itt Jazz Boys, Pogány indul az alapból, elfogyott a papi, de csárban, úgyhogy marad a pong, talán 10 volt, amikor beleszívtam a cigibe, azóta annyit eladtam, ez lett az imidzsem, te nem érzed, mi igen, vegyétek el, a cigit nincs olyan mennyiség, ami nem égne el. Sokat írok, a zene az passzol, annyi cívok le sem veszem a kezemet a blantról. Én függő vagyok, nem tagadom, mert tekerem el szívom és szebb a napom. Mind tartunk valahová, de ha túl sok a nyomás, legyen jointam, mindig tele a pofám. Mert nincsen olyan nap, amikor nem füstöl a szobám. Egész életemben őrzöm a hagyományt, mert a csárom tropikáli, ebből szoktam profitálni. 06 nem korrigálni.

0: nem érkezik a csekk meg. Nem egyszer volt, hogy a családnak féltenie kellett. Ez jazz boy, zene von a méreg, ide nem kell. És tudom, ha eltávozok, a véreim temet.
1: A csárom tropikáli, ebből szoktam profitálni. 06 nem korrigálok, ez nem kamulofi. Tájbit, ez így jazz boy, pogány indul az alapból. Elfogyott a papri, de csár van, úgyhogy

0: A csárom tropikáli, ebből szoktam profitálni. 06 nem korrigáló, kezdem kamu, lofi, táj, beat, jazz, boys, fogány, indul az alapon. Elfogyott a papír, de csárban úgy, hogy marad a bong.
1: Jó. Csárval, úgyhogy marad a bong. Hát figyeljetek, azért Pogány induló füvéről már nagyon sok mindent hallhattunk, úgyhogy nem, újdonság nem volt benne, de biztos, hogy jó. Úgyhogy érdemes lenne nekünk is beugrani.
2: Igen, pont ennyi kritikával illettem volna, hogyha már itt van a Jazz Boys, ami egy egészen nívó zenekar, meg így most már így világ körül is jegyzett, meg szerintem az is volt, mert talán már a legelső albumuk is nagyot ment a külföldi platformokon is, hogy kap egy magyar szereplést a lemez, és én azt hittem, hogy erre valami nagyobb, súlyosabb, valami olyasmi szöveg megy, ami így felnő magához a Jazz Boysnak a színvonalához, erre megint azt kell hallgatni századjára is, hogy a fű, meg a bong, meg ezek, ami már tényleg ismerjük. Bocsánat, hogy ünneprontó vagyok, de valakinek ki kell mondani.
1: Hát ez ilyen vidám vibe zene, tehát hogy az. Így ezzel lehet mosdatni e tekintetbe. Sajnos az én fogyatékosságom, hogy nem vagyok a legjobb ilyen spanyol, meg egyéb nyelvekből, úgyhogy nem tudom az összes közreműködést itt kielemezni, de...
3: Abban román majd... van, én segítek.
1: Hú, uramatyám, bárcsak tudnám fejből, kikeressük bele a románt, vagy utólag jelentkezel, hogy van, volt. Hát de... én úgy hallottam, mármint, hogy bár nem nagyon szoktunk román rappet hallgatni, de állítólag a román rap az meredek.
3: Az nem meredek, hanem az egy szakadék, csak felfelásel benne. Nagyon jó, régen is nagyon jók voltak, de újabban is az elmúlt évben is hatalmasokat robbantanak Bukarestbe, úgyhogy majd küldök-e pakkot.
1: Ne, most még aztán visszatérünk Jazz Boys-ra, szúrjunk be egy bitang román rappet Bukarestből.
3: Jó, és ez új is lesz.
1: Na, csak ne legyenek benne speciális karakterek.
3: Jó.
1: Ha szabad ilyet kérni, de...
3: Diktálom NU, N-U.
1: Ezt ti is tudjátok szépen jegyzetelni ilyenkor, úgyhogy... NU.
3: Igen, Gemini, Jax, mármint Jax, két XL.
1: Ó. Oh. Igen.
3: És elméletileg egy számuk kellene legyen, Műnilenta van az a címe, Mainile
1: Enta van. Azaz. Jó, és figyelj, akkor ez 4 hónap jelent meg, ez valóban friss, mondom, Bukarest, de cool. Hát most már felcsigáztál.
3: Mindjárt meghallod.
1: Na jó, rámegyünk akkor a Nu X Gemini Jax-re, akkor ez két arc.
3: Gemini Jax, az ő neki verzia van benne, meg Funk B, aki még benne van, és Nu, ja.
1: Tehát akkor ezek szerint a CU az a KM, vagy a közreműködés, vagy az a...
3: Ja, Q az vele.
1: Vele. Jó, aha. Jó, csak hogy akkor innentől, hogyha rápörünk a román rapra, akkor ne próbáljuk félreérteni.
3: Már felfőzöm az embereket.
1: Jó, hát haladunk előre, fogadjátok szeretettel.

0: ja, ja. Na, hát mit is mondhatnék? Megérkeztünk egyenesen Bukarestbe.
1: Igen, kedves kizene.
0: Miről szólt? Most akkor kell tolmács is. Ja, amúgy ez csak elmondom, hogy
1: mondták itt a srácok közben, hogy ilyen nagyon gyilkos orosz flashnek hangzik a refrény, az konkrétan azt jelenti, hogy kezek az égbe, kezek a plafonra, megint csináljuk, hogy megtörténjen, és mindenki érezze jól magát körülbelül ez. Tehát,
0: tehát ez vidámkodás volt gyakorlatilag?
1: Nem vidámkodnak, csak ők így buliznak, érted, ilyen vibe-ból. Úgyhogy ez a bukaresti underground.
2: Kicsit lehet ők is magyarok.
3: Magyar rap műsor. Igen, én nem értettem, de így ahogy néztem a visualizert, így láttam ott a kép alján a csápoló kezeket, mondom, gyanítom, hogy összefügg valamivel, de akkor jól sejtettem, sejtettem.
0: És érdemes, hogy egy egész crew van hozzá egy kiadó, csak hogy még elcsöpögtessünk morzsákat, ha valaki most...
1: Hát amit tudok ajánlani, az egyik az a Studio Pizdi, a kiadó, amiben van benne a Nu.
0: És azt ott kell írni?
1: Studio Pizdi. Ez egyébként a női mellékszerv, csak nem mondom csúnyában, annak a stúdiója tükörfordításban.
0: Jó, cool. Bent vagina?
1: Igen,
0: stúdió.
1: Igen. A vagina stúdiója. Csak egy cifra.
3: Ott születnek a jó zenék.
1: Az az egyik, a másik pedig az SR71, a Szeres Aptes Unió, ami ma magában egy ilyen szupergrupon megalapozott szóló előadók, meg duók vannak a szállva heten. Meg egy beatmaker, a Nekifor, és hát az szerintem a legdurvább, ami az elmutatében történt a Roman Rap-be. Legnagyobb...
0: De nem azt mutattad meg nekünk.
1: Nem, viszont a
0: Funky... Akkor idehoztál egy ezért egy másodosztályú, de jó, és közben
1: hát
0: egy titokban
1: tartod. Hát ez is nagyon jó. A Funky, ami benne van.
2: Volt, azért tegyük hozzá.
3: Beetetés volt, Csali.
2: Ja.
3: Jó.
0: És most megy amúgy kint népszerű, tehát járnak az emberek, nagy bulik vannak Bukarestben, Rogyásig, több ezer fővel, stadionok.
1: Most volt Román tengerparton, Kosztinesten, vagy Valmaverken, nem fog eszembe jutni a fesztivál, de ilyen Logic-tól elkezdve több, azt hiszem Wu-Tang is volt, vagy valamennyien a Wu-Tangből, de ilyen hatalmas nemzetközi előadók, és egy kizárólag rap fesztivál egy hétig, és ilyen legnagyobb ilyen.
0: Hát ez az érdekes, látod, megcsinálják a csehek, megcsinálják a románok, meg egy ilyen csöves, kétnapos rap bulit nem vagyunk képesek összerakni. Valami, nem nagyobb piac, többen élnek, bár a cseheknél nem. Szegények, mégis
1: megcsinálják. De ott több a pénz.
0: Meg közel vannak az osztrákok, még több pénzen. Úgyhogy.
2: Jó, meg azért a csehek fegyvert gyártanak, az most elég jól megy.
0: De licenszeltük. Nem. Most már mi is megérdemelnénk egy jó üzenet. Egy igazi fegyvergyárat, meg egy jó, lehet, hogy összekapcsolódik, akkor a linkszek után most már kigorulhatna egy jó nagy rapfesztivál is a legújabb trendek szerint. Belekeresünk még ebbe a román szupergrupba, hogy egy kicsit még tágítsuk, és akkor induljunk a új kiadványok felől.
1: Jó.
0: Románia irányából.
1: Jó, ez egy kicsit, mondok még egyet, akkor ebből a gruppából SR71 beírod, és mondjuk Maradona.
0: Ez trap lesz amúgy? A trap is megy külön? Ugyanannyira, mint itthon?
1: A trap is megy külön, de szerintem a boom bap van a toppon Romániában.
0: Meg Magyarországon is. Vagy még nem, de majd az lesz. Le vagyunk maradva, úgyis ezt mondogatják
3: tényleg
0: mostanában.
3: Tényleg megelőztek minket.
0: Hát jó, hát akkor izgatottan hallgassuk is meg SR71 Maradona című számát.

0: Jó, vele. Üdvözlet Romániából. Megjöttünk, eset 71 amúgy. Hál' Istennek ez egy egyszerű, európai, könnyen megegyezhető név. Itt most nem kellett betűzgetnünk ahhoz, hogy föl tudjátok írni a készülékeknek a digitális jegyzettömbével.
1: Ja, én elmentettem. Ezt rámegyek.
2: Ja, mondom, Atom szerintem, itt ezt beszéltük a zene alatt, nekem adja meg, hogy egyértelmű Franco Flow és mindenki más. Tehát, hogy nem ez az ilyen egy kaptafás.
3: De, mindenki külön karakter.
2: Ja,
3: Franco. Videóképpen nagyon látszik is, de a flow-ba is hallatszik.
0: És olyan veszélyes volt ez, mert te vagy itt a nyelvi zsonglőrünk, a szövegük, mint ahogy kinéztek, de azt majd nézzetek utána, tehát valószínűleg ők nem gyerekek.
1: Ja.
0: Az egyértelműen látszik a képen is, meg a rep, hogy ezek felnőtt rappek, hogy ezek felnőtt témákkal társultak, vagy itt most...
3: Hát van ebbe a maga...
0: Vagy tökösködés.
3: Nagy részből az. Egy csomó szlenget én se értek, mert ez bukaresti szlengek, de hát van a maga a városban, meg az ottani, hát nem tudom, ott van azért a terület 75%-a, az mondjuk itt a nyószkárnak megfelelő történet, úgyhogy ott vannak mindenféle sztorik, és ezek igaz történetek, úgyhogy...
1: Igen, én is azt mondtam rá rögtön, hogyha el kellene képzelnem a Román utca rappet, az így néz neki. Egy az egyben.
0: És akkor most már nem is kell elképzelni.
1: Nem, hát is.
2: Az interneten megnézed.
1: Gyönyörű kis egymást váltogató Cypher, mindenki látszott rajtuk, hogy nem hülyeségből csinálják ezt.
0: Pördüljünk egyet, még a Jazz Boys-szel a világ körül, egy pár szám erejéig, és akkor így szépen gyűrűzünk befele. Itt láttam, ez egy ilyen spanyol-szerű első blikre, lehet, hogy román, próbáltam itt a románt kideríteni, hogy melyik is hangzik. De ugye első olvasatra egyik se. Úgyhogy hát fogadjátok szeretettel a következő Jazz Boys nótát erről az Around the World című lemezről, ami gyakorlatilag 5 napja jelent meg, fent van a megosztókon. Úgyhogy hajrá!

Yeah, 1-2-3, jazzboys, pogány induló, figyelj! A csárom tropikáli, ebből szoktam profitálni. 06 nem korrigálok, ez nem kamul a fitáj, mit ez így jazz boys, fogány indul az alapból. Elfogyott a kopfi, de csárban, úgyhogy maradok bong. Talán 10 volt, amikor beleszívtam a cigibe. Azóta annyit eladtam, ez lett az imidzsem, te nem

vagyok, nem tagadom. Mert tekerem el szívom és szebb van a pom. Mint tartunk valahová, de ha túl sok a nyomás, legyen jointam, mindig tele a pofám. Mert nincsen olyan nap, amikor nem füstöl a szobám.

A csárom tropikáli, ebből szoktam profitálni. 06 nem korrigáló, kezdem kamul off it. Tide beat, jazz, boys, fogány indul az alapból. Elfogyott a papi, de csád van úgy, hogy marad a bomb.

0: Jó, tilos rádió. Most már minden külföldi lepre azt hiszem, hogy román, ezek ott mindig fürkés szám, hogy vajon mikor lehet a bérát megkérdezni, hogy figyú, bozzánk, miről beszélnek, mondd, segíts. De ez angol volt, úgyhogy megnyugodtam, hogy azért még megmaradt a nyelvi tájékozódó képességem. Te hogy élted meg ezt a sok angol és külföldi idegen ajkú reppet, drága barátom?
1: Mert alig várom a DLO-t. De a román vonal az adta nagyon.
0: Mm-hmm. Importálni kéne?
2: Itt vagyok.
1: megoldva érted.
0: De van ezért? Van román rappen?
2: Nincsen, de van román rap az albumon.
0: Jó. Oh. Akkor abba belemehetünk. Akkor folytassuk Románia felől.
2: Nem, most már DLO.
3: Trekkilla volt, aha. Hallgattam az albumot.
0: Mert Trekkilla, ő románul rappel.
2: Igen.
0: De ő volt itt, amikor volt Erdély rapp, és egészen magyarul beszélt.
2: De persze magyar, édesanyja magyar, de becsületes neve Romulus Mokan. Úgyhogy ő meglehetősen román.
0: Értem. És ő amúgy tud csatlakozni, vagy ott hogy működik a hegyen túliak, hegyen inneniek, mint hogy itt is, bár nincsen hegy Magyarországon, de azért ritkán. Ja, bármint, hát hogy Pesten történnek dolgok, meg vidéken vannak gócok, de nem minden esetben van egyszerű átjárás.
2: Hát amit a romániai magyar repről tudunk, vagyis amit én tudok igazából, az Csíkszereda meg Nagy Károlyban vannak még többen. Mm-hmm. A Trekkilla is Nagy Károlyi, ugyanúgy Stuk Respekt, meg Jégcsap, és ők valamikor még az én időszámításom előtt találkoztak a csíkiakkal, és akkor ott igazából hogy mondjam, kövéredett ki ez az Erdély rep dolog, meg a két arc még van benne, ugye, aki Nagyváradon él.
3: Potyáik?
2: Potyautas Botály, ők csíkiak.
3: Aha, csíkiak. Azért is hangoztatta két arc egy-két számból, hogy Csíkszereda, Nagyvárad, Nagy Károly, hogy akkor ez a nagy háromszög van ott.
2: Igen, körülbelül ez.
0: És figyú, de ott gondolom biztos, hogy Erdélyben is van még jó sok román ajkú rapper.
2: Van,
0: ők külön csak mozognak mindenkitől, vagy fingotok sincs, hogy annyira zárt.
2: Te én értem Kolozsváron 3 évig, de nem sikerültem találkozni az ottani emberekkel, meg nem is nagyon hallottam róluk. Mindenki, aki román, és lehet hallgatni zenét, ez a hegyen túli mindenki a Moldva meg Havasal felterületéről van, akiről én hallottam nyilván, ami nem egy reprezentatív merítés egyáltalán.
0: Ja, hát ez mégis nagyobb a rálátásod, mint nekünk. Már csak a nyelvi szakadék okán is. Most mi leutazunk Bajára. Aztán utána Bajáról visszamegyünk majd Csíkszeredába, hogy aztán visszajönjünk Budapestre. Tehát nagyon nagy térugrásokba leszünk. Viszont az idő az azonos. A DLO formációról van szó, nekik nem rég jelent meg a lemezük. Hát a Kockás Robi...
3: De az is hogy csak egy random péntek reggel jön az értesítés, hogy felkerült egy új album.
0: Jó, hát azért az is menő, amikor jön az értesítés, hogy felkerült egy új album.
3: Hát igen, de hogy ez nem is a Robi lenne, hogyha máshogy csinálta volna.
0: Úgyhogy, de most itt gyorsan végignézek rajta, és hát azért van Sonicraft, Lázi, Karcok, vannak beatek, de mind háztájról egy kis leprezettek, kis drumlor, csontos, ipno, tehát hogy...
1: Jó, hát meg Robit ismerve nem a hallgatóknak van ez, hanem csak úgy...
3: Igen, saját szórakoztatás.
1: Viszont
3: azt hiszem az apropója az, hogy 23 éve jött az első DLO album, és ők 25 éve rappelnek így együtt. És akkor mondta, hogy ennél sokkal több track készült, de ez az, ami már le lett vágva, és ezt a 10 vagy 11 számot dobták így albumnak, de ez hosszú évek munkája, rengeteg készült erre.
0: Úgyhogy amúgy Baja is egy rapváros, a Bajos Laciék is bajaiak, és akkor a Bajos Árnyak az Bajai, és akkor sorolhatnánk még a Bajai MC-ket, mert volt a korábbi biztos előkép ennek az egésznek, tehát nem most kezdődött a DLO, hogy lehet fel kéne hívni telefonon a Robit, hogy végül kiderítsük, hogy mi volt Baján az ősrobbanás, mikor terjedt el a kór elsőként. Végighallgattad a lemezt?
3: Én végighallgattam, és igen, elég tudatos szelekció, hogy Robi kiket gyűjtett maga köré ezen az albumon, mert a beatek azok mind passzolnak, ugye, amit te is mondtál, hogy ez a saját háztájuk nagyon jól működik, egybe van. Azért is mondtam a 9. tracket, hogy nekem az jött be abszolút, hogyha lehet valamivel kezdeni, akkor kezdjük azzal, az elég erős megfogalmazása. az egésznek szerintem nagyon jó. Ja, én végighallgattam egy párszor már aznap. Támasztottam a fejemmel a munkahelyen a gépet, és szólt a fülembe, kopogott.
0: És a munka meg nem zajlott. A termelés leállt.
3: A gép forog, az alkotó pihen.
0: Jó, igen. Hát menjünk, akkor feszüljünk neki a DLO-nak, aztán haladunk tovább. Maradjatok velünk. Az igazság

0: kiszedtek magadon. Yeah.
1: Szóbeszéd vagyok, nem szónoklok a törvényről, pedig többször próbáztak kiemelni a közmédből. Egyszer voltam tanító, de elüsztek a környékről, mert gyermekeknek olvastam fel a jelenések könyvét. Yeah. Szóbeszéd vagyok, nem

0: Ha hazugságot dédelgetsz, nem használ az észét sem.
1: Yeah, man. Na, ez súlyos.
2: Mm-hmm. Az igazság kecses. Nekem a tanítós rész nagyon tetszett, hogy egyszer voltam tanító, de elüldöztek, mert felolvastam a
3: jelenések könyvéből. Nem ez az ilyen rádiózene, tehát hogy ez...
1: Igen, ahogy mondtad, Robi, nem a rádiónak csinálja.
2: Nem, ez pont, szerintem ez ilyen leülős, besüppedős,
3: ugyanazt,
2: igazságon gondolkozós, az igazság kecses, de a tények maga.

0: Nem tudom igazából semmihez hasonlítani, vagy...
1: Hát hangulatában, mert nekem a beat az nagyon tetszett, a szöveg az mély volt, ezek a makacsok, kecsesek, tanítós képek volt, tehát cool, én adom, és figyelmemet fenntartotta végig.
0: Ennyi.
1: Mind a három percben.
2: Ki volt pakolva, amíg... három verzével.
1: Figyú, azt mondd meg nekem kérlek, hogy a címadó dal, a bevezetés haladóknak, csak hogy segítsünk memorizálni, DLO bevezetés haladóknak, az mennyire nyert el a tetszésed? Hova rangsorolod? Hányast adsz rá? Most muszáj megbírálni a Frankie-t ezek után most...
2: Húha. Rosszat mondunk, Robi?
0: Most valami rosszat kell ebben a műsorban, mindig egy kicsit azért fikázni kell mindenki.
1: Persze, mert különben nem hiszik el, hogy ez hip-hop vagy valami komoly dolog, ha itt mindenki ez.
0: Magyar hip-hop műsor.
1: Ez is minden király.
2: Egy kis hip-hop baráti kör itt, mindenki szeret mindenkit.
1: Hát ez a valóság. Bizonyos szinteken.
2: Én nem tudok, jó, most éppen pont azt fogom megtenni, amiről az előbb beszéltünk, de én erre nem tudok rosszat mondani, hát hogy a faszba? Nem lehet. Ez kompletten jó.
0: De egyértelműen egy valami. Tehát, hogy...
1: Ez a beszéd.
2: Meg én amúgy, bocsánat, annyira nem hiszek abba, hogy a címadó dalok az, ami húzná az egészet.
1: De mégis valamiért, tehát hogy azért itt van több iskola, valamikor van egy ilyen név, egy koncepció, és akkor arra fizet fel a számokat, meg valamikor nézed a tracklistádat, ki kéne találni valami kurva nevet, ami összefoglalja ezt az egészet. Ez olyan, mint amikor írsz egy refrént, amit nem is írtál meg, hanem két sort kivettél abból a köcsök szövegből, és elkezdted ismételgetni, igen. És azt mondod, hogy a Secret Man is megénekli, hogy nesze hülye paraszt itt egy sor, csámsog rajta jó szórakozó. Azon, hogy nem tudom, vagy lehet, hogy csak én vagyok ilyen, aki ilyen könnyelműen képes megoldani a refrének kérdését, hogy a legjobban csengő egy vagy két sort kiemelem, és ugyanígy történik meg a sokszor szerintem aztán cáfoljatok meg az album névválasztási nézet, az meg összegyűlt 14 zene, ez egy album, mi legyen a neve? Ó, hát ez a legjobb szám, hát nevezzük el erre.
2: Igen, ami legjobb.
1: Én ezt gondolnám, most nem tudom.
0: Most itt versenyre veszhetünk meg, kitalálhatjuk, hogy mi van, de szerintem meg kéne kérdezni, hogy mi az oka, mert
1: hát figyelj, Robikám, akkor van egy adástelefonunk, én be is olvasnám, ha valaki tudja, akkor mondja
0: de
1: már.
0: De Robi számát olvas be, és aki kíváncsi rá, meg tudja tőle kérdezni.
1: Azt mondod, fussunk el odáig, hogy kiadjunk személyt, de nem szerintem jobb lenne, hogyha összekapcsolnánk hívásokat.
0: Szerintem örülne.
1: Igen? Biztos, hát és unatkozoljunk, hogy boldog szülinapot? Vagy mi legyen a nem, következő? Jó, hallgassuk meg a tatokok mostanában. A bevezetést haladóknak. Remélem, hogy ez is ilyen mély lesz, és nem kell végül szégyent éreznem, hogy beraktam ezt a számot, amit címadónak kiáltott ki
0: de
1: valaki.
0: De ez a Tóth Gabi feat?
1: Nem. De az se lenne rossz amúgy. Nem tudom amúgy Tóth Gabi, mit csinál most a népviselettel. Lesz nekem még haknik. Bár most nem először...
3: Mit csinál, hogy viseli el Tóth Gabi?
2: Igen.
1: Hát figyelj, azért ott már véget ért a kereslet, kínálat, a piac most fordul.
2: Az a Marshall kereszt összeomlott.
0: Már csak a kemény mag van meg, de az nagyon kemény.
1: Abban még pár jó buli kijöhet. Nem, mert csak a saját előadóikat tudják értékelni. Úgyhogy...
2: Tüntetésekre halláskáros volt.
1: Vagy lesz esetleg Tóth Gabiból underground énekes, aki már csak kettelésből, csak a küldetés tudatból, hogy elmondja, hogy mi jó ennek az országnak valójában. Folytatja a küldetését.
0: Elköltöznek a hold sötét oldalára.
1: Jó, srácok, bevezetés haladóknak, Tilos Rádió, Totoja Klub, Betegszoba, DLO, mint mondtam, bevezetés haladóknak.
4: Megrondulok, már inkább nem fordulok tovább. Új oldalon folytatom a mondatok sorát. Gyorsan fordul a világ, sose várakozik rád.

0: s egy összetéveszthetetlen, leplezett beaten kaptuk meg ezt a számot lázik arcokkal. Úgyhogy ez volt a bevezetés haladóknak, a DLO-tól, Robi és Ati, és a többiek. Hogy tetszett, tesó? Ezt a hallgatóknak mondd a neved magadra. Nem kell megválaszolni, kú volt. Eskü. Te tényleg.
1: Úgyne, ez a Pókösztön crew, ez bármit kijött. Tényleg,
0: nagyon sok. És jó, hogy mondod, ide tartozik még a Spider-Sense trió. Hát sok dolgok talán nincs fent, egy pár klip, meg egy-két élő fellépés, ez a Lazy Drumlord Frank Lear trió alkotta szempler és lemezjátszó játék. Ha valaha, valamikor biztos, hogy lesz, ha lesz, akkor mindenképp menjetek el. Ezt akartam hozzáfűzni. És visszakanyarodunk az este már, ez most nem tűnt románnak, tehát, hogy a külföldiekkel bajban vagyok, de a magyar nyelvet stabilan ismerem. Beszéltünk Track Killáról. Ő Mokulus Román. Román.
2: Romulus Mokán.
3: De majdnem egy
0: a Mokulus pedig.
3: Mindegy, de valami sovazás, akkor már volt a műsorban.
0: Jó, befejezem, most már nem fog segít oltogatni. Nem oltásnak szántam, így emlékeztem vissza. Track Killam. És ja, erről jutott eszembe, hogy pont csináltál most egy lemezt. És micsoda kivételes lehetőség. Yeah, és egy belsés, hogy most csak
2: itt vagyok.
0: És csak új lemezeket hallgatunk, és személyesen is tudunk róla tárgyalni. Yeah, mi ez?
2: Hát ez a nagy, a nyár lemez, 2B nyár lemez, ebből akartam egy akkora albumot, akkora nincsen, nem fér be a naplóba, és nem sikerült, de legalább jó nagy lett.
0: Úgyhogy... De figyú, és miért pont nyár?
2: Hát ez egy olyan
0: mert nyáron adott ki, csak már itt a név választása, lesz ősztél meg tavasz igen, még igen. Az életedben.
2: Tavasz ez már volt már egy tavasz album, ez a nyár. Ez egy nagyon longshot, egy hosszú távú poén, ami majd a következő évtizedekben remélhetőleg befejeződik, és akkor a végén egy kicsit kuncogtok rajta. De egyébként lehet csak úgy értékelni, hogy ez nekem a művészet, meg az alkotás az az élettel teljesen kézen fogva megy. Arról írok, amiben élek.
0: És most van a nyár, tehát akkor a legcoolabb időszaka
2: igen,
0: az életednek.
2: És hogy halad az élet, úgy ilyen változnak az időszakok, a párkapcsolatok, házasságok, városok, országok, munkahelyek, lakások, és kell menni mindenhol. És akármi van, de éppen...
0: Tehát akkor mindenhol van egy asszony, egy feleség, egy lakás, minden egy...
2: Minden így. Sehol nincs, ez egy baj.
0: Párhuzamos életek. Figyú, én azt, ahogy így ránézek erre az albumra, akkor azt láttam, hogy ez valójában akkor 18 szám lett. De ez akkor mind bulis, bális láger?
2: Mind, ki leszámítva azokat, amik ilyen depressziós, szuicid hajlamú zenék.
1: Azok téli zenék. Azok beszöktek
2: de valami. De nem, hát nyáron is.
3: Na, nyáron is
2: beérted.
1: Jó.
2: Nyáron is ezek
3: nyári afterok.
2: Meg ilyenek. Szóval van ott minden, attól nem azt jelenti, hogy ez egy vagy egy teljesen ilyen funky dolog, persze az is van benne, meg egy csomó mindenki, tehát én benne vagyok, vagy az enyém, de hogy én vagyok a 30. ember, aki a munkáját belerakta abba.
0: A rengeteg közreműködővel, és hogy ítéled meg? Most azért kint van már egy pár napja, ez az utóbbi időszakú egészen szépen előtérbe keveredtél, ilyen videókat látunk az interneten nagy vehemenciával, hol befont hajjal, hol égnek álló hajjal, hol kopaszon.
2: Unexpected. Teljesen, de jó, már ez a mindenféle külsőséget, hogyha teljesen lesz, akkor mindig mindenkit meg tudsz lepni vele.
0: Jó, én csak azért a kopasz, de akkor a kopaszra meg lehet parókát tenni, és akkor kezdődhet előről.
2: De
0: és akkor vége, mert tényleg nem tudják, hogy ki vagy, és akkor napszemben paróka, most van bajusz, most szakál van.
2: Nem akarom, hogy ne tudják, hogy ki vagyok, csak nem érdekel, hogy nézek ki.
0: Jó, adom, nem, bizonyítottad, és megszántam, csak próbáltam megfejteni, meg párhuzamot vonni a sok élet, párhuzamos életek, párhuzamos.
2: Ja, nem, hogy párhuzamosan, hanem, hogy egymás után. És ez vissza is kapcsolódik oda, hogy
0: ősz, nyár, tél. Tavasz, nyár,
2: ősz.
0: Jó.
2: gyújt, kipufog.
0: Figyú, és akkor te ezt most évtizedekre tervezed ezt a 4 hónapot, vagy ezek után ez folytatódik, és akkor majd lesz az 1 év. És akkor így haladsz, és így lesz hosszú távú a poénod, vagy erről ezt, nem akar ezt semmit.
2: Ezt nem lehet így elmondani, de mindenki rájön. Viszont azt most már mondom, hogyha így a jövőről beszélünk, a következő album nem az ősz lesz, hanem a következő album az a Kölökkel ketten egy közös albumunk lesz, yeah. Ami remélhetőleg még így november magasságában van a Kölöknek a születésnapja, és akkor ki kéne jöjjön.
0: Semmi hát meg az igazi jó téli droppok, az emberek ráérnek, ott vagyunk novemberben, megy a klubszezon,
2: ja, a sötét, dübölög
0: a turné, a Kölök 2B turné. Lesz ilyen amúgy? Van lesz, menedzsment?
2: Más neve lesz. Én vagyok a menedzsment.
0: De lesz csapatnevetek? Igen. És azt sem szabad elmondani, hogy
2: azt
0: mi.
2: Azt elmondhatom. Vis-a-vis lesz.
0: Ez románul van?
2: Nem, ez franciául van.
0: Majdnem ugyanaz. Vagy az olaszsal?
2: Ez egy kutya, csak más a lánc. De jó, azt jelenti, hogy szemben. Vis-a-vis. És ja, ennyi. Kölök 2B.
0: Ő is nagyon lendületesen nyomja. Akkor ide, ő akkor most már társad, tehát akkor kettel.
2: Igen, hát körülbelül ettől. Azt vártuk meg, hogy ez az album már jöjjön ki, de már ezt főzzük, morfondírozunk rajta, morzsoljuk a történetet egy pár hónapja.
0: Mi? De mert csak pár hónapja, és hány szám van felvéve?
2: Arról egy se. De hát ezt a 18 számot is 3 hónap alatt raktam össze. Úgyhogy
0: ilyen az, amikor valaki nyomja.
1: A fiatal lendület.
0: Hát irigyellek titeket.
3: Figyelj, de már, alapból már az egy nagy szó, hogy egy album, vagy egy valami, tehát hogy nem az, hogy számok puty-puty kirakosgatva, és akkor másfél év után kitaláljuk, hogy akkor ez egy album, hanem...
1: Jaja.
0: Tehát türelem rózsát terem.
3: De mondom, hát ez egy old school, én azt gondolom, hogy a jelen pillanatban ez old school. Tehát, hogy tényleg egy albummal rendesen droppol.
0: És ez van amúgy fizikai formában?
2: Még nincsen. CD-t nem szeretnék, mert sehova nem lehet berakni. Bakelitet szeretnék, de abból csak 2-re félre, ami már kurva drága. Úgyhogy ezt még ki kell találni, hogy lehet. De valami lesz belőle, tuti.
0: Legalább hát csak azoknak, én nézem, kegy tárgy, amit aztán utána
2: hát már minimum akik... azoknak, akik rajta vannak, azoknak kellene. De ha már, akkor biztos.
0: De akkor van tavasz CD is.
2: Az nincsen. Nem.
0: De hogy lesz gyűjthető?
2: A kereslet a kínálatot majd megszüli.
0: Azt mondod, hogy és akkor megjön
2: ez
0: ilyen
2: multipakka,
0: amivel benne van az összes hónap.
2: Persze, gyűjtesz, mint az Exódiának 5 lapot kell összegyűjteni, és akkor összevágod, és akkor egy teljesen más zene, ilyen UFO marsi zene lesz kijöve belőle.
0: Ez jó. Ez kreatív, ez cool, ezt adom, erre van, vevő vagyok. Majd szóljátok, ha elkészültem. Jó,
1: egy vevő már van.
0: Beszéltünk Trekkiláról. Én most látom itt, van egy erdélyreppes poszi track.
2: Igen.
0: Beelőjük azt, vagy te mivel gondolnád, hogyha most az lenne a feladatod, hogy bemutasd ezt az albumot az egy zenével, melyik az, ami a leginkább tud reprezentálni téged? Lehet ilyet kérni?
2: Hát ez egy lehetetlen kérdés, de mondjuk annyiba reprezentálja ez és az Egy mocsár című zene, ami meg Gentlyvel, Varangyékkal, meg Kurafival van, vagy ezek ilyen 5-6 emberes posztitrekkek, ami azt hiszem, hogyha valami van meghatározva ebbe az albumban, akkor az, hogy sokan vannak rajta. A Csicseknek a beatje egyébként az erdélyi poszi, a másik meg Heilig Tomé, úgyhogy igazából így csak így nőnek a nevek minden irányba.
0: Hát figyú, menjünk bele, akkor kezdjük meg az Erdéllyel, Ardeal, gondolom az Ardeal. Az Erdély.
2: Igen.
0: Csak nem magyarul, most megint elkezdhetek románozni. De jó, hát
2: de amúgy ez a román neve, ami a magyarból jön, amúgy románul is Transzilvánia, mint ahogy Transzilvénia angolul, de viszont az erdélyi románok Erdélyt Ardeálnak hívják.
0: És a románok meg Transzilvániának hívják Erdélyt, igen. És nincs rá szavuk.
2: Hát ez a két külön szó, az egyik jön a latinból, a másik a magyarból, érted?
0: Ja, jó, értem. Jó, most már megértettem, csak egy kicsit így rácsodálkozok le a virágban, nehéz, amikor itt Budapesten ez történik, így látod az Indexen, hogy mi történik a világban, de gyakorlati tapasztalatod nincsen, de most akkor ezt meglepődve konstatálom, és veszem tudomásul. Egyszer meg jól jöhet. Akkor megyünk ezzel a számmal, és haladunk még tovább 2B nyári periódusával. Fogadjátok szeretettel.
4: Hájfe, kilor! Avem treabă. Ale mele, ale mele.

0: Jó, nyár, 2B, Erdély Rap. Megkezdtük a lemez bemutatását. Te nem régóta vagy itt. Most csináltunk egy éve?
1: Több mint 2 éve.
0: Tényleg? Gyorsan telik az idő.
1: Éppen, hogy több, de úgy kb. 2 éve jön.
0: Már még annak idején volt egy jó kis buli.
1: Igen, ez a szöveg egyébként, ami itt hallatszik, az enyém, ami én csak így elmondtam, rímekbeszedve a barátaimat, akik ebben a nagy gruppában benne vannak, az körülbelül akkor íródott, amikor elhívtál a betegszobába minket a Manyiba.
0: De az már 2 éve volt, 3, 2.
1: Az, hát 2,5 éve volt, novemberben, és... Akkor így, az így megpendítettem úgy az embereket, és akkor így akkor volt talán a csúcspontja ennek az Erdély Rap összetartozásnak. Aztán ilyen fél év múlva leléptem. Úgyhogy, meg amúgy emberek azóta kimentek Hollandiába dolgozni, Cifra is ott van, Stukkeres Pepa is, meg így azóta egy más projektek kezdődtek, de ez egy nagyon jó ilyen hogy mondjam, kimerevített kép a közös
0: munkánkból. És jó időszakban éreztem rá, hogy akkor mikor kell üzenetet írni, hogy lépjük meg. Ez most mennyire volt ez a track? Valaki kimaradt? Én most csak részletesen láttam. Cifrát amúgy csípem, de most mintha nem hallottam volna.
1: Cifra nem, mert ő is ott van Hollandiában. Pepa is ott van, ő már annyi ideje van ott, hogy már tudod venni magának zenet, hogy a Cifra még ez nem sikerült, és nem egy helyen vannak, hanem egy mástól messze, hogy ő át se tudott menni, úgyhogy ő azért nem került rá.
0: Már ő még azért egész karakteres.
1: Ja.
0: Nekem nagy kedvencem.
2: Arc, ő de őt gyanítom nem lehet elkapni, mert neki is olyan viszonya van a zenével, hogy egyszer csinálja, egyszer nem. Amikor hát van, akkor meg. Letörli, összetépít, üzelteszi a füzetet, szétrugdossa a lemezeit, összetörgeli, ki
1: Körülbelül ez így van.
0: Veszélyesen hangzik.
1: Hát meg felhívni se olyan könnyű, vagy beszélni vele se, mert ő van egyedül nagyváradon, egy másik városban nem lehet ez, hogy megkeresed, fel kéne hívjad, de nem nagyon veszi fel soha. Úgyhogy,
0: hát vannak.
1: Vannak ilyenek.
0: És akkor nem sokára jön, akkor ezt már esetítok, hogy a Kölökkel jön a zenétek, és ezt a lemezt is Kölökkel nyitod. Amúgy vele gondolom ez ilyen pesti, friss, egymásra találás.
1: Még egy éve se ismerjük egymást.
0: És akkor hány számba szerepel?
1: 3 számba van benne.
0: A szép, meg nagyon ezek is mosolygós, lelkes. Most volt ez a Monday Session TV show, ahol nyomtátok, és az egész egy ilyen lendületes.
1: Csáva egy életművész amúgy, tehát ő szívességet tesz az univerzumnak, hogy jár benne, szerintem.
2: De szép.
0: Hát meglátjuk, akkor elméletileg visszat magaddal, úgyhogy meg fogjuk ismerni.
1: Valakit visz, aztán kiderül.
0: Vagy fordítva, vagy aztán... Na mindegy, nekem én őt rajtad keresztül láttam meg, vagy tűnt fel. Yeah. És pont ez a honfoglalás, ez a friss videós tartalom, ami kikerült az internetre.
1: Igen, egy live session csináltunk belőle, úgyhogy ez, amit be fogsz rakni, valószínűleg ez nem az lesz, ami a videónak a hanganyaga, ma azt ott élőbe vettük fel, de hát nem tudom, melyik jobb, mind a kettő jó.
2: Jó. Szerintem a videós keményebb.
1: Az lehet amúgy.
0: Nem baj, hát akkor megtartjuk az embereknek, hogy otthon meghallgassák. Majd arra gondoltam, hogy most egy kis egyvelegen végigmegyünk a lemezen, meghallgatunk egy 2, 3, 4, 5 számot, és akkor lemegyünk a konklúziót, és még mindig maradtak új megjelenéseink, úgyhogy haladunk tovább. Úgyhogy most szóljon a honfoglalás 2B-től, meg erről a nyár című lemezről még pár szám, amit menet közben kitalálunk, hogy mivel is kedveskedjünk nektek. Úgyhogy maradjatok velünk, Tilos Rádió, Totoja Klub, benne Jó Magam, Odákovics, itt van Orion, 2B és Ati, SNK, Ati, úgyhogy így is fogjuk folytatni. Maradjatok velünk!

Igen. Ó, Emilio, de mire jó ez a millió? Tudom, Billie Eilish-nál sem a billió, hanem a billió a jó, de Matthew, Sacrebleu. Ne gondold magad Gordon Ramsay-nek, mesüttére Gordon Bleu-t és nem hideg. A mosolyod a tagadás menti meg. De a perselyed dagadása nem tipeg együtt a boldogsággal, bástya. Tudom, hogy vagabondnak tartod magadot, de ha a fejed földbe ásod, mint a vakond, még lehet, hogy megbasszák a kilógóval agadot. Az egód bitorló az agyad fölött, várja a sült galambot. A lelked nem győzi húzni a harangot. Gyere ki, ne maradj ott. Te észrevetted, mikor a világot összetévesztetted a saját világoddal? Igazítottak bottal, kirekesztettek, vagy csak hazudtak és megetettek, kiakasztottak, megszégyenítettek, bepanaszoltak, és az ármányos tettek olyan pályára tettek, amitől a tisztánlátásodat elveszítetted. Most meg már nem bízhatsz a szemedben, mert nem tiszta. A füled is hal, de vajon azt, ami van, vagy azt, amit akar? Védett talán még, mikor kellett, mikor rád nőtt, mint sebre a var, mint kéreg a fára, de vége van mára. Az, ami betakar, ami menni nem akar, az nem jogar, csak egy teljes testpáncél. És ha már nem háborúst játszol, hanem hegyeket mászol, a vért gátol. Mindegy a hátszél. Miért látod úgy? Mert úgy van, vagy mert te vagy úgy? Láncelott. A páncélod torzablak, a képek benned vannak. Úgyhogy engedd meg magadnak, annak, aki a kéreg alatt vagy, hogy a félelemből jövő vágy, torzképeknek meleg ágy ellenére is bátor maradj. Rugalmas maradj. Magad maradj.

0: jó. Na, visszatértünk. Ez volt egy részlet, 2B nyár című album.
1: József Attila megidézve, mehetünk tovább.
0: Jó. Király volt. Azt azért tegyük hozzá, hogy legyen pont a mondat végén, ne csak... most nincs itt velünk, pedig velünk szokott lenni Csani. Nem tudom, hogy aki követi az adást néha-néha nyugdíjasként, vagy bármilyen létformát is, Csön találkozhatott a hangjával, PMK, Csanád, rap lexikon, abstract hip-hop készítő, maker, és ő Makasival hozta ki egy 10 számos LP-t. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, hogy ez megjelent.
2: Hallottuk.
0: Ez, jó, ez itt már jó, akkor vagyunk egy 50%-kal. Kígyó éve, igen. És vannak komoly közreműködők. Nem tudom, hogy kicsit gangsteres lesz, de én is csak a Csanát tudom idézni, mert tőle hallottam ezt. És van egy száma, amiben megnyitnám biót, ritkán hallani mostanában. De bió most már számokat is vett, 90-23, ami Győrt jelöli, ha minden igaz. Ő is egy ilyen hát nem azt mondom, hogy gangster rapper, mert nem fűzi össze a kettőt, de hát már régóta ilyen komoly rappekkel gyarapítja a magyar rap archívumát, és ugye elsőként ezt a kicsit keményebb hangvételű számot mutatnám meg tőlük, nem tudom, hogy vagytok-e rá, vagy inkább
2: jöhet.
0: Legyen kedves, szép, szerelmes szám, mert talán az is leledzik az albumon, úgyhogy hát akkor jöjjön PMK, Jójó Makasi a Kígyó éve lemezéről egy közreműködés, méghozzá bióval, és ha minden igaz, akkor ez a címadó szám. Úgyhogy visszatér a dilemma, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, a címadó szám vagy a cím. Kár, hogy nincs itt Csani, hogy megválaszolja.
2: Feloldaná a rejtét bennünk végre.
0: Hát igen, de úgy néz ki, hogy ez most megmarad, haladunk előre, maradjatok velünk, Tilos Rádió FM 90,3, Tótója Klub, Beteg Szoba.
3: PMK, Jójó Makasi, Kígyó éve album, intro, meg ilyenek, minden egyszerre, maga.
4: Eredeti jelentése romlás, erkölcstelenség, gonoszság, értitek? Az, aki a tisztségét pénzszerzésre használja fel.

0: Most már érthető.
1: Jó, jó, csak áldozatokat ejtsana. Nem pedig foglyokat. Ez egy... Nem, ez fontos volt. Meg tetszett a kármelitás. Az a baj, de aztán visszatérünk ugyanoda. Ugye elavul hamar. De akkor függetlenül a gyíkemberek meg az égő kármelita az mindig egy szép képet fest. Még gyorsan egy számmal kedveskednék nektek innen. Már csak azért is ezt kifigyeltem magamnak, mert most volt Mobb Deep, és repet előtte füstösünk, ami füstösünk, aki a szemünk láttára nő fel, válik sztárrá. Úgyhogy füstös nem reppel ebben a számban, de viszont Mobb Deep itt volt, és szerintem már korábban elkészült a Mobb Deep című szám, de nagyon kíváncsi vagyok, nem hallgattam meg, de tetszik. Vállaljuk?
2: Hogyne,
3: azt úrjad meg.
1: Jó, PMK, jöjjön Makasi, Mobb Deep.

0: buy-in vagy nem. Ha nem, akkor köcsög lesz.
1: Ütni fogsz, Orion?
2: A bűnös élet.
1: Átártam majd, de nagyon fontosak az olyan repzenék, amik felhívják a figyelmet a bűnöző életnek az árnyoldalára, hiszen nem minden játék és mese.
3: Hát itt már megalapozta alapból a bebukottak boldal vágott intro az egész tematikát, hogy megindult ilyen horrorcore rapnek, és utána elkezdett így erkölcsileg süllyedni, lefelemászni a létrán, hogy előbb-utóbb, aki belemegy ebbe az alvilágba, börtönbe köt ki. Hát, ja, a Mobb Deep cím szerintem így indokolt hozzá, mert azért ott is volt szó egyszer-kétszer bűnözésről, hogyha jól ismerem a Mobb Deep-et, nem? Nem
4: Há, biztos. Azok jó gyerekek.
3: Na, tényleg, nem is. Alapból nem úgy ismerték meg egymást, hogy a középiskolájukban összeverekedtek, és úgy lettek spanok. Én nem tudom, hogy hogy volt a sztori, talán valami ilyesmi. De ja, a csana ezzel elkapta. Oké, nem hallottam ezt így én sem, de tetszett, elmosolyodtam rajta.
1: Persze. Van egy fun factem. Lehet, hogy nem életemben először történt meg velem, de elmesélem nektek, csak nektek.
3: Meg mindenkinek, aki
1: lementünk, de nem, csak úgy oltanám személyesen, ha itt lenne ezért. Úgyhogy most csak azért is mondom el, mert nem tudja megvédeni magát.
3: De nyugdíjas és otthon hallgatja.
1: Nem, először történt velem életemben ilyen soha korábban, úgyhogy ezt bejegyeztem. Vannak olyan dolgok, amik megtörténnek veled, aztán úgy nem felejted el soha, de már tudatosan nem felejted el soha, hogy kurva anyád, ezt megjegyeztem. nem ez a szám volt, de én is írtam egy ilyen hasonló számra 16 sort, és mondtam, hogy az utolsó is szar, és írjam újra, és mondom, nem írok újra semmit, bazdnak, töröljük ki. És végül kitörölt a rappemet, és nem szereplek ezen a lemezen. Úgyhogy ez az én fun factem, hogy először fordult elő velem, hogy felreppeltem valamit, és lehúzták. De hát vénységemre nekem is meg kellett tapasztalnom.
4: Figyelj, én voltam a másik oldalán ennek a...
1: Te javasoltad neki, te húzd le ezt a vénköcsögöt.
4: Nem, azt hanem, hogy valaki...
3: Magyarász, hogy gyanús tagad.
4: Nem, úgy értem a másik oldalán, hogy amikor csináltam a lemezt, volt olyan nagyon jó barátom, akit elképzeltem egy zenére, mert elképzeltem, hogy belőle valami ki fog jönni, és nem az jött ki, és nem állt, aztán nem talált rá, és addig próbálgattam, amíg meg nem mondtam, és aztán mondtam, hogy hát tesó, ez így nem jó, ezt így nem tudom rárakni. És mondta, hogy semmi baj, akkor következőben, gondolom, értette az alatt, hogy jó, kurva anyád, vagy valami ilyesmi, de ezt nem mondta ki hangosan.
1: Neked lesz van.
3: Jó barátság elbírja. De neked meg van egy ötletem.
1: Micsoda? Majd
3: egyszer, hogyha Csani jön egy lemezedre, nem de teszed rá.
1: Van egy tesó.
2: Szóba se került eddig.
1: Nem, de az úgy az igazi, amikor már fölveszed, és utána az úgy izgőbb. Mint ha már eleve mondod azt, hogy tesó, felejtsd el. Ez dolgozz vele, és majd utána várom a megjelenési, hogy jó, magas rajta leszek, én leszek, megint a sztár visszatérek. És nem tértem vissza most se. Szegény én. Ki jött még egy
2: felcsolni? Mondjuk az érezhető, hogy ilyen erős koncepció van. Tehát a két szám, ami most hallatszott, hogy így azért van egy út, lehet, hogy a koncepcióban nem illettél bele. Amúgy jó a szöveg, csak...
1: Nem, azt mondta, hogy tudok én ennél jobbat, mint egy jó pedagógus. Kurva, az egész életemben utáltam, amikor valaki így akart motiválni, hogy azt mondja, hogy tudok ennél jobbat is. De hogy tudok, ez van bennem most.
2: Ma jövőre kijavítod.
1: Lehet, hogy az lesz. Remélem, hogy lesz jó Makasi PMK kígyó éve 2 vagy jövőre. De a sárkány éve születtem, hogyha szeretnék a sárkány évelem ezen reppelni. Úgyhogy lehet addig fölnövök én is a feladathoz. Fletch Annyinak jött ki egy lemeze. Követtétek? Dr. Monoton. Nem tudom, hogy ki Dr. Monoton rajongó, én az vagyok.
2: Én is. Ki nem? Mindenki.
1: Gruppi ugyan nem vagyok.
4: Még.
1: De általában ott vagyunk a fellépéseken. Dr. Monotonról, ha valaki nem ismerné, Flat és Sándornak hívják mindemellett. Ez fontos lehet, hogyha személyesen akarod megszólítani, egy kicsit személyeskedőbb legyen, mint hogyha ismernéd, akkor hívd Csanyinak, és akkor majd gondolkozik azon, hogy honnan ismer. Ez csak egy ilyen best praktikák gruppiknak.
4: Sokféle ismeretet terjesztünk.
1: De figyú, ez a Dr. Monoton 3 volt. Volt ennek a leve? Ezt valaki bekövette, mert én ugye reppelek is rajta. Igen. És ő pedig aztán részeg voltam, de nem húzta le. Hát ez a...
3: Mi a holnapra, az egy fullos track. Mind a két verzet. Ilyed is, övé is. És volt igen alcíme, a Trippek és tükrök.
1: Tényleg.
3: Hoppá.
1: Trippek és trükkök. Uh-huh. Abba csó R betű van.
3: Jaj, jaj.
1: Szeretett pörgetni a nyelvad, Orion?
3: Trippek és trükkök.
2: Ezt most hagyjuk szerintem.
1: Melyik volt a kedvenc számod róla? Hajsza is jó. Azért jó volt nézni, hogy megint készültek hozzá vizuálok, vagy legalábbis egy okvetlen, ami lefut, és akkor a mullató asztikok lemeznél volt, hogy minden számhoz külön vizuál készült, és jaj, ezek nagyon izgalmasak. Sanyinak és tetszetősek. És itt is a hajszának készült külön, abban biztos vagyok.
3: Igen.
1: Mert mentek ilyen autók.
3: Kis animációs klipje van.
1: Úgyhogy neked melyik volt a kedvenc számod? Hogyan kéne? Meg kéne szavaznunk, hogy hogyan mutassuk be a Fletch Anyit még nem ismerő leendő gruppiknak Fletch Anyit. Legyen vidám és pörgős.
3: Vidám és pörgős?
1: De ne a hajsza.
3: De ne a hajsza. Leviszlek a térképről. Mondjuk az Szia PMK, az pont egy PMK feat. Az egy nagyon kis dallamos, kedves muzsika.
1: És talán... akkor ez egy szép átkötés PMK-ból PMK-ba.
3: Azt tanultam meg szerintem legelőször. De sajnos nem tudtam ott lenni július 4-én a koncerten. Ezt
1: hát sajnálhatom, mert kevés Fletch Sándor koncert van.
3: Igen.
1: És azért ez mégiscsak egy lemez bemutató volt.
3: És nem csak akármilyen másfél óra. Ja, meg volt igazgató tanács emlékzenekar.
1: Ez így igaz. DJ set. Úgyhogy így volt az igazgató tanács emlékzenekar DJ set, amit rappelve adtunk elő. Jó, leviszlek a térképről, következzen Fletch Sándor legújabb lemezéről, Trippek és trükkök, fogadjátok szeretettel.

kell ebből a folytóan szűk körből kifelé mutas. Van a gyerekeknek rossz példa elég, hogy a lényeget ne lássák a dolgaikat. Félváró vegyékén leviszlek a térképről, hogyha hagyod kilépni a komfortzónádból. Erőt van nem még, hosszú folyamat volt, mire megtanultam, hogy is mondjam el, ami nyomja a szívemet. Nap-nap után vonulnak monotonjai az évek, jó, hogy jön s levág néha, aki közben belőlem született, aki már régóta gyakorol.

0: bedőlne, menten a háború ipara, aminek képen ideje volna már, mivel ez így kurvára para.
1: Szívtelen vagy, ha az eszükre hatnál, esztelen, hogyha a szívedből beszélsz, légy nekik jobb barátjuk maguknál, egyszer a forró szív, s a józanét. Szívtelen vagy, ha az eszükre hatnál, esztelen, hogyha a szíved

fantasztikus a dolog, hogy tulajdonképpen mind a ketten magyarok vagyunk, nem? Nem jó, szóval abszolút, mind a ketten, és ennek erre megértik egymást. Maga csodálatos tehetség, doktor. Felléphette vele a cirkuszban.

0: Na, visszatértünk, doktor, monotont hallottátok egy három szám erejéig. Ez egy egész komplett lemez, 17-8 számmal, meg is számolom, 18, könnyű számolni most már, hogy a technika kiírja, sorszámozza, anélkül, hogy össze kéne adni. Hát egy elgondolkodható. Vannak vidám zenék is rajta, van egy csomó gege közreműködés, ismert és ismeretlen emszik, sora, hada, úgyhogy hát én ajánlom meghallgatásra, és most csúktak, hogy lassan a végéhez érünk.
1: De még az előtt.
0: Az adásnak most elköszönünk, de ez nem azt jelenti, hogy ennek az egésznek vége lenne, mert a legvégére hagytunk nektek egy kedves kis gently megjelenést, ami szintúgy júli 10-én egy pár nappal ezelőtt jelent meg, és ezt a lemezt fogjuk hallgatgatni. Aztán lehet, hogy visszajövünk megint elköszönni még, ha csak nem szólnak nekünk, hogy lassan véget kell vetni a műsorok.
1: Nem történne meg, akkor most mondom, hogy sziasztok, és lehet, hogy elmondjuk még egyszer.
2: Igen, szép estét, szép álmokat mindenkinek.
0: Hát azért jó pár lemez jött ki az elmúlt napokban, csak egy összegzőt tegyünk, ne legyen kurta. Igen, jó éve van a magyar rapnek. Mármint olyan jó magyar rapnek is. A magyar rapnek régóta éve van, vagyis minden évben nagyon sok zene kerül ki, és ez csak fokozódik, de most kurva jó lemezek jöttek ki, csak az elmúlt 6 hétben, és még előttünk van a nyár fele, az egész ősz. Album is talán, bár most a Kölyök és Kettővér lesz a következő, nem az ősz című.
1: Nem.
0: De hát, na még sok víz lefolyik a Dunán, és rengeteg cool lemez jön, mi is jövünk 6 hét múlva, hogy hozzunk nektek egy csokoravalót. Királyok vagytok, király volt, Tilos Rádió, FM 90,3, maradjatok velünk, Gently-től szól a Megpestesült Álom című lemeze. Szevasztok!
2: Jó, csát!

Amit eddig láttam, abból állok össze. Nem sok, de egyelőre nem is vágyom többre. Hányszor tűnt jónak a sok elpipázott ötlet? Hányszor mondtam már, hogy nem

Kedves anya, elengedtél a karjaidból. Még érzem ringatásod, de már elvitt az a hintó, ami mindig kisiklik. De még te vigyáztál rám, addig régen is lefékezted azt az elcseszett biciklit, amivel árosba borultam volna, ha te nem vagy ott. De most a kontroll meg a józan eszem elhagyott. Mindig igazad volt, de mindig szembe mentem, és beláttam, mikor a sok zsák utcában elrekedtem. Elesett a gyerek, és ebbe fáradt el. De puh, nem úgy neveltél, hogy ne álljak fel. Nem mondtam el mindent, nem is kellett, de a legnagyobb hibámat még mindig nem is tettem be. Hazudtam magamnak, meg neked is. Titkoltam, hogy ki lettem.

hogy hibáztam, de szeretlek. Ezért van, hogy minden szarból kimásztam. Minden szarból kimásztam. Kedves apa, hallom minden imádat. Meghalom a keserűt, a szomorút, a hidámat. Amennyit teszel értem, az megfizethetetlen. Az összes segítséget tanácsodat zsebre tettem. Érted, mindig kiállnék, rajtad kívül ki lenne még képes rá, hogy poplajon a fiáé. A biciklin is mindig terelgettél, és mikor megvolt az egyensúly, akkor elengedtél.

imádkozom érted is. Tudom, hogy nehéz velem, de ígérem, lassan megérkezem. És tudni fogod a sírok, mert akkor majd a homályban megszólal egy noktűrn a zongorán a szobámban.

léteg szalad és szászjókozok. Ugye majd megvártok, ha itt végezted. Értem, jöttök és hazavisztek. Akármi is van, nekem ez így kerek. Sajnálom, köszönöm, szeretlek titeket.

0: élet a semmi élet. Néma most minden a sebeket elfedik, a sóhajak, amikor a melkos a melkedik. Minden másodperc itt élet, egy élet a semmi élet. Néma most minden a sebeket elfedik, a sóhajak, amikor a melkos a melkedik. Minden másodperc itt élet, egy élet a semmi élet.
1: Yeah. Since I was a seed, I was watered by my own tears. I was growing in vain, but I still can't live.

meddő esti órán. Isten kérdem, hogy a cipőmében gyerekként jártam még meddig jó rám. Buktatók, útmutatóktól való szándékos eltérés. Talán nem kínlódnál, ha hallgattál volna arra a pár emberre, akik nem hagytak cserbe. Mennyiszer cseszted el egyszer, hittél még egy este, nem a kest, hanem a hitet hagytad el. Ez az élet sítse rakavár, de még őrizem az álmot. Eltéved gyermek, az angyalok körötted neked énekelnek, de hallod a csendben a dallamat, az eső kopogását is majd a kezedben tarthatod. Azt elősimogass a könnyes arcos kádat, némuljon a szád és csak hallgass. Várnak a mesebeli erdők, tündérek, szivárvány, magas toronyban a csoda szép királynány. Ne félj, még látsz, én legalább jóra vezetlek, mint az édesanyád csókja. Ne félj, még látsz, én legalább jóra vezetlek, mint az édesanyád csókja.

Városék, hogy lélegzik, rettegek, hogy hogyan hatnak majd rám az újabb ütések. De már csak 6 nap van hátra, és kezdődik minden ugyaninnen előről. De így mikor nézhetek vissza a tetőről? A cél a kupac alján, de csak tő a szén a bogja. 7 naponta vissza a legelső létre fokra, néha szomjazom a lassú percekre, mikor a napok egy szempillantás alatt mennek le és kelnek fel. Az éber szobor drágák, mint

0: adjam már papírt. Kösz, haver. Védesség. Hé, haver! Ajtót zárnál be.
1: Köszönöm, hogy leszúhattak rá, akkor.

vasárnap. A kötelezőt még lenyelem a mai nap. Lehet, hogy blogok, de nem tartom magam habinak egy kicsivel. Könnyebb a levegővétel, és nyugtatom magam a szemem előtt lebegő képpel, hogy remegő térdel, feltolom a csúcsra, majd ezt a sziklát, és fosok a búra. Fél éve nem vettem fel a tollat, de ma írok egy szöveget, amit ketten bemagolnak, és a szedben vétek este. Kitartom a májkot, hogy jól érzitek magatok? Szombat délután 3-kor a kedvesemmel felébredek. A telefon ma sem veszem fel. Tiktak a nyugit folytatnám, és jön a kurva életbe, hogy holnap már hétfő. Semmi nincs még, teljesen veszve. Ha talán hibáztam, azt is helyesen tettem. Mindig lesz holnap. Pontot tehetsz a mondatra, ami nincs még befejezve. Semmi nincs még, teljesen veszve. Ha talán hibáztam,